0: irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Portissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
0: A Balkán fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.
2: B-A-L-K-A.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztró swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
0: Trend Night.
1: Már is a Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group & Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group & Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

Santa Fe. Egy szólt a V8-as, halkan dobogott, horgott párcként. Beült a nyúl és buzsgyi, csóró teknős meg csak lesett, és a teknőjét egy apmóz fújt a szél. A tanúság, hogy drága a benzin, de megéri, mert az az igazság, hogy a V8-as az már. Nyáron a Balatonon

menjünk haza gyerekek. Boldog lehetnék, már csak egy pár táncol. Már csak a marus. Hová lett a nő? Boldog lehetnék. Elment egy csávó, valakinek nem mustangja van. Már bocsánat a kifejezését. Hanem egy még drágább sport.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába a bolondító magyar zenekart, majd fűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kiscsillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Verib Tamás 1994-ben született Miskolcon, zenei tanulmányait a miskolci Egressy Béni zeneiskolában folytatta. 2007. szeptemberétől Földesi Margit színi tanodájába járt. Színpadon már 9 éves korában a Miskolci Nemzeti Színház Isten pénze című darabjában debütált, és ezen kívül rendszeresen vett részt magyar és nemzetközi énekversenyeken, valamint fellépett musical rendezvényeken, jótékonysági gálákon. 2013 és 2018 októbere között a Budapesti Operett Színház tagja volt. 16-ban diplomázott klasszikus ének szakirányon a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében. Színházi pályafutása mellett a The Sun City Rockets nevű zenekar frontembere, melyet 2015 nyarán alapított zenésztársaival, 2016-ban megnyerte a Starban Star 4. évadát.
0: Trend Night.
1: Verib Tomi következik azonnal a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Acoustic Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Acoustic Band zenél.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: 94.2. Trend FM.
1: Majd a tavasz lesz, majd akkor dalolok.

0: Zabog, zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruitig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatbox-szal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
0: A különleges zenei válogatásban Babarci Bulcsú következik.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight. Stop!

0: mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Az Iparművészeti Múzeum ikonikus Üllői úti főépületének történetét, építészeti értékeit és jövőjét bemutató kiállítás nyílt a Rád György villában. Az Iparkodjunk Lechner című tárlat a magyar szecesszió egyik legjelentősebb alkotásának múltját és tervezett megújulását állítja középpontba. A látogatók archív fényképek, eredeti tervrajzok és különleges építészeti részletek segítségével ismerhetik meg a magyar szecesszió remek művét. A tárlat első termében az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből származó, ritkán látható tárgyak kaptak helyet. Megtekinthető többek között a főbejárati előcsarnok kovácsolt vaskapujának egy eleme, egy eredeti szecessziós kandeláber, valamint a pécsi zsolnai gyár által készített homlokzati díszítő elemek és tetőcserepek. A kiállítás második része a jelenre és a jövőre koncentrál, bemutatja azokat az elképzeléseket és terveket, amelyeket a Vikáris Lukács építés stúdió készített a 2017 óta zárva tartó múzeum rekonstrukciójához és bővítéséhez. A látogatók képet kaphatnak arról is, hogyan válhat a történeti gyűjtemény mellett a kortárs dizájn és iparművészet korszerű bemutató helyévé az intézmény.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Bármennyire is kényelmes az ember cipője, nyaranta jól esik kibújni a lábelikből. Már ahol lehet. Felfrissülést hozó, mezítlábas élmények következnek. Nem kell ahhoz ortopédusnak lenni, hogy sejtsük. Talpunk edzése fontos a tartásunk, a járásunk, a vérkeringésünk és még az idegrendszerünk szempontjából is. Tudta ezt Sebastian Kneipp is, 19. században élő pap is, aki saját magán tapasztalta a bőrünk keresztüli gyógyítás sikerét. Tuberkulózisától úgy szabadult meg ugyanis, hogy a jeges Dunában vett fürdőket. Miután meggyógyult, sokat foglalkozott a különböző vízikúrákkal, a fürdőktől, a lemosásokon át, a borogatásokig. Kneipp atya Alcsúton is többször megfordult, József Nádor fia, József Károly állítólag mindig hozzáfordult, ha egészségügyi problémái adódtak. Az Alcsúti kastélyparkban Kneipp irányítása mellett egy úgynevezett csörgedezőt is kialakítottak, amelyben jéghideg víz folyt. Talán épp a közeli Alcsúti minta adta az ötletet Tabajd községnek, hogy 2008-ban az országban elsőként mezitlábas parkot létesítsenek. A nagyjából 40 perc alatt ingyenesen végigjárható útvonal egy része igazi Kneipp kúra. Vízben járást kínál, hiszen a falu központjából induló kis patak mellett indulunk útnak, és többször is lehetőség van belegázolni a hűvös vízbe. A kertek alján futó patak medert elhagyva, aztán egy dombra kapaszkodik fel az út, majd onnan leérve végül egy játszótérre jutunk. Mindeközben pedig kipróbálhatjuk, hogy milyen fenyőtobozon, kukoricacsöveken, kiskavicson, faforgácson, földbevert farönkökön vagy éppen homokon lépdelni. Több mint 20 féle különböző talajt taposhatunk végig. Ha a patakban akarunk mászkálni, a gyerekek nagy örömére, akkor a Budapesthez közel eső Solymár lehet az egyik legjobb úti cél. A paprikás patak a község fővároshoz közelebb eső végénél, a benzinkúttal szemközt érhető el, és egészen a Solymári várig visszavezet mellette a sétaút. A Zsámbéki medence környékén egyébként általában is sok a vízfolyás és a kisebb tó. Ezek jó része a pecásoké, így egy csapadékosabb időszak után az ember azt veszi észre, hogy a települések között zöldelő lápos részek, sok helyütt pedig nádasok jelennek meg. De egyek központjában például a Magyar kútnál egy bőhozamú forrás tör a felszínre immár évszázadok óta. A vize nem iható, de így is érdemes megállni a ligetes részen. Sejmes lápi fűben taposhatunk akkor, ha tárnokon, a helyi horgásztó és a bentapatak között indulunk sétára. A természetes Kneipp kúra hozzávalói itt mind adottak. Üdezült fű, Hatalmas, különleges formájú fák csoportjai, süppedős talaj és jó levegő várja azokat, akik szeretnék megtapasztalni, hogy milyen a mezitlábas felfrissülés.
0: Színház.
1: 5 bemutatót láthatunk a Karinthy Színház 2026-27-es évadában, benne fekete komédiával, meditációs kamaraoperával, családi mesejátékkal és Csehov Sirály klasszikussal is, közölte a Teátrum. A közleményben azt írták, hogy az új évad első bemutatója Pierre Notte Két néni, ha megindul című fekete komédiája, amelynek főszereplői a Halhatatlanok Társulatának Jászai Mari díjas tagja Vándor Éva, valamint a Magyar Érdemrend Lovak keresztjével kitüntetett Kökényesi Ági. A Keszég László rendezte darabban a szinopszisa szerint két idős asszony élete édesanyjuk váratlan halálával jócskán megbillen, és ezért kényszerűségből úgy döntenek, hogy feladják egyhangú életüket, és a hambakkal együtt egy hosszú utazásra indulnak. A Karinthy Színház ősbemutatója a Zarándi Ákos, Dobra Mara és Váradi Er Szabolcs által jegyzett Alámerülés című darab, egy új magyar kamara opera, amely a zene, a színház és a közös meditáció határterületein mozogva hívja közös utazásra a nézőket. A kamara opera különlegessége, hogy a két szereplő, Horváth Mária és Dobra Mara az életben is anya és lánya, akár csak a librettó szereplői és a saját kapcsolatuk élmény anyagából táplálkoznak. Egyfajta közösségi múltfeldolgozás és feloldozás útján vezetik végig egymást és a közönséget. Leginkább a családoknak ajánlják Váradi Er Szabolcs az Elvarázsolt király kisasszony című új mesejátékát, ami klasszikus mesei elemekből építkezve bátorságról, kitartásról, szeretetről mesél, és arról, hogy a legnagyobb akadályok is legyőzhetők. Bernard Slade Jutalomjáték című vígjátékának bemutatója a Kőszegi Várszínház produkciójában jön létre még júliusban, de ősztől a Karinthy színpadán láthatja a közönség. A főszerepben a Jászai Mari díjas Schneider Zoltánnal. A Jutalomjáték egyszerre szól a színházról, emberi kapcsolatokról, az idő múlásáról és a művészi pálya kihívásairól. Az új magyar fordítás Oll Tamás munkája, aki a rendező is egyben. Szintén Oll Tamás rendezi Csehov Sirály című klasszikusát a főszerepben Szulák Andreával, Mikó Istvánnal és Rajkai Zoltánnal. A Sirály egyszerre szól a színházról, stílusok találkozásáról és törvényszerű ütközéséről, a megújulás vágyáról és a tradíciók makacs megőrzéséről, a színházban dolgozókról és az őket körülvevő kiszolgáló civilekről, a generációs különbségekről, családi kapcsolatokról, szeretni és szeretve levés vágyáról, féltékenységről, valamint pusztítóan reménytelen szerelmek soráról.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

94.2. Trend FM.

Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a 2 évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítás nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó több napos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást.
0: Időjárás jelentés.
1: Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Szép napot, jó rádozást kívánunk mindenkinek, ez a nap vendége műsor itt a Trend FM-en. Nagy Dániel a vendégünk, ő a nap vendége, a Component Group ügyvezetője és második generációs családi vállalatvezetője. Azt mondhatod, hogy tegeződhetünk, köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Majd minden fontos lesz, gépészmérnök vagy és közgazdász, az ügyvezetőt azt majd megmagyarázzuk, meg a második generációt is, és azt mondhatod, hogy az lehet akár egy vezérfonnal is a beszélgetés alapján. Én meg azt mondtam, hogy ennek nagyon örülök, mert a generációváltás az nagyon sok vállalkozást feszít mostanában Magyarországon, így 2020-as években.
2: Így van, hát egy családi vállalkozás vagyunk mi a mai napig, onnan indultunk, édesapám alapította a Component csoportot 1989-ben, és 2017 óta dolgozok én a cégcsoportnál, és 2021 óta vagyok ugye ügyvezetője a cégnek, és ugye innen jön a második generációs, hogy én vagyok a második generációs ügyvezető. Úgyhogy igen, mivel is foglalkozunk, talán érdemes azzal kezdeni. Tehát nem szakmai fórumokon ezt szoktuk a legrövidebben elmondani, de azért megpróbálom most egy picit úgy.
1: Az is ért csak, aki nem az iparban tevékenykedik.
2: Igen, hogy az is ért csak, aki nem az iparban dolgozik, mert azt gondolom, hogy egyébként amivel foglalkozunk, az befolyásolja tágabb körben mindenkinek az életét, csak nem biztos, hogy tud róla, hogy azok az ipari eszközök kereskedelmével foglalkozunk mi, amik minden olyan gyár üzem, ahol folyamatos gyártás, tehát csővezetékekbe folyadékok folynak, tartályokban, csővezetékekben is így egy késztermék előállítódik, ezekre a területekre szállítunk mi ipari szivattyúkat, gépészeti szerelvényeket.
1: Ez akár lehet olaj, lehet tej, és nagyon sok minden más.
2: Igen, tehát ez akár lehet folyadék, gáz, gőz, szilárd halmaz állapot, tehát minden terület, és igen, talán egy ilyen érdekesebb referencia, ami alapján jobban el lehet ezt képzelni, hogy mi azért alapvetően az ilyen nehézipari, tehát olajipar, vegyipar, gyógyszeripar.
1: Tehát mondjuk MOL, ugye?
2: Például MOL, igen, területekre fókuszálunk, és viszonylag a legkritikusabb gyárakban, meg legkritikusabb berendezéseket szállítjuk ezeknek a cégeknek. Amit sajnos többen hallottak, hogy tavaly októberben, hogy a szászhalombattai finomítónak az egyik gyáregység, az egy AV3-as üzemben volt egy sajnálatos tűzeset.
1: És amit például, azóta is javítanak.
2: Azóta is javítanak, és például a javítási folyamatban veszünk mi részt szivattyú, műszer és szerelvény szállítással, és ugye, hogy mit csinál ez az üzem, amit most ugye mi együtt javítunk, az lényegében, hogy a kőolajfeldolgozásban, kőolajból.
1: Az finomítja azt a benzint, amit az autóba töltünk.
2: Igen, a párlatokat, tehát ez azért mindenkit érint, csak nem biztos, hogy ezt tudni kell.
1: És ez nem olyan párlat, mint amire egyébként gondolhatnék a pálinkával kapcsolatban.
2: Igen, ez nem az a párlat.
1: Édesapád, ő is mérnök, ugye?
2: Igen, édesapám villamosmérnök, és ugye ez alapján tradicionálisan a Component Kft. A irányítás technika mérés technikával indult 36 évvel ezelőtt, tehát onnan
1: 89,
2: indultunk. 89, igen, és emellé építettük fel a most már ilyen külön divízió üzletágnak hívott gépészeti területet, illetve a forgógépes szivattyús területet, ami egy akvizíció útján került.
1: Jó, ez hosszú folyamat, és erről azért beszéljünk egy pár percet. Édesapádnak mi volt az ötlete, vagy mi volt az elképzelése a céggel kapcsolatban, hogy indult, és aztán te, mint második generációs vezető, hová jutottál, vagy hová jutottatok 2026-ra?
2: Hát, hogy ahogy indult ugye a cég, ez a tipikus kereskedő cégként indultak az elején, még egy-két évig nem tudták, hogy milyen alkatrészt ugye hoztak be az országba, eladták, majd ugye édesapámnak a szakmája, ez a méréstechnika, indens technika volt, úgyhogy így találták meg az útjukat 2-3 év alatt, és akkor innen.
1: Hát ez a rendszerváltás környék, ez igazi rendszerváltó vállalkozás, ugye rendszerváltáskor induló vállalkozás.
2: Így van, és akkor ezt többen is alapították akkor, és édesapám így igazából 2010-es évek környékére vásárolta ki úgymond az összes társat, és akkor azóta így a családi cégünk. És ugye én, amikor belecsöppentem ebbe a cégbe, akkor azért már ez egy jó prosperáló, körülbelül 20-30 fővel rendelkező két milliárd fölötti árbevételű cég volt, tehát egy nagyon jó alapról indultam, hogy fejlesztjük ezt tovább. Ugye, ahogy én csatlakoztam, igen, a céghez, ez a azért ez a tipikus generációváltós problémákat átéltük. Tehát mondhatnám azt így utólag, hogy hát minden szép volt, minden jó volt, én vagyok most a cég ügyvezetője, de hát
1: dupla a létszám, dupla a bevétel.
2: Igen, és hogy ez
1: több országban ott vagyunk.
2: Ezt így kell csinálni, és hogy tankönyvi példa szerint csináltuk, de hát azért ezt, ha közelebbről nézzük, akkor azért nem így volt, mert azt gondolom, hogy mi is végigjártunk minden olyan hibát, vagy nem mindent, de párat biztosan, amit így el lehet követni. És nagyon sokat tanultunk, meg az elején mi sem tudtuk, hogy kell ezt csinálni, és ez az, ami talán szerintem, ahhoz szokták kérdezni, hogy kell ezt jól csinálni. Én azt gondolom, hogy mi sem tudtuk, hogy kell jól csinálni. Egy dolog volt, ami biztos volt, hogy megvolt a motiváció mindkét oldalon. Tehát én át akartam venni a céget, mert engem ez valamiért nagyon érdekelt.
1: A testvéred
2: érdekelt.
1: Nem akart, ugye van testvéred, öcséd, de van, ő ezt megúszta. Ezt
2: igen, hát én voltam az, aki bevállalta, és akkor ő az, aki neki meg nem feltétlenül kell már. És édesapám meg át akarta adni, mert hogy alapvetően én azért azt látjuk, hogy nagyon sok olyan alapító cégvezető van, aki egyik mondatban elmondja, hogy mennyire átadná a céget a következőben.
1: Meg nem.
2: Egy következőben meg látszik, hogy nem.
1: Mindenképpen ott marad utána, és hogy lehetőleg minden telefont és minden dokumentumot hallani, meg látni akar. A komponentnek a története, a siker története, az majd látszik a számokból, de nekem ez a stafétabot átadás nagyon izgalmas. Azt mondtad, hogy mind a ketten ebben motiváltatok voltatok, tehát a édesapád és a szülők is, és valamilyen módon akkor már te is. És akkor ez a közgazdász diploma, ez utána meg volt a mérnöki, ugye?
2: Igen, gépészmérnök.
1: Valamilyen mérnökit kellett.
2: Igen, ugye úgy szoktam ezt mondani, hogy ugye Műszaki Egyetem az úgy ki volt jelölve nagyjából, hogy arra kell menni, és az épületet én megválasztottam, és akkor nem villamos, hanem gépészmérnök lettem. És egyébként ez a tanulmányaim közben már ott volt egy olyan döntés, hogy azon gondolkoztam pár év után, hogy vagy elkezdek már gyakornoki állásokban dolgozni ugye az egyetem mellett, vagy volt ugye erre szerencsére lehetőségem, hogy cégen belül maradjak, illetve akkor döntöttem úgy, hogy a gazdasági egyetemet is elkezdem.
1: Azért, mert azt gondoltad, hogyha a céget növeszteni akarjátok, fejleszteni akartok, akkor erre szükséged lesz? Mert ez egy komoly tudatosságot feltételez, vagy csak érdekelt a közgazdaság?
2: Alapvetően ez is benne volt, igen, illetve én magamat olyan szempontból nem tartom egy tipikus mérnök embernek, hogy nagyon érdekel, értem a mérnökök nyelvét, de az én fő motivációm így a családi cégből kifolyólag is inkább a rendszerépítés, meg a cégépítés, ami pedig azért a közgazdaságtannal szorosan összefügg. És én azt gondolom, ez a kettő együtt működik, mert ha nem érteném azt, amivel foglalkozunk, úgy akkor úgy nehéz lenne ezt építeni.
1: Mindenképpen az volt a stratégia, hogy mondjuk egy idővonalon 2-3-4 év alatt átadni a céget, ha ezt az előbb ezt a stafétát mondtuk, vagy mondtam.
2: Mi úgy kezdtük ezt az egész folyamatot, hogy viszonylag hamar csatlakoztam a családi céghez, nem nagyon volt máshol, csak egy nagyon rövid tapasztalatom, és akkor az volt a mondás, hogy minden olyan pozícióba dolgozzak, ami ugye fontos a cégbe, tehát voltam ajánlatkészítő, de szakmailag fontos a cégbe, tehát ajánlatkészítő mérnök voltam.
1: Tehát járt utána végig a
2: szakmai ranglétet. Igen, egy ilyen nagyon ranglétet, ilyen gyorsított felállásban, mert pont az volt, hogy mire így kicsit kezdtem így látni, hogy amúgy itt mivel kéne foglalkozni, addigra mentem a következőbe, de egyébként egy nagyon jó rálátást adott.
1: Holisztikus rálátást biztosított a végén.
2: Igen, de hogy ez megint ilyen ideálisan hangzik, azért azt is el szoktam mondani, már nem tudom, édesapám mennyire szereti ezt a történetet, hogy az első évben egy olyan 8-9 hónap után a családi cégnél azért én felvetettem magamat a konkurenciához, mert ki akartam próbálni, hogy egyébként máshol.
1: De kaptál
2: kaptam egy állásajánlatot, igen, a konkurenciánál. Az még az időszak volt, amikor picit még úgy én se találtam a helyemet, meg nem tudtuk, hogy ezt hogy kell jól csinálni, és hát ilyen 20 évesen az embernek vannak ilyen nagy ambíciós ötletei, hogy akkor most majd felvetettem magam, és akkor majd édesapám elé lerakom az asztalra,
1: az
2: hogy mással is tudnék dolgozni. Én azt gondolom, nyilván nem ez a követendő példa, de hogy arra egyébként egy jó dolog volt, hogy utána elkezdtünk komolyan foglalkozni. Tehát akkor talán szerintem édesapám is érezte, hogy nem biztos, hogy ezt így csak mi magunk tudjuk intézni, és akkor külső tanácsadó bevonásával is, akkor egy picit így felállítottunk egy tervet egyébként arra, hogy...
1: Na, ezt nem tudtam, olvastam rólatok. Tehát akkor lehetett igénybe venni egy külső szakértőt.
2: Igen, akkor mi igénybe vettünk egy külső szakértőt, viszonylag minimális módon vontuk őt be, tehát hogy az alapokat lefektettük, és utána megint mi egy évig dolgoztunk együtt, és utána megint mi a saját magunk útján azt, amit egy év alatt összeállítottunk, tervet, azt úgy végrehajtottuk. Illetve hát azért még az érdekesség, hogy azt a tervet, amit mi kitaláltunk, azt azért az élet az teljesen keresztbe vágta, mert akkor ugye az volt a terv, hogy volt egy külsős úgynevezett nem családtag ügyvezető is a cégbe, és akkor az volt a terv, hogy majd én a külsős ügyvezetővel ketten átveszünk édesapámtól a cég ügyvezetését, de ez a külsős ügyvezető, ez pont a Covid időszak közepén volt, lemondott a pozíciójáról, és onnantól kezdve nekem pedig is az volt a feladatom, hogy pont azokat a feladatokat kellett átvennem a külsős ügyvezetőtől, amit egyébként a terv szerint nem kellett volna, tehát hogy megterveztük, de nem azt kellett végrehajtani.
1: Ez igazi challenge volt akkor, igen. A Covid dupla challenge-et jelentett akkor.
2: Igen.
1: A cég közben fontos akvizíciót is lebonyolított, ugye?
2: Tán igen, ez végül is ez közben volt. Még mielőtt a cégcsoportban ügyvezető lettem, mi vásároltunk egy nagyon hasonló területen, vagy ezen a területen dolgozó, ugye szivattyúkkal foglalkozó most már cégünket, a DT Kft-t, és igazából ez is volt nekem az egyik tanulópálya, mert ugye 2019-ben megvásároltuk a cégcsoportot, és hát ugye akkor én még nem voltam a családi cégünknek az ügyvezetője, mert ott még nem tartottunk, de hát egy ilyen idegen cégnek, akit ugye nem ismerünk, azt se tudjuk, mivel foglalkozik, hát miért ne kaphattam volna meg a lehetőséget, hogy annak a cégnek, amikor megvettük,
1: mert életem... De hát azért tudtátok, ha megvettétek, azért csak tudtátok, hogy mivel foglalkozik.
2: Persze, tudtuk, hogy mivel foglalkozik, csak hogy úgy mondom, hogy igen.
1: De ismeretlen terület.
2: Egy ismeretlen terület, egy kisebb cég volt, mint a mi családi cégünk valamivel, és annak kaptam meg egyébként először az ügyvezetési feladatát, és azt csináltam egy körülbelül egy évig, amikor utána a családi cégben is úgy alakult, hogy ügyvezető lettem. Tehát mondhatni nekem az a vásárolt cég volt a ügyvezetői tanulópályám, próbapályám, igen.
1: De most már 4 fővállalati egységből áll, ugye, a Component Group?
2: Igen, 2022 után elkezdtünk a külföldi terjeszkedésbe is gondolkozni, ez már így az én saját motivációmból jött, mert azt láttuk ugye, hogy valamit jól csinálunk itt az országban, azért viszonylag korlátozott a Magyarországon a MOL meg az MVM-ek száma, tehát hogy nincs végtelen piac erre, tehát hogy ahol ott vagyunk, nyilván ott mindig lehet egyik évben jobban teljesíteni egy projektet, megnyerni, nem megnyerni, de azért azt a végtelen nagy növekedési potenciált így országon belül nem láttuk, és ezért kezdtünk el régiós terjeszkedésbe gondolkozni, ami kifejezetten nehéz a mi esetünkben, mert ugye mérnökszolgáltató kereskedő cégként alapvetően mi azért nagy részben ilyen disztribúciós tevékenységet látunk el, tehát hogy nekünk kell egy gyártói felhatalmazás is, hogy valamelyik országban mi képviselhetjük azt az adott márkát, terméket.
1: És ezért nem olyan könnyű megszerezni,
2: tehát ez nem arról van szó, hogy csak gondolunk egyet, és akkor holnap Szlovákia vagy Horvátország, mert azért azt tud meg is kell szerezni. És ezügyben kezdtem el én dolgozni annak idején, és akkor igazából először Horvátországba utaztam le, mert ott volt egy ilyen gyártói lehetőség, ott el volt egy-két tárgyalás, és végül az meghiúsult, mert nem láttuk benne a megfelelő potenciált, de ott Horvátországba ismerkedtem össze egy jelenleg partnerünkkel, akivel végül Csehországban tudtunk így egy közösen egy céget alapítani, ami a cseh és szlovák piacon látja el ugyanazt a szabályozó szerepnek és most már több terméknek is a képviseletét.
1: Ez már a grup harmadik lába.
2: Ez a harmadik, igen. És ezen felbuzdulva pedig, vagy ezen fellelkesedve, egy éve később pedig Ausztriában is nyitottunk egy lánycéget, szintén egy másik olyan terméket árulunk Ausztriában, mint Magyarországon már több mint 20 éve. És akkor ezekben az országokban is az a célunk, hogy a magyar mintára, ugye azt a portfóliót, azt a tudást, mérnök szolgáltatási, illetve a kereskedelmi portfóliót felépítsük szépen lassan.
1: Igen, mert hogy a disztribúció, az ipari disztribúció mellé a mérnöki szolgáltatások teljes jogú társként léptek elő, ugye? Tehát ha az előbb a 4 lábat mondtam a cégnél, ugye a Component Groupnál, hát itt pedig a szolgáltatásban, vagy a súlyozásban ez a két terület van most már.
2: Így van, és az elejétől fogva ugye ez egy olyan kereskedelmi terület, ahol inkább ilyen mérnökirodaként tekintettünk mindig is magunkra, hogy itt kiválasztani, specifikálni.
1: Tehát nem csak a szivattyút eladni,
2: igen,
1: meg az összes többit cuccot, hanem azt megtervezni, azt feltérképezni, ajánlatot tenni, vezetni az ügyfelet valamilyen módon, ha éppen erre van igény.
2: Így van, tehát nagyon sok esetben mi egy megoldási igényt kapunk a vevőtől, ügyféltől, hogy erre a mérési, erre a szabályozási, erre a földékszállítási feladatra adjunk neki megoldást, és ez onnantól kezdve egy mérnöki munka. A nap végén az árbevétel az kereskedelmi tevékenységben végződik, tehát hogy eladjuk a terméket, de azt megelőzően egy mérnöki munka. De emellett is a szolgáltatás irányában nagyon erősen nyitunk az elmúlt években, tehát saját szervizünk van, folyamatos bővítjük a szervizünket, és már olyan projekteket is próbálunk elvállalni, a komplett

0: közéleti felfedezők, kutatások, hanem inkább azok, amik valós innovációk, és a társadalom számára is fontosak, azok erősen interdisziplinárisak. És nekünk képezni is kell az embereket rá, hogy ők fogékonyak legyenek, és ez nem csak a vezetőnek a felelősség, ez minden embernek, aki egy ilyen csoportban dolgozik, a felelősséget. Tehát nekem az informatikusaimnak, amikor újak jönnek, akkor készítettünk egy oktatóanyagot például, hogy megtanulják a biológiát. Azt várjuk el tőle, hogy meglegyen a fogékonysága rá, hogy beszélgetni tudjon egy orvossal, vagy beszélgetni tudjon egy biológussal, és ugyanígy a biológus kollégáknak is megtanítjuk azt, hogy mi az, hogy Python, vagy mi az, hogy mesterséges intelligenciának a fontosabb ágai, hogy ők is megértsék, hogy miről van szó, és erre kell egyébként egy fogékonyság, ami egyébként az informatikusok részéről szokott a legvékonyabb lenni. Ők kell vannak abban a burokban, hogy programozgatnak és adatbázist kezelnek, de hogyha ezt sikerül kinyitni, akkor tényleg elképesztően izgalmas dolgok jönnek.
1: Horváth Péter a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója a vendégem.
2: Most egy kis szünetre megyünk, majd folytatódik a beszélgetés, amiből azt is megtudhatjuk, hogy a műhold képek elemzése mennyiben lehet segítség később a tumorok értelmezéséhez.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, vissza is tértünk, folytatjuk a Creative Survivor legutóbbi adását, amiben a mesterséges intelligencia és a kutatásmódszertan összefonódásait ismertük meg. Olá Andrea beszélgetése tumorok képi felismeréséről.
2: Vendégem pedig ma Horváth Péter, a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója, aki tumoros megbetegedések diagnosztizálását segítő mesterséges intelligencián alapuló mikroszkópos rendszerekkel foglalkozik. A műsor első felében az intézet eredményeiről beszélt, arról például, hogy a kutatócsoportja által kifejlesztett technológia révén nagy mennyiségű sejtmintát képesek megvizsgálni, és ez jelentősen meggyorsíthatja a gyógyszerfejlesztést és a célzott terápiák kiválasztását. Ugyanakkor az is nagyon érdekes és meglepő, ahogyan Horváth Péter ezzel a kutatási területtel megismerkedett.
3: Aki hallgatja önt, lehet, hogy nehezen hiszi el, vagy legalábbis meglepődik azon, hogy ön műholdképek feldolgozásának a témájából doktorált annó. Az ember azt gondolja, hogy távol van ez a terület attól, ami végül is a mostani munkája. De azt olvastam, hogy egy interjúban azt mondta, hogy mégis van kapcsolat a mikroszkópos kísérletek és a műholdképek feldolgozása között.
4: Én egyébként egy űrkutató csoportban doktoráltam, és műholdképeket dolgoztunk fel. Még az akkor volt, amikor a Google megvette a Maps-et, és akkor egy nagyon nagy feladat volt az, hogy a világ már le van valamilyen szinten digitális képekkel fedve, és azt valahogy egy értelmezhető adattá kéne alakítani, például mondjuk megtalálni az utakat a képeken, megtalálni a házakat, és ugye ezt oda lehet tenni néhány emberkét, mondjuk sok ezeret, vagy sok százezeret, hogy rajzolgassa be, vagy pedig fejlesztünk olyan algoritmusokat, amik egy másodperc alatt egy képet fel tudnak pontosan dolgozni, és mi ezen dolgoztunk igazából. Az én feladatom egyébként egy egészen unalmas és érdekesnek tűnő, én fákat kerestem, és erdőket műhold képeken, és a mellettem ülő srác az utakat, a másik szobában, aki ült házakat, és egyébként nagyon izgalmas az európai, meg az amerikai űrügynökséggel is dolgoztunk, úgyhogy ez olyan szempontból viszont egy izgalmas feladat volt, és én ebből doktoráltam.
3: Hány éve volt ez?
4: Ez 2007-ben volt, azt hiszem, hát 20 éve körülbelül, és aztán Franciaországban csináltam a doktorimat, és kitaláltuk, hogy Svájcban kellene folytatni az életet, és akkor fontosabb volt, hogy Svájcban legyünk, mint az, hogy mit csinálok, nyilván a képfeldolgozást megőrizve, és nagyon szerencsés voltam, hogy a Zürichi Műegyetemen, hát az talán világszinten is mondjuk ilyen top 3-as az ETH Zürich, ott volt egy olyan állás, hogy mikroszkópos képeken kéne képfeldolgozni. És akkor oda mentem, és hát sejteket kellene megtalálni, meg filamentumokat, hát a sejtek azok kerekek, a fák is a műholdképen, úgyhogy elővettem a doktori értekezésemet, és aznap sejteket kerestem ugyanazzal a módszerrel, amivel fákat kerestem néhány nappal előtt a műholdképeken, meg amivel utakat kerestünk azzal a sejtben lévő filamentumokat, úgyhogy egy nagyon egyszerű átmenet volt, és megtetszett az adat nagyon, megtetszett az, hogy ott gyártják mellettem az adatokat a mikroszkópon, és adott esetben gyártunk 2 millió darab képet, vagy 2 milliárd sejtet, és impaktja van ott akkor egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, amivel foglalkoztunk, az a úgynevezett SIRNS, hogyha ezt érthetően szeretném elmondani, egyenként ki tudtunk géneket kapcsolni, az ember összes génjét kapcsolni, és meg tudtuk nézni, hogy mi történik például egy betegséggel, ha egy gén az nincs ott, hogy például mondjuk egy szalmonella meg tud-e fertőzni egy sejtet. És hát ez a világ akkori legmodernebb ilyen géntechnológiai módszere volt, és hát én hozzám került az összes adat, úgyhogy én láttam például azt, hogy a 22 ezer emberi génből, akkor úgy gondoltuk, hogy annyi van, most talán egy picit keresem, melyik az a 150 darab, ami megakadályozza az influenzát, vagy a salmonella baktériumot. Úgyhogy elképesztően izgalmas volt, nagyon-nagyon tetszett, és hát akkor szerettem bele ebbe a területbe. Aztán azt Svájcban 8-9 évig csináltuk, és akkor én utána Finnországba mentem, ahol pedig, hát akkor már a daganatvonal az elkezdődött, és a finnek azok nagyon korán észrevették, hogy az ő népességük az nem annyira keveredett más nemzetekkel, és genetikailag nagyon-nagyon izgalmasan kutatható. Úgyhogy ők akkor csináltak egy olyan iniciatívot, hogy leszekvenáltak minden finn embert, és meg volt egy ilyen génbank, és ez már több mint 10 éve volt, és csináltak egy kutatóintézetet a Helsinki Egyetemen belül, ahol kimondottan személyre szabott terápiákat lehetett csinálni, az engem elképesztően izgatott, és akkor áthívtak oda, akkor meg kellett pályáznom egy professzori állást, és akkor azt megkaptam, akkor úgy gondoltam, hogy elmegyek oda, de párhuzamosan azzal haza is jöttünk, és akkor itt pedig megkaptam egy lendületpályázatot, és akkor úgy csináltam, hogy akkor 2 laborom volt, és akkor 1 hetet kint voltam, 3 hetet itthon, úgyhogy egy jó darabig ingáztam Finnország felé. Aztán utána egy picit a tudomány politika Finnországban egy szerintem nem annyira tetszett irányba ment el, és akkor én úgy gondoltam, hogy átmegyek Németországba, és ott pedig részt vettem egy intézetnek a létrehozásában, ez az AI for Health, ez a mesterséges intelligencia az egészségügybe, vagy nem az egészségügybe, inkább az egészségre, és akkor ott a müncheni Helmholtz központban egy intézetet hoztunk létre, és akkor most ott van még egy kutatócsoport Szegedi mellett.
3: És miért nem ment a Harvardra, pedig hívták?
4: Hát meg tudnék 3 embert nevezni, 3 kutatót, aki miatt végül én így döntöttem. Az az igazság, hogy igen, amikor a zürichi időnk az véget ért, ott 8 év fix kontrakt volt, és nem lehetett tovább maradni, kivéve, hogyha örökre ott maradunk, akkor mi elindultunk Amerika fele is, és akkor teljesen véletlenül Zürichbe kint volt 2 kutatótársam, Pál Csaba és Pap Balázs, és akkor írtam nekik egy üzenetet, hogy látom, hogy itt adnak elő, és hogy esetleg találkozhatnánk, és akkor a Csaba, aki egyébként 3-szoros IRC győztes, Bolyai díjas, és azt gondolom, hogy Magyarország legkiválóbb, vagy egyik legkiválóbb kutatója, visszaírt egy fél sort, hogy aha, Péter, ígyunk egy sört, és akkor ittunk ott egy sört Balázsral és Csabával, és elkezdtek a Szegedi Biológiai Kutatóközpontról mesélni, ahova ők nem olyan régen jöttek haza a külföldről, és hogy itt valami készülődik, és utána még Víg László akadémikus is invitált. Én nem tudtam igazából, hogy az SBK, az a Szegedi Biológiai Központ az létezik, pedig nem messze laktunk tőle, de ugye én úgy mentem ki külföldre, hogy én matematikus, meg informatikus vagyok, és akkor itt tartottam egy előadást, és azt mondtam, hogy én ennek részese akarok lenni. Úgyhogy ez vágta ketté a Harvardot, és hát azóta ugye én vagyok ennek az intézetnek az igazgatója, és hát itt próbáljuk a csodát megtenni, szerintem egy elképesztően szenzációs nemzetközi gárda gyűlt össze, akik közül most már nem vettem föl, azt hiszem, hogy 6-8 éve olyan kutatócsoport vezetőt, akinek nincs lendületpályázata, több IRC is van, és tényleg kiváló kollégáim vannak, úgyhogy most ez a másik ilyen nagy hivatásom, vagy elhivatottságom, hogy ezt építsük, és hozzuk ide a világszintű kutatást, vagy legalább Európát.
3: Hogyha az önök kutatásaira rákeres az ember a neten, akkor a személyre szabott orvoslás mindig központi téma lesz, és szeretném megtudni, hogy ön hogyan gondolkodik ennek a jövőjéről.
4: Tegyünk hozzá még egy szót, precíziós személyre szabott gyógyászat. Van egy olyan diszkrepancia a dologban, hogy egy nagy gyógyszergyárnak nem érdemes személyre szabnia, mert akkor abból nem tud sokat eladni. Másrészt meg teljesen magától értetődő, hogy minden ember más, minden ember, minden betegsége más, úgyhogy, hogyha az adott betegséget szeretnénk az adott embernél gyógyítani, akkor azt személyre kell szabni. Én nekem az a legnagyobb hitvallásom és elképzelésem, hogy a komoly betegségeket azokat személyre szabva fogjuk gyógyítani. Mi mindent erre tettünk föl, nekem meggyőződésem, hogy ebben mi, remélem az én életem során fogunk áttöréseket elérni, és itt bejönnek még sokkal-sokkal interdisziplinárisabb régiók is, például, hogy hogy fog ezt tényleg a betegig elkerülni, ahol már nem az informatikus beszélget a biológussal, hanem ott már a beteggel kell beszélgetni, az onkotímmel kell beszélgetni, vagy mit tenni a virológusokkal. Ez elképesztően széles körű, és itt bejön a felelősség kérdése is, hogy mit is adhatunk, és annak az oldalnak, aki gyógyszert ad, annak ezt felelősen kell odaadnia. Most jelen pillanatban azon dolgozok, hogy olyan interdisziplináris, hát én úgy hívom őket, hogy translációs csoportokat hozzunk létre, ami klinikusból, biológusból és adatkutatóból áll, és az lesz a feladatuk, hogy a tumorbordokat azzal segítsék, hogy ezeket a nagyon-nagyon fejlett adatokat, amit egyébként a világon még nagyon kevesen látnak, hát például, hogy egy 8000 darab fehérjének a szintjét odaadom az orvosnak, még nem tudja igazából értelmezni, hogy ez mit jelent, vagy ugyanez, mint egy nagyon erősen kielemzett radiológiai kép esetén vannak olyan adatok, amiket még nem lát át feltétlenül a szakember, hogy erre csináljunk olyan tímeket, akik abba folynak bele, hogy ezeket az adatokat a legmélyebben megértsék, és utána ezt érthetően kommunikálják az orvosok fele. Úgyhogy most egy ilyen initiatívot rakunk éppen össze, hogy ezt valahogy könnyíteni tudjuk-e az orvos dolgát abban, hogy ezeket a modern adatokat értelmezhesse.
3: Milyen szerepe lesz ebben a mesterséges intelligenciának a kutatáson túl? Most a személyre szabott gyógyászatra gondolok. A diagnózis felállításában, vagy a gyógyszerek megjelölésében. Mi akkor találkoztunk először, amikor a tavalyi Science Expo-n az egészségügy és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról beszéltünk, amiben lenne lehetőség, és lehet, hogy nincs megfelelően kihasználva.
4: Hát én úgy gondolom, hogy itt minden területen nagyon fontos szerepe lesz az AI-nak, vagy lehet, hogy mondjuk most úgy érdemes rá tekinteni, mint fejlett adatelemzésnek, ami nagyon-nagyon sok adatot lát. És én most igazából nem látok olyan területet, ahol nem úgy gondolnám, hogy az AI dominálni fog a szakemberek fölött. Azt mondjuk tudjuk 10 éve, hogy például egy anyajegyről pontosabban tudja eldönteni, hogy melanoma-e, mint egy orvos. De ezek a kutatások, ezek jönnek nap mint nap ki, hogy nagyon specializált területeken sokkal pontosabban tud dönteni, sokkal, sokkal több adatot látott, ami alapján egy statisztikai döntést tud hozni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt minden területen meghatározó szerepe lesz a mesterséges intelligenciának. Hát két nagy dolgot kell áthidalnunk, az egyik az, hogy legyen elég adatunk, a másik meg az, hogy higgyünk benne megfelelően, és ugye ez akkor hiteles, hogyha valahogy hitelt érdemlően el tudjuk mondani, hogy ez tényleg jól működik. Ugye engedélyeztetni kell, validálni kell, és ezek nem egyszerű dolgok azért, mert nagyon-nagyon szigorú szabályoknak kell ahhoz megfelelnie, hogy ezt talán a legfontosabb döntésekben, az emberi életekről való döntésekben, de a katonai döntések is ugyanezek nyilván, vagy az autóvezetés is, hogy ezeket behozhassuk. Ezek jönnek, megállíthatatlanul jönnek, igazából nem is látnám értelmét, hogy ezt miért kellene megállítani, és szerintem itt nem azt kell várnunk, hogy hirtelen lesz egy forradalom, és holnaptól az AI fog dönteni, hanem ezt úgy, ahogy láttuk az elmúlt 10 évben, ezek így graduálisan egyre jobban be fognak jönni. Nem tudom megjósolni sem, hogy milyen sebességgel. Most a nem felelősségteljes dolgokban, például ezek a chatbotok, képgenerálók, zenegenerálók, szerintem egy elképesztően nagy robbanást láttunk. Mindenki, aki bárhogy is létezik a digitális térben, mindenki életében meghatározó szerepet játszanak a mesterséges intelligenciák. Most, ahogy önnel beszélgetek, a hangunk valószínűleg mesterséges intelligenciát átvíve, ha megnyitjuk a közösségi médiát, azt ajánlja, ha nem tudunk egy kérdést, mehetünk hozzá, és a statisztikailag legvalószínűbb választ meg tudjuk kapni már most a ChatGPT-től, Gemini-tól, és hosszan lehetne sorolni, hogyha nem tetszik a selfie, akkor a két gombnyomás, vagy egy rövid prompt, és szebbet csinál belőle. Ezek nagyon hirtelen az életünk részévé váltak, de az orvosok életének is kezd a részévé válni, tehát például mondjuk a radiológiában a kép kiértékelés, az már évek óta mesterséges intelligenciával történik. És számos hasonló területet mondhatunk, valahol ez kísérleti jelleggel megy, rengeteg olyan kutatás van, hogy mondjuk egy általános házi orvosnál jobban tud mondjuk egy neurológiai betegséget diagnosztizálni, csak úgy, hogy beszélget az emberrel. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt nem egy fekete mágiát kell várni, hanem szépen inkrementálisan fog ez bepenetrálni, odáig, hogy egyre több és több döntést rá fogunk bízni, azért mert validált lesz az a sok technológia. Patológiában is van már olyan, hogy AI tud dönteni teljesen autonóm módon egy műtétről, és hát akkor, wow, hát tehát gyakorlatilag egy életmentő műtétet rábízunk egy AI-ra már most. Úgyhogy ugye nekem ez a véleményem, amit nagyon nem látok még, és csak spekulálni tudok az, hogy az emberi kreativitást azt mennyire fogja az AI kiváltani. Én szerintem ez egy olyan dolog, amiről lehet filozofálgatni, és meg lehet tudományosan is megközelíteni, és mind a kettőben látok valamilyen igazságot, elképesztően izgalmas.
3: Ez jó hír, mert ugye akkor ön úgy érzem, hogy nem gondolja, hogy ki fogja váltani az emberi kreativitást, az AI együtt sokkal több dologra képesek, de mondjuk még mindig az embertől várjuk az új ötleteket és az intuíciót.
4: Nem tudom, hogy optimizmus ez, tehát hogy most vagyunk ott, hogy egy kreatív ember az AI segítségével még kreatívabb tud lenni, azért, mert a világ összes anyagához hozzáfér, és olyan dolgokat, amiket eddig unalmas volt megcsinálni, azt most azt automatikusan megcsinálja, mint ír egy szépen megfogalmazott levelet, vagy csinál egy szép zenét. És igenis az emberi kreativitás kell hozzá. Tehát, hogy most látjuk, hogy ezek a módszerek, ezek amikor egy picit is kreatívnak kellene lenni, akkor elképesztően unalmasak. De egyébként nem ez volt az üzenete az előző néhány mondatomnak. Én inkább azt mondom, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy tud-e olyan kreatív lenni, mint az ember, vagy hogy az ember az mennyire kreatív. Én szerintem a kreativitás az egyik, hogy össze tudunk olyan dolgokat kapcsolni, amik nem feltétlenül triviálisan összekapcsolhatók, a másik meg, hogy tudunk egy ilyen out of the box thinkinget csinálni, hogy tudunk olyanra is gondolni, amit még nem csinált senki. Na most ez mind a kettő egyébként marha jól formalizálható matematikailag is, és ha formalizálható, akkor megcsinálható. Tehát az, hogy dolgok közt kapcsolatot keressen, ezt szerintem meg fogja tudni egy intelligens ágens számítógép csinálni. Az, hogy out of the box thinkinget tudjon, tehát az, hogy olyat csináljon, amit még nem csinált, amit szerintem a művészek szoktak csinálni, az egy picit más, mert az AI-nak is megtanítható az, vagy a módszereknek is megtanítható, hogy menjen abba a térbe, amit még nem csináltunk, és mondja meg, hogy ott mi van, csak ettől még nem lesz művészet. Tehát, hogyha most én elkezdek pálcika figurákat rajzolni ketchuppal, nem biztos, hogy annak művészi értéke lesz, valószínűleg más még nem csinálta, de ettől még nincs művészi értéke, és ugye azt nehéz megmondani, hogy merre menjünk ki a boxból, ahhoz, hogy ez kreatívnak tűnjön, és nem tudom, gáznak. Úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit szkeptikus vagyok, de az is lehet, hogy egyszerűen csak túlbecsülöm az emberi kreativitást, és talán az csak egyszerűen megint csak néhány már létező külső impresszióból összerakott újnak látszó dolog, de ezen még van időm gondolkodni szerintem, mert most jelen pillanatban tényleg mondjuk, hogy ott tartunk, hogy ha az ember kreatív, akkor az AI az egy nagyon okos asszisztens, vagy még ezt sem mondom, egy robot asszisztens, ami tud gyorsan információkat adni, és ez az információ ez most már egészen széles körül.
3: Ugye, amikor mi tavaly találkoztunk ezen a kerekasztal beszélgetésen, akkor arról volt szó, hogy a hazai egészségügy és a mesterséges intelligencia kapcsolata, és akkor kiderült, hogy számos kérdés fölvetődik biztonság, adatbiztonság szempontjából, és etikai kérdések, amik még tisztázatlanok.
4: Ugye mindennek, ami az emberi életekre kihatása van, annak van egy legal, egy jogi aspektusa is. És amikor beszélgettünk, akkor arról volt szó, hogy itt a módszerek azok valószínűleg sokkal fejlettebbek, mint amit a jogi környezet megenged. A valószínűleget azt itt nem véletlenül tettem ide, ezt fontosnak tartom, hogy az AI, ahogy mondtam, elképesztően nagyot fejlődött, de validálni nagyon nehéz, hogy mennyit fejlődött, és amikor ezt a döntéshozásba behozzuk, akkor szeretnénk ebben megbízni, és erre egyébként nagyon helyesen úgy gondolom az egészségügynek és más területeknek is erős szabályzásai vannak. Ezeket a szabályzásokat, ezeket be kell tartani egy mindenkinek vadonatúj területen. Tehát ugye eddig az volt, hogy gyógyszereket kellett engedélyeznie a hatóságoknak, ahol nagyon jól meg volt szabályozva, hogy ennyi emberen kell működnie először, aztán ennyi. Most meg ott van egy módszer, hogy hát megmondja a véreredményekből, meg a radiológiai képből, hogy mi a diagnózis. Egy olyan mesterséges neuronháló, aminek van 10 milliárd vagy 1000 milliárd paramétere, és fogalmunk sincs, hogy mi történik benne. És ez mindenkinek új. Ugye a kutatók látják, hogy ez nagyon jól működik, az emberek is látják, hogy ez nagyon jól működik, a döntéshozók látják, hogy nem látják át, hogy működik, és nem tudják, hogy mik a gyenge pontjai, vannak-e gyenge pontjai, és itt a létjogosultság annak a beszélgetésnek, amit ott néhány hónapja folytattunk, hogy ez egy jelenlegi meglépendő feladat, hogy ezt a legjobban tudjuk, az AI tudását a leghasznosabban tudjuk használni a különböző területeken. És én nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy itt a hatóságok azok valamit rosszul csinálnak. Nyilván lehetnének sokkal gyorsabbak, sokkal flexibilisebbek, de másrészt meg kell értenünk, hogy azért, hogyha a gyerekünk életéről szóló műtétet rá kell bíznunk egy gépre, akkor abban megbízunk-e. És ezt könnyű mondani, hogy hú, az AI az ezt is megoldja, de erre meg kell a jogi alapokat, a jogi környezetet is teremteni. Úgyhogy ez most egy nagy kihívás, egy tényleg nagy kihívás, amin dolgoznunk kell, meg fogjuk oldani ezt felelősséggel, és lehetőleg flexibilisan és gyorsan kell megoldani.
2: Horváth Péter, a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója volt ma a vendégem. Az ő kutatócsoportja olyan technológiát fejlesztett ki, amely révén a mesterséges intelligencia segítségével forradalmasíthatják a személyre szabott gyógyítást. Ez a beszélgetés is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Köszönöm a figyelmet, Ola Andrát hallottátok.
1: Ola Andrea műsorát hallották, most hírek jönnek, majd Babik Edittel várjuk vissza önöket, és a Wellbeing kerül középpontba, most egészen Új-Zélandig megyünk ezért.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Terv szerint halad az uniós pénzek hazahozatala, tartós lehet a forróság és az aszá is, folytatódik a rendkívül meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. A feladat koordinációjával megbízott Vitézi Dávid beszámolója szerint Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik. Sok technikai kérdésről van szó. A napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházások terveznek. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula hőhullám várható. A Hungaromet ZRT elemzése szerint az aszály fokozódni fog. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 cm-s talajréteg az ország nagy részén továbbra is kritikusan száraz. A szorongástól, a teljesítménykényszerről, az önértékeléstől és a bizonyítványosztás körüli feszültségekről is hallhatunk tanácsokat a Betesda Gyermekkórház videóiban. Az intézmény gyermekpszichiátrei és pszichológusai által készített rövid videók célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához. Úgy tűnik szabadságra ment a koronavírus is. Az elmúlt héten országos szinten stagnált az örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minden helyszínen stagnálást tapasztalt, így a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Vasúton, közúton és a vízen is nagy forgalom lebonyolítására készül a tavaly a medencés kikötő 3 hektáros területét megvásárló bajai cég. Ha minden jól megy, akkor augusztus végére zöld utat kapnak, szeptemberben indulhatnak az első úszályok a kikötőből. A Szeged.hu információi szerint a helyzet leginkább a medencés kikötő környéken élőkét érinti. Egyébként július 6-án lesz egy lakossági fórum, ahová a beruházó cég képviselőit is elhívták, ott közvetlenül nekik is fel lehet tenni majd kérdéseket. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait Nagykökényesen. A feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A plébánia templom tatárjárás előtti eredetű egyhajós kőépület volt, amelyet a 16. majd a 18.-19. században bővítettek. A szakértők úgy gondolják, a rendház az alapító család szakrális központja lehetett, ugyanakkor a helyi lakosság vallási életében is szerepet játszhatott.
0: Időjárás jelentés.
3: Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: beg no more.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk is az Egy életemmel Babik Edit műsorával, aminek témája a well-being és minden, ami javítja közérzetünket. Ebben az adásban az utazás kerül elő, és egészen Új-Zélandig megyünk egy kint élő magyar, Csaba Shepherd segítségével.
3: Azt gondolom, nem járok messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy mai vendégem a világ túloldaláról jelentkezik a digitális térben. Ugyanis Csaba Shepherd, idegenvezető, a New Tour Zealand alapítója, Új-Zélandon vár a kérdéseimre.
4: Elakoto katoa.
3: Wow, ami azt jelenti, hogy...
4: Maori nyelven ez egy nagyon tiszteletteljes köszöntést jelent. Mondhatnám azt, hogy kia ora, ami hello-t jelent, vagy sziasztok. De a elakoto katoa az egy nagyon tiszteletteljes köszöntést.
3: Akkor Csaba, megismétlem én is a köszönésem, nagy tisztelettel köszöntelek téged, örülök, hogy sikerült elérnem. Csaba, kezdjük azzal, hogy mióta élsz Új-Zélandon, és egyáltalán hogyan kerültél oda?
4: Közel 20 éve költöztünk, nyilván, hogy ezt mindenki megkérdezi, hogyan kerültem ide repülővel.
3: Okay.
4: Tulajdonképpen életmód, életstílusváltást szerettünk volna az életünkben, kicsit lassabb, nyugodtabb életre váltani, és mint hogy a nagyapámnak ez volt az álma, hogy ide költöztesse a családot. Nekem eredetileg már itt kellett volna születnem, de a történelem és politikai körülmények, események Magyarországon ezt nem engedték meg, hogy ide költözzön, úgymond a nagyapám a szüleimmel, a családdal, úgyhogy gyakorlatilag én valósítottam meg ezt az álmot.
3: Nagyapádnak miben gyökeredzett ez a motivációja?
4: Ezt senki nem tudja a családba. Tehát ezt sose tudtuk meg.
3: Nem is gondolkodtatok rajta?
4: De nem senkinek jó válasza rá, hogy honnan tudta, hogy honnan gondolta, és miért.
3: Mivel foglalkozol kint, Csaba?
4: Nagyjából 15 éve van egy turisztikai vállalkozásunk, egy utazási irodánk, új-zélandi bejegyzéssel, és gyakorlatilag több mint 15 éve dolgozom turizmusban. Elsősorban is először nemzetközi csoportokat vittem a világ minden részéről, majd az utóbbi, azt gondolom, hogy 6-7 évben bejöttek a magyar utasok is a képbe, úgyhogy azóta egyre több magyar utasot is utaztatunk. Úgyhogy gyakorlatilag ez a főállás, fő munkakör, és ez leköti az egész évünket.
3: Az ország motivált téged arra, hogy idegenvezetésből élj meg, vagy korábban itt Magyarországon is hasonló szakmád volt?
4: Ez jó kérdés. Tulajdonképpen soha nem készültem idegenvezetőnek, se turizmust. Nem kerestem, hogy dolgozzak benne, én fotósként dolgoztam itt előtte, fotostúdióban, és meghívtak egy ilyen országjáró túrára, ahol külföldiek voltak, és nekem az volt a munkám, hogy ott fotózzak. És miután mindenki nagyon megszeretett, az utasok, mondta a cég, hogy nem jönnék el újra. Mondtam, okay, ez nagyon jó volt, jó munka utazni és fotózni. Úgyhogy elmentem újra, és utána azt mondták, hogy nem-e gondolkoznék azon, hogy én is idegen vezessek, és fotózzak együtt. Úgyhogy így szépen lassan jött be ez a dolog, annyira, hogy végül már nem maradt időm a fotózásra, úgyhogy azt teljesen feladtam a fotós karrieremet, és beszippantott így ez a turizmus, ami Új-Zélandon, én azt gondolom, nagyon-nagyon baráti és nagyon emberi megközelítéssel csinálja ezt a szakmát.
3: Amikor előbb a fotózásról meséltél, akkor az jutott eszembe, hogy rokon szakma az idegenvezetéssel, hiszen egy fotós is a világot akarja megmutatni a képeit nézőknek, és ugyanezt csinálja egy idegenvezető is.
4: Így van.
3: Ha Új-Zélandra gondolok, akkor nekem a zöld minden árnyalata eszembe jut. Nagyon természetközeli országról beszélünk, és nagyon természetközeli népről. Mit adott ez neked?
4: Ezt nagyon sok utasom megfogalmazza, hogy a zöld minden árnyalata. És ez így van. Tehát a legelső vonzerő nekem Új-Zélandban az a természet volt természetesen, és a mai napig nagyon fontos szerepet játszik az életemben. Úgyhogy Új-Zéland természetben azt gondolom, hogy az egyik legjobb hely a világon. Soha nem mondjuk, hogy a legjobb hely a világon, de természetesen nekem a legjobb hely a világon, ezt szubjektíven lehet mondani. de nem csak a természet miatt, hanem a kultúra, az emberek miatt is.
3: Ha már összekötjük a természetet és a kultúrát, mennyire vigyáznak rá a helyiek, hogy így is maradjon, hogy ez a gyönyörű környezet megmaradjon, akár felsőbb szinteken, akár az egyes ember szintjén?
4: Gyakorlatilag az országnak több mint 30% a természetvédelmi terület, vagy nemzeti park, és nem csak állami szinten van ez vigyázva és védve, hanem személyes szinten mindenki a maga területén odafigyel. Nem csak olyan szinten, hogy nem szemetelünk, nincs szemetelés Új-Zélandon, tiszták az utcák és terek, hanem olyan szinten is, hogy kártevő irtás mindenki maga területén megteszi a maga feladatát, úgymond, ahhoz, hogy a Új-Zélandnak az énekes madarai, amiről világhírű Új-Zéland, a madarak országa Új-Zéland, hogy ők boldogan tudjanak élni. És ezt nagyon komolyan veszi mindenki. Gyakorlatilag mi is ahol lakunk, itt egy kis esőerdőben lakunk. Mi is ezt csináljuk, és a szomszédaink is. Van egy ilyen app a telefonunkon, és mutatja, hogy az összes többi csapda, ami van, ami a kártevőket írtja, a patkányokat, egyebeket, mutatja, hogy hány szomszédunknak van, és ebből látom, hogy ez nem egyéni dolog, hanem mindenki ezt csinálja, hogy megvédje a madarakat.
3: Tényleg ilyen szinten nyomon követik? Hogy applikáción meg tudod nézni?
4: Abszolút. Tehát a természetvédelem az két pilléren áll, az egyik az állami, az a kisebbik pillér, holott a legnagyobb minisztériumot, a környezetvédelmi minisztérium legnagyobb költségvetéssel rendelkező, de ennek ellenére sokkal nagyobb pillér, amit mi magánemberek rakunk ebbe bele, időben, anyagiakban. Tehát nem csak a saját környezetünkben védjük a természetet, hanem nagyon sok alapítvány van, amin keresztül az emberek adakoznak pénzt, időt, energiát, hogy járnak, ültetnek fákat, illetve védik a madarakat.
3: De jó ezt hallani. Hogyha természetről beszélünk, akkor azért azt is meg kell említeni, hogy már csak a geográfiai helyzete miatt is Új-Zéland azért kitett olykor veszélyes természeti jelenségeknek, és mesélj erről.
4: Gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy nálunk nincsenek háborúk, viszont a természet az úr. Cunami nem nagyon szokott lenni, földrengés nagyon sok van, minden nap több földrengés van, vulkánkitörés, földcsúszamlások, árvizek. Szinte az élet része nekünk ez a négy, úgyhogy ez csak úgy kell élni, hogy az ember tudja, hogy mikor mit csinál, hova megy és hova nem megy, mikor nem indulunk el például. Úgyhogy figyeljük az időjárást, figyeljük az előrejelzéseket, és azt szerint hozzuk meg a döntéseinket. Tehát itt a természettel való együttélés az egészen más szinten van. Látom azt, hogy fejlett országból jövők nem értik a koncepciót, amikor azt mondom, hogy ilyen-olyan riasztás van, jön az eső, jön a ciklon, akkor most nem arra megyünk, hanem másik irányba kikerüljük. Viszont mi ezzel együtt élünk, tehát tudjuk pontosan, hogy mi várható, melyik folyók tudnak kiáradni, melyik tengerpart tud elmosva lenni a hullámok át, hogyha nagy hullám van, és a többi. Tehát ez része az életünknek, hogyha az ember tiszteli a természetet, akkor azt gondolom, hogy ezzel lehet együtt élni, mint hogy bizonyítja ez az országnak a történelme.
3: Most, hogy hallgatom a szavaidat, csak megerősödik bennem, hogy mi itt Európában mennyire elszakadtunk már a természettől, és mennyire nem tudjuk megítélni azt, hogy milyen jelenség várható, és arra hogyan reagáljunk. Nem tudok elszakadni attól a gondolattól, Csaba, amit a természetvédelemről, állatvédelemről meséltél. Mesélj egy picit az ottani állatvilágról, légy szíves.
4: Gyakorlatilag a őshonos állatvilág az a madarak. Tehát mielőtt az európai ember ideért, mondhatni, hogy csak madarak voltak Új-Zélandon. Azért mondom, hogy mondhatni, mert az őshonos állatok közül volt egyetlen egy emlős, ami denevér. Az is repül. Hozzáteszem, a mi denevérünk, nagyon picike, nagyon kis aranyos denevér, nem szeret repülni, addig repül, amíg lerepül a varba, és utána egész éjszaka járkál annak ilyen lábhoz hasonló, a szárnyán ilyen képződmények, és egész éjszaka sétál, és ott gyűjtöget. Tehát az őshonos madaraink többsége nem nagyon repül, vagy nem nagyon akar repülni, ha tud is, preferálja azt, hogy ne repüljön. Természetesen van egy nagyon jó repülő madaraink is. De gyakorlatilag az állatvilág, az itt a madárvilág elsősorban, természetesen vannak hüllőink is, és hát a tengerekről nem beszélve, hogy ott micsoda élő világunk van.
3: És hogyha átváltunk a növényekre, ugye Új-Zéland két nagy szigetből és sok kicsiből áll, és nagyon-nagyon hosszan elnyúlik, úgyhogy itt különböző éghajlat is jelen van az országban. Milyen növényvilágnak ad ez teret?
4: A növényvilág nagyon egyedi, és nagyon érdekes. Amellett, hogy a világnak az egyik legdélebbi pálmafája él itt a Nikau pálma, ami gyönyörű pálmafa is megér a déli szigeten is egészen lent. Amellett az alpisi növényektől a szubtrópusi növényekig minden megtalálható. Tehát olyan széles skála van a növényzetben, ami nagyon kevés országban található meg. Ugye ez adódik a földrajzból, amit említesz, hiszen a gleccserektől a szubtrópusi tengerpartokig minden van Új-Zélandon. És még érdekesebb ilyen szempontból a növények szempontjából is, hogy nagyon sok mikroklíma van Új-Zélandon, tehát egy-két órás utazáson belül eljutunk egy alpesi mikroklímából, egy szubtrópusi mikroklímába például, vagy mondhatok sok minden mást is. Szóval érdekes ország, hiszen amit mondtad is hosszú, hosszan húzódik el, és nagyjából ilyen észak-déli irányban áll, észak-kelettől délnyugatra. Ezért a tengerhez való távolság és az egyenlítőhöz, illetve az Antarktiszhoz képes való távolság miatt nagyon sok kis mikroklíma van, és a mikroklímákon belül külön élő világok. Tehát vannak olyan helyek, ahol olyan gyíkok vannak, olyan bogarak, olyan lepkék vannak, ami sehol máshol a világon nincs, csak azért a néhány négyzetkilométeren. A másik érdekesség, hogy van olyan hely Új-Zélandon, ahol kontinentális éghajlatunk van, itt az óceán közepén. Kevés ember gondolná, hogy ez lehetséges egyáltalán.
3: Elképesztően izgalmas lehet egy ilyen utazás veletek, hiszen ezt akár körbe lehet járni néhány hét alatt, és ennyi élményt, ennyi tapasztalatot gyűjteni, hogyha Csaba meg kellene nevezni mondjuk a 3-4 legérdekesebb desztinációt, akkor miket idéznél föl, és talán kezdjük akkor a te kedvenceddel, ha van ilyen.
4: Nagyon-nagyon nehéz a kérdés, 30-40-et könnyű lenne megválaszolni. Mondhatnám azt, hogy a Téli-sziget nyugati part végig az egyik kedvenc helyem.
3: Miért?
4: Egyszerűen az érintetlenség, a érintetlen természet, az őserdők, a sokféle, millióféle őserdő egymás mellett. Egyek, tenger, őserdő, illetve a vad Tasmán tenger azon az oldalon. Ugye szörfös vagyok, szóval ez a szívem odahúz. A másik extrém, az fönt északon van, a legészakibb része az országnak. Az egy szubtrópusi klíma, gyönyörű fehér homokos, hosszú tengerpartok, kristálytiszta víz, nyáron jönnek a mantaráják, rengeteg delfin. Az egy teljesen más világ, az más miatt kedvencem az a hely. Úgyhogy ez már kettő volt.
3: Épített környezet, van-e olyan, ami turista mágnes?
4: Én azt szoktam mondani, ha valaki épített környezetet szeretne látni, menjen Európába. Szerintem semmi ahhoz fogható nincs a világon. Új-Zéland gyakorlatilag nagyon-nagyon új ország. A legutolsó föld, nagyobb földterület, amit emberiség benépesített Új-Zéland. Innentől kezdve igazából épített örökség, mint olyan nálunk, ami 100 éves, az már történelmi. Ezzel együtt azt tudom mondani, hogy Dunedinben vannak nagyon szép épületek. Nyilván Auckland az egy modern város, de nagyon gyönyörű környezet, és szépen meg van építve. És természetesen Queenstown, ami gyönyörű helyen van, és kedves kis belvárosa van. Ezt a hármat emelném ki igazából.
3: Jó, és akkor még adok neked teret egy negyedik desztinációra. Mi legyen az?
4: A negyedik desztináció lenne, akkor én azt mondanám, ez nagyon nehéz. Azt mondanám, hogy egészen lent a legdélebbi része Új-Zélandnak. A Stewart Island, illetve a déli partok. Hiszen az már csak 5000 kilométer az Antarktisztól, és olyan mennyiségben található fókák, pingvinek, mindenféle állat, ami sehol máshol nincs. Gyakorlatilag a beachen sétálunk, és ott az oroszlán fókák között lehet sétálni, természetesen kikerüljük őket tisztes távolságból, de nem zavarja őket, hogy mi ott vagyunk, és azért nagyon nagy élmény.
2: Babik Editet és az Egy életemet hallották, vendége Csaba Shepherd Új-Zélandról. Most egy kis szünet, majd folytatjuk a második résszel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, vissza is tértünk, folytatjuk az Egy életem legutóbbi adásával, amiben egy új-zélandi magyar, Csaba Shepherd mesél a mindennapokról és látványosságokról. Babik Edit interjújának második részével folytatjuk.
2: Csaba, a turizmusnak a része a gasztronómia is, és hát engem nagyon érdekel, hogy mit esznek a mindennapokban, és mondjuk mit esznek az ünnepnapokon az új-zélandiak.
3: A gasztronómia Új-Zélandon, én azt gondolom, a világon az egyik legjobb gasztronómiája van Új-Zélandnak, hiszen az alapanyag a világon az egyik legjobb. Ha csak belegondolunk, hogy honnan jön az ételünk, Új-Zéland egy olyan ország, kb. 5 millióan lakunk, és annyi ételt termelünk, hogy 40 millió embert el tudunk volna látni kényelmesen. Tehát nagyon sokat exportálunk. Ahonnan jön az ételünk, az olyan farmok, olyan állatok és olyan tenger, ami világszínvonalú és a világon szerintem nagyon magas pozíciót lehet neki adni, mindenféle szempontból, környezeti szempontból elsősorban. Ha csak megnézzünk egy fotót Új-Zélandról, hogy a birkák kint legelnek a hegyeken vagy a réteken, és milyen tájon vannak, szabadon vannak, senki nem bántja őket, azt csinálnak, amit akarnak, esznek, isznek, alusznak, boldogok. Na most az ő húsukat megenni egészen más, mint mondjuk más módon termelt hús. Ez ugyanez igaz a tejre, a tehenekre, halakról nem beszélve, tengerből kifogott halakról, lazacról nem beszélve például, ami olyan tápot adnak a lazacoknak, vannak lazacok, amik öblökben vannak tenyésztve, vannak olyan, amik leccservízben, szerintem az a legfinomabb, olyan tápot kapnak a lazacok, hogy emberi fogyasztásra alkalmas. Tehát olyan színvonalú maga az alapanyag az ételekhez, hogy onnan már csak azt szokták mondani az utasaim is, hogy elrontani lehet az ételeket. Emellett a szakácsok, tehát most beszéljünk az éttermekről, a szakácsaink Új-Zélandon az éttermekben többségében világjárt emberek, akik bejárták a legjobb, legkulinárisabb helyeket Franciaországtól kezdve mindenhol máshol, és utána hazajöttek, és azt, amit ott megtanultak, azt össze kombinálják az itthoni hazai szokásokkal, ételekkel. Úgyhogy szerintem szenzációs a gasztronómiai élmény, ami nagyon fontos része a mi útjainknak, olyan éttermekben visszük utasainkat direkt, hogy meg tudják kóstolni a teljes palettáját az új-zélandi ételeknek, és mi tudjuk, hogy pontosan, hogy hol a legjobb a beef Wellington az országban, hol a legjobb a rák, hol a legjobb a marha, hol a legjobb a birka, stb. Tehát innentől kezdve a gasztronómia az egy csodálatos dolog Új-Zélandon. Az emberek otthon a hétköznapokban is ugye minőségi húst tesznek, és nagyjából az árakban nincs különbség, hogy valaki marha húst vesz, birka húst vesz, halat vesz, vagy disznót, vagy csirkét. Az nagyjából ugyanaz az ár. Tehát innentől kezdve mindenkinek a személyes választása, hogy mit választ. Úgyhogy nem tudom, hogy megfelelő a választom. Az ünnepi ételek az érdekes dolog, mert Új-Zélandon az ünnepek nem úgy vannak, mint Európában. Most mondok egy példát. Tehát mondjuk karácsonykor, vagy egy nagyobb ünnepkor nem biztos, hogy nagy főzés, sütés van. Lehet, hogy a család kivonul a tengerpartra, és csinálnak egy barbecue-t, és megvolt a karácsonyi ebéd. Tehát nincsen bejgli, nincsenek ilyen szokások. Van pavlova, ami ugye új-zélandi találmány, a pavlova torta.
2: Ó, ezt nem is tudtam.
3: Igen, én nem ismerek egyetlen ismerősömet sem, aki pavlovát csinálna.
2: Akkor most itt vagyok, jelentkezem. Szoktam.
3: Igen?
2: Igen.
3: Nagyszerű.
2: Örülök, hogy a süteményeket szóba hoztad. Van még olyan, ami kulináris élményt jelenthet az európai szájnak?
3: Sütemény?
2: Te kezdted, te csináltál kedvet ehhez a kérdéshez.
3: Én azt mondom, hogy a fagylalt. És
2: jó,
3: ezt
2: okay.
3: Mondom az olasz utasaimnak is, nagyon bátor vagyok. A legjobb fagylalt itt van a világon.
2: Rátapintottál a másik kedvenc kajámra, a fagyi. Végtelen mennyiségben én azon el tudnék élni. Szóval akkor menjek Új-Zélandra, hogyha kiváló fagyit keresek.
3: Abszolút. Tehát a tej maga nagyon jó minőségű, és abból készült fagylalt nyilván egész más minőségű lesz. Illetve amit beleraknak gyümölcsöt, az is nagyon jó minőségű. Tehát ezért egy kis odafigyeléssel egyszerű jó fagylaltot készíteni Új-Zélandon.
2: Ha már szóba hoztad az ünnepi étkezést, ugye a karácsonyi étkezést, akkor beszéljünk egy picit az egyéb ünnepekről is, mert nagyon sok mindent elárul egyébként egy kultúráról, hogy milyen ünnepeket tart és hogyan tartja. Van-e valami olyan ünnep, ami nekünk különlegességnek számíthat? És akkor rögtön eszembe jut a haka, a harci tánc, ami olykor megjelenhet egy-egy ünnepen.
3: A haka az egy nagy téma. Gyakorlatilag a haka az nem harci táncot jelent, csak az egy pici része, vagy az egy része a hakának. Hakáznak bármilyen alkalomra, tehát van köszöntő haka, ha valaki mondjuk hosszú útról érkezik, gyakran a reptereken lehet ilyet látni, hogyha valaki úgymond fontos személyiség, vagy valakinek fontos személyiség megérkezik, akkor várja egy csapat helyi, és ott hakáznak. Tehát ez a köszöntő haka, ugyanez van búcsúzó haka, esküvői haka, születésnapi, tehát nagyon sokféle különböző dolog van, úgyhogy az gyakorlatilag ünnepekkor szoktak hakázni, ez így van.
2: Akkor ez tulajdonképpen jelenti egy picit az identitást, összetartozást, a tiszteletet, ami azért eléggé szenvedéllyel átítatott. Mondjuk el, aki még esetleg nem látott ilyet, hogy hogy kell ezt elképzelni?
3: Hát gyakorlatilag a hakát mindenki úgy ismeri, mint harci tánc, aminek kettő célja volt. Az egyik, hogy megpróbáljuk megijeszteni az ellenséget vele, olyan ijesztően meregetni a szemeinket, öltögetni a nyelvünket, vagy a hangokat hallatni, a lábunkkal dobogni, és az ember a melkasát feri, meg mindenféle ilyen félelmetes mozgásokat csinál, hogy megijedjen az ellenség és hazafusson. De ha ez nem történne meg, akkor mind a két fél annyira felajzza magát a harcra, hogy akkor tudnak harcolni. Na most ez a harci haka. Az összes többi haka egy kicsit hasonlít ehhez, és lehet, hogy manak megijedne egy köszöntő hakától is elszaladna, de gyakorlatilag csak hasonló, de nem ugyanaz.
2: Na, hogyha itt a kulturális különbségekről beszélünk, akkor arra még emlékszel, hogy anno 20 évvel ezelőtt, amikor megérkeztél a szigetre, akkor mi okozta számodra a legnagyobb kultúrsokkot?
3: Nagyon sok minden. Tehát az emberek világnézete, hogy honnan indulnak neki a világnak, milyen szemszögből nézik a világot, a természetet. Ugye mi Polinéziában vagyunk, a Maori az ősi nép Új-Zélandon, polinéz szintén, és gyakorlatilag az egész ország kultúráját átítatja ez a Maori világszemlélet. Annak ellenére nagyon sok új-zélandiaknak nincs tudatába. Ahogy a világot mi látjuk itt, az nagyon sok tekintetben származik az ősi polinéz világnézetből, illetve a Maori világnézetből. Tehát innentől kezdve nekem, mint európai világnézettel rendelkező ember, a viszony a földhöz, a viszony a természethez az egészen más volt. A maorik például, csak egyet hagyd mondjak, ami elég jó példázza ezt. A maorik azt tartják, hogy a földet azt nem örököltük a nagyszüleinktől, hanem kölcsönbe kaptuk az unokáinktól. És akkor az ember ezt végig gondolja, hogy ez mit jelent, nagyon messze menő következtetésekre jut.
2: És ti e szerint is éltek.
3: Próbálunk, mint ország.
2: A természet közeliségnek az is része, hogy lehet hallani, hogy sokan mezitláb járnak, tehát hogy tényleg annyira megélik a természethez való közelséget, hogy akár a városokba is így térnek be.
3: Abszolút, ez normális. Tehát itt, ha bemegy valaki a bankba, vagy a hivatalba mezitláb, azzal ugyanúgy bánik mindenki, mint hogyha öltönybe megy be. Volt egy parlamenti képviselő, nem tudom, hogy még mezitláb jár-e, de mezitláb jár be a parlamentbe dolgozni. A külsőségek Új-Zélandon nem számítanak, nem fontosak. Az érték, a belső érték a fontos.
2: Elképesztően jó lehet megélni ezt a szabadságot. Na, ha már a természetnél jártunk, és te korábban említetted, hogy szörfözöl. A mindennapok része ugye a sport is, és én azt gondolom, hogy Új-Zélandon ez is a természethez kötődik. És egyébként erről jutott eszem, hogy én talán a rögbi válogatókat láttam egyszer hakázni. Az ugye lehet, hogy a sport előtt is eljárják a hakát?
3: Abszolút. Az világhírű, az All Blacks, az a nemzeti
2: All Blacks,
3: csapat,
2: igen,
3: rögbi
2: igen.
3: Csapat. És minden meccsét úgy kezdi, hogy hakázik, az harci haka. Tehát az arra van, hogy megfélemlítsen ellenfelet, mert nem ellenség, az ellenfél van.
2: És ahogy emlékszem, sikerül is, mert elég jó híre van a játékosoknak.
3: Hát a világnak a legsikeresebb sportcsapata. Gyakorlatilag a sport történelemben le lehet ellenőrizni. Én úgy tudom, hogy a sport történelemben nincs még egy olyan csapat, ami ennyire sikeres. Gyakorlatilag a az egész történelmében az All Blacksnek a körülbelül 70-valahány százalékát megnyerik a meccseknek.
2: Az
3: én nem tudok más ilyen sportcsapatot, aki ennyit nyer. Úgyhogy nagyon sikeresek, és a rögbi az, azt szoktam mondani, hogy ez az a nemzeti vallásunk a rögbi. Az ország többsége szereti nézni, és nagyon sokan játsszák is valamilyen szinten, helyi szinten a rögbit.
2: A természetjáráson kívül milyen sportok népszerűek még felétek, meg a szörfözésen és a vízisportokon kívül?
3: Gyakorlatilag minden, ami kint van. A túrázás, a szörfözés, a vitorlázás, főleg a rögbi, nagyon kevés futball is van, foci, illetve minden, ami kint van, azt szokták mondani, az outdoor emberek laknak Új-Zélandon, mindig kint vannak, és kint sportolnak. A golf, például az is egy népsport, golf, de nálunk a golf az, az olyan, hogy minden falu szélén van egy, legalább egy vagy kettő golfpálya, a legolcsóbb sport Új-Zélandon a golf, tehát aki már mondjuk nem tud rögbizni, vagy szörfezni, mert olyan idős, az akkor megy golfozni, ütögeti a golflabdát, az a legolcsóbb sport Új-Zélandon a golf, és összehozza az embereket jó társaságban. De gyakorlatilag a golfozás az egyben sport is, meg egyben ilyen társadalmi esemény is. A golfklubban esznek, isznak, beszélgetnek az emberek, úgyhogy az egy másik népsport a golf. Nem csak idősen golfoznak, mindenki golfozik.
2: Ha térjek igen vissza a beszélgetésünk elejére, amikor maori nyelven köszöntél nekem, le tudnád írni ezt a nyelvet? Ugye az angol meg a maori a hivatalos nyelv.
3: Így van. És a jelbeszéd.
2: És a jelbeszéd. A maori nyelvet hogyan írnád le? Latin betűt használnak?
3: A maori írott nyelvet azt az első misszionárusok alkották meg, hogy segítsenek a maoriknak. Nem volt írott nyelvük előtte, és ilyen módon nyilván latin betűt használnak a maorik. Egy kicsit hasonlít a magyar nyelvhez.
2: Komolyan?
3: Igen, tehát az én maori kielejtésem, az, azt mondják a maorik, hogy anyanyelvi szintű. Az a kevés, amit én tudok. Ugyanakkor a maorik, ha bármit mondok nekik magyarul, tökéletes magyarsággal mondják ki elsőre. Valami hasonló van a két nyelvnek a kiejtésében, természetesen más a két nyelv, de a kiejtésben nagyon hasonlít.
2: Ez valami rejtett nyelvrokonság akkor.
3: Igen, ez érdekes dolog, hogy nekem könnyű a maorit beszélni, vagy kimondani, és ő neki könnyű a magyart.
2: Szerintem arról nagyon sokat meséltél már, hogy mi mindent tanulhatunk az új-zélandiaktól, de szerinted van-e olyan, ami esetleg a magyar kultúrából érdekes lehet az új-zélandiak számára?
3: Azt szokták mondani általában a magyarok, hogy a magyarok a legjobb munkaerő, és olyan munkamorál van, ami világon az elsők között van. És azt gondolom, hogy ez így van. És az összes új-zélandi ismerősem, aki ismer esetleg másik magyart, mindig megkérdezem tőlük, hogy milyen véleménye vagytok a magyarokról, és nagyon sokan megjegyzik ezt a munkamorált, ami van a magyaroknak. Tehát én ezt emelném ki.
2: Ez szerte a világon visszajön, nagyon sok vendégemtől hallom ezt. Igen. És akkor zárjuk azzal, Csaba, hogyha kedvet kapott most a rádióhallgató egy új-zélandi utazáshoz. Azon kívül, hogy jó sokáig kell gyűjtögetni az útra, hiszen nagyon messze van, és nyilván hosszabb időt érdemes ott tölteni, az hogyan tervezzen, hogyan készüljön? Arra kérlek, hogy néhány dolgot, amiről úgy gondolod, hogy nem biztos, hogy eszébe jutna az utazónak, azt említs meg. Nyilván nem kell mindent, mert egy ilyen út komoly előkészületet igényelhet.
3: Mire figyeljünk? Most nem arról beszélnék, hogy technikailag milyen utak lehetségesek, hanem én azt gondolom, és ahogy elmondom utasaimnak, mikor megérkeznek, hogy ha végignézzük egy embernek az életét, mondjuk van 90 évünk, 100, amíg élünk, legyünk pozitívak, abból a 100 évből mi hány évet munkával töltünk, alvással töltünk, ez a kettő a legnagyobb, vagy egy napon belül, 24 órán belül, amit kivesz, illetve más dolgokkal töltünk. Évente hány napot töltünk holidayen vagy szabadságon. És ha ezt összeadjuk, 100 éven belül hány napot, vagy hány hónapot töltünk összesen a 100 év alatt szabadságon. És azt szoktam mondani, mikor megérkezik egy csoport Új-Zélandre, hogy most úgy gondoljanak erre a két hétre, három hétre, egy hónapra, amíg itt vannak, hogy minden perce meg legyen élve, át legyen élve, mert az egész élethez képest ezek csak tovább tűnő pillanatok, ez a néhány hét. És Én azt szoktam tanácsolni, hogy éljék át az emberek, legyenek jelen, és éljék át minden pillanatát, a tájat, az illatokat, a levegőt, amit még nem is említettünk, hiszen van olyan ország, ahol úgy reklámozzák Új-Zélandot, hogy jöjjenek-e Új-Zélandra tiszta levegőt szívni. Tehát átélni és jelen lenni, én ezt szoktam mondani, ez a legfontosabb. Hogy milyen formában utazik valaki luxusban, hátizsákkal, az másodlagos kérdés. Én azt gondolom, hogy ezek a pillanatok olyan kitüntetett pillanatok, amit ha az ember átél és jelen van, és elmélyül, akkor életre szóló élményt tud adni.
2: Tapasztalatod szerint mennyi idő alatt érkezik meg, az érkezik meget most idézőjelbe tettem, egy európai nagyváros lakó az új-zélandi életmódba egy ilyen utazás során? Mennyi idő kell, hogy ráhangolódjon az országra?
3: Természetesen ez mindig személyfüggő, de valahol 3-4 nap és egy hét között meg tud érkezni. Van, aki korábban, van, aki soha nem érkezik meg. Csak fizikailag volt itt, itt az a képeket, de én azt gondolom, hogy ha valaki nyitottan jön, ami a legfontosabb, nyitottság és tisztelet. Tehát Új-Zélandon ezek az alapelvek. Ha valaki nem tisztelettel érkezik ide, nem fogja jól érezni magát Új-Zélandon. A másik a nyitottság, természetesen a világ másik végén vagyunk, más a kultúra, más minden. Úgyhogy ha valaki tisztelettel és nyitottsággal érkezik ide, szerintem egy 3-4 nap alatt itthon tudja magát érezni, és teljesen bele tud élni, hogy hol van, és mi van körülötte.
2: Tudod, annál is nagyobb súlya van annak, amit mondtál, hogy mennyire fontos, hogy éljük meg az életünket, hogy te nagyon magasra tetted azt a 90-100 évet, talán a kék zónákban élnek addig, bár biztos Új-Zélandon is magasabb az átlagos életkor, de itt érzem nagyon a súlyát ebben a gondolatban. Hát, Csaba, én azt hiszem, ma Új-Zélanddal fogok álmodni, és bízom benne, hogy több hallgatónkat is megérintett ez a beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen élményszerűen, ilyen szeretettel és ilyen tisztelettel beszéltél arról az országról, ahol élsz, és szerintem sokan fogunk vágyódni a jövőben is oda. Köszönöm szépen, Csaba, a beszélgetést.
3: Én is nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy meghallgattál, és köszönöm a hallgatóknak is, és annyit tudok mondani, Máteva, hogy is viszontlátásra.
1: Babik Edit beszélgetését hallották Csaba Sepörddel. Most jön a digiturizmo, a legújabb turisztikai szektorban is hasznos technológiai újdonságokkal a híreket követően.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Újraindítják a visegrádi együttműködést, kedden Gödöllőn tartanak V4 csúcsot. Elfogadhatatlan a napi 1 millió eurós büntetés Magyar Péter szerint, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívást Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Elfogadhatatlan a napi 1 millió eurós büntetés Magyar Péter szerint. A miniszterelnök sajtótájékoztatón értékelte az EU csúcsot. A migráció témájában 19 tagállam levelet írta az Európai Bizottság elnökének, amelyben új megoldásokat kértek, hogy megállíthassák az illegális migrációt. A kormányfő nem tudja elfogadni, hogy Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést egy olyan bírósági ítélet alapján, ami teljesen más jogi környezetben született. Magyar Péter azt is elmondta, hogy a Tisza szeptemberben csatlakozhat az Európai Néppárthoz. Súlyog Tamás végül aláírta a vitatott alaptörvény módosítást, amely a jövőben kizárja a miniszterelnöki tisztségből azokat, akik összesen már 8 évet töltöttek hivatalban. A köztársasági elnök ugyanakkor hangsúlyozta, a szabályozás európai parlamentáris rendszerekben szinte ismeretlen. Orbán Balázs lemondott a Matthias Corvinus kollégium kuratóriumi elnöki posztjáról. A kuratórium már meg is választotta utódját, az elnöki feladatokat a jövőben Madarász László látja el. Orbán Balázs lemondását azzal indokolta, hogy az országgyűlés által elfogadott, illetve előkészítés alatt álló jogszabálymódosítások alapjaiban érintik az MCC és más alapítványok működését. Az új szabályozás pedig jelentős változásokat hoz az alapítvány életében, amelyekkel nem ért egyet. akár fel is dobbanhat az internetről rendelt olcsó telefontöltő. Egy brit fogyasztóvédelmi szervezet különböző webshopokról rendelt töltőket tesztelt, az eredmények aggasztóak. A 15 eszköz közül 9 balesetveszélyes, 8 akár fel is dobbanhat. Akad köztük olyan termék is, amelyet az almás logóval láttak el, de az olcsó hamisítvány sem ment át a próbán. Nem a Marsról származik, a Marsról származó meteorit. Kanadai kutatók vizsgálata olyan ásványi szemcséket talált a vörös bolygóról származó meteoritban, amikről úgy vélik, talán nem is a Marson keletkeztek. A gránát ugyanis egy olyan ásvány, amelyet korábban nem azonosítottak a mintában. A felfedezés új megvilágításba helyezi a bolygó geológiai történetét.
0: Időjárás jelentés.
5: Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre több felé zápor, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő órában a Trend FM új előremutató turisztikai műsora a Digiturizmus adását hallhatják. A digitális turizmus megismerését tűzte ki célul ez a műsor, a mostani vendég pedig egy izgalmas projekttel érkezett, ami már is sikerrel alkalmazza a mesterséges intelligenciát.
2: A mai vendégünk pedig Dámosi Dániel, aki a Dimop Plus digitális turisztikai, balatoni turisztikai innovatív kártyarendszer című fejlesztési projektnek a szakmai vezetője, úgyhogy most egy picit visszakacsingatunk a partkafés tevékenységünkhöz. Szeretettel köszöntünk, Dani, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat és a kedves nézőket.
4: Először is dekódold nekünk, légy szíves, hogy mi az a Dimop Plus 7 ráadásul. A Dimop sem mindenkinek világos, és ebben plusz is van, meg 7-es is.
3: Ugye a Dimop az egy pályázat, egy turisztikai pályázat, aminek a célja gyakorlatilag turisztikai mikro, kis és középvállalkozásoknak azt mondanám, hogy a digitális fejlesztése, illetve a digitális eszköztárának a fejlesztése, és ebből a 7-es program az, amit a Péter említett, az gyakorlatilag egy turisztikai kedvezménykártyának, egy turisztikai kedvezménykártya rendszernek a fejlesztése.
4: Mondd el nekünk kérlek azt is, hogy miért fontos ez a turizmusnak egy ilyen kártya, hogy megértse az átlag hallgató is.
3: Nem csak maga a kártya fontos, az egész, azt mondom, a digitális eszköztár fejlesztése, tehát a turisztikai vállalkozásoknak a digitális eszköztereinek a fejlesztése, javítása az, hogy egyre inkább innovatívabb digitális eszközöket használjanak. Ugye maga a Dimopnak ez az egész lényege, ez nyilván a turizmusnak is egy fontos része, hogy maga ezek az eszközök fejlesztésre kerüljenek, és ebből ugye az egyik az egy ilyen turisztikai kártya, aminek valahol az a lényege, hogy egy térségen belül legyen egy olyan kártyarendszer, ami azt az adott térséget összefogja, az adott térség szereplőit összefogja, és ezáltal gyakorlatilag a turisták egy ilyen kártyarendszer használatával jobban megismerjék azt a térséget, több időt töltsenek ott a térségben, több szolgáltatót használjanak, vagy több szolgáltatót vegyenek igénybe az adott térségben.
2: Ugye korábban vendégünk volt Belényesi László, az Energiaügyi Minisztérium részéről a Dimop Plus programok irányító hatóságának a vezetője, és tőle tudjuk azt, hogy ez tulajdonképpen egy olyan érdekes fejlesztési logika, amiben tulajdonképpen egy központi rendszer, egy központi informatikai fejlesztés előkészítése és megvalósítása történik meg, de ugye ez ott vált át a KKV-k digitális támogatójává vagy segítőjévé, hogy a kártyának az egyik felhasználói köre az nyilvánvalóan a leendő elfogadó helyek lesznek. Magyarul az egyéni vállalkozók, a kis és középvállalkozások, akik a szolgáltatásokat nyújtják, és majd kártya elfogadó helyként, és akkor itt jön a vesző, mit fognak tudni csinálni, mit fognak kapni tulajdonképpen.
3: Hát ugye maga a turisztikai kedvezménykártyának az a célja, ugye, hogy mindegy, azt lehet mondani, hogy bizonyos szempontból egy ilyen hűségprogram, vagy egy ilyen pontgyűjtő program jellegű program, minden az a lényege, hogy egy csomó szolgáltató, ugye most egyelőre egy pilot program keretében a Balatonról beszélünk, de hogy számos szolgáltató gyakorlatilag tagja ennek a programnak, és ezek a szolgáltatók bizonyos kedvezményeket nyújtanak a turisták számára. Tehát pont az a célja ennek, mint egy klasszikus hűségprogram, hogy maga a turista minél több időt töltött, minél több szolgáltatót vesz igénybe, annál több kedvezményt tudjon kapni, annál a szolgáltatói körnél, aki a programnak a része. És akkor ugye ennek két nagy nyertese van, az egyik a szolgáltatói kör, ahol gyakorlatilag egyre több turista az, aki ott van, több időt töltenek ott, nagyon egyszerűen több pénzt költenek az adott területen, a másik nagy nyertese az pedig a turista, aki az adott területen azáltal, hogy több időt, több napot, több szolgáltatót vesz igénybe, több napot töltött, ezáltal ő bizonyos kedvezményesekre vagy kedvezményekre jogosult.
4: Mondtad, hogy ez egy bevezető program, vagy kísérleti program. Miért pont a Balatonnál?
3: A kérdés abszolút jogos. Egyrészt azért, én azt mondanám, hogy azért, mert nagyon szeretjük a Balaton, de valójában a cél az volt találni egy olyan térséget, ami nem egy város, hanem azt lehet mondani, egy turisztikai desztinációt, aminek egyrészt van egy nagyon jó, mondhatni márkája, egy nagyon jó neve, tehát azt lehet mondani, hogy van egy olyan terület, ahol egy bizonyos összefogást el lehet érni a különböző szolgáltatók, adott esetben a nagyobb szereplők, nagy Isten a önkormányzatok által, és ugye a Balaton lett ennek az egész programnak azt lehet mondani a pilot térsége. Ugye nagyon erős összefogás tud kialakulni a Balaton mentén, a Balaton márka nevet ugye mindenki ismeri, tehát ezáltal, hogyha azt mondjuk, hogy létrejön egy klasszikus balatoni kedvezménykártya vagy turisztikai kártya, akkor az mindenkinek egyértelmű, hogy ez melyik térségre vonatkozik, egy melyik régióra vonatkozik. Gondolom ezért is lett részben a Balaton kiválasztva. Ugye ez az egyik nagy terület vagy része. A másik, hogy kell ugye egy olyan szervezet, ugye a Visit Balaton 365 többek között az egyik olyan, aki meg segít ezt az egész programot létrehozni, tehát egy olyan destináció management szervezet, aki gyakorlatilag a kártya mögött áll és segít összerakni az egész térséget.
2: Egy ilyen projekt ugye azzal szokott kezdődni, hogy a fejlesztők megnézik a külföldi jó gyakorlatokat, meg fölmérik a leendő célcsoportoknak az igényeit. Feltételezem, itt sem történt ez másképp. Azt akarom magyarul megkérdezni, hogy van hasonló regionális kártya külföldön, más országokban? Találtatok ilyen példát, és ha igen, akkor az milyen tanulságokkal szolgál?
3: Van. Sőt, azt lehet mondani, nagyon sok. Ugye itt kicsit ketté kell szedni. Vannak egyrészt ezek a klasszikus városkártyák, ami egy nagyvárosban működik, abból ugye azt
4: hát
3: lehet mondani,
4: Budapestnek
3: ezt akartam Budapest mondani, hogy Budapesten is van.
2: 72.
3: Gyakorlatilag az összes nagyvárosban van egy ilyen kártya, de ugyanúgy, hogy az ember kinéz akár külföldre, akár csak a szomszédba átmenve Ausztriába, akkor számos olyan térségi kártya van, ott általában ugye a tartomány az, aki ezeket a kártyákat összefogja. Nagyon sok ilyen példát láttunk. Ugye azt hozzáteszem, hogy maga hogyan készül egy ilyen kártya. Nyilvánvalóan van egy nagy szerep vagy szervezet, aki most éppen tervezi, és azt lehet mondani, hogy kitalálja, hogy majd milyen legyen ez a kártya. Viszont pont az a célja ennek az egész DIMO programnak, hogy ne az legyen, hogy leül 20 okos, és akkor kitalálja, hogy mi ez a kártya, hanem egyrészt komoly kutatás is zajlik, amelyiknek az egyik része az pont arról szól, hogy végignézzük a nemzetközi jó példákat, plusz a rossz példákat is, tehát megnézzük, hogy egy adott kártya adott esetben miért nem működik. Ugye mi, amit megnéztünk, végignéztük Németországot, végignéztük Ausztriát, végignéztük Olaszországot, ugye van pár nagyon jó példa, az egyik a Fekete Erdőben van egy úgynevezett Schwarzwald Card, aminek gyakorlatilag pont az a cél, hogy a Fekete Erdőben lévő falvakat, településeket összefogja, és gyakorlatilag ott pont ugyanilyen kedvezménykártyaként működik. Ott van egy nagy húzó erő, az a Európa Park nevű vidámpark, ami gyakorlatilag ott azt lehet mondani, bevonza a turistákat, de ott is gyakorlatilag úgy működik az egész, hogy a teljes Fekete Erdő térség össze van, és több száz szolgáltató az, aki részt vesz ebbe a kártya programban. De nagyon jó példa még a Trentino kárd, ugye Olaszországban pont hasonló elmélettel működik, hogy maga a Trentino tartomány az ilyen szempontból összeállt és létrehozott egy kedvezménykártyát, vagy például itt mellettünk a Steiermark kártya pont hasonlóan ugyanígy jön létre. Célja az, hogy egy térségen belül falvak, települések és az ott lévő szolgáltatókat gyakorlatilag egy ilyen programba rendezi, kedvezményeket nyújtanak azoknak a turistáknak, akik bizonyos nap számot ott töltenek.
4: Miért pont most?
3: Egyrészt
4: mármint, hogy a fejlesztés, mert ugye máshol is vannak, meg Magyarországon is vannak, most ez felpörög ez az irány, de miért?
3: Az egyik az, amit az előbb a Balatont illetően, mint pilot példa mondtam, hogy nagyon jó, hogy létrejött egy olyan szervezet, aki a Balaton összefogásért elkezdett dolgozni, aki a Balaton márkaépítésére elkezdett dolgozni. Tehát végre az van, hogy Balaton nem sok kis térségből, sok kis önkormányzatból áll, hanem van egy szervezet, aki sokat tesz azért, hogy a Balatonnak a márkája, a márkának az ereje épüljön. Ez egy nagyon fontos tényező, kell valaki, aki segít összehordani a településeket, a szolgáltatókat. Ez az egyik rész, a másik rész meg az, hogy maga, hogyha az egész innovációt nézzük, az egész digitalizációt nézzük, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy most vagyunk abban a pontban, hogyha most jókor elkapjuk ezt az egész fejlesztést, akkor egy kifejezetten jó, innovatív megoldást tudunk létrehozni, amit lehet, hogy még 5 éve nem lehetett volna létrehozni, 5 év múlva meg én már azt mondanám, hogy már késő lenne.
2: Hát meg egyébként tegyük hozzá azt, hogy most jelentek meg ezek a pályázatok, vagy nemrég jelentek meg ezek a pályázatok, tehát most vált elérhető hozzá a forrás. És akkor még egy apró gondolat ennek a farvizén, amit az előbb említettél, hogy valójában ez egy digitális fejlesztés, de igazából egy marketing eszközről beszélünk. És a Balaton esetében ugye azt szoktuk mondani, meg a vendégeink is ezt szokták elmondani, hogy a nagy infrastruktúra fejlesztések, a kínálat megújítási fejlesztések, azok 2-3 éve befejeződtek. Most a feladat az a megújult kínálatnak a piacra vitele, az értékesítése, idézőjelben a jó értelembe véve a használata, hogy minél több embert, minél több időre oda tudjunk csábítani, és ehhez erre a marketing eszközre is szükség van, gondolom én.
4: Hogy fog ez kinézni? Klasszikus plastikkártya lesz, mobil alkalmazás lesz, vagy kártyát be tudjuk applikálni a telefonunkba, mert nyilván akkor hatásos ez, hogyha nem kell mondjuk kuponfüzetet állandóan magunknál tartani, vagy egy plastikkártyát, hanem ezt eszembe jut, hogy hú, hát akkor itt is érvényesíthetem a kedvezményemet, akkor ezt egy mozdulattal megtehessem.
3: Ugye ez egy digitalizációs projekt, tehát valamilyen digitális láb mindenképpen kell hozzá. Ugye lezajlott már egy nagyobb kutatás, egy országos kutatás, ahol megkérdeztünk több mint 1000 egyrészt turistát, másrészt balatoni üdülőtulajdonost, balatoni lakost. Megkérdeztük, hogy ha létrejönne egy ilyen kedvezménykártya, egy ilyen turisztikai hűségprogram, akkor ők milyen megoldásnak örülnének, vagy milyen megoldás az, amit ők valószínűleg használnának, hogyha Balaton mentén vannak. És az például kijött a kutatásból, hogy a turisták 90% fölötti létszáma az, aki azt mondja, hogy neki a mobil jó megoldás. Ez nem jelenti azt, hogy ők a plastik kártyát, vagy ezt a klasszikus ilyen kártyát ezt elvetik, de a több mint 90% azt mondta, hogy ő neki a mobil az teljesen jó. Úgyhogy az egyértelműen kijelenthető, hogy ez egy mobil alapú kártya lesz, tehát mobil applikációként fog működni, hogy ennek még pontosan hogy néz ki a fejlesztési háttere, az nem egyértelmű még, de az biztos, hogy ez mobil applikáción működni fog. Azt, hogy adott esetben lesz-e még szükség mellette valamilyen papíralapú kártyára, passzi kártyára, azt majd még megnézzük. Ugye itt egy nagyon fontos dolgot kell látni, hogy maga az egész fejlesztés, ez körülbelül azt lehet mondani, hogy ez másfél éves projektről beszélünk. Tehát nekünk fontos arra is odafigyelni, hogy az kevés, hogy olyat csináljunk, ami most megfelelő, hanem nekünk arra is oda kell figyelni, hogy olyan megoldás jöjjön létre, ami mondjuk a hát 2027-ben, de adott esetben 2028-ban lehessen innovatívnak nevezni. És ezért mondom azt, hogy ez biztos, hogy valami nagyon innovatív mobil megoldás lesz. Az, hogy adott esetben kiegészítésként még ott lesz valami, ezt majd meglátjuk.
2: A magának a kártyának a koncepciójával, vagy a hűségprogramnak a koncepciójával kapcsolatban milyen nyitott kérdések, dilemmák vannak még, mint ahogy most András kérdezte, hogy mobil vagy műanyag kártya? Mik a nyitott kérdések, mik a legfontosabb dilemmák?
3: Hát ugye mindig onnan indulunk neki, hogy az első legfontosabb kérdés mindig, hogy mi a klasszikus célja ennek a kártyának. Ugye ott is, hogyha belegondolunk, a cél az lehet az, hogy amikor ott van a turista a Balatonon, akkor több szolgáltatóhoz menjen el, de mondjuk maradjon ott ugyanannyi napot. A másik lehet az, hogy maradjon egy-két nappal tovább, amikor ő el szeretne menni, tehát gyakorlatilag az egy tartózkodást szeretnénk meghosszabbítani. Egy harmadik megoldás az ehhez képest az, hogy egyszerűen jöjjön vissza sűrűbben, tehát hogy maradjon ugyanúgy 3 napot, mint mindig, de jöjjön vissza egy másik időszakban. Tehát pont az egyik nagy alapvető kérdése, hogy maga a kártya milyen célt szeretne szolgálni.
2: Tessék, András, te milyen kártyát lehetne szívesen a Balatonnál? Mit értékelnél a leginkább?
4: Hát ezt a szószoros értelmébe vett hűséget. Tehát, hogyha többször ellátogatok oda, akkor mondjuk nagyobb kedvezmény.
2: Tehát azt jutalmazza, hogy gyakrabban
4: mész. Igen. Egyébként ezzel mit lehet fizetni? Lehet majd? Vagy felmutatom, és akkor mínusz 5% minden szolgáltatásban? Vagy mi az elképzelésem?
3: Fizetni egyelőre nem, de az a logika az abszolút benne van, hogy ugye maga ez ilyen, tényleg ilyen klasszikus, ilyen QR kódos, vagy ilyen kuponkártyaszerűen működik, aminek az a lényege, hogy maga a szolgáltató beolvassa a kártyát, amikor én bárhol, akár egy szállodában, akár egy vendéglátóipari egységben, vagy valamilyen attrakcióban fizetek, akkor felmutatom a kártyát. Ugye ez alapján tud engem beazonosítani, ez alapján tudja azt, hogy én ott vagyok, mit vásároltam, mennyiért vásároltam, tehát ez alapján tudok én pontokat kapni, és ugyanez alapján tudom én aztán utána beváltani gyakorlatilag azt a kedvezményt, amit maga ez a program ad. Tehát ennek az a lényege, hogy azonosít engem, az a lényege, hogy beazonosítja magát a vásárlást, mikor, hol voltam adott esetben, milyen összegért, plusz utána ezen keresztül ugyanúgy egy ilyen klasszik ilyen QR kód, vagy ilyen kuponkártya szerűen föl tudom mutatni, és ezzel kapom aztán utána meg a kedvezményemet.
4: A Balaton 1000 féle dolgot lehet csinálni. Kik lesznek benne ebben a programban? Éttermek, nem tudom én, sportszolgáltatók, most nem tudom, kulturális attrakciók?
3: Abszolút vagy jogos mindenki, kérdés.
4: Vagy minél többen, és akkor majd én eldöntöm, hogy melyik.
3: A cél valójában pont az, hogy minél többen, uh-huh. de nem feltétlenül az a cél, hogy én döntsem el, hanem adott esetben én plusz maga a rendszer döntse el. Tehát az nagyon fontos számunkra, hogy maga ugye az egész program az amennyire lehet személyre szabottan működjön. Mire gondolunk ugye ez alatt, hogy nyilván egy, most azt mondom, egy családos, vagy egy családnak, kisbabával teljesen más jellegű szolgáltatásokat kell ajánlani, mint nem tudom, a aktív fiatal társaságnak, az megint teljesen más kell mondjuk egy nyugdíjas házas párnak, tehát valójában tényleg az a cél egyrészt, hogy nagyon-nagyon személyre szabott legyen, ezáltal eléggé fontos az, hogy minél több szereplő, vagy minél több szolgáltató szerepeljen ebben a programban.
4: Na de akkor a szolgáltató fel fogja tenni a kérdést, hogy miért éri meg nekem csatlakozni. Garantál bizonyos vendégszámnövekedést, vagy árbevétel számnövekedést egy ilyen program a nemzetközi tapasztalatok szerint?
3: Igen, tehát a válasz az egyértelműen az, hogy igen, az, hogy garantálni tudja, az majd ugye amikor működik, akkor fogjuk tudni bebizonyítani. A cél az valójában az, hogy ez többletbevételt generáljon a szolgáltatóknak. Tehát ugye pont arról szól ez az egész, hogy azáltal, hogy én visszahívom a vendéget, és azt mondom, hogyha még egyszer visszajön, akkor kedvezményt kap, vagy vegyen igénybe plusz egy szolgáltatást. Ugye pont az a cél ennek az egésznek, hogy azt a addicionális egy-kettő darab vásárlást azt biztosítsa, vagy nyújtsa a szolgáltatók részére. Ami nagyon fontos ugye ezekkel a programokkal, hogy nem arra szeretne a program, vagy nem arra szeretnénk mi kedvezményt adni, amit a turista saját maga alapból igénybe venne, mert azt vegye csak nyugodtan igénybe, tehát nem az a cél, hogy a turista egyszer kitalálja, hogy eljön 3 napra, és akkor a 3 napos ott tartásra, vagy ott tartózkodásra kap kedvezményt, hanem a cél valójában arról szól, amit extra hozzá tudunk tenni. Tehát ugye itt jött, mint példa az, hogyha ő 3 napot szeretne ott maradni, akkor 4. éjszakára adjuk neki kedvezményt, vagy azt mondjuk, hogyha ő alapból, nem tudom én, egy ilyen all-inclusive szállodában van, na akkor a szomszéd fagyizóba, vagy a szomszéd cukrászdába kapjon egy kedvezményt, azért, hogy extra szolgáltatásokat vegyen igénybe. Ugye ki az, aki még benne van, az ugye egy fontos kérdés volt, szállodákat szeretnénk bevonni a programban, pont az a cél, hogy ott, hogyha valaki többször visszajön, akkor kedvezményt kapjon, de nagyon fontos ugye, mit mondtak a turisták, akiket megkérdeztünk, gasztró, tehát klasszikusan a gasztronómiába cukrászda, étterem, ott szeretnénk kedvezményt adni, és ami ugye érdekes volt, azért mégiscsak egy Balatonról beszélünk, tehát nagyon sokan azt mondták, hogy a vízhez kapcsolódó szolgáltatásokat, ez a strand, ezek a különböző vízibicikli bérlések, vitorlások, stb. Tehát az látszik, hogy abszolút azokat a szolgáltatókat emelték ki, ami a Balatonnal kapcsolatos, plusz ugye minden egyéb olyan attrakció, ami szóba került, ez lehet akár egy kastély, ez lehet akár bármilyen egyéb park, amit látogatni lehet. Tehát a cél valójában az, hogy minden területet lefedjünk.
4: Oké, egy pillanat, szabad ne feled, Péter, de most el kell mennünk néhány perc szünetre, de folytatjuk ezt az izgalmas beszélgetést Dámosi Dániellel, a Dimo Plus 7-es projekt Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség NKFT által megbízott szakmai vezetője. Ő
1: Dámosi Dániel volt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk hétvégi válogatásunkat a Digiturizmóval, a Trend FM előremutató turisztikai magazinjával. Mihálovics András és Princinger Péter házigazdák Dámosi Dániellel beszélgetnek balatoni kedvezménykártyáról és a mögötte lévő projektről.
2: Továbbra is Dámosi Dániellel beszélgetünk az új készülő, pontosabban tervezés alatt álló balatoni turisztikai kártyáról, és a szünet előtti András által belén folytott kérdés az az lett volna, hogy az a bizonyos felmérés, amit említettél, hogy a leendő kártyafelhasználók körében készült, az feltételezem kiterjedt a szolgáltatókra is. Arról esetleg tudunk valamit, hogy a szolgáltatók hogy viszonyulnak ez az ötlethez? Tetszik nekik, nem tetszik, kérdéseik vannak? Várják?
3: Szerintem várják. Ugye ami pozitív volt, mi megkérdeztünk több mint 150 szolgáltatót, ugye Balaton menti szolgáltatót, egyrészt, hogy csatlakoznának egy ilyen programhoz, másrészt, hogy milyen feltétel mellett csatlakoznának a maga a programhoz. Ami pozitív, hogy gyakorlatilag a szolgáltatók 100%-a azt mondta, hogy ha a program jó, akkor nem is kérdés, hogy ők örömmel csatlakoznák, látják benne azt a erőt, amit egy ilyen program teljesíteni tud. Ugye ami a nagy kérdés majd, mindenki azt mondta, hogy nekik ez mennyibe kerül ez a program. Ugye ez az egyik nagy kérdés volt. Per pillanat ugye maga a szolgáltató részére mi azt tudtuk nekik mondani, hogy maga ők ingyenesen csatlakozhatnak a programhoz. Amit viszont elvárnánk tőlük, az az, hogy legyen kellő mennyiségű aktivitás meg tartalom a programba, tehát ők folyamatosan adjanak olyan programeleket, olyan ajánlatokat, olyan hirdetéseket, amivel ebbe a programba azt lehet mondani, hogy egy ilyen élő programot tudunk belőle faragni, és ők erre azt mondták, hogy ha ez a program ez így jön létre, ők a létező legszívesebben csatlakoznának.
4: Oké. Mennyire segített ez a 4 évszakos Balaton koncepcióján egy ilyen kártyaprogram? Lehet, gondolkodtok-e abban, hogy azt mondjátok, hogy aki a hagyományos főszezonon kívül érkezik, az mondjuk nagyobb kedvezményt kap?
3: Hát erre mondtam ugye az előbb azt, hogy azt nem igazán kell ösztönözni, hogy valaki, nem tudom, az augusztus 20-i héten, amikor 40 fok van, akkor jöjjön le egy Balaton egy vízparti szállodába, az megy. Tehát az tökéletesen működik. Arra nem kell kedvezményt, sőt nem is szabad kedvezményt adni, mert ezzel valójában a saját bevételünket kanibalizálnánk, hanem valójában a cél az pont arról szól, ezt csak példaként mondom, hogy aki az augusztus 20-i hosszú hétvégén vagy azon a héten ott van, hogy ő neki azt az ajánlatot tenni, hogy nagyon jó, hogy itt voltál, kaptál érte sok pontot, na ezt a pontot például ősszel válts be különböző kedvezményekre. Tehát pont megint az a cél, hogy felhasználni azokat a vendégeket, akik ott vannak, arra, hogy ők későbbiekben visszajöjjenek. És akkor ezáltal az egész programnak, ugye, ahogy az előbb beszéltük is, amúgy hozzáteszem, hogy mi is abba az irányba megyünk, hogy a turisták rendszeres visszahozása, most ilyen csúnyán fogalmazva, Balatonra, hogy a célja a programnak az valójában az arról szól, hogy nem a csúcsidőszakot, nem azokat a hétvégéket, nem feltétlenül csak a kiemelt balatonmenti településeket szeretnénk, vagy arra szeretnénk kedvezményt adni, hanem aki ott van, azokat elérni, hogy visszajöjjenek, jöjjenek olyan időszakban, mint gyengébb időszak, jöjjenek ősszel, jöjjenek télen, úgyhogy valahol pont az egész hűségprogramnak az a célja, hogy azt ösztönözni, ami azt mondani, vagy úgy mondom, hogy nekünk, meg a szolgáltatóknak fontos.
2: Akkor ez egyúttal azt is jelenti, kérdezem, lefordítom, amit mondtál, hogy a Balatonfüreden történt vásárlással szerzett pont az adott esetben a Kápolnapusztai Bivajrezervátumban való jegyvásárláskor is használható. Magyarul arra is ösztönöz, hogy máshova is menj el, ne csak azokra a frekventált helyekre, ahol amúgy is jársz.
3: Sőt, pont arra. Tehát, hogy a célja az valójában pont ez, hogy azokra a településekre, azokra a szolgáltatókra, meg abban a szezonban is csábítsuk oda az ügyfeleket, illetve itt az ügyfelek jelen esetben turisták, amelyek maguktól nem feltétlenül működnek. Mm. És ugye pont ezért beszélünk egy hűségprogramról, hogy valamiért pontot kapsz, amit aztán másra be tudsz váltani.
2: Feltételezem, a vendégnek ezért fizetnie kell ezért a kártyáért.
3: Én azt mondom, hogy valakinek mindenképpen fizetnie kell. Ugye nemzetközileg is ez úgy működik, hogy a vendég ezért a kártyáért fizet. Az a kedvezménycsomag, nem kuponfüzet jelleggel, de hogyha ő összeadja azt a kedvezményt, amit ebből a kártyából ő kap, az természetesen jóval nagyobb, vagy jóval több, mint amit ő ezért a kártyáért fizet, de a cél valójában, hogy ő fizessen ezért, mert különben, hogyha ő nem fizet, akkor valójában azt lehet mondani, hogy túl alacsony kedvezményeket kapna az egyes szolgáltatóktól, ha viszont ő fizet ezért a kártyáért, akkor ugye lehetőség is van arra, hogy maga egy olyan elszámolási rendszer legyen a program mögött, amivel pont az a szolgáltató, akinél igénybe veszik a kedvezményt, az valamilyen úton, módon egyrészt motiválva, másrészt adott esetben egy visszatérítési rendszerrel ösztönözve legyen arra, hogy ő is részt vegyen ebben a programban.
2: Mikor fogod azt mondani, hogy ez a program sikeres? Hány elfogadóhely, hány vendég, vagy milyen nagyságrendű elfogadóhelynél, vendégnél mondhatjuk azt, hogy ez betölti a rendeltetését, képes-e?
3: Hát egy ilyen Balaton mentinél én biztos, hogy a turista oldaláról közelíteném meg, akkor azt mondom, hogyha ez, és részben óvatosan mondom, részben meg azért kellően ambiciózus tervvel állok elő. Én azt mondom, hogy ha ezt több tízezer ember használja az első, nagyjából azt lehet mondani, hogy 2-3 évben, akkor azt mondom, hogy akkor sikeres a program, mert akkor megérte létrehozni egy ilyen tömegre ezt a programot. Tehát én mindenképpen onnan közelíteném meg, hogy legyen több tízezer olyan turista, aki megvásárolja és aktívan használja ezt a kártyát. Ez a másik oldalon ugye pont azt igényli, hogy több száz szolgáltató, attrakció, szálláshely az, aki részt vesz ebben a programban. Én így tartom sikeresnek. Én nem szeretnék most abba még egyelőre belemenni, hogy ez hány plusz vendégészakát, vagy mennyi plusz árbevételt hoz a Balaton mentén. Számolgatunk azért óvatosan, és ugye, hogyha az ember azért elkezdi kiszámolni azt, hogy a turisták csak 10%-a, aki ott van, mondjuk 2 plusz gombóc fagyit megvásárol akkor, amikor ott van, akkor ki lehet számolni, hogy ebben azért óriási nagy gazdasági erő van, de egyelőre jussunk el oda, hogy az elején ezt több tízezer turista elkezdi aktívan használni.
4: Azt értem, hogy miért jó a turistáknak, azt is értem, hogy miért jó azoknak, akik profi nagy méretű vállalkozást visznek és szolgáltatásokat nyújtanak, de jó ez a kicsiknek is. Tegyük fel, én csak isteni pacal pörköltet, kedvenc példám. Isteni pacal pörköltet tudok készíteni, ezt el is adogatom időnként egy kockás abroszos kis vendéglőben, de ennyi az én attrakcióm. Viszont az adott régióban az Zuhany híradó szerint én készítem a legjobb pacal pörköltet. Erre van esély, hogy én bekerüljek egy ilyen kártyaprogramba? Az hozhat előnyt nekem?
3: Van. Kérdés, természetesen akkor nem hoz előnyt, hogyha állandóan teltház van, és az adott gasztro egység nem szeretne több árbevételt, se ősszel, se tavasszal, se télen, akkor nincs értelme ebbe a programba csatlakozni. Ha itt arról van szó, hogy van sok olyan időszak, amikor mondjuk nincsen teltház, akkor már ez nagyon érdekes lehet, és most megint csak egy példaként mondom, hogy ott van akár egy nagy szálloda, ahol ugyanúgy azt lehet mondani, hogy aki ebben a szállodában tartózkodik, az tessék, itt kap egy 20%-os kupont a pacal pörköltre, a Balaton legjobb pacal pörköltjére, és ugye megint hogy működik ez az egész rendszer, ott van ez a mobil applikáció, ahol ugye lehet látni, hogy én mikor merre közlekedek, mikor hol tartózkodom, tehát nyilván nem azt mondom, Keneséről szeretne engem, itt tudom, Keszthelyre átküldeni, hogy na akkor most menjek át, és ott tegyek egy pacal pörköltöt, de azt a célközönséget, aki az adott térségben van, és lehet látni, hogy ő például egy olyan típusú ügyfél, aki érdekes lehet a pacal pörköltre, annak igenis szeretnénk adni egy 20%-os kupont, ami lehet, hogy nem a szombati ebédre vehető igénybe, de lehet, hogy pont arra a szerdai vacsorára, amikor nincs teltház, vagy lehet, hogy ez majd arra az időszakra szól, nem tudom, egy ősszel, amikor alapból szüksége van az adott gasztro egységnek több vendégre.
2: Még egy kérdés a Balatonnál, ez egy elég fontos. Bármiféle parkolási, közlekedési kedvezménnyel ezt össze lehet-e majd kapcsolni, vagy azok megvannak azok a rendszerek, és jól vannak magukban, és azokhoz ez igazából nem fog illeszkedni, vagy nem tud, vagy nem kell neki.
3: Dolgozunk rajta, hogy igen, ugye a közlekedésnél az első számú pont, amit nagyon sokan meg is említettek, meg mi is gondolkodunk rajta, az a Bahart. Uh-huh. Ugye, mint közlekedés, az ugye valahol nem csak egy közlekedési eszköz, hanem azért egy attrakció is a Balaton mentén. Tehát ő például az egyik olyan szereplő, akivel szeretnénk együtt dolgozni. Az is igaz, hogy nagyon sok önkormányzata is elkezdtünk egyeztetni arra vonatkozóan, mert maga pont ebből a felmérésből kijött az, hogy ez az egész mobilitás ide tartozik a közlekedés, ide tartozik a parkolás, ez például fontos szempont lenne az ő részű, vagy a turista részéről, hogy valahogy ez ugyanúgy a programnak a része legyen. Nem látjuk még pontosan, hogy fog működni, azt viszont látjuk, hogy a turistának igénye lenne rá, hogy valahogy a közlekedés, a mobilitás az része legyen a programnak.
4: Ez rengeteg adat, és nagyon értékes adat, mert ismerni fogja az adott gazda azt, hogy ki, mikor, mit csinál a Balatonnál. A turizmus irányításban lehet ennek szerepe? Mert például a kiskereskedelmi láncok azért csinálják a hűségprogramot, mert megismerik a vevőiket, pontosan tudják, hogy mivel tudják őket maximálisan kiszolgálni.
3: Nagyon sok adat lesz, az biztos. Ugye az adatot, és ezt megint pozitív oldalról kell megközelíteni, hogy igen, mi valójában gyűjteni szeretnénk azt, hogy ki, mikor, hol van, hol mennyi időt tölt, honnan, hova megy, tehát hogy maga ezek a mozgások hogy néznek ki. Nem az a feltétlenül a célunk, hogy egyes emberekről ezt tudjuk, hanem agregált információt szerezzünk. Ami ugye fontos ezzel kapcsolatban, és ez pont, ami szóba is került, mint például egy ilyen klasszikus webshop esetében, ugye ugyanazt nézik, hogy ki mit vásárolt, aki vásárolt, az mit vásárolt még hozzá, mit nézett még hozzá. Mi valójában ugyanezt a aktivitást szeretnénk folytatni. Ugye mi a cél? Egyrészt ez az információ, ez mindenki számára fontos. A turistát, ha nézzük, neki azért fontos, hogy személyre szabott ajánlatot tudjon kapni, és pont ne az kerüljön szóba, hogy nem tudom én a babakocsi is kapjon egy, nem tudom, egy Balaton körüli kerékpáros ajánlatot, amikor a babakocsival nem tud körbe tekerni, tehát hogy tényleg olyan ajánlatokat kapjon, ami személyre szabott. Maga a turizmus irányításnak, a destináció menedzsment szervezetnek ez elengedhetetlenül fontos arra vonatkozóan, hogy lássa, hogy honnan jönnek a turisták, lássa, hogy mennyi időt töltenek a Balaton mentén, lássák azt, hogy az egyes szolgáltatóknál, az egyes attrakcióknál, az egyes strandon, stb. Mennyi időt tölt az adott ügyfél, milyen egyéb szolgáltatást vesz igénybe. Ez ugye egyrészt ahhoz kell, hogy lehessen látni, hogy a programot hogy kell finomhangolni, másrészt meg adott esetben csomagajánlatokat lehet ebből létrehozni, hogy azt lehet mondani, hogy bizonyos tematikára vonatkozóan.
4: Kóstolt körbe a Balaton, cserébe 23 étteremnél kapsz bizonyos mennyiségű kedvezményt.
3: Például az egyik az a, ugye pont ez a, akár ez a boros irányvonal, azt lehet mondani, hogy mégiscsak Balaton valahol egy ilyen borközpont, azt lehet mondani, hogy kóstolt körbe a balatoni borokat, erre lehet ilyen kedvezménycsomagokat létrehozni, és ahhoz, hogy pontosan lássuk azt, hogy az a turistának mire van szüksége, pont ehhez nagyon jó az, hogyha mi is látjuk azt, hogy a turista maga hogy viselkedik. De azt is hozzáteszem, hogy maga a szolgáltatónak is nagyon érdekes lehet az, hogyha ő is hozzáfér bizonyos adatokhoz. Ez ugye nem azt jelenti, hogy a személyes adatokhoz fér hozzá, csak azt látja, hogy adott esetben van egy olyan halmaz, aki nem tudom én, elmegy például egy arborétumba, és utána ő az adott sarki cukrászdában ott tölt bizonyos időt, akkor láthatja azt, hogy ez körülbelül mikor van, hányan vannak, és akkor ilyen szempontból neki sokkal egyszerűbb bizonyos időszakokat tervezni, abszolút jobban látja, hogy neki mikor, milyen időszakra kell kedvezményt adnia. Tehát valójában azt az adatot, amit ebben a programban gyűjteni tudunk, nagyon fontos minden szabályt, mindent betartva, de hogy amit gyűjteni tudunk, pont ugyanúgy, mint amit minden egyes weboldal ugye a sütiken keresztül gyűjt, ugyanúgy ezt maga ez a program is gyűjteni tudja, azt valójában mindenféle számára abszolút érdemes felhasználni.
4: Mikor indulhat a Balatonkártya, hogy látod?
3: Nagyon jó a kérdés. Ugye most ott tartunk, és ez, amit az elején is mondtam, hogy ez nem úgy működik, hogy mi leülünk, és akkor 4 óra után kitaláljuk azt, hogy na ez lesz a tökéletes kártya, hanem valójában egy nagyon szigorú folyamaton megyünk végig. Az első az arról szólt, hogy tényleg fölmértük a piacot, megkérdeztük a turistákat, megkérdeztük a üdülő tulajdonosokat, megkérdeztük a Balaton mentén lakó közösséget, megkérdeztük a szolgáltatókat gyakorlatilag, hogy ők mit szeretnének egy ilyen programban, végignéztük a nemzetközi jó példákat. Ugye ez volt az első nagy blokk, amit most március végén lezártuk, ugye körülbelül szerintem egy olyan 1500 oldalnyi tanulmány készült erről. A következő része zajlik most, hogy meg kell határozni, hogy ez alapján mit látunk, hogyan működjön ez a kártya, milyen célt szolgál, stb. Ezzel mi úgy kalkulálunk, hogy körülbelül valamikor az év vége környékén ezzel megleszünk, és utána indul a klasszikus fejlesztés, egy technológiai fejlesztés, egy komplett IT fejlesztés, egy rendszer. Mi nagyon bízunk abban, hogy valamikor jövő év második felében ez pilotként már a Balaton mentén el tud indulni. Lehet, hogy még nem minden funkció, ezt majd meg kell nézni, de a cél valójában az az, hogy 2027-ben ez elinduljon.
2: Adás, amikor 2027. augusztus 23-án úgy döntesz, hogy te most akkor levonulsz, és többet a Balatonra nem jössz, akkor elvileg már lehet, hogy fogsz kapni vagy egy plastikkártyát, vagy egy mobil alkalmazást.
4: Hát igen. Gyere ősszel. Igen, sok sikert hozzá. Van munka bőven, azt azért látom az elmondottak alapján. Az adás időnk azonban lejárt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál nálunk, és még egyszer sok sikert a projekthez.
3: Én köszönöm szépen, és jövőre mindenkit szeretettel várunk a kedvezményprogramban, meg a Balaton mentén.
4: Még egy búcsú kérdés, hogy ha digitalizációs turizmus kérdéskörben megkérdeznénk tőled azt, hogy mi az a témakör, amiről szívesen hallanál, mit mondanál?
3: Én biztos, hogy továbbra is ezt az adatalapúságot venném figyelembe, hogy tényleg azt, hogy lehet követni, hogy egy turista mikor, hol, mennyi időt tölt, hova megy tovább, és ezt az információt mire lehet felhasználni.
1: Ez volt már a Digiturizmo Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel, vendégük Dámosi Dániel volt. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, de maradjanak velünk, mert az utolsó órában már az egészségünk lesz a téma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Csak nem 9%-kal nőtt az átlagkereset áprilisban. Hétfőn és kedden is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Folytatódik a forró nyári strandidő. Köszöntöm a hallgatókat, German Márton vagyok. Áprilisban 8,9%-kal nőtt az átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2%-kal emelkedett. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 772.200 forint volt, a nettó átlag 541.200 forint. Hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel a korrupció ellenes csomag, a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a vizsgálóbizottságokról szóló javaslat is. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni 7-es cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult 7-es cikkely szerinti jogállamisági eljárást. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Csatlakozott Magyarország az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A közlemény szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A véleményeket június 27-ig lehet elküldeni. Az Adria olajvezetéken július 1-ig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába, miután az amerikai hatóság meghosszabbította a horvát társaság engedélyét, közölte a JANAF. A szerbiai kőolajipari vállalat kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására. Szerbia zavartalan kőolaj és olajtermék ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető JANAF is megkapja a megfelelő jóváhagyást.
0: Időjárás jelentés.
2: Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel, délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, ez még mindig a Hétvégi menetrend. Az utolsó órában Egészségkód című műsorunkból jön egy rész. Kutasi Judit interjújában ezúttal a kollagén bizniszt járja körül. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Prémium, a műsorvezetőtárs Kovács Róbert.
2: Az egészséggel kapcsolatos trendek ma már szinte mindenhol jelen vannak, a közösségi médiától kezdve a boltok polcaig. Az egyik leglátványosabb ezek közül a kollagénpiac, ahol a fiatalság és az egészség ígéretére költenek komoly összegeket az emberek, de hogy vajon működik-e ez, vagy inkább csak egy jól felépített üzlet, erről mindenképpen beszélgetünk a mai műsorban, illetve szó lesz még egy új genetikai vizsgálatról, amely az elhízási hajlam meghatározására lett kifejlesztve, illetve a pajzsmirigy rák kialakulása, felismerése, megelőzése, illetve a gyógyítási lehetőségek és esélyek is fontos részét képezik a mai beszélgetésünknek. Vendégünk a stúdióban pedig professzor dr. Lakatos Péter, belgyógyász egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának igazgató helyettese. Örülök, hogy itt van ma velünk.
3: Én is örülök, köszöntök mindenkit.
2: És itt van velünk a stúdióban Kovács Róbert, a Semmelweis Prémium ügyvezetője. Érdekes kérdésekkel, új nézőpontokkal. Szia, Robi!
4: Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat, és téged is, Judit.
2: Kezdjük professzor úr onnan, hogy sokat halljuk azt a kifejezést, hogy egészségtudatos életmód, de hogy mit is értsünk ez alatt? Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos hangsúlyozni. Ön ezt hogyan látja?
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis hogyha mindent betartanánk, amit eddig elmondtak a szakemberek az egészségtudatosságról, arra nem lenne elég a 24 óra. Egyszer valaki össze is számolta, hogy kb. 50-60 óra kellene naponta ahhoz, hogy betartsunk mindent. Tehát nyilván ennek nem sok értelme, sőt, ez inkább elriasztja az embereket attól, hogy egészségtudatosak legyenek. Én azt gondolom, hogy nem szabad túlzásba esni. Általában minden területen van egy olyan arany középút, amit a józanész diktál. Például étkezéseknél is. Én szerintem ahhoz kell ragaszkodni, ami a elmúlt néhány millió évben, amíg az emberi test kifejlődött, a jelen volt. Tehát én nem hiszem, hogy van értelme mindenféle speciális diétáknak, például ugye vannak ezek a paleo, meg keto, meg társai. Őszintén szólva, még olyan embert nem láttam, aki 3 hónapnál hosszabb ideig be tudná ezeket tartani, mert nagyon nehéz betartani, és azt gondolom, hogy értelmetlen. Természetes módon kell például étkezni, úgy, ahogy több millió évig az ember étkezett, vegyes módon, nem 8 óra egy nap, hanem maximum 2-szer, esetleg 3-szor, de inkább csak 2-szer. Nyilvánvalóan mit evett az ősember, semmiképpen nem magasan feldolgozott ételeket, tehát akkor zöldség, gyümölcs, kevés hús. Én nem értek azért, hogy hús nem kell, szerintem kell, de nem kell minden nap húst hússal lenni. Tehát egy józan ésszel kell az egészhez hozzáállni. Ugyanez vonatkozik például a testmozgásra is. Nem nagyon hiszek az extrém testmozgásokban. Én tudom, hogy vannak élsportolók, akik nagyon sokat mozognak, akik ez a fő hivatásuk, de egy átlag embernek nem hiszem, hogy minden nap maratont kéne futni. Nagyon megterhelő a szervezetnek. Én azt hiszem, hogy egy olyan mozgást kellene találnunk, ami szintén jellemző volt az ősemberre. Ő persze nem ment fitness terembe, és nem ment sportpályákra, mert hogy őnek egész nap mennie kellett, hogy megszerezze a betevőt.
2: Tehát ez volt a természetes.
3: Hát ez volt a természetes.
2: Most viszont nem kellett külön sportolni. Itt ülünk egy stúdióban, így ülünk van. A számítógép előtt.
3: Ez így van. Na most ugye ezekhez van az, hogy utána vannak dolgok, amiket nagyon nehéz a mostani életmódunkkal megszerezni. Ugye mi az elmúlt sok millió évben kint szaladgáltunk a szabad levegőn. Most az utóbbi mondjuk úgy, hogy max 100 évben több már bent vagyunk házakban, ott dolgozunk, ott élünk. De ennek az egyik következmény, hogy kevés természetes napfény ér minket, ezért a lakosság gyakorlatilag 90% fölötti a D-vitamin hiányos lesz. A D-vitamin alapvetően szükséges, szinte minden élettani folyamatunkhoz. Na most abból hiányunk lesz, emiatt az életmódunk, mert azt pótolni kell. Tehát az véletlenül egy olyan anyag, amit érdemes ősztől tavaszig a mi éghajlatunkon pótolni. Ha valaki nyáron se nagyon megy szabad levegőre, akkor nyáron is. Mert ezzel meg tudjuk hosszabbítani az életünket, hiszen számos olyan életleni folyamatba szól bele, amelyik alapvető. Ennek pedig nem az az oka, hogy a D-vitamin egy csodaszer, hanem az az oka, hogy a D-vitamin minimum 500 millió éve, hanem 700, egyesek szerint 700 millió éve jelen van a Földön. Abban az időben nem voltak nemhogy csontok, kontinensek se, víz volt, tenger, és a tengerekben az egysejtű tengeri élőlények éldegéltek, de hát sütött a nap. A nap ugye az UV-sugárzásával romboló a DNS-re. Ha széttöri a DNS-t, az a kis egysejtű nem tud szaporodni. És akkor véletlenszerűen az evolúció során megjelent egy molekula ezekbe az egysejtőekbe, aminek úgynevezett szteránváza volt, tehát olyan volt a molekula váza, hogy el tudta nyelni az UV-fényt. Ez volt a D-vitamin. Most akikbe ez megjelent, azoknak szelekciós előnyük lett az evolúcióban, hiszen ők tudtak szaporodni, és végül ők szaporodtak el a Földön. Itt tehát a D-vitamin az egysejtű létünk óta jelen van velünk, és ezért dumál bele szinte minden élettani folyamatunkban. Na de most ugye
2: és az
3: a
2: jó, gond, hogy elindultunk egy egyszerű kérdéstől, és már egy evolúciós.
3: Hát igen, igen, de végül ebből is levontunk. Igen. Szóval a mesterséges dolgok szerintem nem érnek semmit, és ugye néha ezt túlzásba visszük. Ilyen például a kollagén is. Ugye nagy divat most kollagént igen. pótolni. A helyzet az az, hogy fiatal embereknek erre semmi szüksége nincsen. Most a fiatal alatt azt értem, hogy mondjuk ilyen 35-40 éves korig. Ha nincsen különösebb betegség, egészséges ember normálisan él, akkor nem kell kollagént pótolni. A kollagén egyébként retteltesen fontos, mert ez a legnagyobb mennyiségben jelenlévő fehérje a szervezetünkben, és a feladata az, hogy tulajdonképpen valahogy összeragasszon minket, tehát összetartson minket, mert ez tartja össze a bőrünket, az inakat, ízületeket, csontokat, de még a körmünket is, hajunkat is. Tehát ez egy nagyon fontos anyag, ami egyúttal a vázát is megadja a testünknek, másrésztről pedig a rugalmasságát is. Tehát például azért nem ráncos egy fiatal ember bőre, mert ott a kollagén jó minőségben és megfelelő mennyiségben van.
2: De aztán jön a 40-es, 50-es korosztály, ott már akkor ennek van, vagy lehet létjogosultsága?
3: Így van, tehát ugye mind sok minden a korral csökken, hát ugye a kollagén szintetizáló képessége a szervezetnek szintén csökken a korral, ezért jelennek meg a ráncok olyan 40 éves kor fölött, amit hát különösen a hölgyek nem szeretnek. Na most ugye ez még a könnyebbik dolog, mert valóban lehet olyan krémeket és maszkokat és elixíreket venni, amiben jó a hordozóanyag, tehát bizonyos mennyiségű kollagént be tud vinni a bőrbe, közvetlenül a bőr alá. Hogyha jó minőségű a hordozó, tehát tényleg be tudja juttatni, akkor javul a helyzet, tehát bizonyos ráncok csökkennek, kisimulnak, tehát ezért ez jogos, hogy a hölgyek például bár most már divatos a férfiaknál is, hogy elkezdik ezt használni. Azonban nagyon fontos dolog az, hogy nem minden készítmény egyforma ebből a szempontból, és hogy melyik lesz jó, sajnos csak úgy lehet eldönteni, hogy kipróbáljuk. Ennél sokkal komolyabb dolog az, amikor valaki szájon át beviszi a szervezetébe, por, tabletta, stb. Formájában.
2: Folyadék formájában, igen.
3: Ugye ennek a célja az lenne, hogy az egész testben a kollagén az javuljon. Most egy dolgot el kell mondani, hogy a kollagén úgy egy az egybe soha nem jut be a bélrendszerünkből a szervezetünkbe, mert nagyon nagy molekula, ez nem tud felszívódni a belünkből. Az egyetlen lehetőség az, hogy az emésztőnedvek szétszedik kisebb-nagyobb darabokra, többnyire az alkotó elemeire, az alapalkotó elem, a tégla, azok az aminósavak, amiből ez áll, ez felszívódik. Na most már ennek is van eredménye, mert az, hogy nagy mennyiségben áll az alapanyag, az alkotó elem rendelkezésre, ezért a szervezet jobban tud szintetizálni kollagént, tehát önmagában ez is jó. Vannak olyan készítmények, amit úgy hívnak, hogy hidrolizált kollagén. Azt már gyárilag előállítják úgy, hogy ilyen kisebb fragmentumokat, darabkákat vágnak ki a kollagénből, a nagy molekulából. Ezek már nagy részt föl tudnak szívódni egyben. Tehát ez már még egy még jobb alapanyag, nem egyszerűen a legapróbb téglák, hanem egy kicsit nagyobb alkotó elemeket viszünk így be. Ezért nagyon fontos, például valaki ilyen készítményt vesz, akkor nézze meg, hogy rá van-e írva a dobozra, hogy hidrolizált kollagén. Ez nem márka név. Ez egy fajtája a kollagén készítmények. Ha nem hidrolizált, akkor kár megvenni, mert nagyon sok haszna nem lesz.
2: Igen, és hát kollagén bizniszről beszéltünk itt a legelején, és ez, amit felsorolt, ez már maga után vonja, hogy itt vannak jobban és kevésbé jobban hasznosuló termékek, és ugye úgy is fogalmazott, hogyha tényleg jó minőségű, ha tényleg beépül, tehát ez a feltételes mód, ez már önmagában jelzi, hogy itt lehet, hogy mellé nyúl a páciens.
3: Igen, na most ugye még hozzá kell azt is tenni, hogyha a legjobbat veszi is meg, akkor is nagyon fontos, hogy legyen hozzá C-vitamin, mert hiába vesszük meg a legjobb minőségű anyagot, az nem nagyon fog hatni, ha nincs C-vitamin. A C-vitamin kell a jó kollagén szintézishez. A másik két fontos anyag az a réz meg a cink. szintén kellenek, nagyon pici mennyiségben, de kellenek a kollagén szintézishez. Tehát ha valakinél ez fontos, például valakinek ízületi porc problémái vannak, és az orvosa javasolja, hogy szedjen valamilyen kollagén készítményt, akkor bizony nem csak a kollagén készítményt, hanem C-vitamin, réz és cinket is kell szedni. Na most ezeket természetesen lehet tabletta formájában mind kapni, de az ember azt gondolja, hogy azért, hogyha lehet természetes formába célszerű bevinni. De C-vitamin nagyon könnyű. Hát Magyarországon szerintem mindenki tudja, hogy Szent Györgyi mit talált, hogy a paprikában sok a C-vitamin, tehát lehet enni paprikát, de nem csak abban, hanem az egyéb ilyen hüvelyesekben például azokban is nagy mennyiségben található. A réz meg a cink az szintén megtalálható a magokban, dióban vagy egyéb magokban, úgyhogy azt is simán be, hát nem kilószámról van szó, azt is be lehet vinni természetesen, de ha valaki nem szereti ezeket, akkor persze, hogy mondtam, lehet ilyen készítményeket kapni.
2: Most, hogyha kollagént fogyasztunk azért, mert mondjuk fáj a bokánk, akkor biztosan oda kerül és ott hasznosul, és mondjuk ott segít a bevitt kollagén, illetve rész, cink és C-vitamin, ahogy mondta, vagy lehet, hogy épp a bőrünk lesz szebb tőle, de nem segít az alapproblémánkon.
3: Hát ugye maga a kollagén, ahogy mondtam, sose kerül oda egy az egybe,
2: igen,
3: hanem annak a részelemei, amelyből a szervezet készít kollagént. Nyilván, hogyha valakinek például valamilyen módon elromlik a porc szövete, ugye ez a leggyakoribb, az ízületek felszínén, ugye azt úgy kell képzelni, hogy az egy ilyen sima felszínt biztosít, hogy mint egy jó ilyen csapágyban tudjon mozogni az az ízület. Hogyha az károsodik, ez a felszín, mert ha ez nem teljesen sima, akkor ugye ott gyulladás lesz, az fog fájni, ez lesz az ízületi gyulladás. De oda, hogyha tudunk valahogy szintetizáltatni a szervezettel új porcot, akkor azért az jó, mert az akkor gyógyul. Na most ehhez segíthet az alapanyagok bevitele, és hogyha a szervezetnek a képessége még megvan, hogy szintetizáljon új kollagént és porcot, akkor ott a gyógyulási folyamat beindul, és ezen alapszik az ilyen készítményeknek a porcjavító hatása. Azért ez nagyon fontos, hogy ne remélje senki azt, hogy itt vadonatúj porc szövete lesz, vagy vadonatúj térdízülete, olyan, mint 20 éves korában, nem. De azért mindenképpen jót tesz neki, ahhoz képest, mintha nem lenne, nem, vagy nem kapna semmit.
4: Ezeknek a kollagén készítményeknek az előállítása az hogyan és miből történik?
3: Hát ugye ez különböző alapanyagokból lehet kiindulni, hát ugye nagyon sok a kollagén a csontokban, illetőleg inakban. Hát hogyha természetes folyamatot nézünk, hogy mondjuk én akarok bevinni kollagént, nem akarok venni készítményt, akkor például a csontleves az egy nagyon jó dolog, vagy például csirke, főleg csirkénél is, meg hát egyéb szárnyasoknál is, hogyha a bőrt is megeszünk, abban nagyon sok kollagén, vagy hal. Halban is, halnak is egyébként a bőrében különösen sok. Na most tehát ilyen ezekből, csontokból, ezekből, azokból lehet nagyüzemileg is persze előállítani.
2: Említett, hogy különböző típusú kollagént vihetünk be, a között, hogy mondjuk marha vagy hal, van különbség?
3: E között nincsen. Az igazság az, hogy a kollagén az nem egy egységes molekula, hanem nagyon sok. Tehát, sőt, ugye vannak, megszámozzák római számokkal a kollagéneket, de egy adott számú kollagénen belül is nem egyféle, hanem több láncból áll egy kollagén molekula. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy 5-ös vagy 9-es számú kollagén, az sem egységes, hanem annak többféle alegysége van, ami megint más fehérje láncokból áll. Tehát nagyon sokféle van. Minden olyan helyre, ahol van kollagén, például mondjuk térdízület, az nem ugyanaz, mint mondjuk a válízületnek a szallagjainak a kollagénje, vagy megint más az, hogy a csontban milyen kollagén van. És attól függ, hogy hol van a baj, attól függően oda azt a típust kell szintetizálni a szervezetnek, de a felépítő alapanyagok, az alaptéglák ugyanazok. Tehát, hogyha beviszünk egy ilyen készítménnyel alapanyagokat, akkor a szervezet tudja, hogy adott helyen, mondjuk, hogyha a válizületben van a probléma, akkor oda mit kell szintetizálni. Most persze ez, ahogy mondtam, nem korlátlan, tehát nem mindig lehet ezáltal tökéletesen kijavítani a hibát, de például egy időskori, mondjuk úgy mondják, hogy porckopás, ugye, akár térdbe, akár csípőbe, azon hosszú ideig tud segíteni egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy kezelés.
2: Tehát akkor itt a szinten tartásra, amiről beszélünk.
3: Persze aztán van az az időpont, amikor már ez nem segít, és más orvosi eljárás kell, például mondjuk a csípőbe, igen, egy protézis.
2: A reklámok ugyan sokszor nagyon erős ígéreteket fogalmaznak meg, de ezek mennyire reálisak az ön véleménye szerint?
3: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sokszor ezek túlzók, hát ugye, mint minden reklám, hát ez a célja, hogy rábeszéljen valakit valaminek a megvételére, itt ez se kivétel alóla. Ezért mondom azt, hogy legyünk tudatában annak, hogy miről van szó. Tehát teljesen mindegy, hogy ki mit ígér, a lényeg az, hogy teljes egészében a kollagén nem jut be. Egyébként nem nagy baj, mert ahogy mondtam, más típusú kollagén van itt ott, ott. Tehát ha egyféle kollagént ennénk, az nem biztos, hogy jó lenne mondjuk a térdünkre. Lehet, hogy jó lenne a válunkra, de az nem fáj, ugye? A térdünkre nem. Tehát rá kell hagyni a szervezetre, hogy ő ezt oldja meg. Meg is fogja, nekünk az alapanyagot kell bevinni, és tulajdonképpen arra kell törekedni, hogy a bevitt alapanyag az jó legyen. Erre ezért mondtam, alapvetően hidrolizált kollagén készítményeket célszerű vásárolni.
2: Robi, egyébként te inkább mire esküszöl? Arra a termékre, amit megvásárolhatsz a boltok polcain, vagy inkább a húslevesre?
4: Húslevesre, sőt a saját magam által főzött vasárnapi húslevesre. Rengeteg csirkehússal, igen.
2: Igen, hát nem tudom, hogy egyébként alapvetően a férfiak hogyan gondolkodnak erről, mert a professzor úr is említett, hogy inkább a nők azok, akit jobban meg tudnak szólítani ezekkel a reklámokkal, hirdetésekkel.
3: Kozmetikumok miatt.
2: Kozmetikumok
3: igen,
2: kapcsán,
3: bár ahogy én látom, most már a férfiaknál is elindult egy ilyen trend, hogy ők is kenegetik a fejüket, tehát már nem csak a nőké a kiváltság ezzel kapcsolatban. De amikor pedig arról van szó, hogy fáj a térde valakinek, vagy a csípője, vagy a válla, akkor szerintem nincs különbség, nő-férfi, igyekszik valamit keresni, amitől jobb lesz.
4: Nem ennek a beszélgetésnek a témája, de én is egyetértek azzal, amit a professzor úr mond, hogy azért a nőkre valamiért jobban hatnak ezek az ilyen típusú reklámok, marketing megközelítések.
2: Hát lehet akár a társadalmi elvárások miatt is kimondott, vagy kimondatlan, és tényleg ez már nem ennek a beszélgetésnek a szűk témája, de egyébként a férfiak hogyan állnak ehhez, hogyha már itt tartunk? Mennyire tapasztalja azt, hogy ilyen megoldásokhoz folyamodnak, és nem feltétlenül a kozmetikumokra, inkább az étrendkiegészítőkre gondolok, illetve mi a helyzet a sportolókkal?
3: Hát ugye most van egy egészen, hát mondhatnánk úgy új, bár talán csak Magyarországon újabb, külföldön ott már több évtizedes múltja, ez az anti-aging, ugye az öregedés gátlása, lassítása. Igen. Egyébként ez nem egy negatív folyamat, bár itt is vannak túlzások, itt is ráugranak cégek erre, nagyon sok olyan lehet találkozni, aminek semmilyen hatása nincsen, de egy ilyen bűvszóvá vált, hogy lassítom az öregedésedet. Na most ugye hát itt is szelektálni kell, hogy melyiknek van értelme, és melyiknek nincs. Bizonyos ilyen beavatkozásoknak lehet értelme, még férfiak esetében is, és én azt látom, hogy ez az anti-aging, ez nem csak a nők körében, a férfiak körében is hát divatos, mert itt most nem egyszerűen arról van szó, a küllemem milyen, persze, ha lassabban öregszem, akkor fiatalosabb a küllemem is, de itt a legfontosabb, meddig élek. És valóban az orvostudomány, illetőleg hát a életmódnak köszönhetően ma már sokkal tovább élnek az emberek. Ebben azért Magyarország le van maradva még, azt gondolom, hiszen azt lehet látni, hogy a várható életkor itt jóval kevesebb, mint mondjuk nyugat-európai országokban.
2: Meg hogy milyen minőségben.
3: A minőség sem mindegy, így van. És hát én azt várom, hogy azért a közeljövőben Magyarországon is ez jelentősen be fog robbanni, és remélhetőleg, hogy az egészséges életmód, egy kicsit jobb életminőség, esetleg az egészségügy fejlődése, ez mind oda fog vezetni, hogy talán magyar lakosok is el fogják érni a 80 évet a várható életkorban. Hát arról már nem beszélni, hogy vannak úgynevezett

0: a 100 évesek, viszont például mondjuk Szardínián, ahol sok szintén a 100 év fölötti, ott olyan városok vannak, hogy tetszik, nem tetszik, lefő kell járkálni, mert az iskola lent van, a közért fönt van, tehát a 80-90 éves és egész életében lefő jár. Vagy a japánoknál, ahol szintén van ilyen, ugye Okinawa szigetén, ott pedig, ott nincsenek hegyek, ez igaz, de ott nagy divat, hogy az öreg ember kertészkedik, napi 3-4-5 órát, az pedig megint csak mozgás, nem fitnessterem.
1: Mozog, hajol,
0: ugol. A nagyon fontos az, hogy legyen egy idős embernek célja. Tehát, hogy ez megint érdekes, mert a japánoknál is más a cél, meg mondjuk a spanyoloknál, vagy a franciáknál, de van cél. Tehát ne. És a legvégső nagyon fontos dolog a társadalom körül. Legyen egyedül. Ez mindegy, hogy öregek klubja, vagy milyen nagy család, valamilyen formában érezze maga körül a társaságot. Állítólag ezek azok, amik nagyon fontosak, és hogy ez valóban igaz, az bizonyítja, hogy egy kutató az Egyesült Államok egy ilyen 20-25 ezres városában ezt megvalósította, tehát nem voltak járdák, csinált járdát. Nem tudom, hogy érte el, hogy a szupermarketek polcairól lekerült az összes fast food, meg szóval haszontalan kaja és egészséges kaja került föl. Ugye rávette az embereket, hogy mozogjanak, klubokat csinált, és ha jól tudom, egy ilyen 10 éves időtávon belül valami 4 vagy 5 évvel nőtt az átlag életkor, tehát ez nem valami elmélet, hanem ez valóság.
1: És az egészségtudatosságtól indultunk, és akkor gyorsan visszakérdeznék, hogy professzor úr ezt hogyan csinálja?
0: Én személy szerint?
1: Igen.
0: Hát ez egy jó kérdés. Nézd, én például úgy csinálom, hogy ezt nem mondom, hogy én a világ legpéldamutatóbb egészségtudatos ember lennék, de nyilván én szeretnék addig élni, ameddig lehet. Mondjuk legutóbb én például csökkentettem a saját súlyomat 15 kilóval, mert sok volt. És azt gondoltam, hogy ez egy fontos lépés lenne. Tehát nyilván én nem mondom, hogy nem iszok alkohol, de semmiképpen nem annyit, és nem rendszeresen, és nem minden nap. Helyet kell hagyni az élvezeteknek, már csak azért is, mert van az a régi eset, ugye, amikor az orvoshoz bejön a beteg, és azt mondja, hogy szeretne sokkal tovább élni. És akkor megkérdezi az orvos, hogy iszik? Nem. Dohányzik? Nem. Nőzik? Nem. Kártyázik? Nem. Hát akkor miért akar tovább élni? Tehát ugye nyilván, hogy a bizonyos élvezeteknek kell, hogy engedjen az ember, de ezt mértéktartóan, racionálisan csináljuk, akkor szerintem ez egy arany középút.
2: Professzor dr. Lakatos Pétert hallották, most egy rövid szünet, majd folytatjuk a beszélgetést a hasznos és haszontalan kollagénről.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a távolból is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
2: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kutasi Judit műsorából az egészségkódból most azt a részt vettük elő, amikor a kollagénnel kapcsolatos tényeket és tévhiteket tártuk fel. Már is jön az orvosi kommentár, a szakmai partner Kovács Robert és a Semmelweis Prémium, aki válaszol, professzor dr. Lakatos Péter belgyógyász.
3: Ami még a mai napon a feladatunk, hogy beszéljünk arról, hogy a genetika, a fogyás és egy nagyon fontos betegség, a pajzsmirigy rák is napirenden van. Fontos, hogy helyre rakjuk, hogy mitől, hogyan és mit lehet tenni ellene, és induljunk a genetikai vizsgálatokkal. Egyre több ilyen vizsgálat jelenik meg a piacon, amelyek például azt ígérik, hogy az elhízási hajlamunkra rámutatnak. Valóban képes a genetika megmondani, hogy hajlamosak vagyunk az elhízásra?
4: Hát ehhez kell egy picike háttér. A helyzet az, hogy mindenki örököl valamilyen génszettet, ugye anyucitól és apucitól, és ebben bizony vannak különbségek emberek és emberek között. Ebből kifolyólag különbség van a között is, hogy milyen az étvágyunk, mert van, akinek jobb, van, akinek rosszabb. Különbség van abban is, hogy egy adott élelmiszert hogy dolgoz föl a mi testünk és a másik teste. Tehát számos genetikai különbség van az evés és az evés hasznosításban. Ennek a tekintélyes részét most kezdi föltárni a tudomány, és elég sokat megtanultunk ebből az elmúlt 10 évben. Tehát van egyszer ez. Másodszor azonban van még a környezetünk is, amit ugye szoktak hívni epigenetikai hatásnak, tehát a meglevő géneknek a működését befolyásoló hatások. Tehát hiába van valakinek mondjuk egy olyan genetikai konstellációja, hogy érzékenyebb a tüdeje, adott esetben akár még nagyobb esélye lehet egy tüdőrákra, nem biztos, hogy tüdőrákos lesz, viszont ha elkezd cigarettázni, úgyhogy minden nap egy dobozzal elszív, akkor jelentősen megnöveli az esélyt. Itt is ugyanez a helyzet az elhízással, hogy van egy alapkonstellációnk, ami olyan, amilyen, és akkor erre jön rá a környezet, hogy mit tanulunk a társadalomban, és a társadalom olyan, hogy ma már nem azért eszünk, mert éhesek vagyunk, hanem azért eszünk, mert ez egy szociális társadalmi szokás. Tehát gondoljuk meg, eszünk, amikor üzleti tárgyalás van, eszünk, amikor születésnap van, névnap van, búsulunk, akkor is eszünk, ha örülünk pláne. Nem ritka az, hogy valaki 4-5-ször eszik, a nagy tengerjáró hajókon 8-szori étkezés van naponta. Ez biztosan nem fiziológiás, nem ebbe született az ember teste. Ezt nem bírja el. Mi fog történni? A plusz ételt elkezdjük raktározni, és ugye meghízunk. Ne felejtsük azt el, hogy az elhízásra való hajlam az valamikor pozitív volt. Ugyanis aki jobban tudta tárolni a elfogyasztott élelmiszert, esetleg éhesebb is volt, tehát többet is evett, azért annak a testében főgyűlem lett ugye a zsírformájában a plusz kaja, és amikor nem nagyon volt kaja például téli időszakban, akkor az ő túlélési esélyei jók voltak. Ez egy nagyon pozitív dolog volt, ha tudott valaki hízni. Ez más kérdés, hogy ritka lehetett a kövér ugye a ősemberek vagy a középkorban se nagyon az emberek között, de aki egy kicsit pluszos volt, annak az esélye a túlélésre jobb volt. Na most ez a genetikai örökség, ez majd átkozott örökségé vált, mert aki ilyen most, annak már nem előnye van ebből, hanem hátránya, mert el fog hízni, kevesebbet fog mozogni, ebből kifolyólag számos betegség, szív- és érrendszeri vese, és így tovább, előtérbe kerülnek, és rövidebb ideig fog élni. Tehát ami valamikor jó volt az evolúcióban, az most kifejezetten átkozott örökség. Na most ugye, mit lehet tenni, vagy hogy lehet ezt kihasználni? Valóban egyre több olyan tesztvizsgálati, laboratóriumi vizsgálat érhető el, amely valahogy ezt célozza. Itt is vigyázni kell, mint mindennel, mert azért ez valahol üzlet. Megbízható tesztekkel kell foglalkozni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amikor olyan géneket vizsgálnak, amire kemény tudományos adatok vannak, nem azért, mert Lajos bácsi úgy gondolja. Ha kemény, megbízható adatokon alapuló vizsgálatokról van szó, akkor megbízhatóvá válhat egy teszt. Miben segíthet egy teszt? Például az a teszt, amit itt a Semmelweis Egyetemen fejlesztettünk ki, az valóban csak megbízható adatokon alapszik. Ez azt jelenti, hogy nem 4-5 emberen való észlelés során döntött valaki, úgyhogy akkor ezt vizsgáljuk, hanem itt több 100 000 ember sok-sok éves megfigyelése során képződtek ezek az adatok. Másrésztről a értékelés módja nagyon speciális, ezt egy mesterséges intelligencia segítségével értékeljük ki, És akkor ugye mire ad választ? Ez egyrészt választ ad arra, hogy mekkora az én hízékonysági hajlamom. Tehát, hogy hajlamos vagyok erre. Másrészt, hogy milyen az étvágy tulajdonságom. Tehát, hogy én nagy... Persze ezt ma lehet mondani, hogy én ezt amúgy is tudom, hogy én nagy zabáló vagyok, vagy nem, de azért ez ennél többet mond ez a dolog. Aztán választ adunk arra, hogy ha fogyni szeretnénk, milyen típusú diéta a legkedvezőbb nekünk. És itt most nem paleo meg társai diétára gondolok, hanem, hogy nagy fehérje tartalom, vagy alacsony. Nagyobb szénhidrát, vagy kisebb szénhidrát tartalom. Ugyanis az emberek a genetikai alapkonstellációktól függően van, aki egy nagyobb fehérje bevitelű diéta mellett jobban fogy, mint egy kisebb mellett. Erre lehet tanácsot kapni. Tanácsot lehet arra is kapni, hogy milyen mozgástípus az, ami az ő genetikai konstelláció mellett segíti a fogyást. Van, akinél úgynevezett endurance training, tehát egy nem nagy intenzitású, de egy tartós fizikai terhelés szükséges. Van, akinek pedig ilyen intenzív intervallum, tehát, hogy mondjuk fut 2 percet, aztán sétál 5-öt, aztán megint fut 2 percet. Erre is tanácsot ad a genetikai vizsgát. Legvégül pedig, amit meg tud mondani ez a vizsgálat, az az, hogy a ma divatos fogyasztó szerek, injekciók, milyen hatékonysággal működhetnek az adott egyénbe, illetőleg várhatók-e komolyabb mellékhatások. Erre is tud. Tehát magyarul, mielőtt még valaki belevágna egy ilyenbe, azért azt tudjuk, hogy nem kis anyagi teher, szóval mielőtt kidobna néhány 100 000 forintot, érdemes ezt megtudni, hogy muszáj-e kidobni azt, mert hogyha netán súlyos mellékhatás jelentkezne, vagy nála nem lenne a nagy a hatékonyság, akkor felesleges belekezdeni. Tehát mindenre tud a hát úgynevezett adipomek vizsgálat választ adni.
0: Az utolsó gondolatok között itt voltak ezek a fogyasztást elősegítő, injekció formájában létező anyagok. Szakemberként mit gondol erről a technikáról? Hosszú távon hatásos, vannak kockázatai, felügyelni kell mellé orvos. Hogyan látja ezt egy szakember?
4: Ezek az új készítmények, amik már forgalomban vannak, hatalmas előrelépést jelentenek. Ugye mindig voltak fogyasztószerek, sajnos azonban ezeknek a hatékonysága hát vagy nulla volt, vagy olyan minimális, hogy nem nagyon lehetett észrevenni se. Ez egy forradalmi változás, hogy ezek az új szerek, ezek valóban fogyasztanak. Általában kevés mellékhatással van, amikor van, de általában kevéssel. Ezek jelentős fogyás, tehát nem ritka az, hogy 20-25%-át a testsúlyának valaki el tudja veszteni egy 6-8-10 hónapos kezelés alatt. Tehát ezek valóban hatékonyak, nagyon jók. Kiderült az is, hogy nem csak a testsúlyt csökkentik simán, hanem ugye a cukorbetegségre is jók, hát hiszen innen származnak eredetek, ezek cukorbetegség kezelésére kialakított gyógyszerek voltak, és ami a igazán nagy szám, hogy cukorbetegség nélkül is jelentősen javítják a kardiovaszkuláris, tehát szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, valamint a vesebetegségekét is. Tehát magyarul a hosszabb élethez ezek jelentős előnyt adnak, akkor is, ha nem cukorbeteg valaki. Most mindezekhez jönnek még a legújabb hát kutatási adatok, mely szerint például Parkinson betegségre való hajlamot, esetleg demenciára való hajlamot is csökkentik. Sőt, a legújabb vizsgálatok szerint akár még a vastagbél daganatnak a kockázatát is.
3: Mondjuk, tehát ahogy így önt hallgatjuk, ilyen csodaszernek.
4: Igen, igen, hatnak. Hát úgy néz ki. Na most persze vannak bizonyos kockázatok, ezekről folyik a vita, hogy esetleg bizonyos dolgokat rossz irányba viszel. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha megnézzük a cost-benefit, tehát az előny és a kockázat arányát, messze nagyobb az előny, mint a kockázat. Tehát én azt gondolom, hogy ezek méltó helyen vannak. Arról már nem is beszélve, hogy a közeljövőben, ami alatt én következő 1-5 évet értem, az alatt még újabbak fognak jönni, előtérbe fognak kerülni valószínűleg a szájon átszedhető, tehát nem injekciós készítmények, aminek ugyanilyen hatékonysága van, viszont egy picit más hatásmechanizmusuk van. Nem kizárt, hogy lehet ezeket a mostaniakat a jövőbeliekkel kombinálni a még nagyobb hatékonyság érdekébe. Szóval én azt gondolom, hogy ez a gyógyszerfejlesztési irány, ez egy nagyon pozitív dolog, és biztos, hogy az emberi élet meghosszabbítását eredményezi.
0: Hosszú távú hatása csak akkor van ennek, hogyha folyamatosan ezt a gyógyszert, vagy ezt az injekciót megkapja valaki, vagy ettől be tud állni egy más életvitelre, vagy egy másfajta egyensúlyra a szervezet?
3: Illetve kiegészítem, kell folyamatos orvosi kontroll?
4: Hát a hosszú távú hatás az egy nagyon fontos dolog. Ugye ezek az említett 20-25%-os testsúly csökkenés, ezek ilyen 1 év mondjuk 8-10-12 hónapos eredmények. Kérdés valóban az, mi van utána, amikor valaki lefogyta azt a mennyiséget, amennyit szeretett volna. Itt jönnek a gondok, mert ha valaki simán abba hagyja, és a kezelés alatt pszichésen nem értékelte át a saját világát, akkor vissza fogja hízni. A mai adatok szerint kb. 80%-a az így lefogyott betegeknek visszaszedi fél éven belül a lefogyott súlyt. Tehát az, hogy meg tudja tartani utána, az egyik nagyon fontos dolog, hogy a kezelés mondjuk egy éve alatt ő pszichésen is átállítsa magát egy egészségesebb típusú táplálékra, illetőleg egy kisebb mennyiségű táplálékra, ami az ő energiafelhasználásához illik. Nyilván egy bányásznak sokkal több kalóriát kell bevinni, mint aki egész nap irodában ül. De azért lássuk be, a többségünk nem bányász. Tehát át kell alakítani az agyunkat. Azután pedig az nem kizárt, hogyha netán a testsúly elindul visszafele, újra alkalmazzuk ezeket a szereket. Vannak, akik szerint lehet olyat is csinálni, hogy intermittálóan alkalmazni a későbbiekben is, ez segít nyilván a pszichésen is, de erre azért még teljesen határozott válasz nincs, hogy hogyan járjunk el azután. Ami pedig az orvosi ellenőrzést illeti, ugye azt én szerintem az elején mindenféleképpen szükséges orvossal konzultálni, mert lehetnek olyan helyzetek, mikor nem mindegy, hogy melyik szert kapja valaki, és hogyan kapja, vagy mivel kiegészítve, tehát mindenféleképpen kell az elején. Aztán, hogyha nincsen semmi probléma, akkor nem feltétlenül szükséges, de hogyha bármilyen problémát tapasztal valaki, akkor megint érdemes orvoshoz járni, de ez semmiképpen nem az a kezelés, ahol minden hónapban egyszer el kell menni az orvoshoz, bár persze a helyzet az az, hogy jelenleg receptre kapható, tehát kénytelen valamilyen módon a receptet beszerezni mindenki.
0: Legalább egyszer, amíg feliratja.
3: Igen, és ígértük, hogy még egy témát a mai adásban átbeszélünk, itt a pajzsmirigy rák témája, amire szeretnénk még kitérni, hogy valóban egy egyre gyakoribb betegségről van szó, vagy egyre többet beszélünk csak róla?
4: Hát többet is beszélünk róla, de gyakoribb is. Az elmúlt 30 évben kb. Háromszorosára nőtt a pajzsmirigyrákok előfordulása. Sokan azt gondolják, pláne most, hogy évforduló van, hogy Csernobilnak a következményét látjuk, de nem így van. Ugye Csernobilnál a kiszabaduló radioaktivitás valóban fokozhatja a pajzsmirigyrák kockázatot, de csak ott, ahol volt fokozott aktivitás. Abban az időben, amikor történt a baleset.
3: 40 évvel ezelőtt.
4: Igen. Akkor ugye egy ilyen délkeleti szél fújt, azaz északnyugatra vitte a felhőt meg a rádióaktivitást. Ezt onnan lehet tudni, hogy ugye az oroszok akkor nem nagyon árulták el, hogy baleset történt, de a felhők Ukrajnából elindultak Belorusszián, Litvánián át, Svédországba, és a svédek voltak az elsők, akik észlelték a fokozódó rádióaktivitást, és elkezdték nézni, hogy náluk nem volt gond, akkor honnan jön, honnan jött a szél, visszakövették, és így találták meg az atomerőművet, akkor vallották be az oroszok, hogy mi történt. Na most ezen a vonalon, amit mondtam, ezen 10-15-szörösére nőtt a pajzsmirigy rák kockázat. Magyarország ebből nem kapott szerencsére, mert nem úgy fújt a szél, de nálunk is háromszorosára nőtt, meg a világ többi részén, ahol semmilyen atombaleset nem volt, ott is háromszorosára nőtt a pajzsmirigy rák kockázata, vagy előfordulása inkább, és ezt nem tudjuk, hogy miért. Az egyik vélemény, és szinte biztos, hogy igaz az az, hogy javult a diagnosztikánk. Sokkal hamarabb és sokkal több pajzsmirigy rákot tudunk észrevenni az új eszközökkel, mint régen. Ez biztos, hogy így van, mert lehet látni, amikor egyes új diagnosztikus módszerek beléptek, akkor mindig megugrott a föltárt pajzsmirigy rákok száma. Ezzel szemben lehet, hogy van más is környezeti oka, amit viszont nem tudunk. De a tény attól még tény maradt, hogy egyre gyakoribb. Na most ugye a diagnosztika arra mondtam, hogy egyre jobb, de azért nem tökéletes, vannak gondok. Ugye abban az esetben valakinél fölmerül, hogy a pajzsmirigy göbében lehet rossz indulatúság, akkor ezt el kell dönteni, hogy van vagy nincs. Na most ez nem nagyon egyszerű, mert gondoljuk meg, hogy minden ország lakosságának a körülbelül 6-8%-ának van tapintható göbe. Azért ez önmagában Magyarországon is már 6-800 000 ember, ez már cukorbetegség szintje. Igen. De nem véletlenül mondtam azt, hogy tapintható. Uh-huh. Mert ez azt jelenti, hogy egy centinél nagyobb. Egy centinél kisebb göböt nem tudunk kézzel tapintani. De van ultrahang. Az ultrahangok már 2-3 milliméteres göböt kimutatnak. Ha ultrahanggal vizsgáljuk a lakosságot, akkor közel a lakosság felének van pajzsmirigygőbe. Na de ennek csak egy pici töredéke, kevesebb mint 1%-a lesz az, ami rákosan átalakul. Hát most, ha belegondolunk, hogy nekünk 4-5 millió göbös emberből kell megtalálni azt a néhány százat vagy ezret, akinek ilyen van, hát akkor ez egy kicsit olyan, mint amikor ugye tűt keresünk a szénakazalba. De meg lehet találni azt a tűt, ugyanis hát az ultrahang után, ha gyanús egy göb, akkor lehet mintát venni, biopsziát, azt megnézi a citológus, és akkor el tudja jó esetben dönteni, hogy ez rossz vagy jó indulatú. A baj ott van, hogy körülbelül az esetek ilyen 20-25-30%-ában nem tudja eldönteni a citológus. Azt látja, hogy valami nem kerek, nem egészen egészségesek a látott sejtek, amit a göbből kivettünk, de nem tudja kimondani egyértelműen, hogy ez rossz indulatú. Na most egy olyan 5 évvel ezelőttig itt megállt a tudomány, és akkor hát az orvos és a beteg vérmérséklete döntötte el, hogy mi legyen. Ugye lehetett azt mondani, hogy oké, operáljuk meg. Megoperáltuk, műtét után szövettan, és kiderül, hogy körülbelül 70-75%-ban fölösleges volt a műtét, mert semmi rossz indulatúság nincs. Hát azért ez egy nagy szám. Nyilván ez nem jó annak az embernek, akit feleslegesen operáltak, de egy ország egészségügyének sem, mert sok pénz. Fordítva, hogyha azt mondtuk, hogy hát várjunk, ne operáljuk, hát egy fél év múlva visszajött a beteg, 30% esélye volt arra, hogy már áttétes daganat van.
3: Hát ez se jó.
4: Nem volt jó, de nem volt jobb. Most ugye van. Ez pedig a pajzsmirigy göbökből kivett mintákból lehet megnézni genetikai vizsgálattal, hogy van-e olyan genetikai eltérés a mintában, a göbben, amely hajlamosít a rákos átalakulásra. Na most a világon 4 ilyen kereskedelmi forgalomban levő teszt van, mind a 4 amerikai, és ezek általában olyan 2,5-4,5 ezer dollár per fő. Ez annyira drága, hogy nyugaton se terjedt el. Ezt inkább azoknak csinálják, akik Amerikában olyan biztosítással rendelkeznek, hogy a biztosító fizeti, de az amerikai lakosság kb. 5%-a. Tehát ott sem nevezhető általánosnak, Nyugat-Európában egyáltalán nem az. Most Magyarországon mi viszonylag szerencsések vagyunk, mert itt történt, megint csak a Semmelweis Egyetemen egy olyan fejlesztés, ahol lényegében ugyanilyen tesztet alkottunk, lényegesen olcsóbban, mint az amerikai, és itt Magyarországon, de most már környező helyeken is használják ezt. Úgyhogy a magyar embereknek, hát sok minden nincs meg a magyar egészségben, amely kéne, de speciál ebben az esetben elég jó helyzetük van, mert itt elérhetik ezt. Sajnos nem finanszírozott egyenlőre, tehát sajnos ez fizetős, de hát messze olcsóbb, mint az amerikai, és hát én azt gondolom, hogy a legtöbb embernek ez megfizethető.
3: Mennyire gyógyítható a pajzsmirigyrák?
4: Ha időben észreveszük, akkor gyakorlatilag az esetek 90%-ában teljesen, tehát nem túlélés növelő, hanem meggyógyítható. Körülbelül a 10% az, amikor hát nem tudjuk meggyógyítani, de ezekben az esetekben is éveket tudunk nyerni az illetőnek. De azért ritka az a daganat típus, amire ezt el lehet mondani, hogy körülbelül 90%-ban meggyógyítható. Nem sok ilyen daganat típus van, és nem arról szól a dolog, hogy ez hú, de milyen jó indulatú daganat, mert ez egy rossz indulatú daganat, hanem arról van szó, hogy ez a daganat típus régóta izgatja az orvosokat és a kutatókat, tehát itt közel 100 éves, hogy mondjam, tudományos munkának az eredményét lehet látni abban, hogy jól gyógyítható, nagyon kifejlett műtéti technikák vannak mára, nagyon jó, hát utókezelés, itt a radioaktív jódtól kezdve az egyéb gyógyszeres kezeléseken keresztül hihetetlen tárháza van a terápiáknak, amik mind azt eredményezik, hogy ahogy mondtam, kb. 90% meggyógyul.
3: Milyen korai tünetekre érdemes odafigyelni?
4: Ennek nincsen nagy tünet, egy csalán csak a göb
3: a göb, nyakon. Tapintható.
4: Igen, az különösen gyanús, hogyha gyorsan nő egy göb a nyakon. Tehát mondjuk nem volt ott, és azt észleljük, hogy néhány hét alatt egy tapintható beteg általában magának is tapintja egy göb nőt, akkor nyilván orvoshoz kell fordulni. Ha volt a családban ilyen jellegű betegség, akkor érdemes időnként, ez azt jelenti, hogy 1-2 évente elmenni egy ultrahang szűrésre, hogy látszik-e ott göb. Ha látszik, nem jelent feltétlenül bajt, mert az ezzel foglalkozó ultrahangos meg tudja mondani egy göbről a pajzsmirigyben, hogy gyanús vagy nem gyanús. Ha nem gyanús, akkor nem kell vele semmit csinálni. Ha gyanús, akkor jön a mintavétel és a szükséges a genetikai vizsgálat.
3: Zárásként egészségtudatos életmóddal indítottuk a mai beszélgetésünket. Ön szerint mi az a pár fontos dolog, amivel már valóban sokat tehetünk az egészségünkért? Ugye sok téma merült fel ma.
4: Hát én elsődlegesnek gondolnám az étkezést. még egyszer mondom, nem szeretném a mindenben a nagyon egészségeset javasolni, mert azt úgyse tartja be senki. Tehát egy arany középút kell, mindenképpen fontos lenne egy normális testsúly, tehát vagy normálishoz közeli testsúly. Nagyon fontos a mozgás, és itt sem arra gondolok, hogy mindenki legyen olimpikon, hanem mozogjon. Itt akármilyen vicces, egy napi fél órás séta kimutatottan jelentősen növeli a várható életkort, tehát semmiképpen nem arról van szó, hogy valaki 100 méteres sprinter legyen. De nagyon fontos az is, hogy meglehetősen stresszmentesen éljünk. Ha van
3: ez
4: valamire...
3: Ez a legnehezebb.
4: Nehezebb, de hát ha eljutunk oda, hogy egyszer könnyebb lesz. Egyébként az igazság az, hogy a stressznek nyilván van egy tőlünk független része, de azért van sok, amire mi tudunk tenni, hogy a környezetünk is stresszmentes legyen. Na aztán ugye nagyon fontos az is, hogy ha kell valamit pótolnunk, ami egyszerű, például a D-vitaminról beszéltünk, akkor azt tegyük meg. Ezek nem heroikus küzdelmek, nem tudom, milyen drága dolog, hát néhány 100 forintról van szó évente. Ez is egy nagyon fontos dolog, és hát a stresszhez még hozzátartozik, hogy próbáljuk meg boldogak lenni, mert a boldogság az önmagában egészség és élethossz növelő tényező. Nem véletlen, hogy a világ legboldogabb országai, mint Finnország, Dánia, ezeknél jelentősen hosszabb az átlag életkor, és nem csak azért, mert mondjuk ott magasabb az egyfőre eső GDP, hanem azért, mert ők úgy élnek, tehát hogy ők mindenben a pozitívumot keresik, az előre nézést. Én szerintem jó lenne ezt mi is megtanulnánk.
2: És ez volt már az egészségkód, egyben a hétvégi menetrend. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukció kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítási nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó többnapos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást.
0: Időjárás jelentés.
3: Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre több felé záport, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: a Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Az Iparművészeti Múzeum ikonikus Üllői úti főépületének történetét, építészeti értékeit és jövőjét bemutató kiállítás nyílt a Rádh György villában. Az Iparkodjunk Lechner című tárlat a magyar szecesszió egyik legjelentősebb alkotásának múltját és tervezett megújulását állítja középpontba. A látogatók archív fényképek, eredeti tervrajzok és különleges építészeti részletek segítségével ismerhetik meg a magyar szecesszió remek művét. A tárlat első termében az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből származó, ritkán látható tárgyak kaptak helyet. Megtekinthető többek között a főbejárati előcsarnok kovácsolt vaskapujának egy eleme, egy eredeti szecessziós kandeláber, valamint a pécsi zsolnai gyár által készített homlokzati díszítő elemek és tetőcserepek. A kiállítás második része a jelenre és a jövőre koncentrál. Bemutatja azokat az elképzeléseket és terveket, amelyeket a Vikáris Lukács építés stúdió készített a 2017 óta zárva tartó múzeum rekonstrukciójához és bővítéséhez. A látogatók képet kaphatnak arról is, hogyan válhat a történeti gyűjtemény mellett a kortárs dizájn és iparművészet korszerű bemutató helyévé az intézmény.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Bármennyire is kényelmes az ember cipője, nyaranta jól esik kibújni a lábelikből. Már ahol lehet. Felfrissülést hozó, mezítlábas élmények következnek. Nem kell ahhoz ortopédusnak lenni, hogy sejtsük. Talpunk edzése fontos a tartásunk, a járásunk, a vérkeringésünk és még az idegrendszerünk szempontjából is. Tudta ezt Sebastian Kneipp is, 19. században élő pap is, aki saját magán tapasztalta a bőrön keresztüli gyógyítás sikerét. Tuberkulózisától úgy szabadult meg ugyanis, hogy a jeges Dunában vett fürdőket. Miután meggyógyult, sokat foglalkozott a különböző vízi kúrákkal, a fürdőktől, a lemosásokon át, a borogatásokig. Kneipp atya Alcsúton is többször megfordult, József Nádor fia, József Károly állítólag mindig hozzáfordult, ha egészségügyi problémái adódtak. Az Alcsúti kastélyparkban Kneipp irányítása mellett egy úgynevezett csörgedezőt is kialakítottak, amelyben jéghideg víz folyt. Talán épp a közeli Alcsúti minta adta az ötletet Tabajd községnek, hogy 2008-ban az országban elsőként mezitlábas parkot létesítsenek. A nagyjából 40 perc alatt ingyenesen végigjárható útvonal egy része igazi Kneipp kúra. Vízben járást kínál, hiszen a falu központjából induló kis patak mellett indulunk útnak, és többször is lehetőség van belegázolni a hűvös vízbe. A kertek alján futó patak medert elhagyva, aztán egy dombra kapaszkodik fel az út, majd onnan leérve végül egy játszótérre jutunk. Mindeközben pedig kipróbálhatjuk, hogy milyen fenyőtobozon, kukoricacsöveken, kiskavicson, faforgácson, földbevert farönkökön vagy éppen homokon lépdelni. Több mint 20 féle különböző talajt taposhatunk végig. Ha a patakban akarunk mászkálni, a gyerekek nagy örömére, akkor a Budapesthez közel eső Solymár lehet az egyik legjobb úti cél. A Paprikás patak a község fővároshoz közelebb eső végénél, a benzinkúttal szemközt érhető el, és egészen a Solymári várig visszavezet mellette a sétaút. A Zsámbéki medence környékén egyébként általában is sok a vízfolyás és a kisebb tó. Ezek jó része a pecásoké, így egy csapadékosabb időszak után az ember azt veszi észre, hogy a települések között zöldelő lápos részek, sok helyütt pedig nádasok jelennek meg. De egyek központjában például a Magyar kútnál egy bőhozamú forrás tör a felszínre immár évszázadok óta. A vize nem iható, de így is érdemes megállni a ligetes részen. Sejmes lápi fűben taposhatunk akkor, ha tárnokon, a helyi horgásztó és a bentapatak között indulunk sétára. A természetes Kneipp kúra hozzávalói itt mind adottak. Üdezült fű, hatalmas, különleges formájú fák csoportjai, süppedős talaj és jó levegő várja azokat, akik szeretnék megtapasztalni, hogy milyen a mezitlábas felfrissülés.
0: Színház.
1: 5 bemutatót láthatunk a Karinthy Színház 2026-27-es évadában, benne fekete komédiával, meditációs kamaraoperával, családi mesejátékkal és Csehov Sirály klasszikussal is, közölte a Teátrum. A közleményben azt írták, hogy az új évad első bemutatója Pierre Notte Két néni, ha megindul című fekete komédiája, amelynek főszereplői a Halhatatlanok társulatának Jászai Mari díjas tagja Vándor Éva, valamint a Magyar Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett Kökényesi Ági. A Keszég László rendezte darabban a szinopszisa szerint két idős asszony élete édesanyjuk váratlan halálával jócskán megbillen, és ezért kényszerűségből úgy döntenek, hogy feladják egyhangú életüket, és a hamvakkal együtt egy hosszú utazásra indulnak. A Karinthy Színház ős bemutatója a Zarándi Ákos, Dobra Mara és Váradi Er Szabolcs által jegyzett Alámerülés című darab, egy új magyar kamara opera, amely a zene, a színház és a közös meditáció határterületei mozogva hívja közös utazásra a nézőket. A kamara opera különlegessége, hogy a két szereplő, Horváth Mária és Dobra Mara az életben is anya és lánya, akár csak a librettó szereplői és a saját kapcsolatuk élmény anyagából táplálkozik. Egyfajta közösségi múltfeldolgozás és feloldozás útján vezetik végig egymást és a közönséget. Leginkább a családoknak ajánlják Váradi Er Szabolcs az Elvarázsolt királykisasszony című új mesejátékát, ami klasszikus mesei elemekből építkezve bátorságról, kitartásról, szeretetről mesél, és arról, hogy a legnagyobb akadályok is legyőzhetők. Bernard Slade Jutalomjáték című vígjátékának bemutatója a Kőszegi Várszínház produkciójában jön létre még júliusban, de ősztől a Karinthy színpadán láthatja a közönség. A főszerepben a Jászai Mari díjas Schneider Zoltánnal. A Jutalomjáték egyszerre szól a színházról, emberi kapcsolatokról, az idő múlásáról és a művészi pálya kihívásairól. Az új magyar fordítás Oll Tamás munkája, aki a rendező is egyben. Szintén Oll Tamás rendezi Csehov Sirály című klasszikusát a főszerepben Szulák Andreával, Mikó Istvánnal és Rajkai Zoltánnal. A Sirály egyszerre szól a színházról, stílusok találkozásáról, és törvényszerű ütközéséről, a megújulás vágyáról és a tradíciók makacs megőrzéséről, a színházban dolgozókról és az őket körülvevő kiszolgáló civilekről, a generációs különbségekről, családi kapcsolatokról, szeretni és szeretve levés vágyáról, féltékenységről, valamint pusztítóan reménytelen szerelmek soráról.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
1: Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit. Ez itt az Ingatlan üzlet. Én Mlinárik Márton vagyok, és a beszélgető partnerem Balázsi Zsolt, a Hold alapkezelő hedge fund menedzsere.
2: Üdvözlök mindenkit.
1: Szia Zsolt, köszönöm, hogy ismét eljöttél, mert ugye nemrég ugyanezen a helyszínen beszélgettünk arról, hogy nem emlékszem, milyen címet adtam neki, hogy lehetséges, hogy nem az ingatlan lesz mostantól a legnagyobb üzlet. De ha már ezt így bemelegítettük, ezt a témát, jött a következő gondolat, hogy van ám olyan ingatlan befektetés, ami mondjuk nem tégla és beton és cement alapú, hanem tőzsdei. Tehát papír alapú ingatlan befektetések, REIT vagy REIT, ahogy tetszik, magyarul ugye REIT, angolul inkább REIT, illetve ETF-ek világába fogunk most egy kicsit elbarangolni, úgyhogy az első kérdésem mindjárt az lenne hozzád, hogy tételezzük fel, hogy nem mindenki tudja, hogy miről beszélek most.
2: Ugye most amerikai papírokról beszéltél, ami főleg amerikai ingatlan szektorokba fektet, de hát ugyanez van Európában is, tehát nem kell rétegben gondolkodni, meg hát Magyarországon is egy Graphisoft Park részvény, az ugye ingatlan befektetés. Tehát ugye az egyik kézenfekvő előnye, hogy nem ebbe a össze-vissza pofozott

0: budapesti ingatlan, lakó ingatlan piacba kell az embernek fektetni, amikor épp most úgy látom, hogy elég nagy felfordulás van, hanem bárhova a világon. Persze ugye azért nem, tehát vigyáznék, ez egy kicsit, ez nagyon olyan, mint a részvénybefektetés, tehát itt nagyon kell ismerni dolgokat ahhoz, hogy az ember, mert csak azért, hogy megint ingatlanba fektessek, azért szerintem hülyeség a értékpapírok felé fordulni, viszont mert miért? Tehát ugye, hogyha mi a fizikai ingatlan befektetésnek két óriási előnye van, erről múltkor is beszéltünk, de ezt nem árt leszögezni, az egyik, hogy kényszerbefektetés. Tehát amikor Béla közli, hogy már pedig ő nem tud megsporolni havi 100 vagy 200 ezer, mert nincs az a Isten, hogy 100 meg 200 ezer vére tudjon lakni, de fölvesz egy jelzálog hitelt, és abban a pillanatban a következő hónaptól mégis félre tudnak 100 vagy 200 ezer forintot, mert különben jön a bank és elveszi az ingatlanját. Tehát ugye ez a kényszer megtakarítás, ez egy óriási előnye a fizikai ingatlannak, amíg nincs az értékpapírnál, ott véletlenül nem egy ilyen jelzálog hitel alapú értékpapírvásárlásról van szó. A másik óriási előnye pedig, hogy nem látom naponta az árakat. Ugye mert még talán még a lakás befektetésekből is kibeugrálnának emberek, ha azt látnák, amit a tőzsdén látunk, hogy jön egy Covid, és akkor hirtelen 30%-kal olcsóbb, és akkor megijed, és tehát ugye, mert ez a baj a értékpapír alakúval. Tehát, hogyha gyakorlatilag csak azért értékpapír felé fordulni, mert már mondom, az téglát, az egy kicsit elvesz annak a téglabefektetésnek az előnyéből, amiről az előbb mondtam. De ugye egy pozitívum, hogy lehet a külföldi ingatlanpiacba fektetni, és egyébként nagyon érdekes, mert ezt megnéztem, tippelj, hogyha a rendszerváltás után 1994-ben mentek nagyjából a nagy tőzsdei papírok Béten tőzsdére, tehát az OTP, a MOL, a Richter, meg a Matáv. Szerinted ezek, vagy az ingatlan, hogyha akkor vettél volna egy átlagos budapesti lakótelepi lakást, melyikkel jártál volna jobban?
1: Nagyon jó a kérdés, de mivel az én bizniszem az ingatlan, legyen mondjuk az ingatlan.
0: Jó, az ingatlan akkor kb. 3 millió forint volt egy átlagos lakótelepi lakás. Ez, hogyha nagyon nagyvonalú vagyok, akkor föl tudom tornászni,
1: mondjuk 70-ig.
0: Föl tudom tornászni, nem 40-szeresre. Tehát ugye, mert hogyha visszafekteted mindig, ebbe az benne van, hogy visszafekteted a bérleti díjat is. Tehát, hogy megkapod a bérleti díjat, és rögtön visszafekteted ingatlanba, ugye ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen, de csak így érdemes számolni. Tehát maximum 40-szerezett ez a lakótelepi ingatlan.
1: Ami ez nem rossz.
0: Nem olyan rossz. A Matávot agyon is verte, a Matáv csak 15-szörözött, hogyha abba raktad volna minden pénzedet. A MOL az már 70-szerezett, a Richter 160-szorozott, az OTP pedig 700-szorozott. Tehát 5-ször jobb befektetés volt, vagy igen, valami ilyesmi, nem, még sokkal többször. Tehát hogyha valaki, de hát ugye az OTP az egy szerencsés papír volt, tehát utólag könnyű kiválasztani a legsikeresebb papírt, de látszik, hogy az OTP az agyonverte a ingatlant, pedig hát ugye még egy ilyen jót is választottunk, mint budapesti lakótelep, ami nagyon sokat emelkedett.
1: Meg is lepődtem ezzel, amit mondtál, én nem gondoltam volna, hogy ekkora a különbség. Ugye itt azt is feltételezett, hogy az OTP-be, aki betette 94-be a pénzét, az nem ugrott ki akkor, amikor volt egy nagyobb esés, vagy volt egy nagyobb emelkedés.
0: És osztalékot mindig vissza kellett raknia. Tehát ez egy olyan számítás, hogy kapott osztalékot, akkor abban megint vett OTP részvényt.
1: De hát akkor is összehasonlíthatatlanul nagyobb a növekmény egy OTP-be.
0: És ez az a, most rávilágítottál arra a problémára, amire én kezdtem. Tehát egy ingatlanba ül az ember 94 óta, az nem olyan nagy kihívás. Az OTP papírban valóban nagy kihívás, mert jött az ilyen válság, az olyan válság, te úristen, lefelezett az OTP, sőt, hát ebben volt egy 2008-9-ben, ugye 13 ezer forint volt a 95%-ot esett az OTP, vagy 85 vagy 95, már nem emlékszem pontosan, tehát valahonnan 11 ezer környékéről 1300-ig esett, azt hiszem ez 95%. Tehát ekkorát esett az OTP 2008-9-ben, de ha te ezzel is tőlem tartottad, akkor 700-szoroztál. Ha még rávettél, akkor gratulálok is.
1: Tehát ha meg tudná csinálni az ember azt, hogy ugyanúgy viszonyulna buy and hold módon, és újra befektetés módon az OTP-hez, mint ahogy az ingatlanhoz, akkor ugye mindjárt le tudná képezni az átlagember is azt, amit Warren Buffett, ugye, hogy ő 65 éves kora után szerezte a vagyonának a elsöprő hányadat.
0: 90%, nem is tudom mennyit. Igen.
1: Tehát pontosan azért, mert ugye az idő neki dolgozik, amennyiben ugye részvényekbe fektetett, és minőségi részvényekbe fektetett.
0: Itt okay. Most ugye mind a kettőre egy kulcs, ami minden hosszú távú befektetésnél kulcs, hogy a beszálláskor olcsó legyen. Tehát, hogy a kommunizmusból, a szocializmusból kijövő Magyarországon az ingatlan is olcsó volt, hát ezek a vállalatok meg pláne.
1: Hát igen, most már egy kicsit nehezebb ugyanezt lekövetni talán. De visszakanyarodjunk a témámhoz. A REIT az mit jelent pontosan?
0: Minek a rövidítése? Ezt kérdezed?
1: Nem úgy értem, hanem hogy ezt, hogy magyaráznád meg egy bárkinek?
0: Hát ezt elég egyszerű, azt hiszem megmagyarázni. Tehát hogyha mit csinálsz, veszel egy nagyon pici részesedést egy olyan vállalatban, ami általában kereskedelmi ingatlanokba fektet. Tehát lesz egy kis üzletrészed ebben a plázában, abban a plázában, abban a plázában, ugye megint, tehát hogyha nem ragaszkodunk Amerikához, ugye a legegyszerűbb ezt mondjuk egy Graphisoft Parkkal elmagyarázni, mert az ugyanaz, mint a REIT, csak ez egy jól körülfogható terület, a Magyarország egy high-end irodalóházának a birtokosa az ember, hogyha vesz egy darab Graphisoft részvényt. Hát egy nagyon pici birtokosa, de birtokosa. És akkor ugye ő miből fog gazdagodni? Abból, hogy a Graphisoft a irodáit fölértékeli, mert akkor ezt észreveszik a tőzsdén is, és akkor már drágában veszik a részvényt, tehát ez ugyanaz, mint hogyha az ember az ingatlan felértékelésből nyer, kvázi, és hát az osztalékból, mert hiszen minden ilyen ingatlan cég, az folyamatosan fizet nagy osztalékot. Az a REIT-ekre is igaz, a Graphisoft Parkra is igaz, meg bárhol járunk. A
1: Vonovia.
0: Vonovia, bocs, ez az. Tehát ugye az, ami német és lakó ingatlanokba fektet, csak ott ugye ott az állami szabályozás az nagyon megöli azt, hogy mit csinálhat, meg mit nem csinálhat, és az például egy olyan, ami német lakó ingatlanokba fektet.
1: Ezt tőled hallottam a Vonoviát, és annak idején vettem is belőle, köszönöm szépen, egy egész jó hozammal szálltam ki a végén. Itt ugye, tehát mondod, hogy az ár növekedés úgy hat a REIT-eknek az ár folyamára.
0: Nem ugyanúgy, ugyanis ugye ezek tőzsdei eszközök, tehát itt az lesz, hogy mit csinál az ember az ingatlanjával, megveszik 94-ben, és akkor néha megnézi egyáltalán, meg szokták nézni, hogy most már mennyit ér. Szerintem meg se szokták nézni, nem? Minek nézni meg?
1: Hát néha így, mikor szembe jön valami olyan info, akkor érdekes, meg hát az internet világában azért ez oda tolnak az arcodba valamiféle árkalkulátort, ami nekünk is van, megjegyzem, és akkor így emberek kíváncsiságból nézegetik, de alapvetően nem.
0: És mit csinál vele? Tehát a saját, de még az se igaz, mert ugye ha a laksz az ingatlanodban, akkor az mindig egy lakó ingatlan lesz. Hát akkor az,
1: és
0: az
1: rezsit csinál.
0: Tök mindegy, hogy mennyi pénzbe kerül, mert általában nincs az emberek fejében az, hogy eladom, és nem tudom, egy szállodába költözök, és aztán, tehát, hogy ez egy nagyon jó stratégia lenne, hogyha az ember alkonykor, mit tudom, 70 évesen eladja az Erzsébetvárosi buli negyedi ingatlanját, és beköltözik egy szállodába is akár, és akkor elverheti a 100 millió forintját az élete utolsó 10-20-30, csak jól osszabb, mert hogyha 10-ből 30 lesz,
1: hát ez az.
0: Akkor baj van.
1: Ez
0: akkor
1: az.
0: Baj van.
1: De erre vannak egyébként megoldások az ingatlan piacon, haszonélvezeti joggal történő ingatlan vásárlás, vagy eltartási szerződés, stb.
0: Csak akkor az nagyon nyomott áron lesz. Tehát az nem ugyanaz, mint hogy az ember bátran eladja, és carpe diem.
1: Hát igen, ez kicsit bátor hozzá, és én nem látom azt, hogy a magyar nyugdíjas átlag az ezt így meg.
0: Én se, de ugye még azt se csinálja a magyar átlag nyugdíjas, amit a Burinedről többször írtam cikkeket, ami igen. Számomra egészen abszurd volt, hogy még azt se csinálta, hogy amikor ilyen teljesen abszurd ára volt a Burinegyedbeli lakásának a többi, mondjuk egy csepeli lakáshoz képest, és még utált is a buli negyedben lakni, mert tele volt turistával, meg büdös volt, meg koszos volt, meg stb. Tehát minden összejött, hogy eladja és elköltözön Csepelre, és a lakás árának a feléből éljen, miközben van egy lakása, tehát bajban sincs. Nem még azt, hogy nem történt meg, mert rengetegen megtették, tehát nem tudom, azt hiszem 70 ezerről lemett 30 ezerre az ott lakók száma, tehát azt hiszem, hogy több mint a fele az megcsinálta, de van, aki 30 ezer ember, aki még ott gyűrölte a környezetét aktívan.
1: Hát igen, ez szoktál téged is plagizálni, mint ahogy a Sándorfi Balázs volt itt előtted, egyébként őt is szoktam plagizálni, úgyhogy ezeket a cikkeket is idézgettem én szerintem azért lapszemlékben. Megint csak visszakanyarodva, tehát az árnövekedést azt akkor értem körülbelül, a hozamait, tehát az osztalékát a részvénynek, ami mondjuk ingatlan piacra fordítva bérleti díj, azt ugyanúgy bérleti díjból fizeti ki egy ilyen ingatlan befektetési alap.
0: Ez egy vállalat. És egy vállalat is hogy működik? Akár saját vállalatom, akár egy publikus vállalat, egy részvénytársaság, a profitját azt eldönti, hogy a mekkora részét osztja ki a tulajdonosnak, és akkor azt kiveti osztalékban, megint. Vagy esetleg ingatlan fejlesztésre bármire költi. Ezek a rétek, ezek általában 80-90%-ban kifizetik a bérleti, a profitjukat, a tulajdonosoknak.
1: Van nekem néhány ilyenem az én portfóliumban, és ugye ez tűnik fel, hogy stabilan fizetik az osztalékot, szinte probléma nélkül. Ti egyébként a Holdban milyen, tehát szoktátok szeretni ezeket a papírokat?
0: Ez, ahogy az elején kezdtem, tehát ha olcsó, így nem, tehát csak azért, mert ingatlan nem szeretjük. Okay. Hogyha van valami, amitől úgy látjuk, hogy ami minden vállalatra igaz, tehát nem csak ingatlanra. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy itt most valami ciklikus probléma van, ugye Covid volt tipikusan ilyen, valami ciklikus probléma van, és az kivetíti a piac, mint hogyha ez örökre ekkora baj lenne, akkor akár ingatlanba is beszállunk, de ritkán szoktuk. Például a Graphisoft Park az van nekünk elég sok.
1: Uh-huh. Általában azt szoktuk mondani, hogy a kamat szinteknek a változása befolyásolja leggyorsabban az ingatlan piacot. Hát van még ezernyi más...
0: Egy Covid például gyorsabban befolyásolja.
1: Jó, oké, de a Covid az mondjuk egy olyan extra dolog volt, amit az igen. Államok nem egy tolvonással hoztak, hanem ez így a nyakába szakadt a világnak. Hát volt itt a subprime válság, ami szintén egy olyan dolog volt, ami az nyakába szakadt a világnak. De alapvetően, hogyha valahol egy tolvonással csökkentenek kamatszintet. Például Graphisoft Park nem lakóingatlanokkal bizniszel, de egy 3%-os hitel mindenkinek az ezeknek a papíroknak az árat befolyásolja?
0: Most már 3%, mire gondolsz, a start programra?
1: Start.
0: De nem, tehát az más a kettő. Tehát most ne menjünk bele ebbe a magyar ugarba, hogy itt össze-vissza okoskodnak.
1: Nézzünk kiebb egy kicsit a világba. Igen. Ha általánosságban esnek a kamatszintek, akkor az... jó vagy rossz egy ilyen befektetési alapárára.
0: Az jó, ugye ez könnyű, ezt elkezdem egy kötvénnyel magyarázni, és akkor, mert ugye egy kötvény az micsoda, mondjuk 100 forintért veszek egy értékpapírt, egy kötvényt, ami minden évben fizet nekem 5 forintot. Ugye ez a osztaléka, kamata, nem, bocsánat, ez a kamata, a hozama, ez 5%. Mostanában mondjuk egy ilyesmi egy kötvény. És mi történik akkor, hogyha ugye ez most van 2004 éve, amikor nagyon magasan voltak Magyarországon is, meg máshol is a hozamok, akkor az 5% kamat az nagyon kevés volt. Akkor 16-ot lehetett kapni például egy PMA-ban, de a többi állampapírban is magasabb kamatokat lehetett kapni. És akkor mi történik egy ilyen kötvénnyel, hogyha ez... akkor az történik, hogy nem elég, tehát senki nem fogja tőle megvenni 100 forintért ezt a kötvényt, ami 5 forintot fizet, hanem csak mondjuk 50 forintért, mert akkor az 5 forint az 10% kamat. És ugyanezt történik az ingatlannal. Tehát amikor van egy bérleti díj az ingatlanon, most az is legyen mondjuk 5%, és hogyha ez az 5% ez így jó piaci, tehát, hogyha 5 forint bérleti díjat tudok beszedni a lakásból, akkor ez a lakás 100 forintot fog érni. De hogyha fölmennek a hozamok, akkor már 100 forintért nem veszem meg ezt a lakást, hiszen kötvényben kapok 10-20%-ot, akkor nem fogok egy kockázatosabb lakásban ülni, és azért csak 5% kamatot kapni. Tehát sokkal olcsóban vagyok hajlandó megvenni ezt a lakást, hogyha valaki eladja. Tehát, hogy mindig az emelkedő hozamok, azok csökkentik a hosszú távú befektetések, vagy főleg az olyan befektetések értékét, amik hosszú távon termelik a profitot, mert hiszen hát ezt úgy mondjuk, hogy magasabb rátával diszkontáljuk, de a lényeg az, hogy a környezetben azt látom, hogy hát egy kockázatmentes hozam sokkal magasabb, mint az én befektetésem hozama, akkor az én befektetésem túl drága, le kell, hogy essen az ára, és ez történik az ingatlannal, ez történik az ingatlan papírokkal, de ez történik egy Google részvénnyel is, mert az is hosszú távú profitokat termel, és bizony még vannak emberek, akik számolják, hogy mennyi lehet egy Google értéke hosszú távon, és ha magasabb a kamat, akkor alacsonyabb az értéke.
1: Oké. Én egyébként így hallom az ismerési körömből itt-ott, hogy hú, akkor azért kell REIT befektetni, vagy REIT befektetni, mert az milyen jó. De a sok utánajárást akarom firtatni, hogy az interneten minden meg lehet találni. Ugye az ember, nagy részt. Az ember már csak az a kérdés, hogy tudja értelmezni. És tehát sokan, akik ebbe gondolkodnak, azt hallom, hogy hú, itt milyen magas hozamot fizet ez a bizonyos befektetési alap. De ez elegendő kritérium lehet?
0: Nem, úristen, az osztalék magyarul. Tehát, hogy, hát nem, az osztalék az nem, az sehogy se jó. Az egy teljesen mellékes körülmény. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy az ára alapján, hogy a 10 dolláros részvény a jó, vagy a 100 dolláros, vagy az 1000 dolláros. Ezek tök mindegyek. Tehát hogy csak az, hogyha az osztalék egy kicsit még macerás. Ugye szokták volt, vagy volt időszak, amikor szerették az osztalék papírokat, mert hogyha valaki... Mert volt egy olyan kényelmi faktora, hogyha az ember belerakja a pénzét egy ilyen portfólióba, akkor abból mindig évben kiesik cash. És akkor nem tudom, ennek örült. Tehát egy 100 dolláros papírról, vagy 100 forintos papírról esik 10 forint osztalék, akkor az másnap 90 forintba kerül. Tehát ezt nem, senki ne gondolja, hogy ebben bármiféle potenciál van. Úgy van benne potenciál, mint egy ingatlanban, amelyik évente kifizeti a 10 forint osztalékot, és aztán az árfolyama közben folyamatosan emelkedik, tehát az osztalék maga az nem számít semmit, mint ahogy az árfolyama sem számít. Az számít, hogy drága-e az az ingatlan, vagy nem. Az számít, hogy drága az a vállalat, vagy sem, és csak ez számít.
1: Akkor erre mondjál valamit, hogy lehet azt megalapítani, hogy drága-e, vagy pedig éppen olcsó egy adott papír.
0: Sok utána járással, de hát így például, hogy azt mondjuk, hogy hát hogy szoktuk mi ezt csinálni, mondjuk legyen egy irodabérleti piac, akkor megnézzük a kihasználtságot, megnézzük azt, hogy mondjuk most alacsony a kihasználtság, és ezért alacsonyak a bérleti díjak, és ha te arra számítasz, hogy és ez mondjuk, és akkor de most 2020 van, amikor valamiért minden leesett. Tehát, hogy van valami oka annak, hogy ezek most miért átmenetileg miért olcsók. És te rájössz, hogy igen, ezek átmenetileg lesznek olcsók. Akkor ez. Tehát azt mondod, hogy most alacsonyak a bérleti díjak, ezért alacsonyan lehet megvásárolni ezt a részvényt, de ez sok éves átlagban ezek jóval magasabb, irodabérleti díjjal szoktak forogni, és javulni fog ez a környezet, akkor ez például azt jelenti, hogy olcsó. Olcsó az iroda. De hát ugye vállalatoknál talán ezt egyszerűbb érzékelni. Tehát, hogyha nem tudom, egy autógyártó vagy, egy német autógyártó vagy, és azért esik az árfolyama, mert Covid van, és mindenki megijed a részvénybefektetést, és ezért eladja, de tudod, hogy a profit termelő képesség az ugyanúgy megvan az autógyártónak továbbra is, sőt, még arra is rájössz, hogy sőt, még fel is megy, mert sokkal többen fognak autót vásárolni, mert megijednek a tömegközlekedéstől, akkor tudod, hogy ez egy vételi alkalom. De hogyha azt látod, hogy azért esik a Volkswagen árfolyama, mert a kínaiak szétversenyzik a német autógyártókat, akkor meg azt mondod, hogy na így viszont akkor nem tudom, hogy olcsó-e az a Volkswagen vagy sem, mert ez egy hosszú távú, nem ciklikus, hanem strukturális probléma, amit hogyha te viszont azt mondod, hogy de biztos, hogy meg fogja oldani az EU azt, hogy nem tudom, hogy a kevésbé, tehát ugye egy problémája a német autógyártóknak, hogy túl nagy környezetvédelmi elvárások vannak velük szembe, és ezért se tudnak versenyezni a kínaiakkal. Most már csökkentik is ezeket a környezetvédelmi eljárásokat. Tehát ugye például arra számítasz, hogy ez folytatódik ez a folyamat, meg az EU elkezdi megvédeni a piacát attól a Kínától, amelyik mondjuk úgy, hogy tisztességtelenül versenyzik, akkor tudod, hogy ez egy olyan lendületet fog adni a német autógyártó szektornak, amitől ez most olcsó, mert elmúlnak a strukturális problémák. Ciklikussá válnak most talán kis túlzással. Tehát, hogy ilyen dolgok azok, ami alapján megmondod, hogy olcsó-e vagy sem, aztán vagy igazad lesz, vagy nem.
1: Hát ez alapján, amit most elmondtál, azt kell mondjam, hogy én tudom, hogy miért nem fog a magyar átlag a tőzsdére vonulni az ingatlan befektető, tehát az ingatlan befektető ehhez képest, amit most elmondtál, fajék egyszerűségű. 300% hitel mindenkinek, akkor rohanjunk. Tehát ez körülbelül ennyi emögött olyan de, szintű elemzések nincsenek, amit te
0: elmondtál. De várj, de hát azért ez nincs mindig. Tehát, hogy volt egy ilyen, egy-két hónapig lehetett erre vásárolni, most ez elmúlt, és most mit csinálsz? Tehát, hogy nem tehát vannak gondolom. Pillanatok, amikor azt mondjuk, hogy jó venni ingatlan, Covid megint csak, de hát akkor részvény sokkal jobb venni. Tehát lehet valaki boldog attól, hogy vett ingatlant 2020-ban, és az, hát ha részvényt vett volna ugyanabból a pénzből, sokkal jobban állna, ezt garantálom. Persze, vannak ilyen pillanatok, de hát ez a részvénypiacra is igaz. Tehát a részvénypiacra is igaz, hogy vannak olyan pillanatok, amikor mint a hülye menni kell részvényt vásárolni, mert ott nagyobb lesz a hozampotenciál.
1: Hát most éppen azt csinálja az átlag eladó, hogy hát nem kell az ingatlan, akkor nem akarom elkótyavetélni, akkor inkább felgyújtom. Mert az árat azt nem fogom leengedni, mert nincs egy olyan nyomás. Rendben, Balázsi Zsolt, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
2: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítás nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó többnapos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást.
0: Időjárás jelentés.
2: Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre több felé zápor, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bajrú Figyes. Ha lehetséges még fokozni a stílust, a sportosságot és az eleganciát ötvözve jó sok technikai különlegességgel, hát a BMW sohasem rest megtenni. Így történt ez a márka zászlós hajójánál, a vadonatúj 7-es sorozatnál, amely ugyan modellfrissítésnek indult, de teljesen új mércét állított fel a luxus kategóriában. Apró figyelmesség, hogy a bajorok napokkal a stuttgarti csillagos konkurencia éppen távozó félben lévő, de búcsúzól még megújított elektromos csúcsmodelljének bemutatása után léptek a nyilvánosság elő saját csúcskategóriás limuzin családjukkal. Az új 7-es sorozat azonban a többféle villanyhajtás mellett nagyon imponáló teljesítményű konnektoros hibridet is megvillantott. Bár a 7-es sorozat minden generációja a BMW-nél mindig egy technológiai korszakváltást jelez, a mostani fejlesztések messze kiemelkedőek. A debreceni gyártású iX3-as Neue Klasse hengeres akucellára épülő architektúrája jelenti ugyanis a technológiai fundamentumot, a már ismert egyedülálló panorámakijelző és ott virít az új luxuslimuzinok szélvédőjén. A valóban mellbevágó technikai jellemzőkről hamarosan részletesen, de álljon még itt annyi kedvcsinálónak. Ugyan a Neue Klasse felsőbb kategóriába lépett, de mi azért most meglátogattuk az első fecskét gyártó debreceni BMW bázist, és bizony meghökkentő dolgokat láttunk. Például madárleseket, birkanyájat, mélylegelőket, önjáró szállító járműveket, elképesztő technológiai és robottechnikai színvonalat, no és 500 méteres és még annál is hosszabb gyártócsarnokokat. Következnek tehát a részletek Salgó Andrással, a BMW Group Magyarország vállalati kommunikációs igazgatójával. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
2: Szervusz, és a hallgatókat is üdvözlöm! Így van, ahogy a bevezetőben is elhangzott, két nagyon fontos dologot szeretnénk ma itt bemutatni, és talán kezdjük a 7-es BMW-vel, hiszen a felvezetés is erről szólt. Ugye a pekingi autószalonon április végén volt ennek az autónak a világpremierje, és azért a BMW életében a ráncfelvarrása vagy a modell frissítések azok általában elég szerények szoktak lenni, hiszen időtálló formaterveink vannak, és ez a formaterv is időtálló, de itt egy egészen méreható frissítés történt, és az autónak a teljes megjelenése igazából átalakult. És a 7-es BMW ugye nyilván a márkának a zászlós hajója, egy még magasabb luxust áraszt az egész autó megjelenése, egy ilyen nagyon letisztult, egy nagyon monolitikus formanyelvet hoz. Egy kicsit ugye hajaz is erre a bizonyos iX3-asra, amit ugye itt Debrecenben gyártanak.
1: Sőt, én még mondanék mást is, ha az nem sértő, egy Rolls-Royce körvonalait látom felidéződni.
2: A vállalatcsoporton belül ugye igen, van még feljebb, de valóban tehát, hogy egy cél is volt, hogy a modellt még inkább feljebb pozícionáljuk, de ez nem csak a külső formával, hanem igazából egy olyan technológiai megújítással, megújulással is történt, amiben ezek a Neue Klasse elemek megjelennek. Ugye a Neue Klasse modell az X3-assal indult el, de a BMW azért elmondtam, vagy elmondtuk már korábban, hogy a következő két évben, amit most éppen élünk, kb. 40 olyan újdonság érkezik, ahol a Neue Klasse technológia valamilyen formában már ott lesz, és ennek az X3-as után ugye az első ilyen megjelenítője az a 7-es BMW. De hogy mit is jelent ez? Az akkumulátor cellák teljesen megújultak, tehát ebben is az a hatodik generációs akkumulátorcsomag jelent meg, hengeres cellákkal, más beépíthetőséggel, és nyilván ez a hatótávra, illetve a menetteljesítményekre is abszolút pozitív hatást gyakorolt.
1: Sőt, ugye ezt láttuk Debrecenben, hiszen ott van a gyárnak az akkumulátor gyára is, a gyár egyik sarkában, hatalmas méretű, tegyük hozzá, hogy Magyarországon jártam már hasonlóban, a negyedesen volt, de az a hengeres megoldás, ez egy különlegesség. Ráadásul ugye képviselő elemként is funkcionál, nem véletlenül készült ez.
2: Így van, és sokkal jobban lehet csomagolni, vagy összeállítani egy autó tervezésén is, tehát helytakarékosabb is, és nyilván jó hatással van az autónak a hatékonyságára. A hetesből egyébként rögtön több elektromos kivitel is érkezik, i7-esként, de 720 kilométeres hatótávja van egyébként jelenleg a legjobb hatásfokú elektromos autónak, de nem csak az akkumulátorok újultak meg, hanem szintén egy Neue Klasse sajátosság, az autónak teljesen új lett a beltere, hiszen ez a BMW Panorama iDrive, vagy Panoramic iDrive rendszer.
1: Amit ugye az X3-asban láttunk először.
2: Az X3-asban láttunk először, amit hogy a hallgatók is jobban el tudják képzelni. Leginkább arról ismerhető fel, hogy a műszerfal mint olyan klasszikus formájában már átalakult, és a szélvédőnek az alsó sávjában, de a teljes szélességében van egy Panorama Vision, vagy Panoramic Vision nevű kijelző, amit mi személyre szabhatunk, különböző adatokat kitettünk, ennek három szegmense van, egy fix szegmense, de két másik szegmensben pedig mindenféle adatot be tudunk
1: vinni. 6 adatot tudunk kitenni, 3 fix.
2: Így van, és ami nagyon klassz ebben az autóban, és ez a 7-esben is nagyon szépen működik, hogy a vezető tekintete az tényleg vezetés közben az úton marad, hiszen nem kell elnéznie vagy lenéznie a kijelzőkről. Noha, a kijelzők száma azért megvan, tehát van a vezető felé forduló 17,9-os kijelzőrendszer, ami szintén egyébként a kormánykerék elengedése nélkül is bizonyos részei amúgy elérhetőek, illetve ez az első olyan BMW, ahol az utas előtt is megjelenik egy kijelző, ugye ez egy luxusautó, hosszú távú utakról szól, tehát az autót, aki a mostani hetest és ezt az új hetest hasonlítja össze, ott belülről rá sem ismer, mert egy egészen új autó született.
1: Ez nem csak luxus megjelenést kölcsönöz egyébként ez a megoldás, hiszen az X3 SUV, amit ugye Debrecenben gyártanak, azért az nem nevezhető luxus autónak, az egy prémium szegmensbe tartozó autó, de összességében a teljes beltér átalakítása a 7-es sorozatnál annyira fiatalossá, annyira üdévé vált, és ugye azért néhány megoldással egyre több van benne, mint az X3-ban, úgy ez az egyveleg jelenti a luxust.
2: Így van, illetve hát egy kijelzőről még nem beszéltünk, van egy színházi képernyő, egy theater screen a hátsó sorban
1: így igen. Van,
2: ami ugye az előző, vagy most a leváltott 7-esben is már benne volt, de itt ez funkciójában, meg tartalmában egy továbbfejlesztés. Úgyhogy azok a piacok, és főleg azok az utasok, akik inkább jobb hátul vagy bal hátul kívánják az utazást élvezni, ott egy egészen új funkcióval bővült ez a dolog.
1: A kormánykerékről nem beszéltél, pedig az is az X3-ból öröklődött. Ez a megoldás ugye függőlegesen van a kétosztatú. Minek hívják ezt a...
2: Hát küllők igazából a kormányon.
1: A nagyon furcsa számomra, de nagyon jó használható.
2: Jól használható, de ugye ha az ember csak beszél róla és nem vezette, úgy nehéz azért elképzelni, igen, de igen. Ugye hiába van függő külő, az nem zavarja a műszerfalat, hiszen nincs mögötte műszerfal, viszont ami technológiailag a kormánykeréken is ott van, ez az úgynevezett ShyTech technológia, ami azt jelenti, hogy mindig csak azok a funkciók aktívak, amire éppen szükségünk lehet, tehát menet közben, hogyha haladunk, akkor például a parkolás
1: nincs
2: bekapcsolva, hiszen erre nincsen szükség. Ha bejön egy bejövő hívás, akkor csak a felvevő gomb zölden aktív, nem mind a kettő. Tehát egy csomó olyan dolog, ami egyébként a vezető figyelmét nem vonja el, és ez is egyébként a vezetés biztonságát segíti.
1: Eddig is dugig volt vezetés támogató elektronikával az előző klassz 7-es osztálybeli bármelyik modell, és mint az X3-ban megismertünk egy pár nagyon korszerű eljárást, gondolom, hogy az mind átkerült ide, plusz még meg is fejeltétek.
2: Így van, ez az úgynevezett Symbiotic Drive hajtás technológia, ami az annyit tesz, hogy az autónak a vezetés támogató rendszereit az elektromotorokkal olyan finoman összehangolja a rendszer, hogy egy rettentő kényelmes, nagyon-nagyon hát finom lassulások, finom gyorsulások, nagyon finom mozgások jönnek ki ebből, tehát ez is az autónak a luxus színvonalát.
1: Itt is 98%-os a fékezési hatékonyság?
2: Nem. Itt erről nem beszélhetünk, mert ez az autó, ugye ez egy Neue Klasse technológiával felvértezett modell, de ezt azért az elején nem Neue Klasse modellként tervezték, de ebben a szegmensben is ugye itt nagyon magas az ügyfelek elvárása, de egy olyan működést fog hozni, ami biztosan egyedülálló lesz. ami egyébként szintén a 7-es BMW-nek egy nagy előnye, hogy rögtön a piaci bevezetéskor egy nagyon széles motorkínálattal indulunk, tehát lesz belőle egy 740 benzines kivitel, lesz belőle rögtön kettő plug-in hibrid, a 750 EX-Drive, illetve az M760 EX-Drive, és három elektromos kivitel is az i7-esekből, és a BMW, és érkezik utána évvégén egy 740D is, tehát lesz belőle 6 hengeres dízelünk, 313 lóerővel.
1: Ez a bátorság.
2: De ami egy jó hír lehet a vérbeli BMW-seknek, hogy már azt is bejelentette a vállalat, hogy jövőre egy V8-as benzines erőforrás is gazdagítja majd a kínálatot. Úgyhogy nagyon széles az a paletta, amivel érkezik.
1: A plug-in hibridről annyit mondjuk el, 80 km fölötti ugye a hatótávja, egy ilyen böhöm autónál egyébként ez nagyon szép eredmény.
2: Igen, illetve itt is azért az autó működése egy olyan finom és egy olyan hatékony módon történik, hogy itt csak hogy elképzelhessék a hallgatók, ez egy 612 lóerős autó, tehát az M760e plug-in hibrid azért 800 Nm-es nyomatéka rendelkezik, de 4,2 másodperces a gyorsulása, és 250 km/h-ban van limitálva a végsebesség, tehát egy nagyon-nagyon jól használható autó, és 140 km/h-s sebességgel is tud menni tisztán elektromosan. Igen, de ez csak az egyik verzió, ugye egy nagyon széles kínálattal érkezik. Ami még fontos, hogy az autónak a gyártása egyébként Dingolfingben indul, Bajorországból 2026. júliusában, úgyhogy az első autók azok valamikor szeptember folyamán Magyarországra is meg fognak érkezni.
1: Ha jól tudom, a legjobb gyorsulási idő az 3,8 másodperces, ugye?
2: Így van.
1: ILTP szerint.
2: Így van, de igazából a 7-es BMW és az a BMW-nek a stratégiája, hogy mindenféle ügyféligényt szeretnénk kielégíteni, tehát itt is a hangsúly tényleg a hatodik generációs akkumulátor csomagon van, de továbbra is vannak benzines, dízel és plug-in hibrid modellei.
1: Az elektromos változat ebből szerintem az egyik legkiemelkedőbb, még itt a dízel visszajövetele és a plug-in hibrid mellett szerintem. Épp ezért beszéljünk egy kicsit róla. Úgy tudom, két motoros ugye minden modell, tehát négy kerékhajtású, és ez kivételesen még az előző generációs villanymotor. Szándékosan maradtatok ennél?
2: Ugye egy modellpaletta teljes megújítás, az nem tud egyik percről a másikra történni, tehát van egy csomó olyan technológiai elem, például az autónak a platform és az úgynevezett Clar platform, amire épül a 7-es BMW, ami kötöttség volt, viszont ezek nagyon jól méretezhető alapok, és ebbe az architektúrába tudta integrálni a BMW az új akkumulátorcellákat, tehát itt a technológiai rész az egyfajta összeházasítása az eddigi 7-es BMW-nek és ennek a Neue Klasse generációnak. Úgyhogy, de egy nagyon hatékony, nagyon-nagyon jó és nagy teljesítményű modellt sikerült ebben megalkotni. Ugye azt az elején mondtuk, hogy 720 kilométeres akár a hatótávja ennek az elektromos modellnek. Egyébként ezt i7 M70 X-Drive-nak hívják a csúcsmodell, tehát ez egy M-performance modell, 680 lóerős, 1100 Nm. Ezek olyan adatok, ami
1: 1100 Nm.
2: Korábban azért nagyon...
1: Az én autóm 320 Nm-es.
2: Na, tehát a lényeg, hogy nagyon széles az a kínálat, amivel jelentkezik a BMW, hiszen mi egy globális márka vagyunk, globális modell kínálattal, és a 7-es BMW egyébként mind az ázsiai kontinensen, mind az amerikai kontinensen, de Európában is amúgy nagyon sikeres.
1: Annyira új ez az autó, hogy még nem sikerült minden adatot föllennem az interneten, pedig kerestem, remélem nálad azért megvannak a méretek, mert nem tudom. Úgyhogy ráadásul átsiklottunk a külső design részleteken, és azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy nagyjából, nagy vonalakban, miből lehet fölismerni ezt a 7-es sorozatot az előthez képest?
2: Ez az autónak teljesen átalakult az orra, és egyébként a fara is, de az orrában a fényszoroknak a pozíciója máshova került.
1: Teljesen viszintesett a nappali menetfény is, ugye?
2: Így van, illetve egy kicsit még, tehát keskenyebbek lettek a nappali menetfénynek a lámpatestjei, megváltozott egy picit a fényszoroknak a pozíciója, hogy ebben az autóban egy ilyen kéttonusú fényezés is, ami a BMW individuál csomag részeként elérhető. Az oldalprofi az relatíve hasonló az eddigi 7-es BMW, viszont hátulról itt is még keskenyebbek a hátsó lámpák, és szinte össze is érnek, úgyhogy azért messziről jól
1: azonosítható. Nagyon mutatós a piros csík, igen, hátul.
2: Így van, és az autónak, ahogy te is mondtad, hogy egy kicsit a Rolls-Royce-ra emlékeztet.
1: Hát nagyon.
2: Tehát pontosan ez az egytömbből faragott hangulata az, hogy nagyon-nagyon sok a fémfelület, nagyon monolitikus, erre talán nincs is szebb magyar szó, de hogy ezért ebből látszik, hogy ez egy vadonatúj modell.
1: Mikor érkeznek a modellek, milyen ütemezésben, hányat lehet eladni egyébként ebben a kategóriában egy ilyen full autóból?
2: Ez piacfüggő, nyilván a BMW kínálatán belül is ez abszolút a luxus szegment képviselő, de ezért globálisan elmondható, hogy a BMW ebben a kategóriában fej-fej mellett ad el a másik német versenytársa, tehát tényleg a világ egyik legsikeresebb modelljéről van szó, ami a luxus kínálatot, vagy a luxus szegmentst jelenti. Ugye először a 740-es verzió érkezik, illetve az i7-esek, és aztán az ősz vége fele megjön majd a dízel, megjönnek a plug-in hibridek, és ahogy mondtam, bejelentettük azt is, hogy jövőre lesz belőle V8-as is.
1: Tavaly, talán októberben mutattátok be ugye az X3-ast, ami Debrecenben készült, majd nem sokkal rá lelepeztétek az i3-ast, ha jól emlékszem, ugye ugyanazt az architektúrát kapta meg, mint az X3, tehát az a második gyermeke a BMW-nek ebből az új sorozatból, és hát ugye a 7-es család lesz a harmadik szerelemgyerek. Miután megbeszéltük, hogy ide jössz a stúdióba, és így kicsit beszélünk azért az első szülöttről is, elmentünk Debrecenbe, és meglátogattuk a gyárat. Nem voltunk ketten, egyedül nem voltam, hanem voltak rajtam külön még újságírók, tehát nem nekem szervezted a programot, de mégis hallatlan élményekkel gazdagítva tértem haza. 1990 óta járok több helyen a világban, nagyon sok autógyárat láttam már, nagyon korszerű mindig az akkori időszaknak megfelelően, de én még ilyen gigantikus, bődületesen, ügyesen megtervezett gyárban nem voltam. Ugyanakkor meg kívülről én azt hittem, hogy egy lepukkant telep. Egy kicsit Budapesten éreztem magam, a főpolgármester szavai csengtek a fülembe, hogy mi legelőtt kell csinálni, kaszálás helyett kicsit gazos volt minden, aztán kiderült, hogy ez egy tudatosság, ez egy stratégia, és baromi ügyes az egész ötlet.
2: Így van, tehát ez egy nagyon fontos gyár a BMW Group életében is, hiszen ez az első úgynevezett iFactory koncepció alapján megépült gyár, ami azt jelenti, hogy normál működésben fosszilis energiát nem használ a gyár, tehát mindent megújuló energiával végez el, és egyébként ennek az egész koncepciónak egy nagyon fontos része az a fenntartatósági elem, hogy a gyár, ugye ez egy 400 hektáron elterülő gyár egység, aminek sok épülete van, de ugye sok szabadon lévő része, és hogy ezeket a szabadon lévő részeket úgy alakította ki a BMW, hogy a biodiverzitást maximálisan szem előtt tartotta. A gazos, vagy mélegelő, vagy nem tudom én minek.
1: Ez időzélbe tegyük a gazost, mert az Debrecen egyetemmel karöltve válogatták a magokat, elég sokfajtát, és tudatosan van vetve.
2: Így van, és hogy csak a gazos, csak azt pont azt úgy szeretem volna átfordítani, hogy ez egy nagyon komoly tervezés, hiszen itt a földnek a vízmegtartó képessége az egy hatalmas szempont, és itt egy nagyon tudatos tervezésű élővilág jön létre, és az élővilág az valóban olyan fokig elterjedt, hogy ma már látszik, hogy teljesen koncepcionálisan vannak bevetve, illetve elültetve a különböző növények, cserjék, fák, és olyan szintig is komolyan gondolt ezt a BMW, hogy még azt is figyelembe vett, hogy bizonyos üzemek mellett milyen pollen, növényeket ültet, hogy a polleneknek a szállása a levegőben is hatása lehet.
1: Ez a festőüzem mellett nincsen.
2: Üzem, pontosan. Illetve az is nagyon fontos volt, hogy olyan madarakat, olyan vadvilágot is odavonzunk, ami szintén ezt a biodiverzitás meg ezt a körforgást segít.
1: Mert hogy mindenféle madár leseket épített a gyár, még gólyafészek is volt, júnyálat legeltetnek, és én még viccelődtem is, hogy remélem, hogy jövőre már lesz méze is a BMW-nek, meg kecske vagy juteje és sajtja. De hát ha nem is ez lesz, azért ebből kiderült ebből az egész koncepcióból, hogy a környezetvédelemre nagyon sokat ad a gyár, és ezt a belső részeken is lehetett látni, hallatlan precizitás van, hallatlan tisztaság, és ez az akkumulátorüzem például, ami nálatok van és ellátja az üzemet, az valami fantasztikus méretű és tisztaságú és technológiai színvonalat képvisel.
2: Így van, ahogy ott elmondták a bejáráson is, ugye a létező legmodernebb elvek meg struktúrák alapján építették a beszállítói rendszert, és egy ilyen úgynevezett új szerkezetes beszállítói rendszer működik, ami azt jelenti, hogy közvetlenül a szerelősor mellé érkezik a beszállítótól az alkatrész. Ugye itt is a karbonlábnyomot lehet csökkenteni, hogy már nem kell a házon belül is vinni a különböző alkatrészeket, de az egész gyárnak a kialakítása, az átjárhatósága, a különböző üzemeknek az előremutató fejlesztése, tervezése, ez mindegy egy nagyon előremutató szövetségként áll össze.
1: Nekem nagyon tetszett a lazaság. A vezérigazgatóval többször összefutottunk, akiről nem mondtam volna meg, hogy vezérigazgató, mert ugyan a munkás ruhában volt, mint a többi, sőt együtt volt a melósokkal, és nagyon sokszor kimennek az ember.

0: ki, minden saját.
1: Így van, tehát a létező leghatékonyabb, meg önfenntartóbb rendszer a dolog, és ahogy mondta te is, vezérigazgató úr is, nagyon gyakran vesz részt, és járja körbe a gyárat, és egy valóban egy nagyon közvetlen valaki. A végén a szuper technológia mellett ugye az emberi faktor azért az egyik legfontosabb, hogy a gyár egy humán állomány szempontjából is egy igazi világszínvonal.
0: 30 másodpercünk van, a szuper technológia, az IX3 hogy zakatol?
1: Az IX3-ból már 50 ezer darab ott megrendeltek, ugye egyelőre csak az európai, vagy Európán kívül csak néhány országban indult el az értékesítése, úgyhogy nagyon jól, nagyon jók az első visszajelzések.
0: Idehaza?
1: Idehaza is gyakorlatilag az egyik legnépszerűbb elektromos modellünké vált, úgyhogy a Neue Klasse az nem csak egy ígéret, hanem most már egy beváltott ígéret.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Salgó Andrást, a BMW Group Magyarország vállalati kommunikációs igazgatóját hallották.
2: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban.

0: minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytatjuk műsorunkat. Megérkezett Magyarországra a prémium luxus SUV-k bestsellere. A Mercedes-Benz GLE igazából már 2018 óta vezeti kategóriája sikerlistáját, ezért a mostani második generációsnak is nevezhető változat valójában egy komolyabb ráncfelvárásnak számít. Viszont mára eltűntek a négyhengeres motorok és a dízel hibrid hajtás. A helyüket hatalmas teljesítményű hathengeresek vették át. Az általános négykerékhajtás és kétféle karosszéria forma mellett hathengeres benzines, plug-in hibrid, sőt mindjárt kétféle erősségű dízelmotorban is választhat az a vásárló, aki nem várja meg a hamarosan érkező V8-ast, amelyet az AMG helyett elsőként a frissült GLE SUV-ba lehet megrendelni. A nyár eleje másik csemegéje lehet a Mercedes EQS 5 év után frissített változata. Ebben a formavilágban és típus jelzéssel a megújult EQS az utolsó dobása a stuttgartiaknak, viszont amit összehoztak, az egyedülálló. A technikai részletek lenyűgözőek, így beharangozásképpen elég csak annyit megemlítenünk. A 800 voltossá vált architektúra 122 kWh-s akkucsomaggal, négyféle teljesítményszinttel és akár 926 km-es hatótávval igyekszik magához édesgetni a vastagabb pénztárcájú vásárlókat. Tehát következzenek a valóban extravagáns részletek Frencsik Mihálytól, a Mercedes-Benz Hungária termékmenedzserétől. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
2: Köszönöm a meghívást!
1: Kezdjük a GLE-vel. Azt tudom, hogy az utcák tele vannak Mercedes SUV-okkal, SUV-kkel, egészen az A-tól a S-osztályig majd, hogy nem bezárólag. A lényeg az, hogy ugye ez a kategória az egyik legkelendőbb a mai piacon, viszont a GLE messze kilóg a sorból, a felszereltségben és technikai színvonalban. Miért kellett mégis hozzányúlni egy 2018 óta nagy sikernek számító modellhez?
2: Egyrészt azért, hogy mindig frissek tudjunk maradni, mind technikai fronton, mind pedig manapság nem elhanyagolható szoftveres fronton. A másik pedig az, hogy ennek megfelelően változnak az ügyfelek igényei, az elvárásai, és ezeket igyekszünk maximálisan kiszolgálni a legújabb fejlesztésekkel, amiket ez az átfogó nagy frissítés is magában foglal. Ugyanis nem csak egy szimpla faceliftről van itt szó, nagyságrendileg 3000 alkatrész került átdolgozásra per újult meg a modell esetében, és tulajdonképpen érintette az egész autót. Az egész autó eleje megváltozott, megváltozott vele a karaktere, ahogy te is láthattad a nemrégiben megtartott sajtóbemutatón. Megjelentek rajta a csillagmintás hűtőmaszk, megjelent a fényszóróban a Mercedes-Benz csillagmintájú nappali menetfény, ami igen, valóban megosztó tud lenni, viszont nagyon hangsúlyozza az autónak a megjelenését, a márkaidentitást, amit szintén megújít, igyekszik megújítani mindig a központ, és tulajdonképpen ezek vezettek ahhoz, hogy most így 2026-ra kapott egy átfogó frissítést a modell.
1: A frissítés azt jelenti, hogy két modellváltozatot is láthatunk megújult külsővel. Ugye a GLE egy normál SUV formavilágot idéző, tehát ilyen terepjárós, emelt, hasmagasságú, hát szabadidő autónak számító autót látunk, másrészt pedig egy kupé verzióját ennek, ami egy nagyon dögös. Van különbség egyébként a érdeklődésben? Melyik a kedvenc formavilág ma Magyarországon?
2: Összességében elmondható, hogy a kupé népszerűbb. Ugye említetted
1: látványosabb, igen.
2: Látványosabb, említetted a dögös szót. Én ezt magamtól nem mondtam volna, de maximálisan egyetértek vele. Egy sokkal sportosabb tetővonalú járműről van szó, ugyanakkor a csomagtere szintén tisztességes, tehát nem szenved csorbát. Családosoknak is bőven megfelelő helyet biztosít egy hosszabb utazásra. És hát a road presence, a jelenlét az úton, az önkifejezés módja, amiért az emberek egy ilyen autót választanak, ezért is is gondolom a kupét népszerűbbnek az SUV-nál.
1: Én nem értek veled egyet, hogy megosztó a csillagmintázat, ki van világítva, sőt, szerintem elképesztő látványos, és más márkák is követik már ezt az iskolát, csak esetleg gyengébb módon. Szóval nagyon jól néz ki, nagyon sokat dob az autó megjelenésén, különösen ha visszapillantó tükörbe pillant az ember, éjszaka mögötte föltűnik egy ilyen orr. Mi az, ami a leglényegesebbnek tartasz a formai változásban és a beltérben? Mert a beltérben is hatalmas különbségek vannak az előtt modellhez képest.
2: Külső formai változásokat tekintve, ugye mivel ismét mondjuk, ugye, hogy nem egy új generációról, hanem frissítésről van szó, a lemezek minimálisat változtak.
1: Viszont nyilván nem is lehet, hiszen az, akkor már egy új autó lenne, és nagyon drága lenne.
2: Így van, újra certifikálni kell, stb. Stb. Viszont ugye az egész autó front maszkja megváltozott, a karaktere, az arca mondhatni az autónak. Ugye megvilágított Mercedesben csillaggal, ami piacoktól függően szabályozva van, hogy éppen megvilágítható-e vagy sem. A hűtőmasznak a kis Mercedes Benz mintázatú díszbetétei, amik ugye szintén a márkajelet hangsúlyozzák. A fényszóróba bekerült ez a minta, természetesen a hátsó lámpák sem maradtak érintetlenül, oda is bekerültek a Mercedes-Benz csillagmotívumok, és ugye ezek a motívumok a 2023-as bemutatása óta az aktuális E-osztállyal kerültek bevezetésre, és fokozatosan minden egyes modellünk megkapja. Úgy gondolom, hogy abszolút egy összetévesztetetlen, és nem csak a visszapillantó tükörből sötétben, hanem hogyha az autó után megyünk az éjszakai vezetés során.
1: Hát a lámpatestek is nagyon változtak hátul, ott is csillagbetétet kaptak, ugye? És egészen más megjelenést kölcsönöznek a hátsó traktusnak, mint az előd, vagy az első modell változat. De ha beülünk a kormány mögé, akkor üt nagyot a változás. Ott azért már nem kellett ennyire óvatosnak lenni.
2: Nem kellett óvatosnak lenni, viszont hamisíthatatlanul hozza az úgynevezett welcome home, üdvözöljük itthon életérzést, amit egy Mercedes-Benz tulajdonos mindig is érez. Tehát ha egy olyan ember, aki Mercedes-t vezet, vagy akár valaha vezetett már Mercedes-t, beül ebbe az új GLE-be, azonnal tudni fogja, hogy hova nyúljon. Pedig megújult a kormánykerék, visszatértek a fizikai gombok a kormányra, a teljes kijelző koncepció megújult.
1: Ugye megkapta azt az egybefüggő teljes műszerfal szélességet átívelő, három részből álló hatalmas kijelző panelt.
2: Így van, igen. Egy közös üvegfelület alatt három kijelző, ez az úgynevezett superscreen rendszer a Mercedesnél.
1: Nagyon látványos.
2: Három darab 12,3-szoros kijelző van integrálva egy rendszerbe, ami mögött említésre méltó, hogy az új MBOS operációs rendszer dolgozik, ami a Mercedesnek a saját házon belül fejlesztett operációs rendszere.
1: Ez azt jelenti, hogy egy központi számítógép jött létre. Van már ilyen más testvér, nem testvér, konkurenc márkáknál. Mindenki rájött, aki gondolkodik, hogy ennél jobb nincs, hiszen a 150 fajta önálló processzor az nem tud együtt dolgozni úgy, mintha van egy központi agy.
2: Így van, visszautalva a beszélgetésünk elejére, például ez is tette szükségesre a frissítést, hogy mi is haladjunk ebbe az irányba. De mondanék még egy érdekességet. A vezérlőegységek közül van egy egység, ami a vezetői asszisztens rendszerekért, kamerákért, radarokért, szenzorokért felel. Ez a számítógép folyadékhűtést kapott. Ugye a hétköznapokban folyadékhűtésű számítógépet, hát mondjuk úgy, hogy
1: professzionális
2: felhasználásra nagyon komoly játékteljesítményre kell, itt viszont minden egyes autó megkapja ezt széria felszereltségként.
1: Ez nyilván a gyors számítási sebesség miatt szükséges.
2: Így van.
1: Még egyéb dolgok is változtak, ha jól tudom. Az asszisztens rendszerek is bővültek, sokkal korszerűbb dolgokat lát a vezető, vagy tapasztalhat, mint az előd modellben.
2: Így van, ennek az egyik alappillére az, hogy új partnerrel fejlesztettük már ezt az új generációs operációs rendszert, és az azt kiegészítő vezető támogató rendszereket. Ugye ez nem titok, sajtó nyilvános, hogy az Nvidia lett az új partnerünk ebben, és a velük való együttműködés tette lehetővé azt, hogy például akár 10 kamera is kerülhet az autóba, és ezek a kamerák sokkal fejlettebben, sokkal finomabban, sokkal szofisztikáltabban veszik észre a jármű környezetét, és adják a jelet annak az előbb említett központi agynak, annak érdekében, hogy a vezetés minél biztonságosabb, és minél kevésbé fárasztóbb is legyen.
1: Azt úgy tudom, hogy az armatik légrugózás, az aktív kanyarstalvízlátót és az S-osztályban bemutatott felhő alapú lengéscsillapító szabályzást is megkapta a GLE.
2: Így van. ez a GLE SUV-nál egy opcionális felszereltség, tehát az Airmatic légrugós futómű, viszont abban az esetben, hogyha ezt belekérjük az autóban, akkor felhő alapon képes a nagyobb buckákat, fekvő rendőröket, nyilván nem azt, amit tegnap előtt fektettek le immobil lefúrt módon, hanem az építetteket detektálni, és ehhez alakítja a futóműnek a csillapítását. Sőt, hogyha az autó belemegy egy kátyúba, mondhatni gödörbe, akkor ezt a futómű érzékeli, fellövi a felhőbe, minden Mercedes-Benz jármű számára elérhetővé teszi ezt az adatot.
1: Amelyikben van ilyen rendszer?
2: Amelyik, hát 2015 óta szinte már az összesben, tehát az aktuális modelljénkben mindegyiknek a része, és hogyha egy Mercedes mondjuk pár perc múlva ugyanarra jár, akkor annak már a központi kijelzőjén, a navigáción ott lesz egy felkiáltó jel, hogy úthiba várható, és hogyha benne van ez a futómű, akkor még fel is tud rá készülni.
1: És hát az átlátszó motorháztető is egy érdekes, hiszen látjuk, hogy parkolunk, de hát ez már nem is annyira a jövő, hanem a jelen. Viszont a jelen az, hogy megszűnt a dízel-hibrid hajtás, amit én nagyon sajnálok. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet volt, és a Mercedes majdnem egyedül volt az autóiparban ezzel a kísérlettel. Viszont helyette, és a 4 hengeres modell, motorok is megszűntek, helyette itt vannak az új 6 hengeresek, sőt, brutális motorok.
2: Ugye Európában 4 hengeres változatban csak a plug-in hibridek révén lehetett kapni ezt a modellt. Más kontinensen létezik belőle tisztán benzines 4 hengeres változat, viszont nálunk a plug-in hibridek jelentették mind benzines, mind dízel fronton a 4 hengert. Ugye a Mercedes is egy válaszút előtt állt. Meg kell felelni a szigorodó környezetvédelmi normáknak, ugyanakkor ki kell szolgálni maradéktalan a vásárlói igényeket. És itt húzott egy vonalat, és azt detektálta, hogy sokkal inkább érdemes a portfólión belül a nagyobb motorokra fókuszálni, hiszen azért 2 tonna fölötti járműről beszélünk elég nagy homlokfelülettel, tehát azokat a motorokat tartjuk portfólióban, azokat fejlesszük tovább, amikre valós igény van, ezért került a fókusz a 6 és a 8 hengeres változatokra. Érdekesség például, hogy a 8 hengeres motor, az egy teljesen megújult motor, ahogy említetted a beharangozóban, és valóban a GLE családban mutatkozik be, mint AMG verzió, egyébként az S-osztályban már rendelhető, és az érdekessége, hogy ez a motor például már teljes mértékben megfelel az Euro 7-es elvárásoknak. Tehát V8 karakter, erő, hangélmény, mégis maximálisan megfelel a legmodernebb környezetvédelmi elvárásoknak, és visszautalva, hogy miért szűn meg a dízelhibrid, tulajdonképpen azért, hogy azt a forrást, amit a dízelhibrid fenntartására, fejlesztésére fordíthattunk volna, inkább a top-end, high-end szegmensben való motorok tökéletesítését tartottuk fókuszban.
1: Persze ez az kellett, hogy az Európai Unió bizottsága és a parlament is kicsit elmozduljon abból a szigorból, amit itt a zöldítésre hivatkozással kényszerítettek az autógyárakra, és egy kicsit lazult a szigor.
2: Így van, viszont ha már plug-in hibrid, még mindenképpen szót érdemel a benzines változat, ugyanis megszűnt a 4 henger, ahogy említettük, és már a benzines plug-in hibrid 6 hengeres, 3 literes soros 6 hengeres benzinmotorral kiegészítve készül, több mint 100 kilométeres elektromos hatótávval, és ugyanakkor pedig a sejmes 6 hengeres járásról sem kell többet lemondani azoknak, akik szeretnék ezt a kettős használatot fenntartani.
1: Hát itt a benzinesek ilyen 400-500 lóerő között szórásban vannak, de hát van 2 dízel változat, 286 és 367 lóerő, és hát szerintem azért ez nagyon keresett lesz.
2: Így van. Tagadhatatlan, hogy ebben a kategóriában meghatározó még a dízelmotorok jelenléte, és meghatározó is marad véleményem szerint egészen addig, amíg lehetővé teszik a szabályzások, a forgalmazásukat. Ennek megfelelően modernizálta a gyártó ezeket az egységeket is. Tulajdonképpen mondhatni hardware szinten, tehát fizikailag a 2 motor nagyon-nagyon hasonló, inkább programozásbeli különbségek vannak a 2 teljesítményszintek között, viszont maximálisan megfelelnek a jelenkor szabályzásainak, és hozzák a dízelektől megszokott alacsony fogyasztást, és mégis lehengerlően nagy nyomatékot és jó dinamikát.
1: Mind a két karosszél változat megrendelhető már Magyarországon?
2: Így van, a 6 hengeres változatok már rendelhetők. Árlistán rajta vannak, a konfigurátorban is megtalálhatók, mindenki összeállíthatja magának álmai GLL modelljét. A 8 hengeres verziókra egy kicsit várni kell, azok a nyár vége felé kerülnek fel majd a konfigurátorba.
1: Hát addig is itt van egy másik csemege, az EQS. Ez a Mercedesnek a kifejezetten elektromos autóra készült platformját jelenti, illetve annak a csúcsváltozatát, az S-osztályét. Hát ebben a formájában most találkozunk vele utoljára, mert nem jött be piaci alapon ez a dolog. Más márkánál se nagyon dübörög, és hát a két konkurens prémium cég is lemondott erről a fejlesztési irányról. Nem véletlenül tér vissza a Mercedes is a hagyományos karosszéria formához, de ez az autó most így utoljára nagyot dob. Olyan technikai fejlesztéseken esett át 5 év után, ugye 5 éves a modell, hogy az ember csak néz, hogy ilyen létezhet.
2: Kicsit távolabbról kezdeném a megközelítést. Ez az EQ vonal, az EQ széria, ez egy stratégiai döntés volt, és abban a pillanatban, amikor ez a döntés megszületett még sok-sok évvel ezelőtt, akkor nagy volt a bizonytalanság az autóiparban, és tulajdonképpen csak tapogatóztak a gyártók, hogy merre fog a jövő vinni, merre
1: lesz a bizakodás volt nagy, a bizakodás, hogy minden elektromos lesz.
2: És a bizakodás, így van. És abban az időben ez egy abszolút jó döntésnek bizonyult, és a Mercedes-Benz stratégiája is ennek megfelelően alakult, hogy úgy gondolták, hogy ezzel egy nagy újítást fogunk véghez vinni, és ezt a vonalat képviseljük.
1: Meg is történt a újítás, fantasztikus.
2: Meg is történt, hogy ez az EQ vonal, ezen belül is az EQS volt az első képviselő, követte őt az EQE, ez így házon belül kicsit termékes vonalamat nem elengedve, ez az EVA 2-es padlólemezre épül, ugye az EVA, Electric Vehicle Architecture, és ez volt a Mercedes-Benznek az első olyan platformja, ami tisztán elektromosnak lett tervezve, tehát ezért volt akkoriban egy nagyon nagy mérföldkő számunkra, mert voltak korábban olyan modelljeink, amiknek volt belső égésű megfelelője, és úgymond egy házasítás során elektromos technológiát kapott, viszont ezek az autók a fehér papírról elektromosnak lettek tervezve, és ugye annak idején, amikor az EQS bemutatkozott a 0-20-as légellenállási együtthatójával, világbajnok volt. Nem volt nála államvonalasabb sorozatgyártású autó.
1: A legfontosabb változás, hogy 400 voltosról 800 voltosra fejlesztette a gyár az architektúrát, és ugye 200 helyett 350 kW-tal is lehet tölteni. Ez egy nagyon nagy ugrás minőségileg és technológiailag.
2: Így van, óriási ugrás jelent. Mondhatni, itt is haladunk a kor követelményeivel és technológiai színvonalával. Szeretném megemlíteni, hogy attól még, hogy 400-ról 800 voltra változott a fedélzeti feszültség a járműnek, az autó alapesetben képes a 400 voltos DC töltőkön való töltésfelvételre, tehát olyan technológiát alkalmaz, ami ebben az esetben megossza az akkumulátort két 400 voltos egységre, és probléma nélkül kezeli az összes DC töltőt tulajdonképpen a világon. Viszont ezen kívül technológiailag még történt egy másik hatalmas változás, ugyanis hátulra az elektromotort felváltotta az elektromos hajtási egység, nagyon csúnyán fordítva, ami azért egy egység, mert a motor mellett tartalmaz még egy 2 fokozatú váltóművet is, ami azt teszi lehetővé, hogy még inkább kihasználja a rendelkezésre álló energiát, még hatékonyabb legyen az autó, és akár elméletben 900 km feletti hatótávra is képes legyen az autó.
1: Amit alapvetően tudnunk kell, hogy 367 lóerős a leggyengébb változata ennek a modellnek, modell családnak, és a következő lépcső az 408, 476 és 585 lóerő, elképesztő.
2: Ekkora tömeghez, ugye itt bőven 2 tonna feletti járműről beszélünk, kell ez az erő nagyság, ez az erőtartalék, hogy dinamikusan és egy ilyen autónak tehát méretéhez megfelelően tudjuk mozgatni.
1: Street by Wire, ez elsőként Németországban a német gyár autógyárak körében a Mercedes vezette be, és éppen ebben a modellben az, ami elválik a kormány magától a futóműtől, mint egy repülőgépet úgy tudjuk vezetni, és maga a kormány formája is olyan, mint egy repülőgép kormány.
2: Így van, és újdonság nálunk, hogy ez csak a hátsó tengely kormányzással együtt érhető el, tehát így valósul meg az, hogy tényleg átfogás nélkül, valóban praktikusan, késedelem nélkül a hétköznapi életben maximálisan biztonságosan irányítható az autó, és igen, tehát német gyártók közül mi vagyunk az elsők, mi leszünk az elsők, akik ezt bevezetjük. Idén az év hátralévő részében nem sokára már elérhetővé is válik.
1: Hát itt is kiegészült a eddigi technika vezetésbiztonság segítő rendszerekre, armatik légrugózás, adaptív távfényszóró, ami 600 méter távolságig képes megvilágítani az utat. Folyamatos frissítés, ugyanazt tudja egy csomó dolog, mint amit az előbb a GRL-nél is elmondtál, tehát egymással kommunikálnak a Mercedesek. Szerintem fantasztikus ebben a kategóriában. Mikortól lehet megvásárolni?
2: Az autó már rendelhető. Az első példányok érkezése is hamarosan elérkezik. Augusztus-szeptember környékére már megtalálhatják az emberek a szalonjainkban az autót.
1: Miután ez az utolsó ebben a szériában, ezzel a modelljelzéssel, mekkora érdeklődéset számítotok?
2: Meglepően nagy az érdeklődés. Tehát volt egy sejtésünk, volt egy úgymond elvárásunk, hogy ez a modell mekkora érdeklődés fog generálni, viszont bemutatása után ez az érdeklődés, ez minden várakozást felülmúlt. Úgy gondolom, hogy egy ilyen utolsó nekifutásnak ez egy nagyon jó modell, nagyon stabil alapokkal, most már végletekig kiforrott műszaki megoldásokkal, abszolút az élvonalba tartozik az elektromos luxus szedánok terén.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Ferencsik Mihályt, a Mercedes-Benz Hungária termékmenedzserét hallották. Műsorunk véget ért, köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a rádió elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
0: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítás nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriás sejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó többnapos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást.
0: Időjárás jelentés.
2: Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre több felé zápor, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Az Iparművészeti Múzeum ikonikus Üllői úti főépületének történetét, építészeti értékeit és jövőjét bemutató kiállítás nyílt a Rádh György villában. Az Iparkodjunk Lechner című tárlat a magyar szecesszió egyik legjelentősebb alkotásának múltját és tervezett megújulását állítja középpontba. A látogatók archív fényképek, eredeti tervrajzok és különleges építészeti részletek segítségével ismerhetik meg a magyar szecesszió remek művét. A tárlat első termében az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből származó, ritkán látható tárgyak kaptak helyet. Megtekinthető többek között a főbejárati előcsarnok kovácsolt vaskapujának egy eleme, egy eredeti szecessziós kandeláber, valamint a pécsi zsolnai gyár által készített homlokzati díszítő elemek és tetőcserepek. A kiállítás második része a jelenre és a jövőre koncentrál. Bemutatja azokat az elképzeléseket és terveket, amelyeket a Vikáris Lukács építés stúdió készített a 2017 óta zárva tartó múzeum rekonstrukciójához és bővítéséhez. A látogatók képet kaphatnak arról is, hogyan válhat a történeti gyűjtemény mellett a kortárs dizájn és iparművészet korszerű bemutató helyévé az intézmény.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Bármennyire is kényelmes az ember cipője, nyaranta jól esik kibújni a lábelikből. Már ahol lehet. Felfrissülést hozó, mezitlábas élmények következnek. Nem kell ahhoz ortopédusnak lenni, hogy sejtsük. Talpunk edzése fontos a tartásunk, a járásunk, a vérkeringésünk és még az idegrendszerünk szempontjából is. Tudta ezt Sebastian Kneipp is, 19. században élő pap is, aki saját magán tapasztalta a bőrön keresztüli gyógyítás sikerét. Tuberkulózisától úgy szabadult meg ugyanis, hogy a jeges Dunában vett fürdőket. Miután meggyógyult, sokat foglalkozott a különböző vízikúrákkal, a fürdőktől, a lemosásokon át, a borogatásokig. Kneipp atya Alcsúton is többször megfordult, József Nádor fia, József Károly állítólag mindig hozzáfordult, ha egészségügyi problémái adottak. Az Alcsúti Kastélyparkban Kneipp irányítása mellett egy úgynevezett csörgedezőt is kialakítottak, amelyben jéghideg víz folyt. Talán épp a közeli Alcsúti minta adta az ötletet Tabajd községnek, hogy 2008-ban az országban elsőként mezitlábas parkot létesítsenek. A nagyjából 40 perc alatt ingyenesen végigjárható útvonal egy része igazi Kneipp kúra. Vízben járást kínál, hiszen a falu központjából induló kis patak mellett indulunk útnak, és többször is lehetőség van belegázolni a hűvös vízbe. A kertek alján futó patak medert elhagyva aztán egy dombra kapaszkodik fel az út, majd onnan leérve végül egy játszótérre jutunk. Mindeközben pedig kipróbálhatjuk, hogy milyen fenyőtobozon, kukoricacsöveken, kiskavicson, faforgácson, földbevert farönkökön vagy éppen homokon lépdelni. Több mint 20 féle különböző talajt taposhatunk végig. Ha a patakban akarunk mászkálni, a gyerekek nagy örömére, akkor a Budapesthez közel eső Solymár lehet az egyik legjobb úti cél. A Paprikás patak a község fővároshoz közelebb eső végénél, a benzinkúttal szemközt érhető el, és egészen a Solymári várig visszavezet mellette a sétaút. A Zsámbéki medence környékén egyébként általában is sok a vízfolyás és a kisebb tó. Ezek jó része a pecásoké, így egy csapadékosabb időszak után az ember azt veszi észre, hogy a települések között zöldelő lápos részek, sok helyütt pedig nádasok jelennek meg. De egyek központjában például a Magyar kútnál egy bőhozamú forrás tör a felszínre immár évszázadok óta. A vize nem iható, de így is érdemes megállni a ligetes részen. Sejmes lápi fűben taposhatunk akkor, ha tárnokon, a helyi horgásztó és a bentapatak között indulunk sétára. A természetes Kneipp kúra hozzávalói itt mind adottak. Üdezült fű, hatalmas, különleges formájú fák csoportjai, süppedős talaj és jó levegő várja azokat, akik szeretnék megtapasztalni, hogy milyen a mezitlábas felfrissülés.
0: Színház.
1: 5 bemutatót láthatunk a Karinthy Színház 2026-27-es évadában, benne fekete komédiával, meditációs kamaraoperával, családi mesejátékkal és Csehov Sirály klasszikussal is, közölte a teátrum. A közleményben azt írták, hogy az új évad első bemutatója Pierre Notte Két néni, ha megindul című fekete komédiája, amelynek főszereplői a Halhatatlanok Társulatának Jászai Mari díjas tagja Vándor Éva, valamint a Magyar Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett Kökényesi Ági. A Keszég László rendezte darabban a szinopszisa szerint két idős asszony élete édesanyjuk váratlan halálával jócskán megbillen, és ezért kényszerűségből úgy döntenek, hogy feladják egyhangú életüket, és a hambakkal együtt egy hosszú utazásra indulnak. A Karinthy Színház ős bemutatója az Arándi Ákos, Dobra Mara és Váradi Er Szabolcs által jegyzett Alámerülés című darab, egy új magyar kamara opera, amely a zene, a színház és a közös meditáció határterületei mozogva hívja közös utazásra a nézőket. A kamara opera különlegessége, hogy a két szereplő, Horváth Mária és Dobra Mara az életben is anya és lánya, akár csak a librettó szereplői és a saját kapcsolatuk élmény anyagából táplálkozik. Egyfajta közösségi múltfeldolgozás és feloldozás útján vezetik végig egymást és a közönséget. Leginkább a családoknak ajánlják Váradi Er Szabolcs az Elvarázsolt Király Kisasszony című új mesejátékát, ami klasszikus mesei elemekből építkezve bátorságról, kitartásról, szeretetről mesél, és arról, hogy a legnagyobb akadályok is legyőzhetők. Bernard Slade Jutalomjáték című vígjátékának bemutatója a Kőszegi Várszínház produkciójában jön létre még júliusban, de ősztől a Karinthy színpadán láthatja a közönség. A főszerepben a Jászai Mari díjas Schneider Zoltánnal. A Jutalomjáték egyszerre szól a színházról, emberi kapcsolatokról, az idő múlásáról és a művészi pálya kihívásairól. Az új magyar fordítás Oll Tamás munkája, aki a rendező is egyben. Szintén Oll Tamás rendezi Csehov Sirály című klasszikusát a főszerepben Szulák Andreával, Mikó Istvánnal és Rajkai Zoltánnal. A Sirály egyszerre szól a színházról, stílusok találkozásáról, és törvényszerű ütközéséről, a megújulás vágyáról és a tradíciók makacs megőrzéséről, a színházban dolgozókról és az őket körülvevő kiszolgáló civilekről, a generációs különbségekről, családi kapcsolatokról, szeretni és szeretve levés vágyáról, féltékenységről, valamint pusztítóan reménytelen szerelmek soráról.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.

0: Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunk első részében a labdarúgó világbajnoksággal foglalkozunk. Az üzleti-gazdasági szempontok mellett természetesen a kulcsjátékosok, a legesélyesebb csapatok és a szurkolók helyzete is különleges, hiszen 48 ország vesz immár részt az eseményen, és alig vagyunk túl a csoportkör első fordulóján. Műsorunk második részében pedig a tőkepiacok aktuális helyzetét tekintjük át, milyenek a kilátások az európai részvénypiacokon, és mi történhet a régióban, Nyugat-Európából szemlélve, mennyire tartogat még értéket adott esetben a hazai részvénypiac, és egyáltalán milyen reprezentánsok jöhetnek szóba a külföldi portfólió menedzserek számára. Ezeket a témákat járjuk körbe. Tartsanak velünk!
1: Ez még mindig a prémium kategória.
0: A sportvilágába kalandozunk mai adásunkban. Június 11-e és július 19-e között rendezik meg a 23. labdarúgó világbajnokságot, amelynek ezúttal három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. Itt van a vonalban Szabados Gábor sportközgazdász. Üdvözöllek, szervusz!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Gazdasági, üzleti szempontból milyen különlegességeket érdemes kiemelni a jelenleg is zajló foci VB-vel kapcsolatban?
2: Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez minden idők legnagyobb világbajnoksága, és ebből fakadóan az eddigiekhez képest legtöbb változást hozó világbajnoksága. Nyilván az előző, a katari világbajnokság sem volt akármi, hiszen azt ugye télen rendezték nyár helyett. Ami viszont azt gondolom, hogy még nagyobb hatású, hogy sokkal több csapat vesz részt, 32-ről 48-ra bővítették ki a létszámot. Ez nyilván azt jelenti, hogy valamennyire higul is a mezőny, tehát szakmailag azért láthatunk olyan csapatokat, akik gyengébbek a korábbiaknál, főleg, hogy ezt a bővítést, ezt elsősorban a gyengébb földrészek javára hajtották végre, tehát azoknak a csapatoknak a javára, akik eddig kevesebb válogatottat delegáltak a világbajnokságra. Másrészt viszont nyilvánvalóan a több csapat az sokkal-sokkal több mérkőzéssel, ezáltal a FIFA számára több bevétellel jár, mind a televíziós bevételek, mind a szponzorációs bevételek jelentősen nőnek, hiszen új régiókat tudnak bevonni a hirdetésekbe, televíziós közvetítésekbe magasabb áron, és hát eleve a több mérkőzés az nyilván növeli a lehetőségeket az értékesítés kapcsán is, és természetesen a jegybevételek is lényegesen magasabbak lesznek, mint a korábbiak, nem csak azért, mert jóval több a mérkőzés, hanem azért is, mert a FIFA most először a VB-k történetében egy úgynevezett dinamikus árazást alkalmaz, amivel jelentősen meg lehet növelni a jegyárakat, tehát főleg azokra a mérkőzésekre, amelyekre nagy a kereslet, jóval drágábban lehet bejutni, mint korábban.
0: Kiemelted, hogy több az induló csapat, így értelemszerűen több országból is nagyobb közönség tudja követni a mérkőzéseket. Lehet-e tudni pontosan a nagyságrendről valamit? Rekordbevételekről beszél a FIFA. Hogy érdemes ezt kontextusba helyezni? Mekkora üzlet a labdarúgás?
2: Nagyjából azt kell látni, hogy a korábbi világbajnokság az a FIFA-nak nagyjából 7 milliárd dollár bevételt hozott a teljes 4 éves ciklus alatt, ezt tegyük hozzá, mert ugye a bevételek nem csak a világbajnokság egy hónapja alatt érkeznek, hanem a FIFA ugye 4 éves ciklusokban dolgozik pénzügyi elszámolást tekintetében, hiszen 4 évente van világbajnokság, és a bevételek, főleg ugye a szponzori televíziós bevételek is folyamatosan oszlanak el. Tehát az előző 4 éves ciklus bevétele 7 milliárd dollár, az idejé meg nagyjából 13 milliárd dollár, tehát közel a duplája annak, ami a korábbi. Ez már nagyon jól mutatja, hogy milyen növekedést jelent ez a FIFA számára. Ennek legnagyobb része televíziós bevétel természetesen, mint ahogy általában az ilyen nagy sporteseményeknél az megszokott. Nyilván ugye a szponzorációs bevételek is jelentős részt képeznek, és ahogy mondtam, a jegybevételekből is most jóval többre lehet számítani a korábbiak miatt. Ugyanakkor, ha most például ugye szóba kerültek a nézőszámok, mondhatjuk, hogy ugye nagyon nagy stadionokban játsszák ezeket a mérkőzéseket, nagyobbakban, mint hogyha mondjuk Európában bármelyik országban lenne a VB, vagy amilyeneket mondjuk Katarban használtak, hiszen az Egyesült Államokban ilyen stadionok állnak rendelkezésre. Eddig ugye a csoportmérkőzések első fordulója zajlott le, tehát minden csapat egy mérkőzést játszott eddig. Ezeknek az átlag nézőszáma 65 000 volt, ez nyugodtan mondhatjuk, hogy egy kifejezetten magas szám. hozzáteszem, egy icipicivel azért elmarad attól, amit az előző amerikai Egyesült Államok beli világbajnokság az 1994-es hozott, ott 68 ezer volt a végső átlag, de így is nagyon közel van hozzá, és hát biztos, hogy összesített nézőszámban pedig rekordot fog dönteni a világbajnokság, hiszen a sok mérkőzés miatt ez egészen természetes. A stadionok kihasználtsága valóban nagyon magas, 90% feletti, aki azért követi a mérkőzéseket, az bőven láthat üres székeket is, tehát nem 100%-os a telítettség. Ennek az egyik oka lehet a korábban említett dinamikus árazás, tehát lehet, hogy azért emiatt bár drágán el kell a jegyek többsége, de azért maradnak üres helyek a stadionokba. Másrészt minden ilyen sporteseményen ez úgy szokott működni, hogy ugye azok a jegyek, amelyeket szponzorok, különböző szervezetek kapnak, akár valamilyen csomag keretén belül, akár ingyenesen, ezeket nem mindig használják fel maximálisan, tehát emiatt is maradhatnak üres sorok, mert lehet, hogy annak a helynek egyébként megvan a gazdája, csak éppen nem ment el a mérkőzésre. De azt nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy azért egy világbajnoksághoz méltóan kiemelten magas a stadionok kihasználtsága. Az valóban azért feltűnő lehet, hogy korábbi világbajnokságokon azért még ennél is kevesebb üres széket lehetett látni.
0: Az igazi főszereplők természetesen a játékosok, a futballsztárok. Kik a legnagyobb ikonjai ennek a VB-nek? És mekkora lehet nagyságrendileg a reklám értékük, mit tehet hozzá egy ilyen VB, egy játékosnak az ilyen jellegű brandjéhez?
2: Éppen az első csoportkör egyik utolsó napja volt az, ahol a legnagyobb sztárok szinte berobbantak a világbajnokságra. Előbb ugye a Franciaország-Szenegál mérkőzésen Kylian Mbappé rugott 2 gólt, rögtön utána a Norvégia-Irak mérkőzésen Erling Haaland szintén 2 gólt, majd rögtön utána az Argentina-Algéria mérkőzésen Lionel Messi rugott egy mesterhármast. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy azért ezzel a 3 meccsel így egymás után tényleg megérkeztek a sztárok, utána következő napon pedig az Anglia-Horvátország mérkőzésen Harry Kane rugott 2 gólt, tehát tényleg azok a játékosok, akiket mondhatjuk, hogy a legjobban vártunk, és akiket a szurkolók legjobban vártak, azok azért rögtön meg is mutatták magukat itt a világbajnokságon. Nyilván voltak olyanok, akiknek ez nem sikerült, de azt gondolom, hogy ezzel azért nagyjából látszik az, hogy akiket a legjobban vártak, hogy a torna ikonjai és sztárjai lesznek, azok azért rögtön itt az első mérkőzéseken meg tudták mutatni magukat. Nyilván ez változhat, tehát azért még nagyon sok mérkőzés van előttünk, ugye a győztes csapatnak, illetve a legjobb 4 közé jutó csapatoknak 8 meccset kell játszaniuk, ehhez képest még csak egyet játszottak le. Tehát könnyen lehet, hogy akiket én most említettem, azok a későbbiekben már nem fognak főszerepet játszani, és lehet, hogy jönnek olyanok, akikre nem is gondoltunk. Nyilván voltak itt ugye olyan meglepetések a tornán, akár mondjuk amikor Spanyolország döntetlent játszott az Zöldfoki szigetekkel, vagy éppen amikor Portugália döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársasággal, amelyek azért tényleg nem várt eredmények voltak, lehetnek ennek a VB-nek is olyan sztárjai, akikre korábban nem számítottunk. Ugye azt mindig látni kell, hogy egy-egy világbajnokság, Európa-bajnokság ma már szakmailag nem igazán tudja növelni egy játékos értékét, mert olyan megfigyelő rendszereket alkalmaznak a klubok, hogy mindenkiről tudnak mindent. Tehát aki a VB-n a közvélemény számára feltűnik ismeretlen játékosként, az a klubok szoftvereiben már rég ott volt, és mindent tudtak róla. Viszont ez éppen azt jelenti, hogy a közvélemény számára valóban kitűnhetnek olyan játékosok, akiket korábban nem ismertek, és olyan média figyelmet kaphatnak, ami akár a szakmai sorsukat is befolyásolhatja, mert például akkor utána egy klub számára akár azért vonzóbbak lehetnek, mert egy komoly média figyelem az nyilván a klub média figyelmét is tudja erősíteni. Most csak egy példát mondok erre, az előbb említett Zöldfogi szigetek kapusa Vozinha néhány tízezer követővel rendelkezett az Instagramon a Spanyolország elleni mérkőzés előtt, ez több millióra nőtt a mérkőzés után. Ez bármelyik játékos, kevésbé ismert játékos számára elérhető, és ez akár azt is jelentheti, hogy bár, ahogy mondtam, szakmailag a klubok mindent tudnak róluk, de lehet, hogy pont a média figyelem egy klub számára felkelti a figyelmet egy-egy ilyen játékos iránt. Hozinja már 40 éves, és a VB előtt már vissza akart volna, Tehát nem valószínű, hogy ő lesz az, aki valami nagyon jó új szerződést kap itt a világbajnokság után, de másoknak abszolút nyitva van az a lehetőség.
0: Egészen elképesztő játékos keret értékek vannak, különösen a nagyobb országok válogatottjainál. Mit lehet elmondani az esélyekről, kik a legnagyobb favoritok?
2: Egy-egy ilyen világbajnokság kapcsán mindig több favoritról kell beszélni. Tehát olyan nincsen, hogy egy nagy favorit, mert annyira kiegyensúlyozott már az élmezőny. Nagyjából ugye a top európai válogatottak, tehát Spanyolország, Franciaország, Anglia, azok, akik nyugodtan mondhatjuk, hogy a legesélyesebbek, közülük a franciák és az angolok jól is kezdték a VB-t, a spanyolok, ugye, ahogy említettem, egy meglepetés döntetlennel, de az első meccsen ez még belefér. Rajtuk kívül Európából ugye Németországot, Portugáliát emlegették esélyesként, de ők azért a sorrendben egy kicsit mindig hátrébb voltak. Európán kívül meg nyilván ugye a két szokásos nagy dél-amerikai ország, tehát Brazília és Argentína, és közülük főleg Argentína mutatkozott be nagyon jól a világbajnokságon, a már említett Lionel Messivel. Én azt gondolom, hogy továbbra is ezek az országok azok, akik a fő esélyesek, tehát nagyjából azok, akik egyébként korábban nyertek már világbajnokságot, ugye az említettek közül csak Portugália az, amelyik még nem nyert világbajnokságot. Az azért nagy meglepetés lenne, ha egy olyan győztes lenne, aki korábban még nem nyert VB-t, akár Portugália, akár más, de itt azért tényleg különlegesek a körülmények, több mérkőzést kell játszani, mint korábban, soha nem az első meccsek alapján kell megítélni azt, hogy ki milyen formában van. Anglia nagyon jól játszott, Spanyolország, Portugália sokkal gyengébben itt az első mérkőzésen. Ez nagyon könnyen megfordulhatott volna végén. A legvégén az utolsó meccseken kell igazán jól játszani, mert akkor jönnek a legnehezebb meccsek, és az dönti el, hogy ki lesz a világbajnok.
0: A világ két legnépesebb országa, India és Kína nincs a szereplők között. Mennyire lehet ez fájdalmas a FIFA számára üzleti szempontból?
2: Nyugodtan mondhatjuk, hogy jelenleg a FIFA-nak ez az egyik legnagyobb problémája. Az, hogy egyáltalán a 48 csapatos világbajnokságot létrehozták, amögött nyilván nagyon sok terv és elképzelés volt. Volt mögötte az, hogy kis országok is eljuthassanak a VB-re. Volt mögötte sportpolitikai terv, hogy ezáltal szavazatokat szerezhessen a FIFA elnöke Gianni Infantino ezeken a földrészeken, amivel a saját hatalmát tartani. De egészen nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az egyik cél éppen az volt, hogy azokat a gazdaságilag erős, de a futballban gyengébb országokat is biztosan ott tudja a világbajnokságon, akik nagyon komoly pluszpiacot hozhatnak a FIFA-nak. Ilyenek ugye Ázsiában, Kína, India, valóban Indonéziát is ide sorolnám, a világ egyik legnagyobb gazdaságát. Sajnos olyan nagyra nem tudták kibővíteni a világbajnokság mezőnyét, hogy ezek az országok beférjenek, még csak a közelben sem voltak, Indonézia legalább az utolsó selejtező körbe eljutott, de ott is viszonylag simán kiesett, Kína és India még oda sem jutott el, tehát a FIFA-nak ez a terve ebből a szempontból nem valósult meg, annak legalább örülhetnek, hogy Kanada ugyan rendezőként most ott van, de azért most már van olyan erős, hogy saját jogon is kijusson a világbajnokságra, mert ez is egy olyan gazdaság volt, amit mindenképpen ott akartak tudni. Én azt gondolom, hogy a FIFA egészen biztosan fog még lépéseket tenni ebben az ügyben, akár futballprogramokat indítani ezekben az országokban. Abban is szinte biztosak lehetünk, hogy vagy Kína, vagy India a közeljövőben, most a közeljövőben értve úgy, hogy a közelgő néhány még ki nem osztott világbajnokság közül fog kapni rendezési jogot. Legközelebb majd egy nagyon sok országos rendezés lesz 2030-ban, Spanyolország, Portugália és Marokkó lesz a fő helyszín, de lesznek dél-amerikai helyszínek is a 100 éves centenárium miatt. 2034-ben Szaúd-Arábia rendez, tehát elvileg utána ázsiai ország újra nem jöhet, de el tudok képzelni olyan megoldást, hogy a FIFA valahogy meghekkeli ezt a rendezési elvet csak azért, hogy Kína és vagy India rendezhessen a világbajnokságot. Előbb-utóbb szerintem a FIFA el fogja érni, mit akar, és ezek a piacok is ott lesznek.
0: A magyar csapat sajnos nem jutott ki a világbajnokságra, de a legismertebb és legértékesebb játékosunk, a csapatkapitány Szoboszlai Dominik egészen jó szezont futott a saját klubcsapatával, még hogyha nem is sikerült megvédeni a bajnoki címet. Mennyire emelkedett a világ legjobbjai közé, mit lehet tudni az ő értékéről, brendjéről, mennyit erősödött az elmúlt időszakban?
2: Ha most csak a becsült piaci értékét nézzük, ott van a nagyjából a top 20 játékos között. Azt gondolom, hogy ez már egy óriási dolog. És azzal, hogy egy top csapatban, mert bármennyire is nem sikerült ugye most a Liverpoolnak trófeát nyernie, egyértelműen top csapat, egy top csapatban tudott tényleg húzójátékossá, az év játékosává válni, több fórumon is őt választották meg az év legjobb liverpooli játékosának. Ez azért nagyon jól mutatja az ő képességeit. Tehát ilyen szempontból ő most tényleg ott van a legnagyobbak között. Ez nagyon szokatlan számunkra, magyar szurkolók számára ilyet mondani, ilyet átélni. Én azt gondolom, hogy nagyon sokaknak emiatt is talán vannak ellenérzéseik, mert nehéz ezt így befogadni, elképzelni, de akár még azt is ki lehet jelenteni, hogy a legjobb játékos jelenleg a világon azok közül, akik nem lehetnek ott a világbajnokságon. Nyilván ez nekünk magyar szurkolóknak fájdalmas, reméljük, hogy egyszer ez abban az irányban fog megváltozni, hogy ő is ott lehet a VB-n a magyar válogatottal.
0: Végezetül, ha a labdarúgó VB, akkor sportfogadás. Mit lehet tudni erről a piacról, a számokról, egyáltalán azok a meglepetések itt az első fordulóban, amiket említettél, ezek mennyire tudják növelni az étvágyat?
2: A meglepetéseknek elsősorban a fogadóirodák örülnek. Számukra mindig az a jó, ha meglepetés születik, mert hogy a fogadók azok általában többségében a favoritokra tesznek, és rájuk tesznek több pénzt, tehát hogyha meglepetés születik, akkor általában a fogadóiroda nyer. Tehát ezeknek biztos örültek, nyilván persze voltak olyan mérkőzések, ahol meg a favoritok nyertek, tehát ott azért a fogadók tudtak jobban örülni. A világbajnokság az a sportfogadásban mindig a csúcs, amikor a legtöbbet a legmagasabb értékekben fogadnak, gyakorlatilag egy hónapon keresztül. Ez tényleg egy abszolút csúcs esemény, és nem csak azokban amelyek résztvevők, szerte a világon, és egyértelműen látszik az, hogy azzal, hogy a sportfogadás ma már egészen máshogy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt, amikor még messze nem volt egy szabályozott a piac, ma már ugye a legtöbb országban van valamiféle komoly szabályozás, helyi engedélyekhez kötött az online fogadóirodák működése, és komoly eszközöket használnak arra, hogy az engedéllyel nem rendelkező oldalakat valamilyen formában kizárják. Ez sokkal megbízhatóbbá, tisztábbá tette a piacot, és ez igazából nem csak abban az irányban hatott, hogy a fogadóknak a bizalmát növelte, hanem most már például a világbajnokságokon is látunk fogadóirodai hirdetéseket, amikor ebben elképzelhetetlen volt. Most már világbajnokságon, Európa-bajnokságon, bajnokok ligájában nagyon sok olyan helyen megjelentek fogadóirodák, de akár, hogyha most itt a labdarúgásból kilépünk, mondjuk a négy nagy amerikai ligában, tehát az NFL-ben és a többi bajnokságban is, ahol ez korábban elképzelhetetlen volt, ez megint csak abba az irányba hat, hogy még több fogadást tudnak generálni.
0: Figyelemmel kísérjük akkor a mérkőzéseket, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, Szabados Gábor sportközgazdász volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
2: Köszönöm én is.
1: Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Welcome to St. James Ballroom.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukció kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítás nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó többnapos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást.
0: időjárás jelentés.
3: Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre több felé zápor, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
4: Izgalmasan alakulnak a tőkepiacok. Eddig az idei év sem hozott érdemi változást, a részvénypiacok kirobbanó formában vannak. De mi a helyzet a kilátásokkal kapcsolatban? Itt van a vonalban Kok Zoltán, a hamburgi székhelyű Warburg Invest részvénypiaci vezetője. Üdvözlünk, szervusz!
5: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Mennyire lepett meg az idei év, és az, hogy itt a geopolitikai feszültségek, problémák, olajárobbanás ellenére is lényegében történelmi csúcson, csúcs közelben tartózkodnak a világviszonylatban is iránymutató amerikai részvényindexek. Hogy látod ezt a folyamatot, és mi áll a háttérben szerinted?
5: Hát őszintén szólva eléggé meglepett mindenkit, hogy a részvénypiacok gyakorlatilag ignorálták a geopolitikai és egyéb kockázatokat. Ez egy eléggé erős a piac, azt kell mondjam, hogy a trend sokkal erősebb, mint ahogy mondjuk hónapok előtt gondoltuk. Főként az irán-amerikai háború kitörésekor ugye az volt a fő vélemény, hogy eléggé korrekció lesz, emelkedő kötvényhozamok, stagfláció. Ez nem következett be, sőt az olajár is igazából visszajött mostanra. Így eléggé meg vagyunk lepve, megmondom őszintén, hogy ilyen jó a piac, de szerencsére a befektetőink továbbra is profitáltak ebből, tehát mi nem mentünk ki a piacból, nem szálltunk ki a részvényekből. Ez nagyon jó tett nekünk, csak ennek ellenére persze sokkal többet is ki lehetett volna hozni, hogyha az ember ennyi optimistább lett volna, de az igazság, hogy az újságolvasás és a hírek mellett elég nehéz volt azt gondolni, hogy akár az amerikai, vagy akár az európai piacok ilyen jól tartják magukat.
6: A vezető hírekben a SpaceX IPO-ja, illetve néhány félvezető cég parádés teljesítménye van, viszont hogyha az egész évet nézzük, akkor azt látjuk, hogy a közepes és a kis részvények sokkal erősebben teljesítenek, mint a nagyok. Minek köszönhető a kis és közepes cégek szárnyaló teljesítménye, illetve folytatódhat-e ez az év hátralevő részében?
5: Az amerikai piacon gyakorlatilag a mesterség és intelligenciával kapcsolatos témák, és most a SpaceX után nyilván a rakéta és az űr kutatással, űrüzlettel kapcsolatos témák mennek, és ezeknek a többsége, elég sok kisebb cég van ezek között, akik ezt a trendet meg tudják lovagolni. Hát gyakorlatilag, hogyha ma valamelyik kis cég fölhoz egy hírt, hogy ő az űrkutatásban, űrgazdaságban új üzletet szeretne létrehozni, ez gyakorlatilag rögtön egy dupla számjegyű árfolyam emelkedést hozzon azon a napon, úgyhogy ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy itt sok specializált kis cég van, akik ezeken a területeken esetleg jobban benne vannak, mint a nagyok, tehát mint mondjuk a Mac 7, és szerintem ez hozhatja ezt a magasabb emelkedést. Egyébként itt a mesterséges intelligencia erős trendjével kapcsolatban azért vannak kétségeink, hogy ez az új technológia meghozza azt a nyerességrátát, amit így az óriási befektetések egyenlőre még nem indokolnak. Tehát ezt a 900 milliárd dolláros befektetést a mesterség és intelligenciával igazából nem nagyon látjuk, hogy fog ez megtérülni. De ennek ellenére a trend tovább tart. Nem tudom, hogy akik 2000-es években is a részvénypiacon voltak, látták, hogy azért a dotcom bubble is teljesen sokkal-sokkal tovább ment, mint ahogy korábban gondoltuk volna. Ezért azt gondoljuk mi is, hogy még a mesterség és intelligenciás trendek tovább húzhatnak, ameddig a finanszírozás megvan, és egyelőre megvan, ezt láttuk a SpaceX kibocsátásánál is, ami gyakorlatilag túljegyezve, ahhoz képest, hogy így pénzügyi elemzéssel gyakorlatilag nem nagyon lehet egy felértéket kihozni belőle, legalábbis sok fantázia kellene hozzá, úgyhogy inkább egy ilyen hitvallás jellegű dolog ez az egész. De ennek ellenére a befektetők hajlandóak voltak finanszírozni, megvenni a 80 milliárdos kibocsátást, és azért árfolyam tovább emelkedett, úgyhogy innentől kezdve úgy tűnik, hogy ezek a trendek akár kis részvényeknél, vagy akár a mesterséges intelligenciáknál még nem futottak ki.
4: Térjünk át az európai részvénypiacokra, főleg amiatt is, mert több globálisan jegyzett szereplő is egyre optimistább, akár az európai, akár a német részvényindexel kapcsolatban. Például a Goldman Sachs is ilyen, ott a friss elemzésben konkrét 12 havi előrejelzésük például a Stoxx 600-as összeurópai indexre 660 pontra emelkedett, és elsősorban az amerika-iráni béke megállapodás mellett, tehát hogy enyhülnek a geopolitikai feszültségek, a bővülő német költségvetési stimulusokkal indokolta ezt, mennyire reális ez az optimizmus, akár a német piaccal, akár az összeurópai indexekkel kapcsolatban.
5: Személy szerint úgy látom, hogy az optimizmus indokolt, tehát igazából itt akkora összegeket fog a német költségvetés kiadni, gyakorlatilag fejlesztésekben, infrastruktúrában, védelmi kiadásokban, hogy meg kell, hogy mozdítsa a gazdasági növekedést, és ezt látjuk is egyébként, csak nagyon lassan jön. Tehát az a baj, ugye a német rendszer az eléggé bürokratikus, eléggé komplikált, ezért minden egyes döntés hónapokat késik, itt megengedélyezni kell, ott engedélyezni kell, és óriási összegekről is van szó, tehát egy kicsit tovább tart az egész, mint ahogy gondoltuk tavaly, de egyetemen látszik, hogy jönnek lassan a kiadások, úgyhogy én optimista vagyok ezzel kapcsolatban. Ellentétben a helyi szereplőkkel, a németek egyébként általában elég pesszimisták, hogyha a saját gazdaságokról van szó, tehát így ez ilyen nemzeti sport egy kicsit itt, hogy miért nem jó és mi nem jó, de ennek ellenére szerintem, hogyha megnézzük a számokat, akkor igenis van változás, van pozitív stimulus. Ezt egy kicsit befékezte most az irán-amerikai háború, nyilván ugye magas olajár, magas gázár, az hirtelen eléggé rátette a féket, de most, hogy visszaalakultak a energiahordozóknak az árai, szerintem ez tovább fog menni. Tehát én továbbra is optimista vagyok az európai piaccal kapcsolatban, főként nyilván a költségvetési kiadásoknak a hatása az kell, hogy segítsen nekünk. Ez egy érdekes kérdés egyébként, mert egész Európában, hogyha megnézzük mondjuk a franciát, vagy a olasz eladósodottságot, lényegesen magasabbak, mint a német. Ennek ellenére a németek eléggé húzózkodnak ahhoz, hogy a költségvetési hiányt magasan tartsák, vagy a eladósodottságot növeljék. Mondjuk igazából, hogyha belegondolunk az eurozónában, hogy összességében nem sok értelme van annak, hogy mindenki más növeli a kiadásokat, a németek meg nem, aztán a végén az eurozónában, hogyha valami probléma történik, a németeknek kell fizetni a számlát. Szóval, hogyha ezt így nézzük, akkor nem sok értelme van a német spórolásnak, meg a Maastricht kritériumnak sincsen, hogyha a többiek nem tartják be. Tehát igazából a németeknek ezt az utat kellene járni, tehát a további költségvetési kiadásokkal, impulzusokkal, beruházásokkal segíteni a gazdaság beindulását. Főleg fontos lenne, mert az előregedés miatt eléggé nagy beruházás igény lenne a hatékonyság növelésben, mesterséges intelligenciában, sorolhatnám még órákig. És hogyha ehhez nincsen elég finanszírozás, akár költségvetési, akár helyi oldalról, nyilván akkor sokkal nehezebb. Hiányzik nekünk az, ami az amerikaiaknak van, ez a technológiai szektor, a mesterséges intelligencia beruházások sokkal kisebbek, mint Amerikában. A védelmi szektorban viszont elég sok újdonság van, sok újabb kisebb cégek vannak, akik eléggé jól bebizonyították, hogy életképesek és van létjogosultságuk. Jönnek majd különben újabb kibocsátások, például a KDNS, ez a német tankgyártó, szintén tőzsdére fog jönni a következő hónapokban, azt várjuk.
6: Említetted, hogy egy szegmens, ami hiányzik az európai piacokról Amerikához képest, az a mesterséges intelligencia, illetve a nagy technológiai cégek. Ez mennyire csapódik le az értékeltségekben, mivel a legnagyobb hype-ot kiváltó szektor az Európában pont hiányzik?
5: Így van, gyakorlatilag nem tudjuk összehasonlítani, az értékeltséget csak egy szektorálisan érdemes összehasonlítani, mert nyilván a legdrágább és legdinamikusabban fejlődő szektor az nem nagyon van jelen Európában, kivéve mondjuk, hogy a beszállítókat nézzük, mint mondjuk ASML, vagy Infineon, vagy ASML, kisebb chipgyártó cégek, vagy chipberuházó cégek. Aztán értéket csak lényegesen alacsonyabb, mint Amerikában, viszont nem szabad ezt csak abszolút értéken összehasonlítani, mert hogy a különböző szektorok, különböző iparágak másképp fejlődnek, más a keresés növekedési lehetőségük, és emiatt így nem biztos, hogy érdemes azt az értékeltséget várni, az USA-ban van. Nyilván a tőkepiacoknak a széttöredezettsége sem segít Európában, tehát az, hogy a németek Németországot nyomják, a franciák Franciaországot és a többi, amíg az USA-ban egy egységes tőkepiac azért lényegesen nagyobb lehetőséget hoz. Tőzsdei kulturális beszélhetünk akár, például Németországban az embereknek nagyjából 10%-ának van részvénye, az USA-ban ez 37%, lényegesen nagyobb természetesen a pool, ahonnan a finanszírozásokat akár egy venture capitalnél, vagy akár egy tőzsdei kibocsátásnál be lehet hozni. Egyébként a SpaceX-hez kapcsolatban még egy érdekesség, hogy úgy volt megcsinálva a kibocsátás, hogy gyakorlatilag az európai intézményi fektetők maximum 10%-át kaphatnák a free float-nak, tehát gyakorlatilag európai intézmények nem is lehet tudtak venni. Tehát azért elég érdekesen volt megcsinálva, tehát a retail például nagyon-nagyon magasra volt hozzá, tehát 30% körül volt a retail aránya, tehát eleve úgy volt kihegyezve a kibocsátás, hogy kis emberek jó áron hozzájuthassanak a részvényekhez, amit majd később az intézmények és a passzív alapok a következő hetekben majd kénytelenek megvásárolni.
4: Hogy néz ki Németországból a közép-európai régió? Amiatt is kérdezem, mert ha valaki megnézi az árfolyam grafikonokat, egészen elképesztő emelkedést, szárnyalást láthat. Eklatáns példa az OTP, hiszen 3,5 évvel ezelőtt még 10 000 forint alatti árfolyam mellett kereskedtek a részfénnyel, most pedig nagyon közel járunk a 45 000 forinthoz. Azért ez egy 4,5, akár 5-szöröződés, hogyha valaki nagyon jó szinteken tudott vásárolni, tényleg néhány év leforgása alatt. Hogyan látod a kilátásokat? Vannak-e esetleg pozitív katalizátorok, illetve érdemes-e továbbra is a régióba investálni, vagy akár szemezgetni innen egyfajta részvénykiválasztásos stockpicking módszerrel?
5: Továbbra is optimista vagyok a régióval kapcsolatban, ugyanis, hogyha mondjuk Európának egy pozitív növekedés, pozitív elvárást veszünk, akkor a régió mint sokkal dinamikusabb, sokkal költséghatékonyabb, sokkal befektetési barátibb térség, ebből profitálnia kell. Magyarország kapcsolatban azt kell mondjam, hogy az idei az első év, amikor a kollégáktól és egyéb ismerősöktől kérdéseket kaptam, hogy akkor most érdemes Magyarországon befektetni. Szóval ez sajnos nem fordult el az elmúlt 5 évben, úgyhogy ez most egy különös téma. Azt mondom őszintén, hogy magyar piac például már az első, hogy is mondják ezt a low-hanging fruits, angolul azt mondanám, tehát gyakorlatilag a könnyű profitokat már meg lehetett csinálni, szerintem mindentől kicsit nehezebb lesz, mert ugye ténylegesen a gazdaságpolitikának meg kell felelni az elvárásoknak, és a strukturális változások nyilván azok nem csak győzteseket, hanem veszteseket is hoznak, szóval azért nem lesz annyira egyszerű a dolog, de nyilván az EU pénzek és az esetleges euró bevezetés erre mindenképpen felkapják a fejüket a külföldi befektetők, és ez biztos, hogy segít. Magyarországnak azt a potenciáját talán ki tudja majd használni, amit korábban is volt neki, meg van is neki, csak nem sikerült a szomszédokkal ellentétben ezt a potenciált teljesen kidolgozni. Szerintem a következő években ez jöhet, de nem lesz már olyan egyszerű, mint az elmúlt hónapoknak a hozama, azt gondolom. Hát az OTP-vel kapcsolatban én nem mondanék egy konkrétan véleményt, de azt kell mondjam, hogy nyilván az összes bank, hogyha megnézzük az európai bankokat, mindegyik rakéta szinten teljesített az elmúlt években, ugyanis hát a kamatemelések azok egyértelműen a bankoknak kedveztek, és végre visszahozták a kamatmarzs pozitív egyenlegét. Ez egyik, a másik magyarországi hozamprémium is nyilván segít ezzel kapcsolatban, úgyhogy én optimista vagyok így a régióval kapcsolatban a bankokkal is.
6: Van esetleg olyan régiós ország, vagy akár távolabbi európai ország, ahol különösebb értéket látsz, és viszonylag könnyű pénzkeresetet?
5: Az igazából, ami attraktív, amit mi attraktívnak gondolunk, egyrészt ott small cap-eknél, német piacon is vannak szerintem lehetőségek. Az egész európai piacon látunk egyedi részvény lehetőségeket, és ami különösen izgalmas szerintem, az például a brit részvénypiac, főleg egy ilyen small cap szegmensben, tehát hogy annyira olcsók a részvények, mint Magyarországon mondjuk pár évvel ezelőtt. De mondjuk hozzá kell tenni, hogy azért politikai kockázatok vannak, kamatszint nehéz, ugye a font túl erős, tehát ez egy csomó-csomó gazdasági probléma van, de például a brit részvénypiac szerintünk ez nagyon-nagyon attraktív, főleg az ilyen minden small cap szegmensben, de nem biztos, hogy ki is forja magát. Sajnos az a baj ezekkel a kisebb ilyen piacokkal, kisebb, a small cap piacok általában elég likviditás függőek tudnak lenni, Hiába olcsó egy piac, hiába jók a cégek, hogyha nincsen kereslet, nem nézik a befektetők, nem hoznak oda pénzt, akkor egy 6-7-es PE-ratio akár évekig eltarthat. Ez igazából sajnos így van. Szóval én látok így az egész európai részvénypiacban lehetőséget továbbra is, főleg, hogy az energia árak most visszamennek, az sokat fog segíteni, tehát azért ez leveszi ezt a féket így a gazdasági növekedésre, vagy a fogyasztói kosár talán jobb lesz, infláció talán visszajön, szóval ez igazából szerintem pozitív mindenképpen az egész európai piacra. Nyilván az ukrán-orosz háborúnak a vége szintén a régiót segítené például, tehát biztos, hogy a közép-európai régió profitálna leginkább ebből a dologból. Most egyenlőre látunk erre utaló jeleket, hogy lesz ez, vagy nem lesz, hát nyilván ez majd a jövő dönti el, de egyszer minden háborúnak vége van.
4: Hazai vállalatvezetőkkel is rendszeresen találkozunk, beszélgetünk, és állandó kérdésként merül fel, hogy mire van szükség ahhoz, hogy egyáltalán felkerülhessenek egy európai portfólió befektetőnek a radarjára. Van-e például olyan hazai midcap társaság, akinek a sztoriát érdeklődéssel követed, vagy beemelhető lenne a ti portfólióitokba?
5: Most per pillanat nem követek semmilyen magyar midcap társaságot, igazából nekünk ez nem a kor tevékenységünk között tartozik. Amit szerintem mindenképpen figyelembe kell venni, free float és a megjelenés, tehát az, hogy konferenciákon befektőkkel találkozni, szerintem az fontos. De talán az indexben történő felvétel talán a legfontosabb. Tehát egy MSCI World-ben, egy MSCI All Country World Emerging Markets-ban megjelenés az mindenképpen azt hozza, hogy legalább a passzív befektetők már megjelennek, és hogyha megmozdul a részvényárfolyamok, úgy is jönnek a többiek is. Ez egy kicsit ilyen hordaszellem, azt kell mondjam, tehát valahol föl kell tartani a zászlót, és sikeresen meg kell győzni legalább a passzív investorokat, hogy beszálljanak, és utána a többiek is jönnek. Sajnos ez egy hosszú távú dolog, és ugye Magyarországnak a méretéből adódóan is elég nehéz így a radarra felkerülni, de szerintem simán lehetséges. Tehát mondjuk azt látjuk, hogy például a lengyel cégek, a cseh cégek már évek óta benne vannak a Stoxx 600-as indexben, és őket például tudom, hogy mindenki, a német befektetők közül mindenki nézegeti. Magyarország most jött föl a radarra, tehát a kormányváltással és az egész tőzsdei megmozdulással, a forint árfolyammal és az egyéb dolgokkal nyilván hirtelen az érdeklődés újra fölkerült. Hát, hogy meglátjuk, hogy hogyan fog teljesíteni.
4: A portfólió menedzselésnek elválaszthatatlan része a devizapiaci vélemények megalkotása. Hogyan látjátok jelenleg a világ vezető devizapárját, az euró-dollár kurzus mozgását, illetve mi a helyzet a forinttal, hiszen több éves csúcson tartózkodik a kurzus.
5: A vezető FX-el kapcsolatban euró-dollár szemben még igazából rövid távon dollár erősödést várunk, viszont középtávon inkább a további dollár gyengülést gondoljuk, hogy valószínűbb lesz. Az erősödésnek az oka gyakorlatilag, hogy a gazdasági mutatók a legutóbbiak sokkal jobbak voltak, mint vártuk, és úgy tűnik, hogy kamatcsökkentés sem lesz az USA-ban, ez nyilván visszaörgeti a korábbi pozíciókat és erősíti az amerikai dollárt. Viszont középtávon azt gondoljuk, hogy az amerikai gazdaság és az amerikai államnak a finanszírozása nehézkesebb lesz itt a politikai, geopolitikai témák miatt, tehát az a benyomásom, hogy itt elég sok külföldi befektető, főleg ilyen ázsiaiak, közel-keletiek igazából nem túl barátian értékelik az amerikai elnöknek az elmúlt egy-két évben tett lépéseit, és emiatt, hogyha lehet, akkor inkább valószínűleg nem az amerikai államot akarják majd finanszírozni. Tehát ebből inkább ilyen politikai, geopolitikai okok lesznek, de gyakorlatilag gazdasági szempontból per pillanat az amerikai dollár erősödése abszolút valószínű. Hát a forinttal kapcsolatban elég sok minden történt már, talán túl is lett egy kicsit lihegve ez az optimizmus. Kis kamatcsökkentés segítene a forintnak a másik irányba mozdulni, nyilván a magyar gazdaságnak sem tenne rosszat. Szerintem inkább egy gyengülés valószínűbb, de a forintpiacon mi nem vagyunk igazából jelen.
4: Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál és megosztottad ezeket az értékes információkat. Kok Zoltán, a hamburgi székhelyű Warburg Invest részvénypiaci vezetője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
5: Köszönöm a felkérést, viszonthallásra!
4: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcast gyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Jó napot kívánok! Egy vár a mai horvát-magyar határ szélén, amely a 17. században leégett, s részben ennek köszönhető a gazdag leletanyaga. Berzencén járunk a műsor első perceiben.
2: Valami rendrakást csinálnak, de igazából már nem használják tovább a várat, és ami számunkra nagyon szerencsés, hogy később se épül ide semmi, úgyhogy nem semmisülnek meg ezek a nagyon leletgazdag rétegek. Hát a falakból nagyon sokat

0: Ezt elvisznek, mint minden várnál építőanyagnak elhordják a téglákat, de azért ezekből is elég sok maradt a helyén, tehát a felmenő falszakaszaink is azért maradtak elég sok. A legveszélyeztetettebb az a domboldalból kilátszó nagy faldarab, és erre pályázott szintén a Nemzeti Kulturális Alapnál a település, egy kis pénzt kaptak rá, meg hát ők is hozzá akarják tenni a magukét, hogy ezt a nagy domból kilátszó falat megerősítsék. Mi nekünk is nagyon jó lenne, mert akkor tudnánk mellette ásni, ezt nem merjük egyenlőre még megközelíteni.
1: Ezután Vasvárra indulunk. Véget ért a Domonkos Kolostor régészeti kutatása, következhet a helyreállítás.
2: Egész ezzel a céllal indult, hosszadalmas a folyamat, a tervezése már elkészült az épületnek, de még előttünk a közbeszerzés és egyéb hivatalos feladatok. Reméljük, hogy a idei évnek a második felében legkésőbb ősszel elkezdődhetnek a munkálatok. Remélhetően ez a nagy refektórium, ami a leglátványosabb eredménye a kutatásoknak, mert hogy középkort kerestünk, de barokkort találtunk, és abból ez szerintem egy elég látványos. Hát ez pedig majd egyszer valamikor a koronája lesz itt a helyreállításoknak, amikor ezt a szép barokk teret helyre tudjuk állítani, és mint rendezvényteret tudjuk használni.
1: Végül egy rendhagyó tárlatról lesz szó, amely a római vécék történetét mutatja be az Aquincumi Múzeumban.
3: Az Aquincumi polgármáros az csatornázva volt, és tulajdonképpen a csatornáknak a vizét vezették itt bennálunk is a vécékben, egy folyamatos vízöblítést biztosítva a vécék számára. A vécék itt nálunk is Aquincumban, meg általában a római birodalomban, a közvécék azok gyakran találhatók fürdőkben, hiszen a fürdőmedencékből elvezetett használt vizet is nagyon jól fel tudták másodlagosan használni a vécéknek a vízöblítésére, de emellett nagyon gyakran épülnek közterek mellett is vécék, illetve olyan helyeken, ahol sok ember megfordul.
1: Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A Berzencei vár feltárásáról Molnár István ásatásvezető régésszel, a Ripple-Rónai Múzeum munkatársával beszélgettem.
0: Berzencén vagyunk, az egykori Berzencei vár maradványainál, itt végzünk feltárást ebben az évben is.
1: Szinte már hazajárok ide Berzencére. Hanyadik évad is ez?
0: Hát igazából ez a negyedik évadunk, 2021-be kezdtük, 22-be és 24-be is volt egy-egy feltárási évad, és hát most ez a negyedik alkalom, hogy kijövünk, minden alkalommal a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert összegből tudunk ásni, ami ez a Berzencei önkormányzat adja a pályázathoz szükséges önerőt minden évben. Most a 2025-be nyert pénzt ássuk el igazából, de ebbe az évben is már pályáztunk, hogy abba bízunk, hogy sikeres lesz a pályázat, és akkor talán ebbe az évben ősszel is vissza tudunk még egyszer jönni egy évadra.
1: Tulajdonképpen itt a domboldalnak a szélétől folyamatosan haladnak befelé, a domb belseje felé, és hát megint sikerült jó néhány négyzetmétert feltárni. Hol vagyunk most? A várnak az egykori palota szárnyába, lakóépületeibe?
0: Azt gondoljuk, igen, hogy ezekkel a friss szelvényeinkkel már a várnak az északnyugati oldalán lévő ilyen lakószárnyat kezdtük el bontogatni. Délnyugaton kezdtük a munkát, ennek két oka van. Egyrészt itt bontották meg annak idején a domboldalt, tehát ez a legsérülékenyebb, legveszélyeztetettebb része, illetve hát északról megközelíthető, úgyhogy ha az egészet felszeretnénk tárni, akkor mindenképpen itt délen kellett kezdenünk. Az előző években a délnyugati várfalat és a hozzá csatlakozó ilyen déli-délkeleti tornyot vagy annak a maradványét bontottuk ki, és most ebbe az évbe kezdtünk el észak-nyugat felé haradni, itt már az egykori lakószárny helyiségeibe vagyunk benne.
1: És hogy kijövünk ide az ásatási szelvények szélére, egészen a dombtetőnek a peremén, majdnem el is estem, szóval a dombtetőnek a peremén egy nagyon furcsán beforduló fal van. Mi volna ez, valami bástya maradvány?
0: Hát igazából pontosan nem tudjuk, mert ez a része, ami elpusztult a legjobban a várnak. Talán valami torony vagy bástya állhatott itt a sarkán is, de sajnos ez a sarok az, ami gyakorlatilag teljesen elpusztult. Itt valamikor a dombot még sok-sok évtizeddel ezelőtt megbontották, és gyakorlatilag elvitték az itt lévő építményt is. Abba bízunk, hogy esetleg az alapjaiból valami még ott lenn megtalálható, majd egyszer talán megkutatjuk. Illetve ami még nagy problémát jelentett, hogy a megbontott domboldal azóta is folyamatosan erodálódik, és újabb-újabb ilyen falszakaszok tűntek elő, illetve szakadtak le. Tehát igazából 2019-ben ezért határoztuk el a vár feltárását, hogy mielőtt további pusztulás érné, próbáljunk belőle minél többet feltárni.
1: Ugyan nem sok tégla maradt itt ezen az oldalon, de így is látszik, hogy itt van egy nagyon furcsa, a többitől független fal. Ez azt jelenti, hogy itt ennek a saroknak két építési periódusa volt?
0: Azt már megállapítottuk, hogy biztosan volt két periódusa ennek a helyiségnek, és arra is rájöttünk, azt gondoljuk, hogy valamikor a 16. században ez igazából megszűnik létezni, fedik ilyen 16. századi rétegek, valamint a falba belástak nagy ilyen szölöp helyeket, tehát azt gondoljuk, hogy itt a elpusztult fal helyett, hát talán ilyen palánkfallal, vagy valami fafallal pótolhatták a helyiség falát, de abban az értelemben már ez már valószínűleg nem létezett, akkor, ahogy a középkorban megépült.
1: Elképzelhető, hogy már a 16. században elkezdett leszakadni a várnak az a sarka? Anélkül, hogy bármilyen támadás érte volna?
0: Nem. Akkor ez még épp lehetett, tehát még a rajzokon is szépen látszik a domboldalnak. Az egykori vonala, meg a különböző térképeken a 17-18. Században is még elég jó állapotban van. Legalábbis a domb, akkor már a várból persze nem látszik semmi. Hát igazából itt a várnak ilyen különböző pusztulási rétegei vannak. A legkorábbi az a 1566-os feladáshoz köthető, akkor harc nélkül feladják a Szigetvár erestének hírére az itt lévő védők, viszont hogy ne kerüljön török kézre, felgyújtják, és hát akkor van egy nagy pusztulás, akkor több falszakasz összeomlik, amit vagy kiegészítenek utána a törökök, helyreállítanak, vagy nem. Illetve van egy 1664-es nagyon jelentős pusztulás, amikor az Rínyi Miklós ugye a téli hadjáratba elfoglalják, de amikor kivonulnak, ők is felgyújtják, ennek látjuk itt a sokszor nagyon mélyen meglévő ilyen pusztulási rétegét, ami szerencsére tele van lelettel. Ezek nagyon jó keltezhető pusztulási rétegek, de van még köztük is. Hát most már azt gondoljuk, hogy legalább két ilyen leégés, ami legalábbis itt a várnak a nyugati részén jól megfogható. Ez lehet, hogy a 15 éves háborúhoz köthető, de lehet, hogy valami spontán eseményhez felgyullad, villámcsapáshoz vagy felborult egy gyertya, de úgy az eddig, amennyire keltezni tudjuk, ez így ketté ossza a török kort, tehát akár ott a 15 éves háborúhoz is akár kapcsolódhat. És ugye hát minden ilyen pusztulás a falaknak is, vagy ilyen kisebb falaknak a leszakadásával járt, szóval nagyon sokszor meg kell bütykölni helyre állítani egy-egy falszakaszt, azt már látjuk.
1: Ahogy szétnézünk itt az ásatáson, rengeteg az ilyen sötét égési réteg a tanúfalakban, illetve itt a kihordott földnél is hatalmas nagy, talán salaktömbök lennének, ezek nyilván valami borzasztóan heves tűz hatására álltak így össze.
0: Hát igen, hatalmas lángokkal égett a vár, mikor az Rínyék feladják, sajnos a falak is azért ilyen rossz állapotok, talán helyenként robbangatták is. Van arról egy leírás, tehát van forrása arra, hogy ugye sok-sok kilométerre is látszik a tűz, amikor a magyar csapatok vonulnak vissza, nyugatra fel kell adni ezeket a várakat, tehát ez egy ilyen több napig tartó hatalmas tűz lehetett itt igazából, és ennek lesz az a következménye, hogy nem csak ilyen égett réteget látunk, hanem tényleg ilyen salakszerűen megégett patizsdarabokat, meg rengetegen eldeformálódott ilyen edényünk, kályha szemünk van, amik egyszerűen a nagy hőbe, a nagy tűzbe eldeformálódtak.
1: Közben átsétáltunk ide a feltárásnak a másik sarkába, ahol a tűznek, illetve a pusztulásnak egy sokkal emberibb maradványa is van. Előttünk egy jó nagy halom, olyan, mintha valami kisméretű szotyolák lennének magok, teljesen szépen égve.
0: Igen, több fele találtunk már a várban ilyen megégett gabonamagokat, ezek is több korszakból is származnak. Találtunk olyat talán pár éve, amikor kályha szemekbe eltett ilyen gabonamagok égtek le. Itt ez viszont úgy gondoljuk, hogy ez a várudvaron lehetett. Ott állhatott, hát valamibe. De mellett ilyen fadarbokat is találtunk, tehát egy hordóba, dézsába, valamibe tartották, és amikor leégett az egész vár ezzel a nagy tűz, akkor valószínűleg ráborúhatott valami, amitől így redukáltan megégett az egész, tehát tényleg rengeteg magot találtunk így egy csomóba, gondolkoztunk is, hogy mit csináljunk vele, nagyon sokat eltettük már belőle, de lehet, hogy az egészet nem tudjuk elvinni.
1: És ezután az 1664-es tűz után gondolom, hogy már nem is használták a várat igazán.
0: Nem, szerencsére nem használják. Annak van jele, hogy így valami kis tereprendezést végeznek, tehát vannak gödreink, amik ezzel a megégett omladékkal töltöttek be, kályhákat, amik megsemmisültek, abba beledobálnak ilyen cserépkályha maradványokat egy-egy gödörbe. Tehát valami rendrakást csinálnak, de igazából már nem használják tovább a várat, és ami számunkra nagyon szerencsés, hogy később se épül ide semmi. Úgyhogy nem semmisülnek meg ezek a nagyon lelet gazdag rétegek. Hát a falakból nagyon sokat persze elvisznek, mint minden várnál építőanyagnak elhordják a téglákat, de azért ezekből is elég sok maradt a helyén, tehát a felmenő falszakaszaink is azért maradtak elég sok. Amik ugye a feltárás kezdetekor nem látszottak, addigra ugye ellepte ez a törmelékes föld, ami rákerül, de most már, hogy haladunk, azért egyre inkább, egyre is újabb falszakaszok kerülnek felszínre.
1: Korábban beszélgettünk már róla, hogy ebben a alapvetően téglavárban meglehetősen furcsa leleteket, nevezetesen 12. századinak tűnő kőfaragványokat találtak. Idén is került elő?
0: Nem, sajnos nem, pedig hát erre várunk a legjobban, vagy ennek örülnek én is, hogy azért minden évben találnánk egyet, néhány napig még ásunk, talán még előkerülhet.
1: Egyébként az idei leletanyag az milyen volt? Olyan, mint a korábbiak? Tehát egy klasszikus Végvárnak a leletanyaga?
0: Igen, azt lehet mondani, hogy igen. Tehát ugye fegyvereket találtunk, mostán a legszebb egy nagyon szép csákányfokos. Ennek azért örülünk, mert már kettő volt korábban is, de azok nagyon rossz állapotúak voltak, nagyon megégtek ebbe a végső tűzbe, ez viszonylag úgy szépen megmaradt. És hát persze rengeteg ágyúgolyót találtunk. Az elején ezeknek nagyon örültünk, most már igazából csak számolni se győzik őket, tehát csak ebbe az évben egy 30-40 darab kisebb ágyúgolyót találtunk, és talán az is érdekes, hogy az egyik ilyen fémkereső segítőnk itt a domboldalban egy kis ágyú darabot is talált, ami egy ilyen felrobbant vagy megsemmisült ágyúnak a kis darabja, úgyhogy hasonló űrméretű, mint ezek a golyók, amiket általában megtalálunk, ilyen 5-6 fontos kis golyóknak tippeljük őket, rengeteg számszerényi hegyet találtunk egy rétegbe, és hát persze használati tárgyakból is rengeteget, rengeteg kályhaszemünk van, épek is, rengeteg kerámia töredék, ami utána is várható itt, és hát minden évben azért vannak szép dolgok, úgyhogy ebben az évben is nagyon értékes dolgot találtunk, gyűrünk is van, rengeteg pénzünk, tehát nagyon gazdag a lelőhely, azt lehet mondani, hogy az adja talán a különlegességét, vagy fontosságát, hogy mivel ezek a régészeti korú rétegek nem semmisültek meg, azért én azt gondolom, hogy egy kiemelkedő gazdagságú lelőhelynek lehet mondani.
1: Ugye nem csak leletből van sok, de falmaradványból is, és ezek helyenként még az ember magasságot is meghaladják. Mi lesz ezeknek a sorsa? Ahogy látom, ezeket térre már nem temetik vissza ezeket a szelvényeket, viszont hát előbb-utóbb ugye a ronkonzerválásról gondoskodni kellene, meg a bemutatásról is.
0: Hát igen, és ez a terve a településnek is, hogy próbálnak erre is pályázni. Mi igazából minden ősszel visszatakarjuk ilyen pukkancsfóliával, arra teszünk ilyen vastag takarófóliát, egy kis földréteget, a falakat, ami azért valamennyire a fagytól így megóvja őket, de hát nyilván az lenne a távlati cél, hogy legalább egy ilyen falkonzerválás történjen. Elvileg ebben az évben meg fog kezdődni az ilyen jellegű munkák is, de most nem ezekkel a kiásott falakkal kellene kezdeni, hanem a legveszélyeztetettebb az a domboldalból kilátszó nagy faldarab, és erre pályázott szintén a Nemzeti Kulturális Alapnára a település, egy kis pénzt kaptak rá, meg hát ők is hozzá akarják tenni magukét, hogy ezt a nagy domból kilátszó falat megerősítsék. Mi nekünk is nagyon jó lenne, mert akkor tudnánk mellette ásni, ezt nem merjük egyenlőre még megközelíteni. Tehát igazából ez lenne az első lépése a helyreállításnak, vagy a romkonzerválásnak, hogy ezt a legveszélyeztetettebb falszigetet megcsinálják, és utána hát majd talán lesz egy alkalmas pályázat rá, amiből legalább az eddig kiásott falakat valamennyire meg lehetne erősíteni. Lesznek olyan falszakaszok, amik nem igazán menthetőek itt a késői pusztulás, robbantás miatt, viszont vannak, amik tényleg egész jó állapotban megőrizhetőek lennének, hát reméljük, hogy a feltárás halad előre, majd ez is tud hozzá csatlakozni.
1: A Berzencei vár feltárásáról Molnár István ásatásvezető régésszel, a Riplőrúnai Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan Vasváron folytatjuk a közkincskeresőt.
4: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Véget ért a régészeti kutatás, kezdődhet a helyreállítás. A vasvári Domonkos Kolostorban Zágorhídi Cigány Balázs történésszel, a Vasvári Múzeum és a Domonkos rendtörténeti gyűjtemény vezetőjével beszélgettem.
2: Vasváron vagyunk, Magyarország legrégebbi ma is álló Domonkos Kolostorában, aminek a kezdetei a 13. századig nyúlnak vissza, és egészen 1950-ig szolgáltak itt a domonkos atyák.
1: És nemrégiben zárult le egy régészeti feltárás, egy jó hosszú régészeti feltárás itt a Kolostorban. Milyen eredménnyel jártak?
2: Ugye már hosszú évek óta voltak kisebb-nagyobb ásatások és műemléki kutatások az épületbe. Most a Kolostornak a keleti, a város főterére nyíló szárnyának a helyreállítása került sorra. Itt nem az épület volt a fontos, hanem hogy mi rejtőzik az épület alatt. Abban a reményben álltunk neki a kutatásoknak, hogy mint a Kolostor keleti szárnya, hát a legizgalmasabb középkori épületek maradványait itt találhatjuk meg, mint a sekrestye vagy a káptalan terem.
1: Többször is jártam itt a kutatás alatt Vasváron, és hát mindig az volt a válasz, hogy még egyelőre nem találjuk igazándiból a középkort. Most is ez a válasz?
2: Legalábbis itt nem. Ugye az épületnek az a különlegessége, hogy a templom főfalai, a kolostor déli szárnyának a főfalai 13. századig, ma is emelet magasságig álló falak, tehát van bőségesen középkor. Itt ezen a keleti szárnyon sajnos nem találtunk. Itt hát igazából a mai pinceszint alaksorban voltak kutatások. Ez alatt bőven lett volna a hely feltárni a középkori részleteket, de sajnos semmi nem volt. Úgy tűnik, hogy a török utáni újjáépítések során itt egy valami nagyon nagy tereprendezés történhetett, és ha volt is középkori előzmény ennek a szárnyak, azt teljes egészében megsemmisítették.
1: Kérdezni is akartam, hogy elképzelhetetlen az, hogy a középkorban kellett felül nem zárták le a kolostort?
2: Biztosan legalább a sekrestyének állni kellett, igaz, a mai sekrestye helyiségben nem volt lehetőségünk kutatni, de közvetlenül azt követő helyiségeknek külső belső oldalán már volt kutatás, hát itt kellene lenni mondjuk a káptalan teremnek. Ezeknek semmi nyoma nem került elő, még a ma álló 19. századi falak alatt sem, tehát az altalaig megnéztük a falak alapozásait, és sehol nem került elő, még előzményként sem középkor.
1: Pillanatnyilag itt ülünk egy hatalmas kolostorudvarnak a kellős közepén, és annyira nagy ez a kolostorudvar, hogy nekem az jutott az eszembe, hogy létezik-e az, hogy a középkorban, a késő középkorban ekkora lett volna magának a kolostornak az udvara, mert ekkora udvarra szerintem nem nagyon van példa Nyugat-Európában sem. Elképzelhető az, hogy maga a középkori épületek kicsit beljebb álltak? Tehát a mostani belső falak azok akkor külső falak voltak?
2: A nyugati és a déli szárnya, és természetesen a templom főfala az fix, az körülbelül ennyi lehetett. Legfeljebb a kerengő falakat nem tudjuk, hogy mennyire voltak közelebb a mai udvarhoz. A keleti szárnya kérdéses, tehát ott megvan a kerengő belső fal, az valóban jóval kisebb, jóval beljebb van, de nem tudjuk, hogy a kerengő fal mögött mekkora épületek álltak, vagy igazán voltak-e szilárd helyiségek, vagy azok egyáltalán már a föld alá futottak be. Ugye azt el kell mondani, nagyon különleges a topográfiai helyzete ennek a épület együttesnek, és egy meredek domboldal oldalába épült be. Ma is a két épület szárny között, mármint a keleti és a nyugati között egy emelet különbség van. Valószínű, hogy valami hasonló lehetett a helyzet a középkorban is, mivel ezek a keleti szárnyon épületek magasabban állhattak, ezt feltehetően visszabontották akár az alapokig.
1: Jó egy éven keresztül ástak itt benne a pincében, így valószínűleg elegük van az ásatásból, de itt a Kolostor udvaron folyt feltárás valaha is?
2: Volt, itt is volt, még a 80-as években voltak kisebbek, és az épület együttes első nagyobb helyreállítása, ez 2010 körül volt, azt megelőzően itt egy elég alapos kutatás volt, a mellettünk lévő kút is akkor került elő, ez egy betemetett kút volt, a kávája úgy van felfalazva, tehát az udvar kiszerkesztése azért az látszik ebből is, de egyébként akkor kerültek elő a kerengő maradványai, tehát azért mondom, maga a belső udvar az rekonstruálható, a mérete, és hát az udvar nagy részén pedig sírok voltak. Itt azon a területen, ahol állunk, hát körülbelül 200 sír maradványa került elő. 200 sír úgy, hogy nem a teljes terület, hanem egy hosszantés, egy keresztárokkal kutatták meg a régészek, abból közel 200 sír került elő. Természetesen a 13. századtól itt a összekaszabolt végvári katonákon át az első szerzetesek sírjaig a 18. századig bezárólag.
1: Hamarosan folytatjuk a vasvári Domonkos Kolostorban készült riportot.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopron Fest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukció kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelet tervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítás nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó többnapos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást.
0: Időjárás jelentés.
2: Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre több felé záport, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az észak-nyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: my internet is not working right now. The computer is down. I really don't know what to do. I mean, we need to find another way that I can get to you, but I really don't feel well, and I'm really sorry about that.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
2: Folytatjuk a vasvári Domonkos Kolostorban készült riportot. A kalauzunk továbbra is zágorhídi Cigány Balázs történész. Most lezárultak a régészeti kutatások, hogyan tovább? Elkezdődik a helyreállítás?
3: Igen, hát szeretnénk, ugye az egész ezzel a céllal indult, hosszadalmas a folyamat, a tervezése már elkészült az épületnek, de még előttünk a közbeszerzés és egyéb hivatalos feladatok. Reméljük, hogy a idei évnek a második felében legkésőbb ősszel elkezdődhetnek a munkálatok. És hát, ha itt körbenézünk, azért az talán látszik, kívül is belül is, hogy az épületnek ez a déli és a nyugati szárnya az kívül belül rendben van, ez a keleti szárnya egy eléggé elhagyatott része volt az épületnek, ez gyakorlatilag úgy néz ki, mint ahogy a rendszerváltás után itt hagyták, vagy tovább használták. Ezekből a terekből szeretnénk majd olyan közösségi fogadóteret kialakítani, amelyen keresztül az egész épület bejárható lesz.
2: És hát gondolom, hogy marad a múzeum is, ami éppen ebben a keleti szárnyban van.
3: Igen, hát a múzeum az, hogy mondjam, az volt az első kiindulási alap. A múzeumot a 2000-es évek elején még úgy alakítottuk ki, és a múzeum alatt itt egyrészt a Domonkos rendtörténeti gyűjteményt kell érteni, ami a Domonkos rendnek a hazai emlékeit, könyvtári, levéltár és múzeális anyagát gyűjti. Tehát még a ROM épület közepébe alakítottuk ki a emeleti szintet, és hát utána indult meg a külső helyreállítás. Tehát természetesen az marad. Időközben már itt a földszinten zarándult, szállás alakult ki különféle komfortfokozatú vendégszobákkal, ahogy mondtam is, a keleti szárnyon egyrészt egy fogadótér, remélhetően ez a nagy refektórium, ami a leglátványosabb eredménye a kutatásoknak, mert hogy középkort kerestünk, de barokkort találtunk, és abból ez szerintem egy elég látványos. Hát ez pedig majd egyszer valamikor a koronája lesz itt a helyreállításoknak, amikor ezt a szép barokk teret helyre tudjuk állítani, és mint rendezvényteret tudjuk használni.
2: Éppen kérdezni is akartam, hogy tulajdonképpen az volt a legnagyobb eredménye ennek az egész kutatásnak, hogy sikerült egyben nyitni ezt az egykor egyemeletes, a későbbiekben egy mennyezettel elválasztott teret, és hát valóban rendkívül impozáns. Azzal mi lesz majd? Most kitakarítják, kihordják belőle a földet, és rázárják az ajtót?
3: Igen, ugye itt is az épületnél is ez látszott, hogy ez a helyiség, és ez egy 100 négyzetméteres, ahogy mondtuk, emeletmagasságú barokk tér, gazdagon díszítve stukkokkal és mindenféle tagozatokkal, amit persze aztán később két emeletre húztak egy födémmel és sok kisebb, nagyobb helyiségre, és hát a stukkok meg a díszek nagy részét le is verték, tehát egy elég csupasz rész, és egyharmadába pedig beépült a 20. században már egy lépcsőház. Na most ebbe az ütembe az a cél, hogy ezt a egyharmadot is rekonstruáljuk, a tér szerkezetét helyreállítsuk, be tudjuk mutatni, de itt maga a térnek a rekonstrukciója, ami hát pénzben és időben is egy rendkívüli feladat, ezt most nem történik meg, de azt hiszem mindenki számára látványos és vonzó lesz majd a tér, kellően ahhoz, hogy megfelelő támogatást tudjunk szerezni, és majd itt egy igazi olyan reprezentatív tér, ami akár hangverseny, előadó vagy házasságkötőteremnek alkalmas lesz.
2: Azzal együtt, hogy Vasváron van Magyarország, a mai Magyarország legrégebbi domonkos temploma, ami hát tulajdonképpen szinte teljes érintetlenségében áll a 13. század óta. Nem igazán közismert a látogatók előtt, hogy érdemes ide Vasvárra eljönni, hiszen ezen kívül még van két másik középkori templomuk is.
3: Hát akit elsősorban a középkor érdekel, azoknak is. Nagyon látványos Vasvár. Én azt szoktam mondani, hogy nem csak az álló emlékek miatt, hanem a városnak a különleges topográfiai helyzete miatt ez a hegyháti dombvonulat oldalába épült be az egész város, tehát maga a település szerkezet is egy, hogy mondjam, egy ilyen középkori emlék. A látvány miatt is érdemes eljönni Vasvárra, szép természeti környezet miatt, emiatt a kolostor miatt és a város egykori plébánia temploma, ma is álló Szűz Mária templom, ami szintén egy középkori, sőt árpádkori, kora árpádkori eredetű, és hát most folynak a kutatások, folytatódnak pontosabban a kutatások, az egykori vasvári káptalani templom, vasvári prépos Szent Mihály templomának a helyén, ahol, ha más nem, egy nagyon szép emlékhelyet lehet majd megtekinteni a jövőben, de egyéb látványosságai is vannak. Vasvár mindig is egy egyházi központ is volt, erről szól a domonkosok jelenléte és a káptalan is. Az újkorban ez félig meddig a búcsújárás pótolta, és a mai napig a Nyugat-Dunántúlnak egyik ismert búcsújáró helye, épp a Domonkos templomba, persze ami belülről már barokkizált templom, de kívülről a szép 13. századi falakat látjuk, de ebben a búcsújáró templomban van a vasvári kegyszobor, és ehhez még több emlék, többek között a vasvári Szentkút kapcsolódik, ami egy nagyon szép kiránduló hely, úgyhogy Vasvár nagyon sok látványossággal várja a látogatókat, ezúton is hívunk és várunk mindenkit.
2: Hogy lehetséges az, hogy ilyen sok középkori emlék megmaradt, hiszen Vasvár itt volt tulajdonképpen a török háborúknak a frontvonalában. Akkor volt szerencséje a háborúk során, vagy pedig később, hogy nem volt pénz, és nem építettek új templomokat?
3: Szerintem a szegénység mindig meghatározó volt, mert az, hogy a Domonkos templomnak és a kolostornak is jó részt a 13. századi állapotát látjuk, az a város középkori viszonylagos szegénységének, vagy mondhatnánk úgy, hogy lecsúszásának köszönhető, mert hát ha minimum annyinak meg kellett volna történni középkorban, hogy az egy kicsi egyenes záródású szentélyt egy sokszögű gótikus szentélyé kibővítik, hát itt ez se történt meg, de nekünk ez pozitívum. A török korban az mentette meg az épületet, hogy magát a kolostort végvárra alakították, tehát maga a kolostor volt Vasvár vára ebbe az időben, és hát a fő falait, mind erőd falakat megtartották. Az újkorban meg megint csak a szegénység, hát ez a újkori domonkos provincia, amit osztrák-magyar viszonylatba kell elképzelnünk, ez az egyik legeldugottabb rendháza volt, és hát ide olyan nagyon nagy támogatás nem jutott, meg olyan nagyon nagy forgalom az újkorban nem volt. Ugye a török korban áttevődött megyeszékhely Szombathelyre. Attól kezdve már igazat megvolva, csak ez a búcsújárás, amiről itt az előbb beszéltem, ez tette ismertebbé itt a Nyugat-Dunántúlon. Vasvárt más különlegesebb jelentősége nem volt. Tehát maga ennek az épületnek a viszonylatában a szegénység, a búcsújárás, meg a hát egy kicsit a, hogy mondjam, perifériára szorulásnak köszönhető, hogy maga ez az épület megmaradt. A többi épülettel nem vagyunk azért ennyire szerencsések, mert a káptalani templomnak csak a helyét ismerjük, azt gyakorlatilag ugye ott már 2 éve folynak az ásatások, ott gyakorlatilag az alapfalak, pontosan az alapfal árkok aljáig kibányázták az építőköveit, igazából az árkokat tudjuk feltárni, törmelékkel feltöltött árkok rajzolják ki a 12-13. Századi eredetű káptalani templomnak az alaprajzát. A temetői templom az egy kicsit jobb helyzetben, ott szintén megmaradtak a főfalak, ott ilyen 14. századi falak. Ott, ami igazán izgalmas lenne, egy hasonlóan negatív sztori, de ezt már egy korábbi műsorban elmeséltük, hogy sejthetően ez a templom a Vasvár államalapításkori ispáni várában álló esperesi templom, aminek 13.-14. századot megelőző falai is vannak. Ezek mellett ásatás is volt, de ott is valami hasonló furcsa helyzet alakult ki a történelem során, hogy gyakorlatilag a templom belsejében, ahol kutatások folytak, érintetlen rétegeket nem találtunk. Mintha valaki, talán direkt a mi bosszantásunkra, a 18-19. Század folyamán az egész templom teljes belső terét, illetve annak a alapzatát átforgatta volna, úgyhogy nem sikerült érintetlen régészeti rétegeket találni. A felmenő falak árulkodnak arról, hogy nagyon régi épülettel van dolgunk. Talán az épület környezetében majd, ha lesz további kutatás, akkor pontosabb eredményeket is mondhatunk, de azt mondom, hogy a mai épületben is benne sejthető akár az államalapításkori templomnak a maradványa.
2: A vasvári Domonkos kolostorban Zágorhídi Cigány Balázs történésszel, a Vasvári Múzeum és Domonkos rendtörténeti gyűjtemény vezetőjével beszélgettem. Hamarosan az Aquincumi Múzeum illemhelyén folytatjuk a közkincskeresőt.
1: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: WC-ről a WC-ben. Rendhagyó kiállítással vár az Aquincumi Múzeum. A tárlat kurátorával, Németné Fényes Gabriella régésszel beszélgettem.
2: Most az Aquincumi Múzeum régészeti parkjának a kültéri WC-jében vagyunk.
1: Meglehetősen furcsa hely, a közkincskereső csak nem negyedszázados története során végig WC-ben soha nem készítettem riportot, de hát tulajdonképpen ahhoz a témához, amiről rendeztek itt egy kiállítást, ennél alkalmasabb helyet nem is nagyon találhattak volna.
2: Igen, ez a ha szabad kiállításnak neveznem, ez a kis tablósorozat, ami itt elkészült, ez a római WC-knek a történetébe kalauzolja a látogatót.
1: Nyilvános WC-k történetét dolgozza fel?
2: Részben a nyilvános WC-k történetét, részben a magán WC-k történetét, illetve hát a témával kapcsolatos kultúrtörténeti tájékoztatást ad. Be kell vallanom, hogy hát tulajdonképpen így jó kedvemben írtam, azért mert egész egyszerűen itt a rom területenél lévő WC-t túl szürkének találtam. Igazából az ötletet a Kisseli Múzeumban dolgozó kollégáktól vettem, akiknek 2021-ben volt egy nagy sikerű kiállítása, ami a WC-nek a történetét dolgozta fel az ókortól az újkorig, és ők rendeztek egy ismeretterjesztő kis konferenciát, ahová engem is meghívtak előadást tartani, és hát nagy meglepődésemre a közönséget nagyon érdekelte a téma.
1: Nem is kell talán annyira meglepődni, mert azt gondolom, hogy az embereket nagyon-nagyon érdeklik, hogy a múltban hogyan zajlottak a hétköznapok, és hát tulajdonképpen minden más, tehát a csatáknak, az uralkodóknak, a vezetőosztályoknak a történetét, azt megtalálja a könyvekben, de ezt nem.
2: Ez így van, én is, mint hát gyakorló ismeretterjesztő munkatársa a múzeumnak, nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy a ma látogatókat egyre inkább az egykor élt hétköznapi embereknek az élete érdekli a maga teljességében. És a római kor szempontjából nagy szerencsénk van, hiszen nem csak régészeti adatokra tudunk támaszkodni, hanem ókori írók, történetírók, költők, vagy akár természettudományos szakírók is nagyon sokat foglalkoztak a témával, sőt, kőbe vésett feliratok, grafiték, tehát vakolatba karcolt feliratok, illetve felfestett feliratok is maradtak fenn az ókorból.
1: Aquincum polgárvárosához is kapcsolódik valamilyen írott forrás a WC-k tekintetében?
2: Nem, Aquincumhoz nem kapcsolódik, itt régészeti feltárásból ismerünk adatokat és régészeti maradványokat a témáról.
1: Mennyire volt köztisztasági szempontból, WC-k szempontjából, meg szennyvízelvezetés szempontjából az aquincumi helyzet megoldva? Tehát elvezették innen például a szennyvizet?
2: Igen. Az aquincumi polgármáros az csatornázva volt, és tulajdonképpen a csatornáknak a vizét vezették itt benálunk is a WC-kben, egy folyamatos vízöblítést biztosítva a WC-k számára. A WC-k itt nálunk is Aquincumban, meg általában a római birodalomban, a közvécék azok gyakran találhatók fürdőkben, hiszen a fürdőmedencékből elvezetett használt vizet is nagyon jól fel tudták másodlagosan használni a WC-knek a vízöblítésére, de emellett nagyon gyakran épülnek közterek mellett is WC-k, illetve olyan helyeken, ahol sok ember megfordul, például Rómában, akár a Kolosseumnál, akár a Circus Maximusnál azért voltak a vizeletnek a elvezetésére, illetve ürítésére alkalmas részek.
1: Volt ilyen közvécé itt Aquincumban is?
2: Igen, Aquincumban itt a rom területen két közvécét feltártak, mind a két WC egy-egy fürdőhöz, egy-egy közfürdőhöz kapcsolódott. Az úgynevezett nagy közfürdőnek a WC-je, a WC-nek a déli oldalán, a fürdőtől külön egy mellékutcából volt megközelíthető, és a mellékutca kövezete alatti szennyvíz gyűjtő csatorna vizét, ami előtte már belefolyt a fürdőnek a medencéiből elfolyó használt víz is, ezt használták fel itt is a víz öblítésére. A másik polgárvárosi ilyen közvécé az az északi közfürdőhöz kapcsolódott, ami mind a fürdőn belül megközelíthető volt, mint pedig a fürdő melletti kis mellékutcából, és ugyancsak az elhasznált fürdővizet hasznosította. Aquincumnak volt egy harmadik nagy közfürdője, ami ma a Flórián téren a Termé Major részben, tehát a fürdőben, a nagykatonai fürdőben maradt fönn, és ott is tekinthetők meg a maradványai. Ez szintén a római fürdőnek egy fontos része volt.
1: És mi volt a helyzet a magánházaknál? Közben bejött ide egy ember, hogy rendeltetésszerűen használja, és neki kiállításra a vécét, úgyhogy kicsit kijebb húzódunk.
2: A közvécék mellett voltak magánvécék is a római korban. A magánvécék a házakban nagyon gyakran számunkra megdöbbentő módon a konyhákban készültek, egész egyszerűen azért, mert a konyhákból volt a szennyvízzel vezető csatorna felé egy kis lefolyó, és akkor a konyhában használt mosogatóvizet vagy egyéb hulladékot egész egyszerűen ide öntötték le. Ezen kívül még nagyon gyakori volt az is, hogy a bejárat közelében helyezték el a magánvécék, sőt a Vezúv által eltemetett városokból, Pompejból, Herkulánumból, még arról is tudunk, hogy felső emeleten is, tehát az első emeleten is helyeztek el vécéket. A római vécéknek az elnevezésében is tükröződik ez, hogy lehetett hát közvécé és magánvécé. A magánvécéket, a kisebb, egy-két személyes vécéket általában latrinának hívták, míg a nagy közvécéket, azokat forrikának nevezték, bár azért a két szónak a használata nem volt teljesen következetes, tehát azért előfordult, hogy váltakozva használták őket. Na most itt nálunk Aquincumban is tudjuk, hogy a helytartói palotában, az Óbudai szigeten felépült helytartói palotában is volt minimum két WC. Az egyik WC az egy egyszemélyes WC volt, ami a helytartónak a magánlakosztályához kapcsolódott, és egy nagyon szép geometrikus díszítési mozaikkal díszítették ennek a padlóját. Még a helytartói palota fürdőjének a háta mögött, ott pedig feltételezhetően a szolgák, vagy hát minden esetre a köz számára volt egy félkör alakú WC, ami több személyes WC volt. Ez általában egyébként megfigyelhető volt, hogy a szükségleteknek a privát elvégzése az egyfajta luxust is jelentett, és a több személyes WC-k azok inkább a nagy többségnek, a köznek álltak a rendelkezésére.
1: Közben felszabadult a férfi WC, úgyhogy be tudunk lesni itt az ajtaján. Hát egészen elképesztő, a piszoárok között a falon, ott vannak fönn a tablók, el sem merem képzelni milyen, hogyha valaki az egészet végig akarja olvasni. Összesen hány tablójuk van?
2: Összesen 8 tabló van kirakva, és egy 9. tablót pedig QR kódon lehet elolvasni. Minden egyes tabló az önálló szöveg, tehát hogyha valaki csak egy-egyet olvas el közülük, az is az adott témáról azért némi tájékoztatást kap.
1: És hát gondolom, hogy ugyanez a kiállítás, ez megvan a női WC-ben is, ugye nyilván piszoárok nélkül.
2: Így van, a női WC-ben is megtalálhatók ezek a tablók.
1: Némi mosolygásra adhatok ott az, hogyha a WC-k történetére gondolunk, de hát ugye az illemhelyeknek meg a WC-knek a története az egy nagyon komoly régészeti forrás is. Például, hogyha valami oda belepottyant, az sokkal kevésbé szívesen halázgatták ki, mint hogyha mondjuk a árokparton esett volna ki a zsebükből.
2: Hát igen, ez így van. A WC-knek a szennyvízzel vezető csatornái, vagy egyáltalán a szennyvízzel vezető csatornák, azokban nagyon sok érdekes holmi kerülhet elő.
1: Itt a Aquincumban is volt ilyen lelet? WC-lelet?
2: Sajnos erről nem tudunk, hiszen itt a polgárvárosban mindkét WC-t az 1880-as években tárták fel, és hát sajnos ilyen részletességi beszámolók ezekről nem készültek.
1: Itt az utolsó tablón, a Pénznek nincs szava című tablón, itt szerepel egy térkép is. Ez tulajdonképpen felkérés arra, hogy a látogató akár a WC-vel kapcsolatos helyeket itt végig fölkeresse az Aquincumi romterületen?
2: Igen, a tablókon természetesen bemutatjuk azokat az illemhelyeket is, amiket itt a látogató fel is kereshet, és meg is nézheti ennek a maradványait. Illetve most, hogy a tabló kiállítás kikerült a WC-kbe, a Florária rendezvény alkalmával tartott rendhagyó tárlatvezetéseket is, ahol a látogatókkal fölkerestük a WC kultúra szempontjából érdekes emlékeket itt a régészeti parkban, illetve a kiállításban.
1: És hát gondolom lesz még ilyen séta itt Aquincumban.
2: Igen, szerint én nagyon szívesen körbevezetem a látogatókat.
0: Németné Fényes Gabriella régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum munkatársával az Aquincumi Múzeum WC-jében beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra. A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsor archívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Itt a Trend FM gyűjtő című műsorának stúdiójában Rubovszky Évával beszélgetek, mégpedig férje Jankovics Marcell Biblia című kiállításáról, ami a napokban nyílt a Pannonia stúdióban. Ez az apropója a beszélgetésünknek, de a műsor előtt beszéltük Évával, hogy azért sok minden másról is fogunk beszélgetni. Szerintem a hallgatóknak azért nagyon-nagyon nem kell bemutatni Jankovics Marcell munkásságát, ha másról nem, akkor a magyar népmesékről mindenkinek eszébe jutnak a rajzai, filmjei, animációs filmjei, de hát azért ennél az ő életműve az sokkal, de sokkal, de sokkal nagyobb. Ugye gyakorlatilag egy Oscar-díj jelöléssel kezdődött majd, hogy nem a karrierje, ami a Sisyphos című filmje, és hát mindenféle díjat kapott, rengeteget most itt sorolhatnánk, soroljuk.
2: Nem. Hát az Oscar nevezés valóban
1: hát az fantasztikus.
2: Az egy, Magyarországon az első Oscar nevezés volt, és az is egy fontos, mert utána meg Rófusz néhány évvel később megkapta az első magyar Oscar díjat, mert ővé volt az első. Csak azért mondom, hogy a rajzfilmesek érdekében

0: ki. 75-ben volt a Marcé Oscar nevezés, és 80-ban pedig a Rófus Oscar díja.
1: De hát aztán volt itt aranypálmadi...
0: Igen, az 1977-ben az azért érdekes, mert akkor kapta a Kossuth díjat. Uh-huh. Mert a Pannonia Filmstúdió nagyon jól működött, rengeteg nemzetközi díjuk volt, és egy nagyon nagy csapatot hozott össze dr. Matolcsi György, a stúdió vezetője, akinek oldhatatlan érdeme, hogy a Pannonia Filmstúdió akkora lett, amekkora. Tudnék, ő nagyon okosan oda édeskedte a nagy tehetségeket, és mindent megteremtett nekik, hogy csinálhassák a filmeket. Tehát hihetetlenül jó menedzser volt, és nem szólt bele dolgokba, hanem hagyta őket dolgozni, és megteremtette a feltételeket. És akkor 1978-ban eljöttek, hogy akkor kell már egy Kossuth díj az animációnak. Uh-huh. És akkor Marci 77-ben kapta meg a Cannes-ban az Aranypálmát, uh-huh, a Küzdők című filmjére, és akkor Marci kapta a Kossuth díjat 1978-ban.
1: Hát Los Angelesben például megkapta a Fehér Lófia című filmjére minden idők legjobb rajzfilmje díjat, szóval...
0: És azért érdekes,
1: véget érhetetlen a sor.
0: Igen, 50... Ez a Los Angeles-i olimpia idején csináltak, uh-huh, egy szellemi olimpiát is, ugye az mindig van, csak azzal a nagy érdemű nem szokott foglalkozni, és minden idők 50 filmjét, animációs filmjét választották ki, és ebben 6 darab volt egész estés, az összes, uh-huh, többi rövid film. És tehát a 6 darab egész estésbe került be a Fehér Lófia. Az az érdekes, hogy azóta is a legjobban eladott film. Uh-huh. Tehát most is az Egyesült Államok, most Annecy-ban lesz a animációs filmfesztivál június végén, és ott is levetítik retrospektív első napon. Tehát ez egy nagyon híres film lett.
1: Elképesztő egyébként egyrészt az ő munkássága is, de hogy a magyar animátorok a 70-es, 80-as években, sőt még a 90-es években, akár napjainkig is, de hogy akkor volt ennek egy borzasztó felfutása, nemzetközileg egy borzasztóan erős felfutása.
0: És egész estés film készült, mint Japánban, uh-huh, uh-huh, pedig ott gyárak voltak, és animációs gyárak.
1: Te vagy Marcel, ezt minek tulajdonította, hogy itt Magyarországon ennyi tehetség?
0: Ezt azt volt. Hiszem, hogy a művészet, mint tudjuk, és te, aki, uh-huh, a művészettörténészként pontosan tudod, mecénás nélkül nincs művészet. Uh-huh. Tehát, hogyha valakik hangsúlyt fektetnek, nem csak, hogy pénzt adnak, hanem Medicsiek nem csak pénzt adtak, hanem kiválasztották a művészeket, hogy kikkel dolgoztattak. Ugye a Fugger Dürerrel csináltatta meg a portréját. Minden Dürer katalógusban benne van Fugger. Fuggert ma már mindenki ismeri. Úgyhogy ez egy nagyon fontos, ez szól minden üzletembernek, amit most, uh-huh, mondok, hogy azzal, hogy a neve fönnmaradjon, azzal abban segít, hogyha jól választja a művészt. Uh-huh. A Habsburg-lotaringiai név Beethoven 5. zongoraversenyének a kottáján van, mert hogy ők támogatták Beethovent akkor. Baj az, hogyha Beethoven 5. zongoraversenyen ott van a családom neve. Hát ezek nagyon fontos dolgok. Uh-huh. És ezért Matolcsi ezt nagyon jól, és Magyarország, ugye a szocializmus úgy döntött, hogy a kultúrát támogatja, mert hogy ez legitimizálta a hatalmát. Ez valóban így van. Kiléphetett a világban, uh-huh, és nemzetközi rangja lett. Igen, hát ez a politikusoknak is egy feladat, hogy mit akarnak. Uh-huh. És hogyan akarják a nevüket beírni a nagy könyvekbe.
1: Meg gondolom a képzés is, meg egyáltalán akár a Pannonia stúdió, vagy a Kecskeméti rajzfilm stúdió, ezek olyan szellemi műhelyek voltak abban az időben.
0: Ez egy nagyon jó kérdés, amit, uh-huh, most mondtál, mert a rajzfilmhez, rajzfilm stúdióba díszítő, festő szakon végzett, például Nepp József, uh-huh, például Richi Zsolt, akik ugye nem volt rajzfilm oktatás, holott ugye Magyarországon régen azért a Macskási Gyulaféle régi csapat, Fischer János, Halász János, aki ugye Londonban lett híres rajzfilm, tehát ők a két világháború között már csináltak reklámfilmeket, animációs filmeket, de az ugye háború után az el, elveszett, és akkor, amikor újba teremtették, és akkor már Matolcsi vezetésével, akkor oda vette, akik nem képezték őket rajzolni, mert nem volt ilyen. Tehát Marci úgy hívta, hogy ők voltak a szent dilettánsok, akiknek saját maguknak kellett megcsinálni azt, hogy hogyan kell animálni.
1: Ő tehát hogy tanulta meg
0: könyvek,
1: személy szerint?
0: Ugye a rajzfilmnek az alapja, a filmművészetnek az alapja a rajzfilm. Mert hiszen a kockák egymás után jönnek, és úgyhoz az lesz a mozgás. Tehát előbb volt a rajzfilm, ugye ezeket a játékokat látjuk, hogy hogyan meg kellett rajzolni, és csak ebből találták föl a filmet. Tehát fontosabb az animációk, erőbb volt, mint maga a film. Ezeket, tehát Matolcsi oda vette magához. Marci 1960-ban, Pannonia filmstúdióban fázis rajzoló gyakornoknak vették föl. Tehát ott tanulta meg Szabó Szabolcs mellett, Nep József mellett, és ők együtt találták ki, hogy hogyan kell animálni. Tarnowski Béla azt mondta, hogy ő mindent a Marcitól tanult, és amit a Marci nem mutatott meg neki, azt elleste. És a Rófuszhez és mindenki ott egymástól. Ezért volt olyan hihetetlenül szoros a kapcsolatuk. Hogy együtt dolgoztak, nem riválisnak tartották egymást, hanem együtt csináltak. Ricsi Zsolt filmet csinál Hári János, akkor Marci volt az animációs rendezője. A János Vitéz volt az első nagy dobása Magyarországon a rajzfilmnek.
1: Ugye ezt 70. Amerikában is megvették, nem?
0: Szintén. Megvették Amerikában is, de Amerikában azért vették meg, hogy betegyék a fiókba. Igen. Mert ez egy full animáció volt, és akkor már a full animációt amerikaiak már spóroltak, akkor már full animációt nem csináltak. Tehát a Disney világ, ami még full animációs volt, azt már ugye a Hanna-Barbera nem bírta anyagilag, és akkor nem szerették a full animációs filmeket, és nem is forgalmazták az államokban. Ez egy rossz szerződéskötés volt Magyarország részéről, valószínűleg járatlanok voltak, hatalmas pénzt kaptak, 150 ezer dollárt akkor, 73-ban, hát az egy horribilis összeg volt. És nagyon örültek, hogy na, ez az üzlet megkötődött, de már senkinek nem volt ideje, megnézni vagy energiája arra, hogy kikösse, hogy azt be is kell mutatni. És így bekerült soha nem is mutatták be az Egyesült Államokba. És hát egy fontos dolog, mert a János Vitéz az minden magyar gyereknél tankönyvben benne van.
1: A magyar népmesék után talán erről ismerik Jankovics Marcelt legjobb.
0: Ez így van, így van. És a Fehér Lófiát nem mindenki ismer. Érdekes, a Fehér Lófiának a nemzetközi fogadtatása sokkal erősebb, mint Magyarország. Magyarországon a mítoszok talán nem mentek annyira át, mint mondjuk a világban, mert ugye a Csillagok háborúja, ugye az mítosz, és azt mégis elfogadta. Szóval a világban a mítoszra sokkal nagyobb a fogékonyság, mint Magyarországon. Nem tudom, miért van ez.
1: Nem tudom, pedig érdekes, maguk a magyar népmesék annyira.
0: Igen, annyi
1: történet,
0: de hogy valahogy, igen, ugye kérdés, hogy magyar mitológia van-e, ugye Hoppán Mihály ezzel foglalkozik, hogy megpróbálja, tehát ez egy fontos dolog, mert a mítosz ez nagyon frappás megfogalmazás, hogy a mítosz a spirituális udvaigazítás. Tehát a történet maga az egy életünk története, de hogy ez megemelkedik a spirituális létbe, ez a mítosz. Hát ez nem baj, aki szereti a Fehér Lófiát és megérti, azokat szeretjük, és ők szeretik a filmet. És a mostani kiállítás pedig ez nagyon fontos, ugye hát a könyvek könyve a Biblia.
1: És ezt már régóta tervezte, igaz?
0: Igen, ez is a 80-as évek. Akkor Ravasz Ákos barátunk hozott egy kanadai befektetőt, egy magyar származású embert, aki elkezdte csinálni a rajzfilmet. Ez 13 rész lett volna, és sorozat, rajzfilm sorozat, és aztán olajválság bevágott, már az első volt, nem is tudom, hogy hányadik olajválság, de akkor is az volt.
1: Ebben jók vagyunk.
0: Igen, ebben a világ nagyon jó, mert mindig csinálnak olajválságot, mert így megy föl az olajára. És akkor őt nem tudta tovább folytatni, viszont elkészült az első 26 perc, a teremtés. És ez kvázi torzó maradt, és Marci halála után csináltunk kiállításokat az ő grafikáiból, Balsó Prága, Pozsony, Bécs, és akkor beszélgettünk Tóth Norberttel, a kiállítás rendezőjével, hogy mi lenne, mondtam én, hogyha a Bibliából csinálhatnánk egy kiállítást, mert hiszen ez torzó marad, de a 26 perc, a teremtés az egy egységes rész, és ezt Mózes első könyvéből mindenki ismeri, úgyhogy ez senkinek nem újdonság. És akkor a Norberttel arról beszéltünk, hogy talán Rómában kellene, és ők már korábban csináltak Rómában a Kancellária palotában, ami vatikáni tulajdonban van, egy kiállítás Boldogasszony címen, kortárs magyar művészek. Tehát megvolt a kapcsolat, és egy fantasztikusan szép installációt csináltak a Norberték, és ez a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel. És ez a kiállítás lett a Szent Év nyitó kiállítása Rómában. Tehát, és nagyon jó nemzetközi visszhangja volt. A Kancellária palotának a homlokzatán két molinó volt, Leonardo da Vinci és Jankovics Marcel.
1: Nem rossz társaság.
0: Nem. Tudnék, van egy állandó kiállítás a Kancellária palotában, a Leonardo da Vincinek, azok a makettek, Magyarországon is volt ez a kiállítás, hogy az ő rajzaiból maketteket csináltak, az ő lerajzolt találmányaiból. És ez a kiállítás ott állandó. Amikor először tárgyaltunk, akkor a palotának az igazgatója mondta, hogy ő nagyon örül a Jankovics Marcel kiállításnak, mert ő a Gusztáv filmeken nőtt föl. Ez úgy érdekes.
1: Ami szintén
0: hogy...
1: Jankovics Marcel kezenyomán született.
0: Igen, hogy őneki ez a kötődése. És akkor kérdezte, hogy itt van egy állandó kiállítás, de ők azt nem tudják kitenni. Uh-huh. És akkor mondta, hogy Leonardo da Vinci. Mondtam, hogy köszönjük, azt nem te kell kitenni. Úgyhogy ez a két molinó lógott a Szent Év bemutató, vagy Szent Év első Magyarországot bemutató kiállításán. És ezt a kiállítást elvihettük Székelyudvarhelyre és Székesfehérvárra. És most a Pannónia filmstúdióban van. Marci 1960-ban a Pannónia filmstúdióban fázis rajzolóként lépett be. Most el tudod képzelni, hogy 1960-tól...
1: Szép év.
0: Igen, és az egész és a Toldi filmet, az utolsó filmjét is abban az épületben tudta befejezni. És hát és oda kerüljön egy kiállítás, a Biblia, ez a ugyan torzó maradt 26 perc, de a 26 perc egészen tökéletesen egységet mutat, és eredeti rajzok vannak, forgatókönyvek, tehát nagyon érdekes a kiállítás. Szép.
1: Egyébként milyen érdekes, hogy te, mint perzsa szakos bölcsész, ennyire izgalmas feladatot kaptál az élettől, hogy végső soron az ő életművét, vagy most már a hagyatékát gondozott, kezeled. Ez mindig így volt, igaz? Az életében
0: hát igen,
1: is sokat segített.
0: 50 évig élhettünk együtt, azért ez egy fantasztikus, és hát egy fantasztikus életút, rengeteg hatalmas eredmények, és csodálatos művek, és valóban így van, hogy az én...
1: Mindig segítettél
0: igen,
1: a saját munkáid mellett, ami
0: igen,
1: szintén...
0: De miután közös élményünk is van, hogyha erről szabad beszélni,
1: persze,
0: hogy én az MKB Bankban a képzőgyűjteményt csinálhattam, és amikor Orbán Dezső kiállításról volt szó, akkor Kiszelbak Tamás azt mondta, hogy gereben. és Orbán Viktor, vagy Orbán Dezsőnek a katalógusát csak Gereben Katalin írhatja, úgyhogy ez így történt, és a Győrben lévő kiállítás, azt, a közös kiállításunk igen, azért az is nagyon nagy siker volt.
1: Hát az is, köszönöm, hogy megemlítetted, de hát ez egy ilyen kis miniatűr pont a te karriered.
0: Nem, nagyon fontos, mert Horváth György volt ugye a szakmai tanátadónk, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgató helyettese, és azt mondta, hogy nagyon jó ez a dolgozat, mondta.
1: Tényleg?
0: Igen,
1: hát, köszönöm.
0: Nagy élménnyel csináltuk a katalógust.
1: És most a visszatérve itt a
0: igen,
1: valódi témájára a beszélgetésünknek, Jankovics Marcelre, mik a további tervek? Most október közepéig lát, majdnem október végéig
0: igen,
1: látható a Biblia kiállítás
0: egy
1: a Pannónia stúdióban.
0: Kezdeményezés van, hogy reméljük, hogy sikerül. A Zeneházában, ez a reklámhelye, van egy hangdóm. Ezt nem kevesen tudják, elmennek, megnézik a zeneházát, de nem mindenki tud róla. Ezt nagyon helyes a vezetője, a Vazul, nagyon jó neve van, és Tóth Péter, aki ennek a technikai részét és szellemi részét csinálja, oda képzeljük el a Bibliát a hangdomba. És ennek már ők előzetesen egy nagyon jó stádiumig jutottak el, és egész biztos, hogy hihetetlenül nagyot fog szólni, hogyha meg tudjuk csinálni, hát ez most a következő elképzelés, hogy ez sikerüljön. De hát ennek vannak feltételei.
1: És egy díjat is alapítottatok, egy nemzetközi díjat.
0: Én megcsináltam a Jankó és Marcell alapítványt, Szemadám György és Hoppán Mihály barátaimmal, és ez az alapítvány működik. Tulajdonképpen a Biblia kiállítás ennek az alapítványnak az első lépése. Ez nagyon fontos, hogy a Pannonia stúdiónak a vezetője, ez mellettünk van, és befogadta a kiállítást ingyen és bérmentve, ugye a nagy múltra tekintve vissza, hogy az aranykor mégiscsak ebben az épületben zajlott, és úgy néz ki, hogy ez lesz egy ilyen animációs központ, mert a következő kiállításokat az alkotóknak szeretnénk, animációs alkotóknak szentelni.
1: Egyébként most hogy működik az animáció? Mert ugye amióta a számítógép meg a digitalitás átvette itt a szerepet ebben a témában, még mindig látunk hagyományos kézi rajzolással készített animációs filmeket, de hát nyilván sokkal kevesebbet, mint
0: korábban. Azt akarom mondani, hogy ma is rajzolják.
1: Egyre többen.
0: Csak ma a képernyőre rajzolják. Tehát nem egy papírra, ceruzába, hanem bizonyos szempontból nehezebb a képernyőre rajzolni, de ha valaki így tanulja, az így tanulja. Tehát a komputervilág az csak az eszköztár változott. Semmit nem vesz le a vállukról. Mert az, hogy kell animálni, hogy az hogy lépjen, azért az a kezelőnek a feladata. Tehát nagyon jól hangzik, hogy komputervilág, de ugyanannyi munka és ugyanannyi szellemi betétet kell beletenni a gépbe, mert egy önmagában semmit nem tud csinálni. De ezt tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia is önmagában semmi nincs.
1: De használják a mesterséges intelligenciát is már a megmozgatására a rajzok.
0: De az eszköztár ugye az arra épül, hogy már sok mindent kitaláltak, és én tárolom, mármint mesterséges, és ha kell, akkor előadom neked. De azt be kell tárolni, és az arra épít, hogy évszázadok óta az emberi szellem valamilyen eredményt, valamilyen teljesítményt tud fölmutatni, és ő csak ezt elraktározza, és adott pillanatban visszaadja neked. De nehogy azt higgyük, hogy az embernek vége, és hogy az emberi szellemre és fantáziára nincs szükség. Igenis van. Marci már a Toldi filmet a komputeresekkel csinálta. A komputer nagyon sok szép dolgot tud csinálni, de ugyanúgy mindent ki kell találni, minden kockát előre kell tudni. Egyébként Fellini csinálta úgy a filmeket, hogy képes forgatókönyvet csinált. Tehát ő nem hagyatkozott, hogy majd a kamera fölvesz, és a színész bejön és kimegy. Nem, ő megtervezte, hogy honnan jön be, hányat lép, stb. És érdemes megnézni a képes forgatókörveit.
1: Ezt nem is tudtam.
0: Igen, tehát nem úgy van, hogy nem, az emberi szellemet nem lehet
1: lecserélni.
0: Nem lehet leírni. Nehogy bárki is azt higgye, hogy egy másik világ jön, nem igaz. Csak más eszköztár.
1: És például Annecy-ban, ahol rendezik a francia animációs filmfesztivált, és ahol először fogjátok átadni ezt a díjat. Kiket fogtok díjazni vele, vagy milyen kategóriában?
0: Minden fesztiválnak van egy grémiumja, és ők tudják, szakemberekből áll a világ minden részéből. Ők döntik el. Én ezt nem merem, és nem is akarom, mert itt az a lényeg, hogy a szakma válassza ki.
1: De valamilyen kategóriában?
0: Igen, de nem első filmes, hanem a korai. Szóval azt hiszem, hogy korhoz kötik, és, de nem első filmesként, nem ez a kategória, de szóval valamit kezdő, ez a lényeg, hogy valaki kezdő kapja, hogy ezt ők döntik el. Uh-huh. És ezt a Nemzeti Film Intézetnek a filmarchívum igazgatója Rádú György, aki ezt szervezi, és aki ezt egyáltalán elérte, hogy Magyarországnak komoly szerepe van ASZI-ban. Ez az, ő segít, és ők döntik el. Tehát én várom, hogy a szakma kit tart erre érdemesnek, és nagyon büszke vagyok, hogy ők a Jankovics Marcell díjat nagy szeretettel fogadják.
1: Hát köszönöm szépen, Éva, az a baj, hogy itt lejárt a beszélgetésünkre kiszabott idő. Rubovszki Évával beszélgettem, aki Jankovics Marcell felesége, özvegye, és a hagyaték, illetve az életmű gondozója, kezelője, és arról beszélgettünk, hogy a Pannónia stúdióban a Hüvösvölgyi úton május 23-án nyílt egy kiállítás, jól mondom?
0: Igen.
1: És egészen október végéig, 23-áig, hogyha...
0: 21, mert 21. Marcell születésnapja 21.
1: Aha. 21-éig látogatható, és hát közben tervezitek, hogy a zeneházában, a hangdomban is legyen majd egy hasonló kiállítás. Úgyhogy, ha rajtad múlik, úgy látom, hogy mindig látunk majd egy kicsit megint Jankovics Marcell alkotásaiból. Köszönöm szépen, Éva, a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gerepen Kata volt.
2: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannogras, Pogányinduló, Valmar, Velhello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukció kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítás nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt, mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó több napos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást.
0: Időjárás jelentés.
5: Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre több felé zápor, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service ügynökség és a Trend FM közös kreatív ipari műsora.
2: Szokás szerint Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával. Szia Bence a stúdióban.
1: Szia Gyuri, velünk van Tóth György is, a Mediátor PR vezetője, és lássuk is azonnal, hogy miről lesz szó a mai műsorban. A műsor második felében, az interjú előtt fogunk még beszélni arról, hogy a Dorkó nagykövete nem más lett, mint Pálinkás Szilveszter. Előtte beszélünk arról, hogy mi a chill code, mit tehet a McDonald's a gamerek kiakadásai, úgymond kirédzselés ellen. A Penny 30 éves születésnapját ünnepli, de pici ebben a spotban most nem szerepel, és Telekommal kezdünk, amiben az történik, hogy egyrészt Szoboszlai is szerepel benne, másrészt annak a törekvésnek megfelelően, hogy a Telekom irányt mutasson az általuk társadalmi innovációnak nevezett dolognak, az, hogy az emberek elkezdenek okosan kütyüket használni. Egy fiúnak a történetét mutatják be a spotban, aki a Telekom AI asszisztensével, a Magenta AI-jal elkezd felkészülni arra, hogy egyre jobb és jobb focista legyen belőle, szerény lakótelepi körülmények között.
2: Ha jól értékelem, akkor ez a Rocky című filmnek az AI támogatott verziója és narratívája, és valóban ugye az történik, hogy látja, hogy mások mennyire pengék ott a lakótelepi ketrec-szerű betonpályán, és akkor ő is szeretne úgy dekázni, és tolja, és csinálja, és hajnalba kell, és megmondja az asszisztens, hogy naponta kell csinálni, és csinálja, és a vége az, hogy eléri a célját, ami...
1: Ami az, hogy ebbe a telepi pályán egyszer csak feltűnik a Szoboszlai, és odasétál hozzá. Ez is egy érdekes dolog, hogy pont ekkor mondja ugye a Magenta AI a telefonján, hogy és elérted a célodat, tehát egy kicsit ilyen izgalmas, hogy ő a Szoboszlaival akart találkozni, vagy jó focista akar lenni, ki tudja. Ettől még maga a történet aranyos. Nekem az volt egy ilyen fura dolog, hogy most akkor az van, hogy az AI az jobb egy edzőnél, vagy legalábbis olyan jó, mint egy normális foci edző, vagy ez csak a finom reklámos túlzás a dologban, szóval nekem így az AI, a Magenta AI szerepe valahol nincs meg úgy igazán jól ebben a sztoriban.
2: Igen, mert saját magam duolingos tapasztalatából kiindulva, hogy ott ugye az a lényeg, hogy naponta nem tudom hány percet mindenképpen kell nyelvet tanulni, és egy idő után ebbe elfáradtam és letöröltem, mert annyira fegdegesített. Tehát hogy, ugye itt is ez a naponta gyakorlás a kérdés. Nyilvánvaló, hogy lehet, hogy ez a szerepe csak, hogy ezt a rendszert adja az életedbe, vagy hogy keretet adjon, vagy hogy tudjál kihez fordulni tanácsért, amit mondjuk így nem tudsz megtenni, hogyha nincs professzionális edző, tehát hogy alapvetően szerintem nem feltétlenül kell nagyon nagyot ígérnie, csak egy apró lépés, de valóban ez itt igazából nincs tisztázva, tehát sokkal ilyen image szinten marad így az AI-nak a bemutatása, használata, ellenben viszont image szempontból ez a film szerintem nagyon jól van így dramatizálva, nagyon szépen van forgatva, tök jók ezek az ilyen gondolkodós, hajnalban kelős, hősös jelenetek, tehát szerintem amúgy tök szép munka.
1: Biztos, hogy végignézem, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a csattanó, és egyébként egy kicsikét így a focitól elvonatkoztatunk, az egy szép gondolat, hogy az AI az egy olyan technológia, ami a szerényebb körülmények között élők számára is elérhető, és lehet, hogy valamilyen módon megtámogatja őket abban, hogy előrébb lépjenek a szerényebb körülményeik közül. Menjünk tovább, a Van is készített három spotot, amelyeknek azért ennyire magasztos ígérete és gondolata nincsen. Arról van szó, hogy a korlátlan hang és net csomagokat promózzák, három különböző történet. Az egyikben ugye azért így azt adják, hát nagyon ilyen szép, átélhető, szinesztéziás, metaforás módon, hogy amikor így végtelen egy net csomag, akkor a zeneválogatás az is végtelen, tényleg így nagyon látványos, ahogy így egy ilyen legyező mozdulattal így az egyik zenészt így elfújja a szél, és a helyére befújja a másikat, kb. Tényleg, ahogy így a Spotify-on válogatunk a zenék között. Nem is ez volt nekem a fura, hanem van egy olyan filmváltozat is, ahol a futás után, aki futott, ő megérkezik így a panel elé, és ott mindenkinek, aki így az ablakban van, így elmondja, hogy milyen pulzusszámmal, mennyi idő alatt, hány kilométert tett meg. Ez egy érdekes analógiája annak, amikor így a kirakod a Strava posztot.
2: Hát igen, látunk már ilyen megközelítést, amikor átvisszük offline-ba azokat az aktivitásokat, amiket online-ban csinálnak a userek, és akkor ez okozza a vicc tárgyát. Itt egyébként szerintem ez egy tök jól megoldott. Ugye nem éppen kim voltak, hanem megérkezett, kinyitották az ablakot, mert ugye fütyült, tehát igazából megteremtette már ezt a fórumot, hogy ez itt megtörténjen, és akkor ugye tök eltérő reakciók vannak, van, aki rácsukja az ablakot, van, aki helyesel. Nekem egyébként ez a spot, ez tetszett, mert éreztem benne ezt az ilyen kis humor felé elmenést.
1: Ötletes
2: volt, szépen is meg volt csinálva. Tehát szerintem egyébként, ha így a van spektrumát nézzük, vagy az elmúlt években befutott vonalát, akkor szerintem ez egy érdekes továbblépési lehetőség, hogy azért ennek a fajta játékosságnak, meg ilyen nem a humornak, hanem a szellemességnek tudnak egy kicsit több teret adni, ez jó lehet.
1: És az is szép, amikor a szerelmes fiú a taxiba ülő szerelmes lánytól nem akar elszakadni, hanem így fut a taxi után, de közben látjuk, hogy igazából telefonon beszélnek, mert korlátlanul tudnak beszélni. Ez is egy egyszerűbb dolog, de mind a három spot az nagyon szépen ki van kraftolva, tehát alaposan meg van rendezve, tényleg így egyszerűbb, sablonos gondolatok tökre újszerűen hatnak attól, hogy technikailag mennyire szépen vannak megvalósítva. Mi a helyzet a Pennyvel, aki pici nélkül ünnepli legalábbis ebben a spotban a 30 éves születésnapját? Én azt jegyeztem fel erről a spotról, ami ugye megpróbálja azt elmondani, hogy mennyi élethelyzetben van ott a Penny, ünneplés, életmódváltás, álmos reggelek, éjszakázások, kerti parti, gólöröm, kutyázás, blablabla.
2: Sőt, ugye a pici gyerekre rámutatva szinte felnőtt már egy generáció, akik már penisztek.
1: Így van. Ebből is az a tanulság, hogy montásfilmet csinálni mennyire nagyon nehéz. Tehát azt a fajta filmkészítési, spotkészítési technika, amikor sok különböző jelenet, különböző szereplőkkel, különböző helyszíneken, különböző történetdarabkáknak kellene összeállni egy üzenetté.
2: Igen, és craft szempontból is nehéz, mert vannak olyan váltások ezek között a jelenetek között, amik tök organikusak, hogy egy penis, régebbi dizájnú penis szatyor egy asztalon kitakar valamit, ha rázumolunk, akkor már máshol vagyunk, de van, ami nem annyira gördülékeny, ugye az, nem tudta, de azt ugye az első áruházokat szentesen nyitották, és akkor erről az első áruház mögé nézve már a szántóföldön azt látjuk, hogy friss magyar zöldségeket szednek. Nem olyan szépen következnek ezek a dolgok, csak vizuálisan értem, hogy nem annyira szépen következnek ezek a dolgok, ami engem egy picit itt is megakasztott.
1: És gondolatilag is nehezen állt össze, igazából szép. Az volt az érdekes viszont, hogy ezt nem tudom, figyelted, hogy mennyire tudatosan használják a nemzeti trikolórunkat, a piros-fehér-zöld szint, tehát hogy szinte már egy magyar márkaként jelenik meg a Penny, de én ezt egyáltalán nem bánom, ha egy márkának van valid magyarországi kötődése, kapcsolata akár magyar termelői közösségekhez és termelőkhöz, akár a fogyasztókhoz érzi ilyen intenzívnek a kapcsolatát, szerintem nyugodtan mutatkozhat magyarnak.
2: És mi a tanulság abból, hogy a márka arcát, csonka picit nem tették bele a 30-as spotba? Úgy tekintünk erre, hogy gyakorlatilag akciókhoz, meg inkább prompt kommunikációhoz használják ezeket az arcokat, előszeretettel a márkák, és kevésbé ahhoz, hogy egy ilyen korszakot mutassanak be, vagy így korszakokon átívelő módon egy összegző pillanatot?
1: Vagy egyszerűen csonka pici nem tudott elég korán becsatlakozni a Penny életébe, hogy belekerülhessen ebbe a filmbe? Reméljük egyszer majd kiderül. Menjünk tovább, mert van még egy pár izgalmas fejlemény és történet, de még egy nagyon aranyos promó, volt kedvezmény, chill code, mindezt a McDonald's adja a gamereknek egy nagyon hangulatos spotban, talán Nessai a főszereplő?
2: Így van, Nessai a főszereplő, aki tiszta idegbe kerül, mert nem megy úgy a játék, vagy nem is tudom, hogy mi történik ott a képernyőjén, majd ugye látja, hogy az összes többi
1: témban
2: kommentelők chill code kommenteket adnak, ami ugye arra való, hogy ezzel a kóddal kedvezményt tudsz kapni bizonyos rendelésekre, hogyha a Wolton keresztül meg itt rendelsz. Látjuk azt, hogy a gyorsétteremláncok alapvetően szeretnek a gamer közösség felé nyúlni, a Meki ráadásul ezt már elég régen és elég hitelesen is teszi, úgyhogy szinte organikusan következik az elmúlt évekből az, hogy eljussunk egy ilyen típusú promó kommunikációhoz is. Egyébként maga a spot az nagyon látványos, az ötlet tök jó, én díjaztam.
1: Mondok egy boomer kommentet azért rá. Azért mozduljatok ki egy kicsit, mozogni is a gép elől. Na, főleg, hogyha ennyit meghisztek. Pálinkás Szilveszter, gondoltad volna, hogy ő lesz a Dorkó következő nagy követe? Gondoltad volna mondjuk így egy hónappal vagy két hónappal ezelőtt?
2: Hát nem, ez az a vonat, amit nem láttunk jönni, mert bár a Dorkónál ugye láttunk már érdekes húzásokat, meg bátor húzásokat, de egy ennyire, hogy is mondjam, átpolitizált márka nagykövet választást szerintem nem nagyon láttunk.
1: És szerintem a magyar reklámszakmában se láttunk még olyat, hogy egy márka egy ennyire politikához köthető közszereplőt választ Márk Arcnak, és nem úgy, hogy kiválasztja Márk Arcnak, és aztán kötődik a később alakul úgy, hogy ez a közszereplő a politikához kötődik,
2: mert hanem... Mert ilyet már láttunk.
1: Olyat ugye? Már láttunk, igen. Hanem úgy, hogy tudatosan már egy határozott politikai állásfoglalást vállalva, határozott politikai fellépést vállalva, ezt követően választja egy magyar márka, márka nagykövetőnek az adott közszereplőt.
2: Sőt, még tovább mennék annyiban, hogy még a, ugye emlékszünk, hogy a Nike választotta arcának Colin Kaepernicket, az NFL játékost, aki a Black Lives Matter miatti térdeléseket kezdte meg, és az, egy, az is felzúdulást váltott ki ott. De itt még ennél is tovább mentek, hiszen ő elviekben kormányzati szerepet is kap majd, tehát itt kíváncsian várom, hogy mennyi mozgásterük lesz egyébként ebben az együttműködésben.
0: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
3: Folytatódik a Rebrief, és vendégünk Cservenák Ágnes, az OOHMX ügyvezetője, aki azért csatlakozott hozzánk, hogy megbeszéljük azokat a változásokat és változtatási terveket, amelyek a legutóbbi törvénykezés, törvényjavaslatok nyomán a közterületi reklámpiacot és a közterületi médiafelületeket érinthetik. Üdvözlünk Ágnes a Rebriefben!
4: Én is üdvözlök mindenkit. Köszönöm a lehetőséget.
3: A hangminőségére elnézést kérünk. Ágnes most Zoom-on tudott csatlakozni hozzánk, de így legalább minél hamarabb tudunk a változásokról beszélni. Kezdjük így attól, amelyik szerintem a legtöbb kreatív szakembert szíven ütött, mert azért elég sok reklámos kifejezetten szeret épülethálókon dolgozni és gondolkozni. Ezektől a felületektől, az épülethálóktól el kell búcsúzni.
4: Amennyiben a törvényjavaslat változtatás nélkül elfogadásra kerül, azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos igen. És nem csak Budapestet érinti, hanem a teljes országot ez a rendelkezés. De ha a közterület lehetőséget kapna az egyeztetésre, el lehetne gondolkozni az alábbi megoldásokon, mivel a törvényjavaslat szerint az önkormányzatok jogköre jelentősen bővül, sokkal nagyobb hatáskörük lesz a jövőben, akár kaphatnának lehetőséget arra, hogy saját hatáskörben bírálják el a jelenleg működő reklámhálók további engedélyezését, figyelembe véve természetesen a műemlékvédelmi épületekkel kapcsolatos szabályokat, elvárásokat, magát a városképet, hogy vegyük figyelembe, vagy lehetne tegyük szebbé Budapestet akció keretén belül valós felújításokhoz kötni a reklámhálókat, és a felújítás időtartama alatt, ami maximalizálható, lehetőség nyílna építési háló kihelyezésére. Ez az abszolút win-win helyzet.
3: De ezek egyelőre így a közterületi szakmának a javaslatai, és most ezek az opciók még egyelőre nincsenek terítéken a törvényhozók elő.
4: Így van.
3: Egy másik felület, amit szintén úgy értelmeztük, és úgy látjuk, hogy súlyosan érintetnek a változtatások, ezek a gigabordok. Ezekről mit érdemes tudni?
4: Jó, a törvényjavaslat egyértelműen 15 négyzetméterben maximalizálja a reklámeszközöket, ezért ha szó szerint vesszük a törvényt, és törvényjavaslatot is nem történik változás, akkor sajnos a gigabordokat is érinti a megszüntetés. Viszont a törvényjavaslat azért sok kérdést felvet, ami nem teljesen egyértelmű. Egyrészt, hogy mit akar az utcabútor? Nem, ennek a definíciója pontatlan, és itt ez esetben gondolok az óriás plakátoknál, a 15 négyzetméternél kisebb digitális reklámeszközökre. Ha ezek a típusú eszközök beleférnek az utcabútor fogalmába, akkor mondjuk rájuk számíthatnánk a jövőbe, de ezt ugye nem lehet egyelőre tudni. Ráadásul a digitális eszközök esetében van egy másik kérdés is, ide a nagyobb LED-falakat is sorolnám, hogy ezeknek az eszközöknek a telepítése nagyon komoly anyagi beruházást igényelt.
3: Ez és a például az olyan, ami a ShopMark-nak a felületén van?
4: Nem csak az a nagyobb LED-fal, a ShopMark Arena Allé, igen, de a 9 négyzetméteres digitális eszközökre is gondolok, rengeteg óriás plakátot digitalizáltak az utóbbi években, számos ez az álló megfekvő digitális billboardok tulajdonképpen. Iszonyat pénzt öltek ezeknek az eszközöknek a fejlesztésébe, telepítésébe.
3: És ez a szabályozás most ezeket a felületeket is érintheti.
4: Ha szó szerint vesszük, igen, így van, pontosan.
3: Lépjünk egyet hátra, mielőtt még teljesen eltömetnénk az épülethálókat és a gigabordokat. Te mit látsz? Mi lehet itt a tervezett változtatásnak a lényege, a célja? Mi lehet a jogalkotónak a gondolkodásmódja? És meg kell kérdezem azt is, hogy ugye ezzel kapcsolatban felmerült a vizuális környezetszennyezés kifejezés is. Mit gondolsz erről a szemléletről?
4: Először is kezdjük a tervezett változtatás céljával. Alapvetően ez nem igazán tiszta ebben a pillanatban. A kormány kommunikációja alapján az elsődleges cél az előző rendszernek köszönhetően eluralkodott gyűlölet és félelemkeltés, illetve a dezinformáció köztéri megjelenítésének a megszüntetése. Ez tartalmi kérdés. Ezzel mindenki egyetért, szerintem ennek mindenki örülne is. De nagyon úgy tűnik, hogy a köztéri reklámpiac vált az előző rendszer szimbólumává, kvázi bűnbak lett, és olyan, és nem csak az elhelyezhető üzenet a szabályozása, üzenet szabályozása a cél, hanem magát az eszköz szüntetnék meg, olyan, mint amikor a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntik. Két érv lett felsorakoztatva, egyrészt ugye a gyűlöletkeltés megszüntetése, ez a tartalmi rész. Például, ha megy egy korhatáros film olyan idősebben, amikor nem lehet, akkor nem fogják a teljes csatornát beszüntetni. Általában nem így működik.
3: Igen, ez világos is, és ezzel a célral egyet tudunk érteni, de felmerül ez a vizuális környezetszennyezésnek a kérdése. Erről mit gondol a szakma? Az a jó út, hogyha ezzel kapcsolatban az önkormányzatok, a helyi viszonyok ismerői kapnának nagyobb mozgásteret?
4: Azt aláírom, hogy nagyon sok, túl sok óriás plakát és reklámháló volt itt egymás hegyén hátán. Ezt mindenképpen racionalizálni, szabályozni kell. Akár önkormányzati szinten, akár központi szinten. Abszolút logikus lépés lenne az óriás plakátok számát területi szinten szabályozni. Ez például lehet egy önkormányzati hatáskör. Lehetne korlátozni, hogy egymás mellett, alatt, fölött ne legyen csak maximum x darab. Tehát ezeket mind lehetne a táblák minőségét, külső megjelenését is szabályozni, hogy esztétikus legyen. Tehát annyi mindent lehet annak érdekében, hogy tényleg a vizualitás, hogy nem vizuális környezetszennyezésről beszéljünk, hanem egy szép köztérről. Tehát abszolút szerintem ez egy járható út, és a szakma nyitott is erre. Illetve a hirdetőknek is igenis szükségük van a köztér megjelenési lehetőségekre, és az ő érdekük és céljuk izgalmas, látványos, kreatív, szórakoztató üzenetek elhelyezése a plakátokon. Illetve még egy gondolat talán itt a vizuális környezetszennyezéssel kapcsolatban, hogy csak nézzünk meg hatalmas nagyvárosokat, London, New York, kínai nagyvárosok, olyan mértékű reklám zaj van, köztéri reklám zaj van ott, hogy mi ott a kanyarba se vagyunk hozzájuk képest, és nem hallok, hogy ott bárhol ez problémát jelentene, hogy esetleg meg akarnak szüntetni a közterületi iparágot.
3: Hát ott nyilván a városképnek ez már kb. Kulturálisan része lett. Ezzel szemben nyilván lehetne olyan skandináv, meg európai példákat hozni, ahol viszont, vagy olaszországi példákat, ahol viszont a közterületi média eléggé vissza van szorítva. Ez mindenképpen egy nagyon érdekes dilemma. Valószínűleg ez tényleg legjobban az önkormányzatok és a helyi építési hatóságok, műemlékvédelem tudja legjobban eldönteni. Mi viszont lépjünk át egy picit így a hirdetői oldalra, hogy ha ezek a prémium felületek, óriás plakátok, nem is az óriás plakátok, gigaboldok, épülethálók kiesnek, akkor ez a hirdetési büdzsé szerinted elveszik a közterület szakma számára, átvándor a digitális térbe, más felületekre, vagy más utakat fog keresni közterületen?
4: Alapvetően a tévé és a köztér kombináció jelenti a hirdetők számára a tömegkommunikációs csatornákat. Ugye a tévé büdzsé adott, oda nem megy át. Az online és online tér és a rádió tudja ezt valamilyen szinten helyettesíteni, de kiváltani nem tudja, mert más funkciót lát el a marketing mixben. Arra gondolom, nekem az a véleményem, hogy nem lesz a teljes köztéri büdzsé elköltve, de a köztéri büdzsé egy része allokálva lesz elsősorban online térre, aminek az a hátránya, hogy hogy az online hirdetési tér elsősorban külföldi, amerikai kézbe van. Tehát amit korábban a hazai vállalkozóknál költöttek el a közterületen a hirdetők, azok most szépen külföldre fognak vándorolni azok az összegek.
3: Gondolsz a kínai ByteDance-re, amerikai Meta-ra és az amerikai Google-re.
4: Pontosan. Miközben ezzel párhuzamosan pedig a független hazai vállalkozók meg fognak szűnni jó néhányan. Ha más, más, tehát hogyha ez így változtatás nélkül végbe megy, illetve az online térrel kapcsolatban még egy gondolatom lenne, hogy a gyűlöletkampányok tömkelege ugyanott ott is látható volt, és ez a vizuális környezetszennyezés ugyanúgy rájuk is, tehát ott is érvényes volt, és mégis vagy a köztér lett a fekete bárány ebbe a történetbe.
3: Egy szerencsétlen alakulása a történteknek. Mit gondolsz arról, szintén még így a hirdetői oldalon maradva, hogy a közterületi felületek száma azzal, hogy csökken, drágulást okoz-e majd a közterületben?
4: Mindenképpen. Mivel hogy a hirdetők nem fognak elfordulni a közterülettől, keresni fogják a lehetőséget, mert szükség van a köztérre. Biztos, hogy a megmaradt felületek jelentős drágulásra várható, a kereslet lesz, kínálat korlátozódik. Az egy kérdés, hogy az új környezet teremte lehetőséget új eszközök telepítésére. De ez egy további, ez későbbi téma. A becslések szerint azért több mint 10 000 ember veszítheti el a munkáját. Nagyon jelentős adók, járulékok befizetése marad el, ezzel párhuzamosan nyilván akkor sokkal több munkanélkül is segít kell.

0: ezt is szó nélkül keresztül mehet így
1: Tehát
0: ez a helyzet. Tehát én azt gondolom, bocsánat, hogy szabadba vágok, hogy ahhoz, hogy betartható és betartatható jogszabályi környezetben működjön ez az üzletek, nélkülözhetetlen, elkerülhetetlen a szakmai egyeztetés, és nagyon bízom abban, hogy a kormány is így látja, hiszen szerintem közös érdek az, hogy a köztéri szakmával egy olyan megállapodás szülessen, ami mindenki számára előnyös lehet. És nem az iparág lefejezése a cél, hanem annak észszerű racionalizálása.
1: mi is nagyon bízunk, hogy akkor egy ilyen finomhangolt szabályozás lesz a történet vége. Neked nagyon köszönjük, hogy eljöttél a Rebriefbe és elmondtad, hogy mit lehet tudni közterületi reklámos szemmel nézve a várható szabályozásról. A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, találkozunk egy hét múlva.
2: Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: amit mondok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Földgömb. A megismerés kalandja.
2: Folytatódik a Monitor délután, csütörtök van, néhány perccel múlt fél.

0: Délőtt ez a földgömb rovat ideje, és Németh Csabával beszélgetek, aki, ahogy magát szokta jellemezni, lószerető, természetvédő, egyébként az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság igazgatója. Jó napot kívánok, Csaba!
1: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Hát két lószerető ember, én nem értek a lovakhoz, ön ennél jóval többet, mert hogy a Muraköz lováról, a Muraköziről fogunk beszélgetni, a legfrissebb földgömböt ütöttem fel, és egy nagyon érdekes cikk van öntől, Fiumétől a Szegedi Lóvasútig, de egy percet azért beszéljünk a bölényekről, mert éppen rosszkor hívtam tegnap, akkor éppen bölényt szállított, ugye? Honnan, hová?
1: Igen, igen, az európai bölény megőrzésével, illetve vadon területen való kutatásával foglalkozunk az Őrségi Nemzeti Parkban, és jó együttműködésünk van a Nyíregyházi Vadasparkkal, úgyhogy ide hoztunk egy 10 éves bölénybikát tenyészbikának, és a Vadasparkot pedig egy fiatalabb bikától megszabadítjuk, aki a szalafői bemutató területükön fogja tovább élni az életét, úgyhogy ezt a transportot bonyolítjuk ezekben a napokban.
0: Jó, ez egy másik transport, ami a most a beszélgetésünk témája tulajdonképpen, mert az Őrségi Nemzeti Park szóba fog kerülni majd a beszélgetés végén, azt gondolom, a történet mostani állása szerint. De honnan induljunk, hogyha a muraközi lovakról kezdjük az eszmecserét?
1: Hát valahonnan a 18. századból induljunk, amikor is a vasútépítések előtt a szekeres áruszállítás volt jellemző az országban, és a nagyvárosok közötti jelentős árumozgásokhoz szükség volt egy olyan lóra, ami jelentős terheket napi 20-25 km távolságra tempós ügetésben el tud vinni, és hát ilyen szempontból a Muraköznek azért volt kitüntetett szerepe, mert hogy ez a két végpont, tudnélik, Fiume és Pest között nagyjából félúton helyezkedett el ez a tájegységünk, Varasd, Muraszombat, Csáktornya térsége, és az itteni szekereseknek kitüntetett szerepe volt a kereskedelemben, hiszen mindkét irányba könnyen tudtak mozogni, úgyhogy ők kerestek egy ilyen célra alkalmas lovat, és a helyi gazdák tenyésztették ki itt a Muraközben az erre alkalmas muraközi lovat.
0: Magamnak is mondom, meg a hallgatóknak is, mert ránéztem a térképre, hogy ez régen Magyarországhoz tartozó terület, most Horvátországhoz tartozik, nagyjából hogy a M7-es vége Letenye, Nagykagyna, és úgy kell húzni Fiuméig egy nagy vonalat. Igen. Ezt járták végig akkor ezek a fogatok, és akkor ehhez kellett egy jó teherbírású ló, ami ugye ennyit tud megtenni egy nap, viszonylag szerény igényekkel. És ez most hidegvérű vagy melegvérű lónak kellett lennie?
1: Hidegvérű ló a muraközi ló. A szomszédos Tájerországból hoztak nóri apalovakat a muraközi gazdák, és gyakorlatilag ezzel alakították ki azt a nagyon erős csontozatú, könnyű testű hidegvérű lóat, amelyet muraközi lóként ismert meg a világ. Aztán a történet későbbi részében ez a köznyelvben ugye jelentősen változik, de hát addig még azért van idő, hogy ez hogy alakul át igazából ez a ló, úgyhogy alapvetően egy hidegvérű lóról beszélünk.
0: Az miért jobb ilyenkor a hideg, hogyha ilyen fuvarra, ilyen földrajzi körülmények között, az éghajlati körülmények között, az miért fontos, hogy hidegvérű vagy melegvérű egy ló?
1: Hát ez egy erősebb csontozatú lóa a hidegvérű ló, és ezt a nyugodt mozgást, tehát a vérmérséklete kevésbé heves, ugyanakkor a kitartása nagyobb, úgyhogy ez volt a jelentős ok. Ezek a nóri apalovak a hegyek között hozzászoktak a jelentős szintkülönbségekhez, a nagyobb terhek mozgatásához, úgyhogy ezért tudtak jól besegíteni ennek a lófajtának a kialakulásában.
0: Szóval 1800-as évek eleje, akkor jönnek ezek a nóri lovak valahonnan Steyrből, és milyen Igen. lányokat kaptak a házasságban, vagy milyen kancákat?
1: Hát a muraközi gazdák kancáit kapták igazából házasságba, és aztán ezt követően több körben, mivel köztenyésztésben létezett ez a fajta, tehát nem volt állami ménese, ebből adódóan a saját csikóikkal fedeztettek sok esetben a gazdák, ezt kifogásolja is a korló tenyésztő szakközönsége, hogy egy idő után romlani kezd a lóállomány, mert hogy belterjessé válik, és a gazdáknál nem feltétlen van meg az a lótenyésztő szaktudás, amely az állami méneseknél jellemző, úgyhogy sok esetben korán fedeztetik ezeket a kancákat, tehát viszonylag fiatalon, illetve sok esetben a selejt állatokat tartják meg, a jobbakat értékesítik, úgyhogy kézen közön ilyen formán segítségre szorult volna ez a lótenyésztés. Az állam viszont nem igazán ismerte föl ennek a jelentőségét abban az időszakban, annak ellenére, hogy a kereslet nagyon komoly volt ezekre a lovakra. Kezdetben Nyugat-Magyarország megyéi, tehát Zala, Vas, Sopron, Győr, vármegyék gazdálkodó közönsége vitte ezeket a lovakat, de hát aztán jelentős kereslet mutatkozott külföldről is, Olaszország irányába például nagyon sok ló elment. A térségi lóvásárok rendkívül híresek voltak, hiszen itt a térségbe kellett utazni ahhoz, hogy valaki lovat tudjon venni, és hát az igazán jó lovak megtalálásában mindenkinek azt ajánlották, hogy ügynököket keressenek, akik ismerik ezeket a moraközi gazdákat, és akár még a lóvásár előtt is föl tudják hajtani a jó lovakat. De igazából a fénykorban egész Magyarország területén érdeklődés mutatkozott a ló iránt, tehát a messzi vármegyékből, Ugocsa vármegyéből például rendszeresen jártak ezekre a lóvásárokra, vásárlási céllal gazdálkodók, és a nagy birtokokon is kezdett elterjedni. A korábbi szaksajtóban kifejezett diskurzus alakult ki abban a tekintetben, hogy alföldi gazdaságokban alkalmas ez a ló, vagy kevésbé alkalmas. Azért alapvetően a Dunántúl lova maradt, de a nagyobb birtokok gazdaságainál találunk muraközi lovakat, úgyhogy ezzel kapcsolatban is a korabeli sajtó közöl összeállítást.
0: Értem én, hogy a Nóri lóval indult a dolog, és akkor jöttek hozzájuk a kancák. A lényeg az, hogy az apa az muraközi legyen mindig, és akkor így alakult ki ez a, és akkor így alakult ki ez a 100 év aranykor, vagy 80-100 év aranykor a muraköz körülbelül. Ugye jól láttam, érdekesek a fotók a Földgömb magazinban, a Lóvásár, a Nagygeresdi Termelőszövetkezet gyönyörű muraközi lova 53-ból, és aztán hogyan változott ez? Változott-e a faj, vagy a fajta, és hát nyilván változott, mert a végén ugye valamilyen módon elsodorja a történelem ezt a lovat, ahogy ön írja, de mi történik itt a muraköziekkel?
1: Igen, hát több szerencsétlen körülmény is a fajta ellen hatott, egyfelől az a fajta áruszállítás megszűnt, amire tulajdonképpen ez a fajta jelentős részben épült. Erre ugyan a kis gazdaságokban való munkája tekintetében volt újabb feladat, viszont a lótenyésztés vonatkozásában az állam jót akarván beavatkozott ebbe a folyamatba, és mivel helyben nem alakult ki állami ménes, ezért az állami méntelepek helyeztek ki méneket ide a muraközbe, viszont ezek a mének nem a muraközi fajtához tartoztak, hanem Nyugat-Európából, a belga térségből, belga, ardeni, perserom mének voltak, és megjelent a fajta apálatai között a nagytestű, nehéz, vastag csontozatú, sokkal kevésbé dinamikus mozgásra képes, pontosabban dinamikus mozgásra nem képes nagytestű nyugat-európai hidegvérű ló, és ez gyakorlatilag átkeresztezte ezt az állományt. Az utolsó komolyabb felhasználási lehetősége még a muraközi lónak a lóvasút volt, amely a nagyvárosokban igényelte az ő erejét, úgyhogy ilyen formán Szegeden, de főleg Budapesten, Pesten igen jelentős állománya volt a Pesti Lovasút Társaság, mint egy 1000 muraközi lovat tartott, viszont azt is el kell mondani, hogy ez a tartás volt, és nem tenyésztés, tehát a tenyésztői munka itt nem folyt, ők úgy vásárolták ezeket a lovakat. És hát a lovasút ugye egy híres közlekedési eszköz volt, de talán kevesebben tudjuk, én is úgy olvastam utána, hogy viszonylag rövid időt élt a városokban, és hát ezt követően végképp nem volt szükség ezekre a lovakra sajnos, úgyhogy a létszámuk igen jelentős mértékben apadt az átkereszteződések következtében is. Úgyhogy ennek köszönhető végül is, hogy a múlt század közepére nagyon-nagyon megfogyatkozott a fajta, és hát egy utolsó fajtamentési kísérletként gyűjtötték össze Mosó-Magyaróváron a még létező törzsméneket, illetve kancákat. 50-es évek és a 70-es évek között folyt ez a folyamat, de végül is abba maradt. az újkori fajta elismertetés, és hát a 2000-es évekre pedig eltűnt a fajta.
0: Mégiscsak a vége jó lesz a történetnek, csak azt muszáj mondanom önnek, hogy képzelj el, nekem még kordélyos emlék kitüntetésem is van, kordélyos. És utána néztem, hogy volt ilyen, hogy kordélyos, nem kordé, hanem kordély, elipszen a kordélyos vállalat. Csak azért mondom ezt, mert a magam elé képzek egy ilyen kordélyt, akkor ott egy ilyen stabil, nagy böszme lovat tudok elképzelni, sörös ló, ugye, meg üti, mint szódás a lovát, igásló.
1: Ezek már belga hidegvérű.
0: Igen, és ez akkor nem a Muraközi, pedig ugye, tehát ez a nagyon fontos, a így van.
1: Ez a ló már nem a Muraközi, ez a nevében lett Muraközi, lehet, hogy átvette a köznyelvben a Muraközi nevét, és innen a nagy félreértés is, ha valaki ma megnézi az újra rekonstruált Muraközi lovakat, akkor először ezzel az ellentmondással találkozik, hogy az ő fejében ezek a nagy testű lovak élnek, ezzel szemben a Muraközivel egy sokkal finomabb felépítésű, a melegvérűre sokkal inkább hasonlító lófajta.
0: És akkor most hogy történik egy ilyen lófajta felélesztése? És ebben önök milyen szerepet tudnak játszani?
1: Az Őrségi Nemzeti Park 2002-ben került megalapításra, és mint a hazai nemzeti parkok általában mi is az alapítás időszakában azonnal utána néztünk annak, hogy a térségben mik voltak az őshonos háziállatfajták, amelyeknek a génmegőrzése feladatot fog adni a Nemzeti Park Igazgatóságnak, és így a Magyar Park a szarvasmarha mellett a Muraközi ló mutatkozott másodikként, hogy ezzel mindenképpen szükséges lenne foglalkozni. És hát a véletlen azt hozta, hogy amikor egyébként a Magyar Park a szarvasmarháinkat az egykori nyőgéri termelőszövetkezetben beszereztük, akkor ott a legelőn, miközben válogattuk őket, föltűntek Muraközi alkatú, ehhez a lófajtához nagyon hasonlító lovak, és mint kiderült, a szövetkezet egykori vezetője, Fitos István nagy tisztelője volt ennek a fajtának, és ő maga módján a maga lehetőségei között az ilyen jellegű lovakat összegyűjtötte itt a termelőszövetkezetben. Úgyhogy mi a marhákkal aztán akkor 6 példányt ezek közül, a kancák közül meg is vásároltunk, és fölkutattunk hazai lovas szakemberek segítségével egyetlen ményt lehetett találni, amelynek az erejében még bizonyítottan Muraközi vér csörgedezett, és hát ezzel a ménnel és a 6 kancával indult a fajta rekonstrukciója. Felkértünk egy szakmai grémiumot erre a tevékenységre, hogy ezt koordinálja, és hát több hidegvérű lófajtával való finomítás következtében magyar hidegvérű lovakra is részben alapozva tudtuk rekonstruálni a fajtát, amelynek jelenleg egy nagyjából 50 lóból álló ménese található az Őrségi Nemzeti Parkban, és hát azóta aztán egy tenyésztő egyesület is alakult a mi közreműködésünkkel is, úgyhogy ma már elmondhatjuk, hogy a magántenyésztők között is egyre népszerűbb ez a kedves ló, és ma már 100 fölötti kancai számmal rendelkezik Magyarországon.
0: Idillésem méltó annak az egykori lónak a helyzete, hogy egyetlen olyan mém volt, amelyiknek az erejében felfedezték ezt a lehetőséget. Népszerű volt ott a hölgyek körében, és ez egy családi ló, ugye, hogy írja, egészen más, hogy a kép vető, egészen más fajta szerepben van már, vagy lehetséges szerepe van ennek a fajtának.
1: Így van, hát úgy gondoljuk, hogy minden régi fajta akkor tud sikeres lenni, és hosszabb távon fenntartható akkor lehet, hogyha az adott korban megtaláljuk őneki a funkcióját. Igen. Ez esetben ez a családi ló fogalom lett az, ami a Muraközi ló kapcsán megcélozható. Itt arra gondolunk, hogy azon a hobbilovon túl, amit mondjuk bértartásban tart valaki, de a családi ló az pontosan az az állat, amely egy természetesen megfelelő lakhatási körülmények mellett vidéki helyszínen általában otthon tartható. Révén azért, mert a tartása egyszerű, viszonylag kevés igényű fajtáról beszélünk, révén pedig azért, mert a vérmérséklete, illetve a kezessége, szelítsége, taníthatósága mind alkalmasá teszi arra, hogy a családtagjainak szeretett társa legyen, és a használata pedig akár kocsiban, akár pedig nyereg alatt biztosítható, úgy is, hogy nem minden nap foglalkoznak vele, a mai életritmushoz jól alkalmazható lóról beszélünk, úgyhogy ide igyekszünk pozícionálni ezt a lovat, és ebben igyekszünk partnert találni a magántenyésztőkben is.
0: Klassz hely ez az Őrségi Nemzeti Park, mert vannak ott európai bölények, és vannak muraközi lovak is, akkor többek között.
1: Így van, így van. Többek között ők is vannak.
0: Nagyon szépen köszönöm, az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság igazgatója Németh Csaba volt a Muraközi kalauza, és a legfrissebb földgömb magazint ütöttük föl. Nagyon szépen köszönöm, és jó munkát, és jó transportálást a bölényeknek, érezzék jól
1: magukat. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok én is, viszont hallásra.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Egészségügyi kockázatokkal jár a hőhullám. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a legmagasabb napi hőmérséklet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint ez a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegekre, a nehéz fizikai munkát szabadban végzőkre, az idősekre és a fiatalokra, a csecsemőkre, valamint a krónikus alapbetegséggel élőkre különösen nehéz időszakot jelent. Azt javasolja, hogy igyunk több vizet, ha valaki rosszul létet érzékel, akkor hívjunk orvost. Délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a napon, és senki ne hagyja a gyerekét, kisállatát az autó, amely felmelegedhet. Nyári diákmunkát támogató programot indította a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezzel bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a területileg illetékes járási hivatalhoz. A korkedvezményes nyugdíjazástól, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója. A szövetség a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. A szervezet bízik abban, hogy a kezdeményezett kérdésekben érdemi párbeszéd indulhat a kormány és a közlekedési ágazat munkavállalói a képviselői között. A magyar fiatalok több mint harmada, míg az európai fiatalok csak nem fele túl sok időt tölt a képernyő előtt. Durva becsléssel a magyar gyermeket átlagosan 3,3 órát áldoznak erre, míg az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, hétvégén pedig több mint napi 6 órát. Új fordulatot vett a Same Day magyarországi helyzete a korábbi bejelentések után. A román EMAG csoporthoz tartozó futárcég egyelőre mégsem vonul ki a hazai piacról, mert a hatóságok végül kiadták a tervezett tranzakcióhoz szükséges külföldi tőkebefektetési engedélyt. A Same Day jövője néhány héttel ezelőtt még bizonytalannak tűnt Magyarországon, miután meghiúsult az Express One-nal az Osztrák Posta hazai leányvállalatával tervezett felvásárlási és összeolvadási ügylet. A Same Day 2007-ben kezdte meg működését Romániában, Magyarországon pedig 2020 óta van jelen.
0: Időjárás jelentés.
3: Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre több felé záport, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az észak-nyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Jó rádzást mindenkinek, ez a Fintech világa itt a Trend FM-en, hiszen péntek van és délután. Szupán Márton, a PIK alapítója a stúdióban, ahogy a múlt héten is, és Murvai Tamás van itt szakértőnek, vendégnek, harmadiknak az AI kihívás alapítója. És az AI eszközök kiválasztásáról, használatáról, használatának elsajátításáról, az úgynevezett AI írástudásról beszélgetünk, mert abban mind a ketten megegyeztek, és ez egy elég kemény sarkos állítás, akkor kezdjük ezzel, hogy se állami, se céges, se magánszinten ez itt nincs jól menedzselve talán nálunk Magyarországon.
2: Így van, ebben abszolút egyetértünk. Vannak a Tamással ilyen sarkos gondolataink néha, meg sarkos kijelentéseink. Én azt gondolom, hogy itt nagyon, nagyon nem áll jól az ország, de egyébként szerintem ez régiós szint, tehát itt szoktam sokszor azt mondani, hogy vannak nyilván magyar sajátosságok, a nyelvünk, meg a devizek, meg egy-két hasonló dolog, de hogy ez egy régiós ismérv, én az meg jellegző, és talán egyébként worldwide sincsen ez még igazán jól kezelve. Inkább azt mondom, hogy vannak üdítő kivételek, vannak olyan országok, olyan cégek, akik ezt, meg nyilván olyan magánszemélyek is, akik ezt jól kezelik, de az biztos, hogy ha most Magyarországra fókuszálunk, és nyilván van egy ilyen, talán egy közös nemzetgazdasági érdeke a magyaroknak, hogy jól menjen az ország sorsa, akkor biztosan nem állunk jól mesterséges intelligencia írás tudásban, össze-vissza vannak használva az eszközök.
1: Ezt akartam mondani, mert pont a múlt héten beszélgettünk, ezt most a Tamásnak mondom, hogy csak az OpenAI-nál van, nem tudom, 900 millió felhasználó, ugye, vagy jó, már aktív felhasználó. Tehát orba szájba használja a világ, nyugati fele is. Hát
2: emlékezve, valamit használ, egy pár héttel ezelőtt beszélgettünk az AI Start 500-nak a tanulságairól, ugye a PIK által indított és PIK által finanszírozott AI gazdaságélénkítő programról, ahol 500 cégnek terveztünk egy éven keresztül ingyen biztosítani 5 darab agentet. Végig is vittük ezt a programot, egyébként tök jól megy, de azt látjuk, hogy azt végigbeszéltük, most nem nagyon ismételném, hogy 70-80% a nyilatkozóknak azt mondja, hogy egyébként van valamilyen fajta céges AI használat, de egyébként harmad ennyinél van struktúrált adat, és még kevesebbnél van AI stratégia, meg AI policy. És én nem vagyok egy ilyen nagyon nagy stratégia hívő, tehát nem gondolom, hogy mindig mindent úgy kell indítani, hogy egy nagyon nagy ívű stratégiát lerakunk. Persze kezdjünk el kísérletezni, próbálkozni, de az valahogy így a ChatGPT lesz kitörését követő negyedik évben, tehát azt mondom, hogy mondjuk a generatív AI demokratizálódásának a negyedik évében valahogy szerintem nincsen rendben, hogy a cégek alig 10%-ánál van struktúrált mesterséges intelligencia használat, de egyébként 70-80% meg orbaszájban nyomogat mindenféle AI dolgot kontrollálatlanul, szabályozatlanul. Ez nincsen jól, és én azt gondolom, hogy állami szinten kellene ebbe belenyúlni, élénkítő tekintetben, edukációs oldalról, mert eddig annyit sikerült belenyúlni állami oldalról, hogy ezt is elkezdték szétszabályozni. Nyilván ez egy EU-s nyomás, és kellenek a szabályozások, és jók a szabályozások, szabályok nélkül azért könnyen fura helyzetek tudnak kialakulni, de azt gondolom, hogy pusztán szabályozásokat bevezetni edukáció nélkül, az megint egy kapufa.
1: Tamás, neked erre mi a megoldás? Nyilván ez az AI kihívás, ugye? De te egy picit máshogy fogod meg ezt az egészet.
3: Először is üdvözlöm a hallgatókat. Amikor az AI-ról beszélünk, és az AI-ról gondolkodunk, akkor kicsit úgy érzem magam, mint a 90-es években, amikor megérkezett a számítógép, és mindenki elkezdte nyomogatni. Ott volt a Norton Commander, és nagyjából...
1: Nem tudjuk, hol kezdjük, hogy ez a te mondásod.
3: Igen, nagyjából a programozókon kívül mindenki rájött, hogy soha az életében nem fog számítógépet használni, hiszen ez teljesen értelmetlen. Aztán utána megjött a Windows, és akkor mindenki rájött, hogy azért milyen jó ez a passziensz. Na most ugye picit azt érzem, hogy olyan passziensz korszakában vagyunk a 2026-ban, tehát mindenki nyomogatja a ChatGPT-t, gyönyörű leveleket ír. Ugye az OpenAI-nak volt tavaly évvégén egy kutatása, amiben a céges és a személyes felhasználást elemezték témakörönként, és ezekben hát a leggyakoribb use case-ek az a receptírás, levélírás és mindenféle egyéb nagyon-nagyon produktív dolog. Egyetlen egy terület van, ahol igazából az AI-t már elkezdték használni, az pedig a programozás. De ami visszareferelve az eredeti kérdésedre az AI kihívás kapcsán, ami nekünk a célunk, az picit az, amit Marci is mond. Tehát megtanítani az embereknek, hogy ez nem programozóknak szól. Senkit nem akarunk megtanítani promptolni. Tehát a tavaly előtti év ez tele volt prompt tréningekkel. Van egy rossz hírem, aki elvégzett ilyen prompt tréninget.
1: Az már nem érvényes.
3: Az sajnos egyrészt nem érvényes, másrészt a certifikátját is kidobhatja, mert tavaly november óta majdnem az összes nagynyelvi modell rendelkezik egy úgynevezett meta prompterrel, ami azt jelenti, hogyha beírom neki azt, hogy piros szivárvány, akkor az én historimból tudja, hogy én egy szivárvány nézegető ember vagyok, aki egy természettudós, és azonnal megmutatja, hogy hol lesz legközelebb szivárvány, vagy
1: piros,
3: vagy csak gyerekkönyveket akarok csinálni, mert éppen ez a historim, és rajzol nekem egy animált piros szivárvány. Tehát nincs szükség már szuper promptokra. Amire szükség van, az üzleti probléma.
1: És az meg sokaknak van. És te innen fogtad meg a dolgot.
3: Mi innen fogtuk meg, mert most odajutottunk az AI-ba, hogy gyakorlatilag egy-két eszköz megismerésével bármit is meg lehet csinálni, viszont ahhoz, hogy tudjuk, hogy mit akarunk megcsinálni, ahhoz pontosan szükség van arra, hogy ismerjük, milyen problémáink vannak, akár magán, főleg inkább üzleti életbe, és visszatérve Marcira, hogy nincsenek céges stratégiák, teljes mértékben egyetértek. Cégek többsége még a mai napig úgy jön oda hozzám, hogy vezessünk be AI-t. Pedig szoktam nekik mondani, hogy mi lenne, ha nem vezetnénk be AI-t, hanem megnéznénk, hogy milyen céges problémák vannak. És azt oldanánk meg, vagy AI-jal, vagy nem. Csomó esetben nagyon komoly automatizálásokra van szükség, mint például VLOOKUP függvény, mert hogy még a mai nap is nagyon sok, akár nagyvállalat, Excelből ki, Excelbe be, kinyomtatjuk, újra Excel, újra rendszer, és beszélhetünk AI stratégiáról, de hogyha még a folyamataik sincsenek rendben, alapvetően digitalizációs stratégiával sem rendelkeznek még a vállalatok, és nyilván ez pedig nélkülözhetetlen egy AI stratégiához.
1: De most ebben a kihívásban, meg a future proofban ez igazából ez hogy van? Mindenki megy a problémájával? Mert most lesz a következő forduló, ugye 27-e, ugye júni 27.
3: Így van, most már 2-7-e nyitva van a második negyedév, és amit a kihívásban mi szeretnénk, hogy mindenki hozzon egy üzleti problémát, és a zsűritársaimmal, beleértve Marcit is, aki egy nagyon...
1: Stratégiai partner.
3: Stratégiai partner, és a kihívásnak az egyik legnagyobb advokátja. A célunk az az, hogy ne csili-vili applikációkat kapjunk, hanem olyan problémákat lássunk, amire azt gondoljuk, hogy igen, ez egy valódi probléma, és nézzük meg, hogy hogyan oldotta meg. Tehát a Q1-es döntőbe gyakorlatilag diáktól nyugdíjaskorú emberek is oldottak meg applikációt, és az egyik kedvenc történetem az egy 70 éves nyugdíjas ember, aki csinált 5 darab applikációt, és
1: Mert volt egy üzleti problémája?
3: Volt egy üzleti problémája, Berta Sándor kézilabda edző, és ő csinált 5 darab kézilabda elemző applikációt, és ami a legfenomenálisabb az egészben, ezt nem csak úgy hobbiból csinálta, használja is őket a meccseken. Ki jár kócsolni, és az applikációjával elemzi a meccseket, AI kócs van benne, statisztikák, minden. Tehát gyakorlatilag kor független ma már a probléma. Ha van egy problémád, magyar nyelven tudsz kódolni.
1: Azt akarjátok megmutatni, hogy mi mindenre van megoldás?
2: Egyrészt igen, de szerintem ennél egyel fontosabb az, hogy arra akar az AI kihívásra rávilágítani, hogy valójában semmi ahhoz, hogy mesterséges intelligenciával oldjunk meg egy problémát, semmi más nem kell csinálni, csak meg kell tudni fogalmazni az üzleti problémát. És én azt gondolom, hogy egyéni szinten egyébként a mesterséges intelligencia használat ma, hogy egy picit kizumoljak ebből, semmi másról nem szól, mint arról, hogy képesek vagyunk-e közérthető módon megfogalmazni azt a problémát, amit szeretnénk megoldani. Tehát valójában most úgy tekintünk erre az egészre, mint egy ilyen teljesen új világ, és semmiben nem új világ. Egyébként én azt mondom, hogy ugyanazok az emberek tudnak sikeresek lenni a mesterséges intelligencia használatban, vagy akár a mai megváltozott üzleti világban, mint eddig. Eddig sem tudott senki sikeres lenni úgy, hogy nem tudta megfogalmazni az üzleti problémáit.
1: Hát, hogy kevesen.
2: Itt kevesen, igen. Azt a réteget, ne. Az a réteg az most is sikeres tud lenni AI-tól függetlenül. De hogy igazából semmi másról nem szól, és nem szabad szólnia szerintem egy mesterséges intelligencia oktatásnak, mint arról, hogy tudjad megfogalmazni azt, hogy mit akarsz kimondani. Igazából personális szinten az AI használat az egy kommunikációs kérdés. Hogyha jól kommunikálsz, akkor jól használsz AI-t. Ha nem kommunikálsz jól, akkor meg nem fogsz jól használni AI-t. Akkor se, hogyha baromira érted azt, hogy mi van a motorháztető alatt. Tudod, a vezetést mindig példának hozni, hogy ahhoz, hogy valaki egy zseniális sofőr legyen, kell tudnia azt, hogy működik egy autónak a karakterisztikája, meg mondjuk a fizikát valamennyire kell, hogy tudja alkalmazni, kell, hogy értse, de egyébként baromira nem kell tudni azt, hogy az autónak mi történik a motorháztetőjével.
1: De váltok, ez óriási, mert ezt akartam most mondani, de hát a fenét, most már semmit nem kell, mert most már önvezető autó van.
2: Így van.
1: Eldobhatod a fizika könyvet, meg az összes többi.
2: Tehát ez az, amit a Tamás mondott.
1: Ezt akartam, csak most te hoztad ezt a példát. Hogy igen. Hát ez egy óriási dolog, mert rengetegen lemaradtak még nem kezdték el. De itt most a későn jövőknek van egy óriási lehetősége. Ez egy új korszak, aki az előző két korszakban beletett rengeteg energiát, az lehet, hogy...
3: Még hátrébb is van, azt mondanám. Tehát aki elvégzett 35 darab prompt tréninget, és prompt Jedi expert, fekete öves tréningekkel rendelkezik, ez gyakorlatilag sokszor azt látom, hogy elvesztette az eszenciáját az üzleti problémáknak. Tehát ilyen 8-30 soros promptokkal beszélget, és most képzeljétek el úgy, mintha én azt mondanám nektek, hogy léci, adjátok az üveget ide, de úgy álljon a kezetek, hogy amikor 42 fokkal a kicsújatok, az a bal mutató ujjatok fölött van, akkor közben mozogjon a víz, hogy utána én majd tudjak én, és mire befejezném ezt a mondatot, mert ti is elunjátok magatokat. Én is, meg nem is vagyunk szomjasak, és az egész gyakorlatilag értelmét veszti, és tulajdonképpen mire végig mondom, addigra kiszáradok. Nem, most már nem gondolkodni kell azon, hogy vajon mit csináljak. Oda kell menni és csinálni kell. Tehát most, ha van egy üzleti problémád, akkor már nem meg kell tervezni, nem át kell gondolni, demo verziójú kész applikációkat lehet csinálni 3 szóból. Csinálj egy számlabeolvasót. Enter. És lesz egy end-to-end digitális számlabeolvasó alkalmazásod, ami elkészít neked az AI, hát jobb napokon 2 perc alatt, rossz napokon 5 perc alatt. És utána ezt az applikációt használhatod azonnal. Ez a tiéd.
2: Én azt gondolom, hogy a kommunikációs skillek csak nyilván egyre látványosabb, ahogy haladunk előre az időben, úgy gyorsul föl körülöttünk a világ, és ezen keresztül látványosabbá válik az, hogyha valaki ilyen területen jó skillekkel rendelkezik. Nyilván amikor, nem tudom, 150 évvel ezelőtt még kézzel írott levéllel, meg távirattal kommunikáltunk, akkor sokkal kevésbé volt látványos, hogy valaki hogy kommunikál, és hogy ezt a kommunikációs piacnak a fejlődési ívére fölhelyezzük, most valahol egy ilyen nagyon fura állapotban vagyunk, igen, 3 szóból lehet applikációkat csinálni, és egyébként szerintem az egy ilyen nagyon izgi kérdés, bár abszolút nem része a mai adásnak, hogy ezt az emberiség egyébként mentálisan hogy képes lekezelni. Üzletileg nagyon vagy az üzleti felhasználásban nagyon hasonlókat gondolok, ott én azt gondolom, hogy ahogy personális szinten kommunikációs kérdés, a jó vagy nem jó mesterséges intelligencia intelligencia használat, úgy céges szinten, meg egy folyamat transformációs és szervezeti transformációs kérdés sok 80%-ban, és csak a maradék az, hogy milyen technológiát választ. Nyilván fontos a jó eszközválasztás, de hogyha nincsen fölkészítve rá a szervezet, és nincsenek fölkészítve rá a folyamatok, akkor a legjobb eszközt is be lehet vezetni, meg a legjobb tréningeket is lehet tartani, nem lesz belőle semmi.
1: Ha ezt valaki komolyan veszi, amit most mondtatok, és egyetért ezzel, akkor azt mondja, hát akkor még én nem késtem le semmiről. Eljárunk arra még. Nem érzik rád ezt az üzletemberekkel való beszélgetésben?
3: Azt gondolom, hogy eljutottunk arra a pontra, ahol mindjárt itt vannak az autonóm agentek. Tehát itt a Google, már OpenCloud az van tavaly óta, ezt nyilván senkinek nem javasolnám jó szívvel, mert 3 másodperc alatt tudja a teljes cégnek a belső adatait kiteregetni az internetre, de ennek kontrolláltabb formái heteken belül jönnek ki. Itt a Google Spark, a Microsoft is hasonlót bejelentett, és amint itt megérkezik ez az agenti korszak, onnantól kezdve már nem csak applikációkat lehet fejleszgetni, hanem gyakorlatilag van végtelen asszisztensed, akit oda utasítgatsz, ahova szeretnéd, és hogyha csúnyán beszélsz vele, nem fogja zavarni, nem fog semmiféle kultúrsokot okozni, és ezzel viszont eljutunk oda, hogyha most nem kezded el használni, akkor nagyon-nagyon gyorsan meg tudnak enni az új szereplők téged, nagyon-nagyon gyorsan lemaradsz, és most vagyunk egy ilyen hiperskál az oldási vonalnak körülbelül az inflexiós pontján. Tehát, hogy megindultunk, már megyünk 4 éve, de most van az inflexiós pont, tehát végtelen mennyiségű pénzt költ rá az egész amerikai piac. Ha most nem vagy ott, akkor lehet, hogy jövőre már nem leszel.
1: És ez igaz, akkor persona szintjén, igaz üzleti szinten, igaz állami szinten.
2: Igen, és azt gondolom, hogy ezek nagyon, nagyon, nagyon erősen összefüggenek, tehát az is egy ilyen közös megfejtésünk a Tamással, nem egy óriási novum, de sokan ezt ilyen silósan kezelik, hogy igen, vannak az egyedek, a magánszemélyek, akik használják valamire a mesterséges intelligencia eszközöket, meg vannak a cégek, és akkor vezessünk be céges AI-t, meg céges AI stratégiát, a céget is magánszemélyek alkotják. Tehát valójában az egészet ott kell kezdeni, hogy az egyéni szinten megtanítani az embereket mesterséges intelligenciát használni, és lehet, hogy ez csak annyi, hogy figyelj, ne gondold túl, írd le, amit gondolsz, írjál le 3 szót. Tanítani mindenképpen kell, mert az önvezető autóban is ki kell tudni nyitni az ajtót, meg kell tudni nyomni a 3 darab gombot, ami elvisz a célállomásig, és szerintem ez egy tök jó példa volt, főleg talán a Tamás által említett autonóm agentekkel állítható nagyon erősen párba, de amíg egyéni szinten nem lesz AI írástudás, addig a céges stratégiák is el fognak bukni, és Magyarországnak bármiféle nemzetgazdasági törekvése, hogy itt AI bajnokok legyünk a régióban, vagy a világon, vagy nem tudom, az el fog bukni, és lehet mérni olyan skálán ezeket, hogy hány usere van a ChatGPT-nek, meg a Gemini-nak, meg a nem tudom, mert ilyen mérések vannak most, és akkor ebből lehet rangsorokat csinálni, és ezen lehet jól szerepelni. Én szerintem ezek nagy részt önátverések, mert tök mindegy, hogy sőt, talán még kontraproduktív is tud lenni, hogy sok AI írás tudással nem rendelkező usere van az országnak. Felesleges. Tölthetnék hasznosabb dolgokkal is az időt. Mondjuk megtanulhatnák használni ezeket az eszközöket. De én itt azt gondolom egyébként, hogy az egyéni felelősség az relatív alacsony. Meg kell tanítani az embereket, céges programokat kell hirdetni, és állami programokat kell hirdetni, mert az emberek maguktól nem pejoratív értelemben mondom most ezt, meg fognak ragadni azon a szinten, amit értenek, hogy ragd össze az esti receptet, meg ragd össze a bevásárló listát.
1: Vagy amit a Tamás mondott, hogy nem tudják, hogy hol kezdjék el. El kéne kezdeni, de nem tudom, hogy hol kezdjem el.
2: Így van. De nagyon-nagyon kevés az embereknek nagyon alacsony százaléka autonóm valójában. És ebben segíteni kell nekik. Ez a cégeknek a felelőssége, belső képzési programokkal, meg az államnak a felelőssége.
3: Nem titkolt módon nyilvánvalóan dolgozunk is egy ilyen projekten, ahol megmutatjuk az embereknek, hogy nézd, így használd az AI-t. Tehát ez a Future Proof Challenge az egyik láb, Marciéknak ugye volt, van ez a vállalati programja, AI Start 500, és azért nagyon-nagyon szeretnénk megtalálni azt a szinergiát, ahol a rövid kis 20 perces Future Proof Challenge-es webinárt, ahol már megmutatjuk mindenkinek, hogy hogyan lehet appot csinálni, picit tovább vigyük, és megadjuk azokat a fundamentumokat mindenkinek, amivel ő is jövőbiztos lehet.
1: Na jó, de az üzleti problémákkal lehet 27-ig, hogy lehet jelentkezni? Hol lehet jelentkezni?
3: Az aikihívás.hu oldalon érhető el a Future Proof Challenge, semmi nem kell hozzá, egy működő alkalmazás, ha valaki nem tudja, hogy kell ilyet csinálni, az oldalon kattingasson körbe, ott van minden, ami kell az alkalmazáshoz. Webináriaink is vannak, úgyhogy szeretettel várunk bárkit, aki szeretne ilyen.
1: Szurkolunk a további kézilabda edzőknek is. Nagyon szépen köszönöm Murvai Tamás, AI kihívás alapítója, Szupán Márton Pik. Az összes információ, a részletek a fintech.hu. Jövő pénteken találkozunk.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Gyimesi András van itt a stúdióban, Hunrenc Taki kutatója, Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának adjunktusa. És szereti a futballt?
2: Igen, köszönöm a kérdést. Hát szerintem ilyenkor, amikor futball
1: VB van,
2: akkor igazából mindenki azt fogja mondani, hogy szereti a futballt.
1: Az önök kutatása, a Hunrenc Taki kutatása, spoilerezek, hogy miket állapított meg. Megduplázódik a tét nélküli meccsek szám. A. B. A holt versenyszabály megöli az izgalmakat. C. Van pozitív fordulat, ezt majd a végén elmondja. Miért kell ezt kutatni, vagy mit kellett most kutatni? A FIFA szabályváltozást, meg a 48 csapat mit hoz a nézőknek? Tulajdonképpen ez itt a kérdés.
2: Én azt gondolom, hogy ezt azért kell kutatni, mert valójában ez a labdarúgó szövetségeknek lenne érdeke, hogy minél izgalmasabb lebonyolítási rendszerben rendezzék meg a labdarúgó VB-t, meg egyébként egyéb versenysorozatokat is, és jó lenne, hogyha ezeket a kutatásokat figyelembe vennék, amikor ezt megrendezik, mert ez nekik is érdekükben áll, és az embereknek is érdekükben áll, hogy izgalmas mérkőzéseket lássanak.
1: Gyimesi András és Csató László, a Hunrenc Taki kutatói. Hogy jött az ötlet, hogy, és ezt közösen publikálták ezt a kutatást, hogy jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozzanak?
2: Igazából ennek egy ilyen előszele volt, hogy már korábban elkezdtünk azzal foglalkozni, korábbi években már, hogy azt vizsgáljuk, hogy bizonyos lebonyolítási rendszerek miatt mennyire lesz izgalmas az egyes tornáknak általában az utolsó fordulóra koncentráltunk, mert ott fordulnak elő legtöbbször ilyen anomáliák. És most igazából konkrétan ezt a módszert, amivel ezt vizsgáljuk, ezt a labdarúgó bajnokok ligája kapcsán jutott eszünkbe, hogy meg lehetne nézni, hogy az utolsó meccsek közül mennyi lesz az érdekes, meg nem érdekes, és nem csak úgy, hogy van-e tétje, vagy nem, hanem hogy mennyire erős az ösztönző a csapatok számára. És akkor hát ez igazából kézenfekvő megoldásként adódott, hogy hát ha ennyi változás van itt a labdarúgó világbajnokság kapcsán, akkor ezt itt is megvizsgáljuk. De egyébként ez korábban már bajnokok ligájára is.
1: És mindig futballra koncentráltak? Lehetne ez más sportoknál is ugyanígy, nem?
2: Teljes mértékben. Eddig igen, de tervezzük ezt más sportágban.
1: Hát nem azért mondom, én a Forma 1-et szeretem, tehát a Forma 1 is állandóan változtatják a szabályokat, ott is lehetne így matekozni. Na jó, és hogy ment az egész? Tehát kíváncsi vagyok ennek a folyamatára. De úgy mesélje, legyen szes, bölcsész vagyok, nem matematikus, jó, nem kutató.
2: No, hát igazából az egész, ahogy mondtam, onnan jött, ez szerintem egy ilyen érdekes jelenség volt, amikor a 2024-25-ös labdarúgó bajnokok ligájában az utolsó fordulóban volt egy Paris Saint-Germain-Stuttgart meccs, ekkor született meg az ötletünk. Azért, mert erről a meccsről mindenki úgy beszélt, vagy sokan, sok cikk is kijött róla online, hogy nagy valószínűséggel döntetlenre fognak játszani a csapatok, azért, mert döntetlennel mind a két csapat ott lett volna az egyenes kieséses szakaszban biztosan. Vereséggel meg egyébként még volt matematikai esélye, hogy kiesnek. Több emberrel is beszéltem, volt egy Brüss csapatának szurkoló belga ismerősem, aki kifejezetten aggódott, hogy az ő csapata azért fog kiesni, mert hogy ez a két csapat...
1: Ezek X-elnek.
2: Tehát ez egy összejátszás, gyanús mérkőzés volt, mert hogy hát mind a kettőnk meg feldöntetlen. Egyébként volt egy ilyen, tehát ez azóta nagyon érzékenyek erre a sportszervezők, mióta 1982-ben ez a NSK Ausztria elhíresült mérkőzésen, ott tényleg megcsinálták a csapatok, hogy tudták mindkét csapat, az NSK is meg Ausztria is, hogy 1-0-ás NSK győzelemmel mindkét csapat tovább jut, és 10. percben meg is volt a gól, és utána végigpasszolgatták a mérkőzést. És ez egy ilyen, ez a Gihoni szégyen néven vonult be a történelembe.
1: A futball történelembe. Ez az én szégyenem, hogy ezt én nem hallottam. Jó, világos, de ezt nagyon nehéz bizonyítani, de jó, ebben nem is akarok benne. Rendben, tehát akkor magyarul lehet olyan a csillagok állása, hogy mind a két csapat tudja azt, hogy neki jó mondjuk az X, ugye? És akkor itt ez

0: történhetett meg, nem tudom aztán, mi történt.
1: Ez valójában ezt PSG-re. A Paris Saint-Germain megnyerte 4-1-re ezt a mérkőzést.
0: Valakinek nem, valakinek nem szóltak, és rúgott egy mester rá most.
1: Igen, igen. Tehát hát, hogyha megszerzik a vezetés, ez nyilván nem mindig fordul igen. elő, de hogyha véletlen úgy adódik, egy... akkor lehet, hogy a, egyébként a Paris Saint-Germain is azt nyilatkozta, hogyha mit tudom én, a meccs utolsó negyed órájában úgy áll a mérkőzés, akkor lehet, hogy a döntetlenre fognak játszani. Na és akkor igazából itt jött az ötlet, hogy nem csak azt kéne meg, mert elvileg ennek a meccsnek volt tétje, mert valami kicsi valószínűséggel mind a kettő csapat kieshetett, meg, tehát hogy nem volt teljesen érdektelen a mérkőzés, meg nem is volt matematikailag biztosítva döntetlen esetén se a továbbjutás, csak valami 99% volt. És akkor itt jött az ötlet, hogy akkor vizsgáljuk meg, hogy korábbi kutatások azt vizsgálták csak, hogy van-e tétje vagy nincs, és azt is vizsgáljuk meg, hogy mennyire erősek az ösztönzők a két csapatnak, és az alapján azt is próbáljuk megmondani, hogy mennyire kompetitív ez a, vagy mennyire erős az ösztönző a győzelemre a mérkőzésen. És akkor igazából erre dolgoztunk ki egy módszert, ami azon alapul, hogy hát igazából be lehet azonosítani, hogy az egyik csapatnak a mérkőzésen háromféle ilyen ösztönzője lehet. Az egyik az, hogy...
0: Pénz. Jó, igen, nem.
1: A fő ösztönzője az egyértelműen a pénz lehet, de hogy sportszakmai szempontból háromféle ösztönzője lehet, az egyik az, hogy nincs ösztönzője, mert hogy nem érdekli, hogy már igazából vagy tovább jutott, vagy kiesett, nem számít neki a mérkőzés. Igen. Itt most abból indultunk egyébként ki, hogy az mindegy a csapatoknak, hogy hányadik helyen jutnak tovább, mert erre vannak ilyen tapasztalati bizonyítékok, hogy ez egyébként ezt nem nagyon szokták figyelembe venni a csapatok. Akkor egy másik ösztönző lehet az, hogy ezt ilyen támadó ösztönzőnek neveztük el, amikor többet nyernek tehát, hogyha a 0-0-hoz képest viszonyítjuk, tehát a 0-0-es döntetlen álláshoz, amitől kezdődik a meccs. Igen. Ez az ilyen benchmark, hogyha ehhez viszonyítunk, akkor többet nyer a győzelemmel a csapat, mint amennyit a vereséggel veszítene. Tehát például ilyen csapat lehet egy olyan, amelyik tehát a győzelemmel biztos, hogy tovább jut, döntetlennel meg vereséggel meg biztos, hogy kiesik. Tehát igazából a döntetlen neki nem ér semmit, mindenképpen támadnia kell, tehát mindenképpen gólt kell szereznie ahhoz, hogy tovább jusson, és akkor ez ösztönzi arra, hogy támadó focit játszon. És akkor van a harmadik, az meg a védekező ösztönző, amikor igazából döntetlennel is, meg győzelemmel is, tehát döntetlenhez képest nem nyer sokat a győzelemmel.
0: Ilyet láttunk már itthon is.
1: Hát ugye a sokat. Paris Saint-Germain Stuttgarton is sokan erre számítottak, mert ott ugye sokat veszíthettek a vereséggel, de a győzelemmel nem nyertek szinte semmit, mert a döntetlen is ugyanolyan jó lett volna neki. És akkor ez a háromféle ösztönző alapján, az, hogy nincs ösztönző, a támadó meg a védekező, ugye ez mind a két csapatra megvan ez a három, és akkor ez alapján be tudjuk kategorizálni a meccseket, hat kategóriában, mert az alapján, hogy mondjuk van olyan, hogy egyikőjüknek sincs ösztönző.
0: Mind a kettőnek van.
1: A legideálisabb helyzet az, amikor mind a kettőnek a nézői szempontban, amikor mind a kettőnek támadó ösztönzőik vannak, mert az egy valószínűleg egy ilyen nyílt sisakos küzdelem lesz. Ez alapján tudtuk bekategorizálni a meccseket, és ezt vizsgáltuk igazából ebben a kutatásban, hogy ezen a világbajnokságon ezeknek az aránya, az hogyan módosul az előző világbajnokságokhoz.
0: Ahhoz képest, hogy a 32 helyett ugye 46-48 csapat van, ugye ez is változtat. Ezen a kérdezem, hogy ez is változtat, meg hogy a harmadikokkal mi történik, ugye, vagy ott is van valami az egyenlőség, vagy gólarány, ugye, tehát itt is belenyúlt a FIFA. Tehát ezek a szabályváltozások az összképet módosították-e a végén, hogy milyen lesz ez a VB az előzőhöz képest? Erre lehet következtetést lejutni?
1: Abszolút, tehát hogy pont ezt néztük.
0: Hú, de rajta vagyok most ezen. Igen.
1: Pont ezt néztük, hogy ezek a szabályváltoztatások, ezek mit fognak okozni, mert hogy igazából azt gondoljuk, hogy a csoportkör utolsó fordulója az nagyon meghatározó egyébként, mert az egyenes kieséses szakaszt az úgy is követik a nézők, de az azért elég meghatározó, hogy a csoportkörben mennyire tudnak ilyen...
0: Hogy a végén mi történik? Uncsi lesz, mert senkit nem érdekelt benne, vagy mind a kettő támadó focit játszik, ugye?
1: Pontosan, hogy a csoportkör utolsó körébe a B csapatot küldi az összes nagy válogatott ki, és igazából nem érdekli őket a mérkőzés, vagy pedig izgalmas lesz, hogy ki fog tovább jutni a csoportból. Ez egy nagyon meghatározó része. És hát mi azt találtuk, hogy ebben igazából három dolgot módosított a FIFA, ami mind befolyásolhatja azt, hogy mennyire lesz izgalmas a csoportkör utolsó fordulója. Az egyik az, hogy ugye 48 csapatra bővítették a létszámot. A második az, hogy igazából Most már nem 16 csapat jut be az egyenes kieséses szakaszban, hanem 32. Tehát igazából a 48-ból 32 csapat tovább jut, tehát a kétharmada válogatottaknak. A harmadik pedig az, hogy nem a gól különbség számít, holt verseny, pont egy egyenlőség esetén, hanem az egymás elleni eredmény. Igen. Mind a háromnak külön megnéztük a hatását arra, hogy mennyire lesz.
0: Hát eleve az, hogy a 32 tovább jut a 48-ból, jól mondom? Hát az eleve higítja ezt az egészet az utolsó körben, nem?
1: Tehát igen, higítja az is, eleve a 48 csapat is, tehát igazából jóval könnyebb tovább jutni, főleg a nagy csapatoknak, mert hogy átlagosan, mivel 48 csapat van, ezért gyengébb ellenfelekkel fognak találkozni.
0: Hát ezért nem verték meg a spanyolok a zöldfoki szigeteket. Ezt az egy meccset láttam. Tehát ugye ezt 0-0, gratulálok.
1: Egyáltalán ezért jutottak ki a zöldfoki szigetek eleve, mert amúgy...
0: A 32-ben nem jutottak volna.
1: Valószínűleg nem jutottak volna, igen, bár nem tudjuk, hogy akkor mi lett volna, de valószínűleg nem. Hát is azt találtuk, hogy például ez, hogy 48 csapatra bővítették, ez egyértelműen negatív hatással van arra, hogy mennyi ilyen teljesen érdektelen meccs van az utolsó fordulóban. Nagyjából csak ez, hogy 48 csapatra bővítették, ez egy ilyen 20% körüli arányról, mert olyan nagyjából az eddig VB-ken picit 20% alatt volt az ilyen érdektelen mérkőzések aránya, ahol egyik csapat sem érdekelt semmiben, mert nincsen ösztönzőik. Ezt nagyjából 30-ra emeli önmagába ez. Nagyjából ennek ez az ilyen egyetlen ilyen jelentősebb következménye. Az egy hát látszólag nem egy fontos változás, hogy a gólkülönbség helyett az egymás ellen eredmény számít a pont egyenlőség esetén, de valójában, hogyha belegondolunk, így előállhatnak olyan helyzetek, hogy mondjuk, nem tudom, A csapat játszott B csapattal már korábban a csoportkörbe, és az utolsó körbe már igazából A csapat mindenképpen tovább fog jutni B csapat rovására, mert már nem
0: ezért
1: tudja.
0: Ezért nem vagyok érdekelt abban, hogy lődözzem a gólokat, ugye?
1: Így van, hogy mindegy nekem igazából, hogy 3-0-ra vagy 1-0-ra nyerem meg a mérkőzést,
0: nem
1: számít a gólkülönbség. Csak akkor számít, hogyha az egymás ellen eredmény az döntetlen. És ez egyébként, ez pedig tovább, még tovább növeli egyébként ezeknek az érdektelen meccseknek az arányát, mert szűkíti a lehetséges csoport végeredményeket. Tehát már lehetne az például, hogy B csapat gólkülönbséggel meg tudja előzni A-t a korábbi rendszerben, de a mostani rendszerben, mivel már játszottak korábban egymással a csoportba, ezért lefutott, ezért ha 3 pont a különbség köztük, hiába nyer a B a C ellen.
0: Egy kevesebb lamentálás lesz így a különböző szakkommentátor kollégáktól, hogy hát ha majd esetleg ők azt játsszák, és akkor mi még rúgnánk 3, ezeket tele volt a padlás.
1: Ezek lesznek most is szerintem.
0: Csak nem annyi, nem? Csak hát a gól különbsége nem?
1: Egyébként igen, nem annyi, de ez egyébként így egy kevesebb gondolkodás, igen, vagy kevesebb opció, kevesebb lehetőség jöhet ki, és igazából a csapatok is tudni fogják már, hogy mi az állás már 2 forduló után.
0: Mi a jó hír?
1: Igen, jó hír is van. Elsősorban azon válogatottak szurkolói számára, akik hát a továbbjutásért fognak küzdeni a csoportkörbe. Tehát ha például Magyarország kijutott volna, akkor nekünk lehet, hogy ez egy nagyon jó hír lenne izgalom szempontjából. Hogy azoknak a meccseknek is megnő egyébként az aránya, amik ilyen offenzív ösztönzőket tartalmaz mind a két csapatnak. Tehát ahol mind a két csapatnak támadnia kell mindenképp a győzelemért. Ezeknek nagyjából...
0: Ez a harmadik helyekért?
1: Igen, ez tehát ez leginkább azért fog bekövetkezni, mert nagyon ritkán fog ez most bekövetkezni ebben az új rendszerben, hogy valamelyik csapat már biztosan kiesett a 2 forduló után. Tehát ez nagyon ritkán fog megtörténni. És nagyon gyakran fog megtörténni, hogy ha nyernek az utolsó mérkőzésen, akkor még tovább juthatnak. És ezért nagyon jóval több lesz az olyan mérkőzés, ahol élet-halál küzdelmet folytat két csapat egymással, akik valószínűleg egyébként olyan válogatottak lesznek, amik az európai nézők számára kevésbé ismertek, de mondjuk könnyen előfordulhat, hogy mondjuk Spanyolország a döntetlen, első fordulós döntetlenjük után lehet, hogy ilyen helyzetbe fog kerülni, hogy mindenképpen győznie kell az utolsó
0: mérkőzésen. Nem hozok most egy új szint a beszélgetésbe azzal, hogy most fölcsillant a szemem, mert tulajdonképpen önnel vagy a kutatókkal együtt sportfogadásban gondolkozni, az nem lenne botorság egyébként, és nagyobb eséllyel eltalál egy-egy ilyen VB-n, vagy nem tudom, bárhol egy eredményt, mint mondjuk egy mezei polgár. Biztos jó érzéke lenne hozzá. aki ilyen kutatással foglalkozik?
1: Hát itt a legfontosabb szerintem, amikor az ember fogadás, tehát minél jövedelmezőbben akar fogadni, hogy valami olyan modellje legyen, olyan előrejelző modellje tulajdonképpen, aminek így viszonylag nagy pontossága megmondja, hogy
0: mi fog történni.
1: Na most mi nagyon pontos modelleket nem szoktunk csinálni, vagy nagyon részletes modelleket, ami figyelembe veszi a sérüléseket, meg a nem tudom, a játékosok állapotát, meg ilyesmi. Szóval ennyire részletes modelleket nem szoktunk csinálni, ennél vannak egyébként, de vannak olyan kutatók, akik csinálnak ilyeneket. Viszont nagyon erős a gyanúm, hogy ezeket, amivel mi foglalkozunk, hogy milyen ösztönzőik vannak a csapatoknak, ezt ritkábban veszik figyelembe az ilyen modellekben. Tehát például, hogyha mi beazonosítunk egy meccset, hogy ez támadó ösztönzői vannak mindkét csapatnak, akkor az könnyen lehet, hogy meg fog mutatkozni mondjuk a gólok
0: számában.
1: Igen, tehát, és akkor erre bizony lehet fogadást alapozni. Ez igazából még a kutatásnak egy hátralévő része, hogy ezt megnézzük, hogy valóban az van-e, hogy a mondjuk az ilyen offenzív mérkőzéseken ténylegesen több gól születik-e.
0: Ha.
1: Ezt csak inkább gyanítjuk jelen pillanatban.
0: Jó, ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy megszületett ez a kutatás, Hurrenstaki kutatói ezt hozták létre. Milyen jó lenne, ha ezt a FIFA megkapná, és valahogy bekalkulálná, mert hát ha most itt egy csomó szabályt módosított, és ugye önök azt mondják, hogy nem biztos, hogy ez meghozza azt a fajta izgalmat, meg nem tudom, élményt, amit egyébként azért kéne szabályt, többek között szabályt módosítani, nem, hogy a fogyasztó élmény az növekedjen, meg még többen nézzék meg. Tehát, hogy valahogy ez eljusson. Van arra esély, hogy egy ilyen kutatás az ott betalál valahol? Eljut egyáltalán?
1: Van egyébként esély rá. Nincs közvetlen kapcsolatunk így a szövetségekkel, vagy a labdarúgó szövetséggel, vagy nemzetközi ilyen szervezetekkel. Viszont volt erre már példa. Egyébként ezeket a kutatásokat ilyen nemzetközi folyóiratokban elég jól látható helyeken tudjuk publikálni szerencsére, úgyhogy a nemzetközi kutatóközösség ezt észleli, és egyébként volt már rá példa, hogy kutatók hívták fel a figyelmet milyen anomáliákra, és ez alapján változtattak szabályokat, mert ezt a labdarúgó VB-t eredetileg úgy szerették volna megrendezni, ugyanúgy 48 csapattal, hogy három fős csoportok lettek volna, és 16 darab háromfős csoport, mert akkor könnyebb lett volna megoldani ezt a továbbjutást, nem kellett volna ez a legjobb csoport harmadikak is továbbjutnak. Ezzel az lett volna a probléma, hogy ugye csak három mérkőzés van a csoportban, és az utolsó mérkőzésen már ismert az előző kettő mérkőzésnek teljesen mértékben a végeredménye, úgyhogy ott viszont nagyon gyakran előállt volna olyan szituáció, hogy az utolsó mérkőzésen mondjuk tudja a két csapat, hogy milyen eredményre
0: van szükség. Két érdektelen fél, az egyik győzött már, vagy már benn van, a másik meg már úgyse lehet benn, ugye jól értem.
1: Vagy az, vagy mind a kettők bent van,
0: igen.
1: Hogyha ezt az eredményt játsszák, akkor mind a kettők bejut a harmadikra vására.
0: Tehát a FIFA-nak akkor se könnyű.
1: Igen, és akkor ez a gihoni szégyen ez így megismétlődhetett volna, és ezt erre több kutató felhívta a figyelmet, és hát azt nem tudjuk, hogy ennek hatására, vagy
0: nem jött változt, vagy tértek el ettől a tervtől, díltől.
1: Igen, eltértek ettől a tervtől, vagy maguktól is rájöttek, vagy a kutatások hatására.
0: Egyébként a Hurrenstakinál mondjuk az előző meg a következő két kutatása az mi lesz? Mond két témát, mert ez nekem most nagyon izgalmas, meg jó pofa, és most ássam meg, hogy így levittem az átlag néző szintjére, és nyilván ez egy sokkal tudományosabb foglalkozás, de nyilván nem mindegyik ilyen színes, és nem mindegyik ilyen, nem tudom, ilyen élő.
1: Én nem annyira régóta vagyok a Stakinál, és alapvetően eddig is ilyen szimulációkkal, sporton belüli szimulációkkal foglalkoztam, úgyhogy az előző két témám, hát az leginkább ugyanehhez kapcsolódott, csak a Bajnokok Ligájával kapcsolatban megvizsgáltam, hogy mennyire érdekesek változások mit okoztak. Arra jutottunk, hogy ez a Bajnokok Ligájának az új formátum, amit 2024-25-ös szezontól vezettek be, az viszont egyébként egy kedvező változás az izgalom szempontjából, és egyébként, ahogy az ismerőseimmel beszélgetek, tényleg sok mindenkinek jobban tetszik ez az új rendszer, szóval ebből szempontból azt mondhatom, hogy bejött. Meg korábban még vizsgáltam, amikor volt ez az Európai Szuperliga ötlete, hogy egy ilyet akartak létrehozni, azzal kapcsolatban is vizsgáltam ezt, hogy mennyire lenne ilyen kompetitív ez a mostani Bajnokok Ligájához képest.
0: Hát akkor futballspecialista kutató, hát, lehet ezt mondani.
1: Igen.
0: Specializálódott.
1: Igen, mert erről még sok-sok ötlet van. Tehát ahogy mondtam, például meg lehet vizsgálni, hogy empirikusan, tehát adatok alapján tényleg az van-e, hogyha nem tudom, offenzívnek azonosítjuk a mérkőzést, akkor tényleg több gól van-e. Hogyha defenzívnek azonosítjuk, akkor tényleg kevesebb gól van-e. Ez egy fontos kérdés, hogy ezt ténylegesen figyelembe veszik el a csapatok. A taktika megválasztásakor, meg egyébként sok minden más is lehet nézni a mérkőzések sorrendjének a hatását erre, és azt is lehet javasolni valamit a FIFA-nak, hogy egyébként így ilyen sorrendben kéne lejátszani mérkőzéseket, mert akkor lenne a legizgalmasabb a nézők számára. De egyébként én a Stakinál ezzel foglalkozom, de egyébként a Pécsi Tudományegyetemen meg teljesen mással, úgyhogy...
0: Ott mivel? Akkor most már derüljön ki a másik sapka.
1: Ott, hát ott leginkább ilyen ellátási lánc hálózatok gazdaságával, meg ezeknek a hálózatoknak a sérülékenységével.
0: Egy háború vagy egy Covid mondjuk ebben bőven adott.
1: Igen, tehát amikor van egy sok hatás ér egy országot, akkor az mondjuk milyen terméken keresztül, melyik másik országot mennyire érinti, ilyesmikkel foglalkozok. Tehát teljesen
0: jó,
1: más.
0: Jó, megnyugtatott, hogy a futballon kívül is van élet.
1: Igen. Ha már közgazdász vagyok, nem csak a futballal foglalkozok, de szeretem a futball témájú kutatást.
0: Ez kiderült. Nagyon szépen köszönöm, Gyimes András volt a vendégem. A Hunrán Staki kutatója, a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának adjunktusa. Köszönöm szépen. Már meglátjuk, hogy a végén, hogy mennyi izgalmat hozott ez a VB.
1: Én is köszönöm. Köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bogosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Terv szerint halad az uniós pénzek hazahozatala, tartós lehet a forróság és az aszá is, folytatódik a rendkívül meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. A feladat koordinációjával megbízott Vitézy Dávid beszámolója szerint Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik. Sok technikai kérdésről van szó. A napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz, ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházások. Terveznek. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula hőhullám várható. A Hungaromet ZRT elemzése szerint az aszály fokozódni fog, a talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz, a 30-60 cm-s talajréteg az ország nagy részén továbbra is kritikusan száraz. A szorongásról, a teljesítménykényszerről, az önértékeléstől és a bizonyítványosztás körüli feszültségekről is hallhatunk tanácsokat a Betesda Gyermekkórház videóiban. Az intézmény gyermekpszichiátrei és pszichológusai által készített rövid videók célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához. Úgy tűnik szabadságra ment a koronavírus is. Az elmúlt héten országos szinten stagnált az örökítő anyag koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minden helyszínen stagnálást tapasztalt, így a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Vasúton, közúton és a vízen is nagy forgalom lebonyolítására készül a tavaly a medencés kikötő 3 hektáros területét megvásárló bajai cég. Ha minden jól megy, akkor augusztus végére zöld utat kapnak, szeptemberben indulhatnak az első úszályok a kikötőből. A Szeged.hu információi szerint a helyzet leginkább a medencés kikötő környéken élőkét érinti. Egyébként július 6-án lesz egy lakossági fórum, ahová a beruházó cég képviselőit is elhívták, ott közvetlenül nekik is fel lehet tenni majd kérdéseket. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait Nagykökényesen. A feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A plébánia templom tatárjárás előtti eredetű egyhajós kőépület volt, amelyet a 16. majd a 18.-19. században bővítettek. A szakértők úgy gondolják, a rendház az alapító család szakrális központja lehetett, ugyanakkor a helyi lakosság vallási életében is szerepet játszhatott.
0: Időjárás jelentés.
4: Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérsékletek 16 és 23 fok között várhatók, délután 30-35 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, Csabai Károly vagyok, a Klasszis Média lapcsoporthoz tartozó M4 és Privát Bankár főszerkesztője, és hát köszöntöm is mai vendégünket, Virág Barnabást, a Magyar Nemzeti Bank 2020-2025 közötti alelnökét, és a mostani jegybank elnök, Varga Mihály tanácsadóját. Szerbusz Barnabás, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Jó napot kívánok, én sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a megtisztelő meghívásotokat.
1: És mindenkit boldog névnapot.
2: Köszönöm szépen.
1: Pont így jött ki ez a mai esemény. Hát az aktualitásokkal szoktuk kezdeni a beszélgetést. Az első aktualitás az még ugye néhány perccel ezelőtt az Európai Központi Bank döntése lett volna, de azért még ezelőtt még volt két nappal egy inflációs adat, amit ugye úgy vezetett föl az elemzői közösség, az elemzői konszenzus, az M4-nak is van egy elemzői konszenzus, hogy ők is azt mondták, hogy hát olyan nagyjából olyan 2,3-2,4% körül éves inflációt vártak májusra, ehhez képest jött egy 1,8%, és hát nagy meglepetésnek adtak hangot itt az elemzők. Téged is meglepett ez az adat?
2: Hát azt tudom mondani, hogy a Magyar Nemzeti Bank számára is egy komoly meglepetés volt a május adat. Egyébként már látszott az április adatban is, tehát azért azt gondolom az április adat is már a várakozások alatt alakult. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy aki az elmúlt hónapokban szorosan követte akár a magyar pénzpiac, vagy akár a magyar makrogazdasági folyamatoknak az alakulását, akkor az úgy érezhette magát, mint hogyha hirtelen egy ilyen új univerzumba lépett volna a magyar gazdaság, hiszen nem egy szokványos reakciókat láthatunk most, akár az inflációban, vagy akár a pénzpiacon, hiszen ugye azt látjuk globálisan, hogy megint van, hát legalábbis egy válságszenzitív környezet, ugye az iráni konfliktusra, vagy a hormuzi szorúsnak a lezárásával, és hát akkor ilyenkor azért azt szoktuk meg, azért mondjuk a rendszerváltás óta eltelt időszakban, hogy amikor van ismét egy infláció emelkedésébe irányába forduló globális közeg, akkor arra a magyar infláció is nagyon erőteljesen reagál és elkezd emelkedni. Másrészt a pénzpiacok is nagyon szenzitívek, tehát ilyen időszakban általában a forint az leértékelődni szokott, a hozamok emelkednek. Most ugye ehhez képest mit láttunk itt az elmúlt időszakban? Ugye egyrészt azt látjuk, hogy hát a hosszú hozamainkat, mondjuk ha csak a hosszú hozamainkat nézem, akkor van egy nagyon erőteljes hozam csökkenés, mondjuk ami hosszú hozamok március végén mondjuk 7,5% körül voltak, az most jelen pillanatban mondjuk 5,4-5,5% között vannak, tehát körülbelül egy 200 bázispontos hozam csökkenés következett be. Egy nagyon jelentős forint felértékelődés zajlik, és az inflációban pedig borzasztó kedvező tendenciákat látunk, és itt én szeretném aláhúzni a tendenciákat, tehát itt nem arról van szó, hogy egy-egy havi adat jobb lett, mint az elemzői várakozások. Én azt gondolom, hogy itt már tendenciáról van szó. Tehát, hogyha megnézzük azt, mondjuk, hogy maginfláció hol volt, ugye az is 2% közelében volt már májusban is, ugye Magyarországon 3% az inflációs célérték, tehát mélyen a jegybanki cél alatt, de hogyha elhelyezzük ezt az adatot egy nemzetközi közegbe, akkor még egyszer azt látjuk, hogy az infláció most éppen emelkedik globálisan. Tehát az eurozónában 3,2% volt a legutolsó havi adat, a USA-ban 4,2%, a termelőárindexek mind Amerikában, mind Európában már 5-6% fölött állnak, és így volt 1,8% a magyar infláció. Most megnéztem egyébként az április adatokat. Nagyjából ezzel úgy fogunk kinézni, hogy a Európában a három legalacsonyabb inflációt mutató ország közé tartozik majd Magyarország, azt hiszem Svédországban és Dániában van még alacsonyabb infláció a jelenlegi magyar adatnál. Persze ez mindig hozzáillik azt tenni, hogy Magyarországon van egy nagyon speciális közeg, tehát itt azért a fogyasztói kosárnak nagyjából egy harmadán érvényesül valamiféle árszabályozás, árbefagyasztás, ár és top még mind a mai napig, ami azért egy magas arány, és itt azért folyamatosan napi renden van, hogy ezekkel hosszú távon hogyan lehet majd működni, mikor váratunk elmozdulásokat ezeken a területeken, de hogyha emögé nézünk az adatokba, akkor én azért azt gondolom, hogy két tendenciát érdemes mindenféleképpen kiemelni. Egyrészt azt gondolom, beért az a nagyon fegyelmezett monetáris politikának az eredmény, amit az elmúlt időszakban a Magyar Nemzeti Banktól láthattunk, ami nagyon hangsúlyossá tette azt, hogy az árfolyamon keresztül igyekszik az inflációt, a korábban magas inflációt megtörni és egy alacsony szintre hozni. Ennek azon nagyon látványosak az eredmények kifejezetten az élelmiszerárak esetében, tehát az élelmiszerárak még csökkentek is év per év összevetésben. És a másik ilyen terület pedig a szolgáltató szektor. Ott ugye még másfél-két évvel ezelőtt azt láttuk, hogy a szolgáltatásárok 10% fölött nőttek éves összevetésben. Az elmúlt hónapokban 5% alá süllyedt ez az index, ami még egyszer azt jelzi, hogy tendenciaszerű elmozdulás van. Úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy mondom, egy vártnál jobb adatot láttunk jegybanki szempontból is, ha a legutolsó prognózusunkhoz hasonlítjuk, és én azt gondolom, hogy ha a tendenciákat nézem, akkor most jó esélyünk van arra, hogy azokat a hát mondjuk úgy erős inflációs hajlamokat, amivel a magyar gazdaság egyébként évtizedek óta rendelkezik, tehát hogyha magyar, a régióhoz hasonlítjuk a magyar inflációt, akkor ez egy általános jelenség volt, hogy a magyar infláció mindig a magasabbak közé tartozott. Tehát egyelőre azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, hogy ezeket az inflációs hajlamokat akár tartósan is megtörjük, természetesen ez továbbra is azért egy nagyon fegyelmezett gazdaságpolitikára lesz szükség.
1: Hát, hogy már inflációs hajlamokat említetted, nem akarom lelőni meg, spoilerezni ezt az inflációs jelentést, ami azt hiszem, hogy a napokban fog majd véglegesedni, de azt meg lehet mondani, hogy az inflációs várakozások azok mennyivel csökkentek? Te ugye mindig meg szoktátok nevezni azt, hogy hol állnak az inflációs várakozások, és azért az éppen aktuális inflációshoz képest azért jelentősen magasabb számról számoltok be. Ott is érezhető egy ilyen jóval nagyobb csökkenés?
2: Abszolút, tehát kifejezetten az elmúlt két hónapban ott is érzékelhető. Ott, tehát szerintem maga a trend számít ott is, tehát azért az látszik, hogy ott is egy csökkenő tendencia érvényesül. Az, hogy most önmagában május hónapban ilyen mértékben esett az inflációs várakozás, néhány felmérés szerint azt nem értékelném túl. Nekem hosszú évtizedek tapasztalata az, hogy egy-egy hónapban képesek vagyunk, hogy mondjam, kevésbé racionális alapon megítélni a várakozásokat, tehát itt mind a két irányban. Tehát hirtelen, hogyha azt gondoljuk, hogy valami most nagyon jó lesz, akkor mindenre azt mondjuk, hogy nagyon jó lesz, és így gondolkodunk a növekedésre, az inflációra is. Szerintem most egy ilyen pillanat van, amikor mindenki nagyon optimistán próbál a jövőbe tekinteni, de egyébként az érvényesülni szokott a másik irányba is. Az látszik, hogy van egy rendszerű csökkenés az inflációs várakozásokban, viszont még mindig magasabb, mint a jegybank inflációs célja. Ezért is gondolom azt, hogy itt azért nem lehet azt mondani, hogy oké, megérkeztünk, szerintem nagyon jó a tendencia, ami kirajzolódik, de azt gondolom, itt egy tartós és tartósan kell ezt a fegyelmezett politikát vinnünk ahhoz, hogy majd egy-két-három év múlva is azt mondhassuk, hogy fenntartható infláció célelérést mutatunk föl. Hát kifejezetten egy olyan közegben, ami egyébként most vagyunk, tehát még egyszer azért a globális infláció emelkedik. Ennek az import oldali hatásait az árfolyam erősödést értelemszerűen tompította az elmúlt időszakban, de azért nem gondolom azt, hogy a magyar infláció képes ezt teljesen függetleníteni magát ezektől a globális folyamatoktól. Tehát én azt gondolom, hogy az év második felében bizonyosan az infláció az emelkedni fog Magyarországon is, erről a jelenlegi 2% körüli szintről. Itt olyan nagy kérdés az, hogy ahogy említettem, például az árstop az élelmiszerek esetében, vagy a védett ár, az milyen formában kerül majd kivezetésre, az értelemszerűen a kormányzatnak lesz a döntése. De azt gondolom, azok az infláció emelő hatások, amik globálisan benne vannak most a rendszerben, azért az év második felében nálunk is megjelenhetnek. Ami szerintem a jó hír az az, hogy talán sokkal kevésbé intenzíven, mint azt mondjuk az elmúlt évtizedekben láthattuk, tehát ilyen módon azt gondolom, hogy arra azért jó esélyünk van, hogy az év egészében is jelen tudásunk szerint az inflációs célsávon belül ingadozzon majd az infláció, és ne azzal kelljen majd megint számolnunk, hogy akkor irány a kétszámjú tartomány, mint amit ugye láttunk 2021-22-ben.
1: Tehát ugye ez az inflációs célsáv, ugye ez a 2-4%, ugye 3%-hoz plusz-minusz 1% pontos toleranciasáv. Ugye említett, hát mondjuk az is optimizmusra adhatok ott, hogy a maginfláció is azt hiszem, hogy 2% lett, tehát az ami a szezonális hatásokat kiszűrő, és az mindig az inflációs tendenciát azért elég jól jelzi. Ez korábban volt, hogy az olló eléggé széles volt, tehát azért ez is biztos, hogy kedvező ilyen szempontból.
2: Igen, ezért hangsúlyoztam a tendenciaszerű folyamatokat, tehát hogy ez ami...
1: Említetted a védett árakat, ugye hát eléggé élénk mi is az olvasóinkat megkérdeztük az M4 hasábján, hogy mi legyen a védett üzemanyag árakkal, hogy azokat már kivezetnék, vagy nem vezetnék, sőt volt, hogy kimentünk az utcára, ott is a járókelőket megkérdeztük, és meglepő módon, hogy elég nagy arányban azt mondták, hogy most már ideje lenne kivezetni ezeket. Tehát az ember azt gondolná, hogy ha megvédik az autósokat, akkor örülök annak, hogy 595-ért meg 615-ért tankolhatok, de sokan most már azt mondták, hogy ki kéne vezetni ezeket az árakat. Hogy látod, hogy anélkül, hogy itt akár tanácsokat adnám, vagy bármit, meg nem vagyunk kormányzati szereplők, hogy neked mi a véleményed, hogy eljött most az idő már ezeknek a kivezetésére, vagy pedig még azt az óvatos megközelítést kéne alkalmazni, amit egyébként a kormány is alkalmaz, hogy még egyelőre még hagyja, és ráadásul most a határidő is ugye a végtelenbe kicsúszott a rendelkezéssel.
2: Én ebben a vitában nem szeretnék belekeveredni, hogy akkor most pontosan bármilyen állítást megfogalmazok, melyik hónapban kellene kivezetni.
1: Ja, nem is a hónapra,
2: csak nekem két állításom lenne, amit érdemes szerintem minden kedves hallgatónak, illetve hát mindenkinek, aki ezzel a témával foglalkozik, pontosan értenie. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy azért az, amit már említettem, hogy a magyar fogyasztói kosárnak körülbelül egy harmada van valamilyen formában árszabályozás, ár és top, védett ár formájában fixálva, vagy nagyon erőteljesen regulálva, az egy piacgazdasági feltételek között az gondolom egy nagyon magas arány. Amivel, hogyha mondjuk vannak hosszú távú céljaink, mondjuk az eurozóna csatlakozás, azzal bizonyosan nem fogunk tudni az eurozónához sikeresen csatlakozni, értelemszerűen egy olyan időszakban, ráadásul, amikor egyébként alapvető nyersanyag árak emelkedő tendenciát mutatnak, ugye most egy ilyen időszakot élünk, amikor egyébként az energiaárak egyébként emelkednek, akkor azt gondolom, hogy az a helyes testtartás, hogyha elkezdjük tanírozni a gazdaságot abba az irányba, hogy igenis, akkor a fogyasztási oldalon, a hatékonyság oldalán kell ehhez az új közeghez alkalmazkodni, tehát nem tudunk ugyanúgy fogyasztani mondjuk egy 100 dollár körű olajár mellett, mint ahogy mondjuk egy 50-60 dollár közötti olajár mellett ezt megtettük, tehát azt gondolom ott a hatékonyságon kell javítani. Tehát ilyen szempontból is azt gondolom az a helyes, hogy ha a piaci viszonyokat előbb-utóbb tükrözik ezek az árak. A másik pedig a költségvetési megfontolás, tehát azt kell látnunk, hogy az üzemanyagár fixálásnak ugye van egy, vagy ennek a védett árnak van egy költségvetési vonzata. Tehát minél tovább marad föl a védett ár, ugye eddig olyan módon lehetett ezt a védett árat fönntartani, hogy ugye a készletekben, amit ugye alacsonyabb ár mellett készleteztek be, a gazdasági szereplők elkezdtük ezt az üzemanyagot felhasználni, de most már ugye ezt a készletet is vissza kell tölteni, amit viszont már csak egy magasabb világpiaci ár mellett tudunk megtenni, most ezt a különbözetet, tehát a beszerzési ár és a végfogyasztói ár közötti különbözetet valakinek fizetnie kell, és ugye az jellemzően az állam. Tehát azt jelenti, hogy minél tovább marad fönn a védettel, annál erőteljesebb költségvetési vonzata van, és itt 100 milliárdos tételekről beszélünk. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a döntést kell meghozni, hogy egyrészt hogyan tudjuk a gazdaságot helyesen ösztönözni arra, hogy egyébként egy új világgazdasági környezethez hatékonysági oldalon, energiafelhasználás oldalon minél gyorsabban alkalmazkodjon, versus az, hogy mennyi a költségvetési mozgásterünk, és hát ott azért a legtöbb elemzés azt mutatja, hogy arra viszonylag kevés mozgásterünk van most a költségvetés tekintetében, hogy nagyon nagy extra kiadásokat vállaljunk.
1: Hát ugye annyit tudunk, Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, hogy a nyár végére fogja elkészíteni az idei pótlék költségvetést. Még most javában megy a matek, ugye hát valószínűleg ők is ezeket a tényezőket tekintik át. Annak idején, mintha mondtatok volna egy olyat, hogy itt ezek az árbeavatkozások, védett üzemanyagárak, vagy ár és top inkább az ilyen 1,5%-pontos pluszt jelentenének, hogyha kivezetnék őket.
2: Ez ugye alapvetően az élelmiszerek ár és topjára vonatkozott, ezt még tavaly valamikor április környékén mondtuk, hogy ezzel óvatos lennék, tehát értelemszerűen minél tovább van egy ilyen intézkedés hatályban, és most már arról beszélünk mondjuk az élelmiszer ár és topoknál, hogy ez már több mint egy éve hatályban van. Az ugye azt jelenti, hogy annál nagyobb valószínűséggel tudnak a gazdasági szereplők ahhoz tudnak alkalmazkodni, ki tudják mozogni, és azért, hogyha nézzük a 2025. évi beszámolókat, akkor ennek látom jelét. Tehát azért azt láttam, hogy a kereskedő cégeknél az ár és top által nem érintett termékeknél az ár és tartalom az emelkedett. Tehát az látszik, hogy ott elszenvedett veszteségnek egy részét azt átterelték, vagy egy jelentősebb részét át tudták terelni más termékekre, nem feltétlenül áremelés formájában, tehát ez ugye történhet úgy is, hogy ott egész egyszerűen a beszállítókkal tudtak egy alacsonyabb árba megállapodni, és ilyen módon emelték meg az árésüket. De látszik, hogy ott volt egy ilyen típusú kompenzáció, emiatt azt gondolom, hogy ez az 1,5%-os hatás már biztosan egy masszív túlbecslése lenne a önmagában az élelmiszer árstop kivezetésének, tehát én ott már nem számítok olyan nagyon érdemi áremelő hatásokra, hogyha ott a kivezetés az majd megtörténik. A védett ár ugye az egy más történet, ott ugye két hatás is van, ott ugye egyrészt ugye a nagykereskedelmi árakba kell érvényesíteni a piaci árakat, ami persze függ annak a függvény, hogy éppen hol van a hormuzi szoros, illetve az iráni béke folyamat. A másik pedig ugye közben volt egy jövedéki adó csökkentés is, tehát ugye a jövedéki adókkal is kezdeni kellene majd valamit, hiszen az is egy tartós költségvetési bevétel kiesés. Ott ugye gyakorlatilag ennek a kettőnek az eredője az, ami meghatározza azt, hogy ténylegesen mekkora infláció növelő hatás következik be majd a kivezetés időpontjában. Ez való fél egy százalék között lehet ennek, azt gondolom, a hatása annak függvényében, hogy milyen megoldásokat választ a kormány.
1: Hát gondolom, ezeket a szempontokat is mérlegeli mindig a monetáris tanács, amikor összeül, és ugye még kevesebb, mint két hét múlva lesz ugye a következő ülés. Én nem arra kérlek, hogy természetesen jegybankelnöki tanácsadóként bármilyen formában is állást foglaljál, de azt abba talán a olvasóinkat, nézőinket be lehet avatni, hogy milyen szempontokat mérlegel ilyenkor a monetáris tanács, hogy milyennek az egésznek a folyamata. Talán az érdekes lehet, hogy milyen információkból táplálkozik. Igen. Tehát hát ha ez egy kicsit a kulisszak mögé tudunk nézni.
2: Abszolút. És hát azt szoktam mondani, a monetáris politika az általában olyan, mint a futball. Tehát, hogy Magyarországon a focióról is mindenkinek van véleménye. Szerintem a másik ilyen terület a monetáris politika, vagy azon belül épp az árfolyam politika, hanem ott is mindenkinek pro és kontra óriási tudása.
1: Most például mindenki azt mondja, hogy kamatot kéne csökkenteni.
2: Tudása van, például. Ugye általánosságban azt tudom mondani, hogy alapvetően három olyan információ, fontos információ bázis van, amire amit a jegybank kiemelt, vagy a jegybank döntéshozók kiemelten figyelnek. Ugye ebből a törvényi mandátum szerint a legfontosabb, hogy az az infláció, erről beszéltünk, hogy itt azért olyan kedvező tendenciákat láttunk, amelyek, ha nem áll nagyon feje tetejére a világ mondjuk a következő hónapokban, aminek azért nem nulla valószínűség, azt tegyük hozzá, akkor azért azt gondolom, hogy egy jó esélyünk van arra, hogy valahol az inflációs cél körüli tartományt lássunk. Ugye a második ilyen információ csomag, ugye az maga a kockázati megítélése a magyar gazdaságnak, és ugye itt láttunk, ahogy említettem, egy drasztikus javulást az elmúlt időszakban. Azt gondolom, már a parlamenti választásokat megelőzően is voltak ennek előjelei, de nagyon erőteljessé vált a parlamenti választásokat követően. Ugye ennek okai EU-s viszonyrendszernek a megváltozása, az euró csatlakozással kapcsolatos várakozások, és a többi, és a többi. De mindenféleképpen az látszik, hogy egész egy más kockázati kategóriába került, egy jobb kockázati kategóriába került Magyarország, függetlenül attól, hogy most a hitelminősítésünk hol van. Tehát ugye megint csak egy példa, mondjuk a hosszú hozamaink jelen pillanatban a lengyel hosszú hozamokkal versenyeznek picivel, talán az alatt is vannak, miközben ugye a lengyel hitelminősítés, hát most nem is emlékszem pontosan, 3 vagy 4 noccsal jobb, mint a magyar. Tehát itt van egy egyértelmű kockázati felárjavulás, ami értelemszerűen azt jelenti, hogy egy alacsonyabb kamat környezet lehet indokolt a magyar gazdaságban. Hozzátéve, hogy azért mondom, ezekben a várakozásokban van egy csomó megerőlegezett bizalom is. Tehát azért azt látni kell, hogy mondjuk például az eurozóna csatlakozás kérdése, amit most mindenki a pénzpiaci elemzők között szinte készpénzként kezel, de ugye az, hogy az maga az út, az hogy fog kinézni, arról mi viszonylag keveset tudunk. És akkor a harmadik elem, hogy mi történik a világban. És szerintem ugye itt volt azért a rázós a terep az elmúlt hónapokban, és szerintem itt rázós még a terep a aktuálisan is. Ugye önmagában egyrészt a hormuzi szoros, illetve vannak a következményei miatt, azért nagyon sok elemzés azt mutatja, hogy itt ugye nem csak az energiaáremelkedés lesz a probléma, hanem ugye az, hogy van egy csomó olyan egyéb nyersanyag, amit a hormuzi szoroson keresztül szállítanak a világba, a műtrágyák, műanyag iparnak az alapanyagai, kén és a többi, ami az év második felében egy nyersanyagáremelkedési boomot hozhat ismét a világban, ami majd megjelenik az inflációban, és ugye erre számít egyébként most a fejlett világban is. Mindenki ez indokolja egyébként a mai EKB kamat emelést is. És akkor itt ugye mindenki azt nézi, hogy akkor erre a nagy jegybankok hogyan fognak elsőként reagálni. És ugye egyenlően az látszik az Amerikai Egyesült Államokban, hogy ott ugye még mondjuk az év elején az volt a várakozás, hogy akkor oké, az idén a Fed való 2-3 kamat csökkentéssel számolhat. Na most ugye ehhez képest a legfrissebb várakozás az az, hogy igazából a kérdés az az, hogy tartás lesz az idei év során, tehát hogy nem csökkent tovább az amerikai kamat, vagy még emelkedés is lehet az év második felébe. Ugye az LKB esetében már látszik, hogy meg is történt az első kamatemelés. Tehát azért közben egy olyan közegbe lépünk be, ahol a globális kamatciklus az megint az emelkedés irányába indul, és ugye ez mindig egy nehezített pálya a feltörekvő piacok számára, hiszen nagyon nehéz a széllel szembe lavírozni, de, és akkor itt térnék azért egy mondat erejéig ki a kérdésre, de én azt gondolom, hogy a magyar monetáris politika megdolgozta annak a lehetőségét, hogy, hogy legyen mozgástere, azt gondolom, itt a következő időszakban akár a globális kamat ciklussal szemben is döntéseket hozni. Persze ezeket nagyon alaposan mérlegelve és nagyon a részletekben menően kell majd kidolgozni, és ezeket a kérdéseket megvizsgálni, de ezzel csak azt szeretem, hogy aztán az ablak nem zárult be önmagában azzal, hogy itt a globális környezet az megváltozott. Egész egyszerűen, ami mind az inflációban annyival jobb folyamatokat láttunk, mint amit mondjuk március végén láttunk, mind az ország kockázati megítélésünk olyan jelentős mértékben javult, ami indokolhatja azt, hogy ezt a mozgásteret, ezt a monetáris tanács majd használja, de természetesen a döntést azt majd ő fogják nagyon bölcsön.
1: Igen. Itt több olyan vélemény is van, és azt hiszem magam is osztom ezt, hogy lehet, hogy van egy olyan kamatpuffer, ami még megengedi mondjuk a monetáris lazítást, és akkor utána, amikor elérünk egy bizonyos szintre, mondjuk ezt nem tudom, ez lehet mondjuk a 75 bázisponttal alacsonyabb mostani kamat, de most nem akarlak provokálni, és akkor utána már bemehetünk abba az általános globális tendenciába, hogy majd akkor együtt mozgunk a világgal.
2: Igen, hát ugye ezzel csak több mint 20 éves egybanki tapasztalatom az, hogy itt a kamat puffereket azt mindig csak utólag lehet megmondani pontosan, hogy mekkora, tehát
1: jó,
2: hogy
1: hát igen.
2: Ezért kell mindig óvatosan bánni, vagy csínyán bánni azzal, amit előzetesen úgy azt érzünk, hogy hát hogy most ez biztosan ott van nekünk mozgástér. Na, itt a világ az nagyon gyorsan változik, és gyorsan kiderül, hogy igazából az a mozgástér az nem is akkora.
1: Világos, de egyet még mondjál meg, hogy az ilyen döntések, mint most ugye te is említetted, 25 bázispontos LKB kamatemelés, ez mennyire befolyásolhatja a monetáris döntés, tanács döntéshozóinak a döntéseit? Tehát, hogy...
2: Hát ugye, tehát, hogy feltörekvő országban persze az, hogy neked mennyi felárat kell, vagy mennyi kamat felárat kell kifizetned a fejlett piacokhoz képest ahhoz, hogy vonzó legyen úgymond az adott országnak, ilyen esetben Magyarországnak az eszközeit tartani, vásárolni. Ugye ez mindig az egy központi kérdés, és ugye itt jön be a kockázati felárnak a kérdése, tehát én azért azt látom még egyszer itt a magyar kockázati felár változásában, hogy azért az elmúlt két hónapban nagyjából egy olyan 50-70 bázispont körüli ország kockázati felár csökkenés az bekövetkezett a legtöbb becslés szerint, ugye ezt nem lehet egyértelműen megmondani, hiszen ugye nem elég csak a hozam csökkenést vizsgálni, és akkor ugye ezzel szemben áll az, hogy közben mondjuk az eurozóna kamata az 25 bázisponttal emelkedett, tehát ezért gondolom azt, hogy megdolgozott azért a mozgástérére a magyar gazdaságpolitika, vagy a magyar monetáris politika, amit még egy ilyen közegben is tud használni majd okosan.
1: Akik a Tenreven hallgatnak minket, azoknak most híreket mondunk.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Klasszis Klub Live a Trend FM-en. A Klasszis Média podcastjának szerkesztett verziója. A műsorvezető Csabai Károly. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: És folytatjuk is adásunkat Virág Barnabással, a Magyar Nemzeti Bank volt alelnökével, jegybankelnöki tanácsadóval. Biztos, hogy a könyöködő jön ki már ez, amikor meghalod azt, hogy az MNB-nek van-e árfolyam célja, vagy nincs árfolyam célja. Ugye az elmúlt 20-20 nem tudom hány évben mindig ezzel ment a vita, de az elmúlt 12 évben biztos, amikor Matolcsy György volt a jegybankelnök, hogy ugye Matolcsy György többször is azt mondta, hogy nincs árfolyam célja a Magyar Nemzeti Banknak, és akkor az elemzők, a kutatók megpróbálták rá erőszakolni, de hogy nincs árfolyam célja. Tehát, hogy ezt is talán ilyen edukatív jelleggel rendbe kéne valahogy tenni, hogy biztos, hogy az MNB figyeli az árfolyamot, de most van, vagy nincs árfolyam célja? Nem, vagy hogyan kell ezt kezelni?
2: Szerintem ez borzasztó fontos kérdés, amit mondasz, és itt tényleg az edukációnak a szerepe az óriási. Tehát itt én azt szeretném hangsúlyozni, hogy azt érdemes látni, hogy tehát a jegybanknak törvényileg inflációs célja van, árstabilitási mandátuma van. Ugyanakkor azt is érdemes látni, hogy Magyarország egy olyan nagyon erőteljesen importintenzív gazdaság, ahol mondjuk az importnak a részaránya a GDP-ben kb. 70-75% között mozgott az elmúlt időszakban, hogy értelemszerűen az importárak és azon belül az árfolyamnak a mozgása az erőteljes hatással bír az infláció alakulására. Tehát a végső cél az maga az inflációnak az alacsony szinten tartása, de ebben egy fontos elem az, hogy az árfolyam az hogyan mozog. És értelemszerűen itt azt gondolom, alapvetően rezsimek vannak, tehát amikor a világ az egy inflációsabb irányba változik, szerintem ez történt meg mondjuk a COVID járványt követő időszakban, mondjuk 2021 közepétől, akkor az ugye azt jelenti egy nagyon importintenzív feltörekvő piaci gazdaságban, hogy ott óhatatlanul nagyobb hangsúlyt kell tenni az árfolyam politikának az alakítására. Egész egyszerűen csak ezen keresztül tudod az inflációdat ismét alacsony pályára terelni. Szemben mondjuk egy 2010-es évtizednek mondjuk a második felében, amikor talán még emlékeznek a hallgatók, és mindenki azon gondolkodott, hogy lesz-e mondjuk defláció, tehát egy olyan tartós olyan időszak, amikor az árak majd csökkenni fognak, ugye ez volt akkor a félelem,

0: Akkor jöttem szó, az egy nagyobb mozgásteret jelent a monetáris politikában is, ugye akkor történt is egy árfolyam leértékelés. Tehát itt szerintem alapvetően ez volt a nagy, ez a nagy változás között, ahogy mondjuk az árfolyam politikát, amit mondjuk kívülről látható volt az árfolyam politikában a jegybank esetében a 2010-es évnek mondjuk a második felében, versus ahhoz, ahogy hát ugye kifejezetten mondjuk 2022, hát októberében emlékszünk, akkor volt egy nagyon, nagyon erőteljes beavatkozása a piaci folyamatokban a jegybank oldaláról, és ugye azóta gyakorlatilag egy, persze egy bizonyos volatilitás mellett egy folyamatos felértékelődés következett be az árfolyamba. Tehát ilyen módon azt gondolom az árfolyamok a szerepe az, az fontosabb, hogy az inflációs céljainkat elérjük.
1: Értem. Térjünk át akkor egy kicsit a, ha már az árfolyam, az, hogy ugye most olyan, nem is tudom, most jelen pillanatban 1 euró mennyi, 355?
0: 355, 356, igen,
1: körül
0: igen.
1: Van. És ugye jó ideig, jó magunk is arról cikkeztünk, hogy gyenge a forint, még gyengébb, holott elindult valóban egy ilyen felértékelődési, de olyan, körülbelül ez az új jegybank elnöknek a beállását követően. De most meg azt látjuk már, hogy mint a túlerős lenne, már azokat a hangokat halljuk, beszélünk exportál, alapvetően exportál, tehát olyan termelővállalatokkal, akik alapvetően exportra termelnek, hogy azt mondják, már túlerős a forint. És azt mondják, hogy most már gyengíteni kéne. Tehát olyan érdekes, hogy milyen gyorsan megváltozik attól függően, hogy az ember melyik oldalon áll. És van olyan vállalatvezető, akit ha megkérdeztük, hogy miért nem fedeztétek le az árfolyam kockázatot, azt mondják, hogy igen, lefedezték, de ők még ők se számítottak arra, hogy ennyire megerősödik a forint. Most ilyen helyzetben gondolom ez is egy, vagy ez egy szempont lehet például egy monetáris politikának, hogy mondjuk a gazdaság egészének, vagy például a nyomást olvassák, nyomást helyeznek mondjuk az exportáló vállalatok arra, hogy hát nekik már túl erős a forint.
0: Hát én azt gondolom, hogy szerintem pont ez a monetáris politikai döntéseknek a szépsége vagy a nehézsége. Tehát itt alapvetően ugye még egyszer a jegybanki cél szerint egyértelműen az infláció az a végső mandátum. Tehát nekünk a nap végén igazából a fogyasztói visszajelzésekre kell, ha most így nagyon leegyszerűsíten figyelni, tehát hogy az, hogy a fogyasztó hogy érzi magát, azzal az áron, amit egyébként ő, vagy az árváltozása, vagy az infláció az áraknak a változása, amit ő a boltban tapasztal. És ugye e tekintetben értelemszerűen különböző gazdasági szereplőknek, hogy mondjam, a hangja az különböző módon érvényesül a médiatérben, tehát hogy mondjuk a vállalkozói szektornak a szereplőinek ugye vannak vállalkozó érdekképviseletek, akik ugye ezeket az üzeneteket nagyon hangsúlyosan át tudják vinni a médiatérbe, de mondjuk a fogyasztói közösségeknek, persze Facebookon meg egyéb területeken lehetnek képviselői, de mondjuk lehet, hogy az ő hangjuk kevésbé jelenik meg. Egyébként az elmúlt időszaknak szerintem a nagy globális tanulság, hogy ugyanakkor meg a politikai térben azt gondolom az inflációnak az értékelése az nagyon erőteljes választásokat befolyásoló tényezővé vált, hogyha mondjuk elég csak idézni szerintem az amerikai elnök választásnak az eredményeit. Tehát ezzel csak azt szeretném mondani, hogy azt gondolom, hogy ugyanúgy kell figyelni, tehát a jegybanknak, szerintem a jegybanki döntéshozónak ugyanúgy kell figyelni, hogy alapvetően a pénzpiaci folyamatoknak az alakulására, ugye az inflációnak, alapvetően a trendszerű folyamataira, és persze a stabilitás az is hozzátartozik, hogy a reálgazdaság tekintetében a különböző monetáris kondícióknak milyen következményei vannak. De a prioritást azt gondolom az infláció jelenti, és nem szeretném elbagatelizálni ezt a kérdést, tehát az látható, hogy azért, ha az elmúlt mondjuk két-két és fél évnek az árfolyam mozgásait nézem, nekem ez volt a tapasztalatom az elmúlt 25 évben, hogy a vállalkozások számára mindig az a, tehát önmagában nem a felértékelődés a probléma, tehát hogyha van egy pici felértékelődés, ez nem csak magyar tapasztalat, régiós tapasztalat is, ahhoz képesek a cégek alkalmazkodni. Tehát zárójelben, tehát a legtöbb sikeres növekedési példát mutató ország a régiónkban, az alapvetően vagy egy stabil, vagy egy felértékelődő árfolyam pálya mellett érte el az eredményeit. Ehhez fokozatosan, évről évre lehet alkalmazkodni. A nehézséget mindig az jelenti, amikor ez hirtelen nagy volumenű változások zajlanak, amikor hirtelen zajlik az, hogy egyik évről a másikra 6-8-10%-ot erősödik az árfolyam, és hogyha kifejezetten, hogyha ez még párosul is egy olyan közeggel, ami egyébként most igaz a vállalkozásokra, hogy közben az energiaárak is emelkednek. Tehát költségoldalon nagyon sokkal nehezebb alkalmazkodni, mert az energiaárak nőnek. Ott van a minimálbér emelés, tehát a béreket is emelni kell. Akkor én azt abszolút el tudom fogadni azt az állítást, hogy ez nagyon gyorsan képes a jövedelmezőséget ebbe a szektorban összenyomni. Tehát ilyen szempontból itt is azt gondolom, a végső cél az monetáris oldalon, hogy el kell érni egy árfolyam stabilitást. Tehát itt azt gondolom, hogy a deviza piacon is képesek vagyunk beállni egy stabilitásra, tehát hogy elkerüljük ezeket a nagy swingeket, amik az elmúlt időszakban jellemezték a piacot, akár egyik, akár másik irányba, akkor az szerintem egy megnyugtatóbb helyzet lenne a vállalkozások számára is.
1: Mert ugyanakkor meg azt is szokták mondani, most akkor a másik oldal, akik esetleg nem kritizálják vagy bírálják, csak úgy megjegyzést tesznek a vállalatokra, hogy azért az általad is említett felértékelődési folyamat az már elkezdődött egy idő óta, és ugye legalább tavaly március óta, mert ugye, tehát hogy hozzá lehetett volna ez alkalmazkodni, de ugye az elmúlt években, most így beszélek a 10-es évekre, így belekényelmesedtek a vállalatok abba, hogy a forint folyamatosan gyengül, leértékelődik, és akkor az exporton milyen jó, keresek azon.
0: Ez a belekényelmesedés, szerintem ez egy nagyon jó szó, és szerintem a gazdaságpolitikának, vagy a gazdaságnak a kulcs eleme lesz, hogy ebből ki képes minél gyorsabban kijönni. Mert itt ugye nem csak a maga az árfolyam hatása van, amivel szembesülnek a cégek, hanem ugye van egy nagy globális erő is, amit most ugye úgy hívnak, hogy Kína. Tehát egész egyszerűen az zajlik, és ennek a legnagyobb, hogy mondjam, veszélyeztetett régiója az Európa, hogy egész egyszerűen megjelent egy domináns ipari hatalom, ugye most az ipari kapacitásoknak nagyjából egyharmada van, a globális ipari kapacitásoknak egyharmada van Kínába, és olyan iparágokban jelentek meg kínai szereplők, nyugodtan mondhatjuk, minőségi termékekkel, amit korábban európai cégek uraltak. Tehát gyakorlatilag most két nyomást érez ilyen módon alapvetően az ipar, tehát egyrészt megjelent egy versenytárs, aki borzasztó gyorsan terjeszkedik, hát most már nem csak arról beszélünk, hogy Ázsiában, hanem itt Európán belül is, ugye viszi el a piaci részesedést az európai cégektől, és akkor ugye itt jön mellé, hogy egyébként, tehát ők technológiailag egy nagyon magas technológiai színvonalat hoznak be, ehhez kellene olyan gyorsan alkalmazkodni, viszont ároldalon meg ugye bele vagyunk kényszerítve, hogy közben egyre drágabban jelenjünk meg, mert a bérek emelkednek, az energiaárak, hát borzasztó energiaintenzív, ugye alapvetően az európai ipari termelés, az energiaárak emelkednek, és akkor ugye ebből érezzük azt gondolom jogosan azt, hogy van egy nagyon erős feszültség a vállalkozói szférában, mert ez a két hatás egyszerre érvényesül. Itt én azt gondolom, hogy ez olyan domináns ez az erő, hogy itt egyetlen megoldás van, ugye egyrészt, hát ugye az látszik, az már különböző, hogy valamiféle kereskedelmi politikai megállapodás ugye a nagy régiók között. Én nem feltétlenül hiszem azt, hogy a vállamok erre megoldást adnak, szerintem egy más típusú megoldásokra van szükség. A másik pedig a technológiát használni kell. Tehát egész egyszerűen a modernizációt, a digitális átmenetet, a mesterséges intelligenciát, a robotikát minél gyorsabban be kell építeni a magyar vállalkozások működéseibe is, mert anélkül nem leszünk képesek versenyt tartani árfolyamtól függetlenül ezzel a nagyon domináns erővel, amit a kínai ipar stratégia jelen pillanatban a világban.
1: Ugye te már te is említetted azt, hogy azért a forint erősödéséhez hozzájárult az is, hogy az új kormány nagyon határozottan azt mondta, hogy ő az előző kormányon szemben az euróbevezetést azt szeretné megvalósítani. Ugye, ha jól emlékszem, akkor Kármán András pénzügyminiszter már 2030-as dátumot is jelölt. Most azt nem tudom pontosan, hogy az még az ERM2-be való, tehát az előszobába való csatlakozás, tehát oda, vagy már az euróbevezetés, gondolom inkább az előző, mert azért az talán azt jelenti, hogy bár nem tudom, hogy már 28-tól már teljesíteni kéne azokat a feltételeket, és ennek hatására is ugye a forint erősödött. Mi a véleményed erről? Indokolt ez az eufória, ami most történik Magyarországon, vagy ami most olvasható?
0: Ugye az eufória kapcsán az biztos, hogy egy eufória van jelen pillanatban. Ezt majd meglátjuk, hogy ez egy tartós eufória, vagy egy megelőlegezett bizalom, vagy egy kegyelmi időszak van. Én azt tudom mondani, hogy az, hogy az euró kérdéskört az asztalra tettük, az egy abszolút indokolt folyamat. Én személy szerint én nem voltam egy európárti gazdaságpolitikus mondjuk a 2010-es éveknek a második felében, akkor készítettünk is egy MNB tanulmányt, aminek az volt az üzenete, hogy nem elég önmagában a Maastricht kritériumokat figyelni, alapvetően a reálgazdasági érettséggel is foglalkoznunk kell, és sem versenyképesség, sem egyéb tényezők tekintetében nem vagyunk érettek az eurozóna csatlakozásra. Én azt gondolom, ezt a 2020-as évt egyébként bebizonyította, hiszen a versenyképesség területén, a termelékenység területén, hát mondjuk úgy, hogy nagyon gyatrán teljesített a magyar gazdaság, és megállt a gazdasági felzárkózásunk. Ami miatt azt gondolom, hogy most mégis nagyon őszintén ott kell tenni az euró kérdéskört az asztalra, az, hogy megváltozott a világ. Egyrészt veszélyesebb lett a világ, tehát egy csomó olyan új kockázat van, amivel azt gondolom a 2010-es év második felében még nem számoltunk. Geopolitika, háborúk, járványok, és a többi, és a többi. Aminek van egy olyan következménye, hogy amikor kockázatosabb a világ, akkor egy kockázatosabb eszközt, azt magasabb áron hajlandóak csak tartani a befektetők, tehát magasabb kamat mellett tudjuk csak menedzselni az országot. És akkor úgy jön be ugye a második probléma, hogy közben úgy változott meg a világ, hogy egy csomó átmenetet kellene finanszírozni. Tehát egy csomó új beruházásra lenne szükség, tehát bekerülünk egy hát ugye Ben Bernanke-nek volt az a mondása, amelyik valamikor 2000-es évek elején, hogy a világ egy ilyen túlzott források, túlzott megtakarítások melletti állapotban működik, ugye rengeteg megtakarítás van az arab országokban, Kínában, Németországban, Hollandiában és a többi, ami úgy globálisan kergeti az egyébként alacsony szintű beruházásokat, és ugye ebből alakulnak ki azok a buborékok, amit egyébként nagyon sok eszköz árazásában láthattunk mondjuk az elmúlt 10-15 évében. Szerintem ez a közeg megváltozik, egész egyszerűen amiatt, mert egy akár a digitalizáció, mesterséges intelligencia, energiaátmenet, a nagy infrastruktúrák, a nagy ellátórendszerek reformja tekintetében egy csomó-csomó új beruházásra van szükség. Pont tegnap olvastam csak egy számot, hogy csak a nagyságrendeket érzékeltessen, tehát csak az AI, a tiszta energiák, és mondjuk a védelmi ipar, amit ugye mi is említettem, csak erre a három területre évente nagyjából 10 000 milliárd dollár új beruházásnak kellene érkeznie, Kína, USA és az Európai Unió tekintetébe. Akkor, ha ezeket a beruházásokat koordinált módon valósítják meg, de hát ugye látszik, hogy nem koordinált módon akarnak működni, mert a geopolitika meg erről szól, akkor még több 1 000 milliárddal több ez a számla évente. Ugye csak a nagyságrend miatt, ugye az éves magyar GDP az kb. 240-250 milliárd dollár. Tehát itt arról beszélünk, hogy csak erre a három területre mondjuk az éves magyar GDP 50-60 szorosát kellene elkölteni a világnak. Tehát ebből ugye az következik, hogy elindul egy égető verseny majd a forrásokért ezen beruházások oldaláról, tehát mindenki beruházásokat akar finanszírozni, és ugye innentől kezdve a legfőbb növekedési vagy versenyképességi tényező az válik, hogy ki mennyiért finanszírozza majd ezeket a beruházásokat. És én azt gondolom, itt van most egy nagy előnye, egyébként ez egy helyzeti előnye az európai, vagy az eurozónának, hogy mondjuk az eurozónában a hosszú hozamok jelenleg mondjuk 3-3,5%, mondjuk Szlovéniában, Szlovákiában 3,5%, az Egyesült Államok mondjuk 10 éves hozama is 4,5%, és ugye mondjuk márciusban mondjuk a magyar rosszú hozamok 7-7,5%-on voltak. Tehát egész egyszerűen ugye ez a hozam különbözet, ami mellett még akár most is ugye ezzel az 5,5% közötti hozam különbözet mellett is működik a magyar gazdaság, azt jelenti, hogy évente a magyar kormánynak, a magyar költségvetésnek, a magyar vállalkozásoknak a GDP több százalék pontjával több kamatot terhet kell vállalni azért, ugyanazt a beruházást finanszírozni tudja, tehát nem tud annyi pénzt elkölteni más célokra. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy ez, ami a mérleget most nagyon elbillenti az eurozóna felé, a másik elem pedig a technológia. Tehát ugye jönnek a digitális pénzek gőzerülővel a világban, ugye itt beszélünk digitális jegybankpénzről, ezekről a stabil érmékről, a stablecoinokról, ugye ezek mind-mind olyanok, amelyeket azt mondom dominánsan nagy devizákba fognak kibocsátani, dollárban, euróban, esetleg japán yenben, yuanban. Innentől kezdve értelemszerűen viszonylag kevesen akarnak majd hát kis devizákat tartani ilyen digitális formában, tehát ez még inkább beindítja majd a gravitációt, ugye a megtakarítások felől a nagy piacok irányába, ami még nehezebben menedzselhetővé teszi majd a kis országoknak a pénzügyeit. Tehát azt gondolom, ezek a területek, ami miatt indokolt az, hogy az euró kérdés köréről beszéljünk. És ugye az a nagy kérdés, hogy erről hogyan fogunk tudni, vagy hogyan beszélünk. Itt ugye egyenlően a menetrendről szerintem keveset tudunk. Engem mindig picit földühít, amikor ugye a médiában látok olyan táblázatokat, ami kicsit ilyen lineárisan kivetíti, hogy akkor hát az idén lesz 7% a hiány, jövőre 6, 5, 4, és akkor megérkezünk a 3-ra, és akkor nagyjából erről szól a diskurzus, hogy akkor a inflációs cél most 3, akkor az lesz majd 2 év múlva 2,5, és akkor utána, és akkor megjöttünk. Mert azt gondolom, hogy nekünk azt tudnunk kell, hogy Magyarország jelen pillanatban egy közepesen fejlett gazdaság, ahol a gazdaságpolitikának a végső célja az továbbra is a gazdaság felzárkózása, a gazdaság fenntartható felzárkózási pályának a helyreállítás, ami most nincs. Tehát ugye gyakorlatilag 2022 óta megállt a gazdasági felzárkózás Magyarországon, sőt, ugye egyes mutatók szerint inkább divergáltunk az EU átlagtól. És ugye az a kérdés, hogy ebben a folyamatban hogyan tudod optimálisan beilleszteni majd az euró csatlakozást, tehát hogy hogyan tudsz úgy csatlakozni az eurozónához, hogy euróval is készen állj arra, hogy képes legyél tovább növekedni, amit viszonylag azért az egy nehéz terep. Tehát azt az eddigi tapasztalatok szerint nagyon jól egyenlő csak a balti országok csináltak, hogy ott volt az, hogy tovább folytatódott az euróval is a felzárkózás. A többieknél azért úgy ott elkezdett köhögni a gazdaság, ugye a legközelebbi példa talán Szlovákia. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, a kulcskérdés az egész euró csatlakozási folyamatnak, hogy hogyan tudunk megint növekedést csinálni, és ehhez viszont azt gondolom egyrészt a termelékenységbe kell egy óriási fordulat Magyarországon, tehát gyakorlatilag a termelékenység növekedésünk az nagyon sok ágazatban megállt, sőt, egy csökkenés is volt, és ahhoz viszont meg új beruházások kellenek, és ugye itt jön be a finanszírozás költsége, itt jönne be például az EU forrásoknak a kérdésköre, tehát azt gondolom, hogy az, amiben tud segíteni egyébként a beáramló EU forrásoknak a tömege, hogyha ezeket az EU forrásokat, amelyek ugye részben nem visszatérítendő, részben visszatérítendők, de olyan módon tudjuk a gazdaságba becsatornázni, hogy abból tényleges termelékenység növekedést induljon el. Mert hogyha van termelékenység növekedés, onnantól kezdve egyszerűbb lesz az inflációt is alacsonyabb szinten tartani. Ha van termelékenység növekedés, akkor egyszerűbb lesz a költségvetési hiányt is lefaragni. Persze, hogyha az egészet megfordítani akarjuk, tehát hogy inkább beruházásokat halasztunk el azért, hogy a költségvetési hiány az nagyon gyorsan csökkenjen, ott szerintem a veszély az, hogy most egy olyan világgazdasági környezetben vagyunk, ahol nem vár a világ. Tehát itt néhány év alatt vesznek el érett piaci részesedések. Tehát hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy a német autóipar mondjuk 2019-2020-ban milyen részesedésekkel rendelkezett mondjuk Kínában, és hol vannak a piaci részesedések most? 5 év telt el egy olyan iparág esetében, ahol ugye 100 éve gyakorlatilag globálisan a legsikeresebb ágazatról beszélünk, a német autóiparról. Mondjuk 60% fölött volt a kínai autópiacon a részesedésük, most bőven 30 alatt, és semmi nem látszik, hogy ez a trend hogyan változna meg. És egyre több ilyen piac lesz. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy aki most ebből a nagy beruházási ciklusból kimarad, vagy később valósít meg beruházásokat, mert azt mondja, hogy most nekem kell 4-5 év, amíg úgy rendbe tesszük a dolgainkat, az sajnos azzal fenyeget, hogy akkor viszont a növekedésbe fog egy hiátus szenvedni, akár tartósan is egy alacsonyabb pályán maradni. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy az eurozóna csatlakozásról való vitákban nem elegendő csak a költségvetési hiányról, az inflációról, hosszú hozamokról, meg a Maastrichti kritérium, meg egyéb elemeiről vitatkozni, hanem a kulcskérdése az maga a termelékenység bővülés. Tehát, hogy azt kell valahogy visszazökkenteni a magyar gazdaságba, és azt gondolom, azt tud utána egy organikus módon elvezetni majd az euró kritériumok teljesítéséhez.
1: Ennyi főtt az egy órás beszélgetésünk, mert nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a kívást.
1: Az elmúlt egy órában Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank 2020-2025 közötti alelnökét, a mostani jegybank elnök tanácsadóját hallották. Minden jót önöknek, viszont hallásra.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Klasszis Klub Live a Trend FM-en. A Klasszis Média podcastjának szerkesztett verziója. A műsorvezető Csabai Károly. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Újraindítják a visegrádi együttműködést, kedden Gödöllőn tartanak V4 csúcsot. Elfogadhatatlan a napi 1 millió eurós büntetés Magyar Péter szerint, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívást Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Elfogadhatatlan a napi 1 millió eurós büntetés Magyar Péter szerint. A miniszterelnök sajtótájékoztatón értékelte az EU csúcsot. A migráció témájában 19 tagállam levelet írta az Európai Bizottság elnökének, amelyben új megoldásokat kértek, hogy megállíthassák az illegális migrációt. A kormányfő nem tudja elfogadni, hogy Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést egy olyan bírósági ítélet alapján, ami teljesen más jogi környezetben született. Magyar Péter azt is elmondta, hogy a Tisza szeptemberben csatlakozhat az Európai Néppárthoz. Sulyog Tamás végül aláírta a vitatott alaptörvény módosítást, amely a jövőben kizárja a miniszterelnöki tisztségből azokat, akik összesen már 8 évet töltöttek hivatalban. A köztársasági elnök ugyanakkor hangsúlyozta, a szabályozás európai parlamentális rendszerekben szinte ismeretlen. Orbán Balázs lemondott a Matthias Corvinus kollégium kuratóriumi elnöki posztjáról. A kuratórium már meg is választotta utódját, az elnöki feladatokat a jövőben Madarász László látja el. Orbán Balázs lemondását azzal indokolta, hogy az országgyűlés által elfogadott, illetve előkészítés alatt álló jogszabálymódosítások alapjaiban érintik az MCC és más alapítványok működését. Az új szabályozás pedig jelentős változásokat hoz az alapítvány életében, amelyekkel nem ért egyet. Akár fel is dobbanhat az internetről rendelt olcsó telefontöltő. Egy brit fogyasztóvédelmi szervezet különböző webshopokról rendelt töltőket tesztelt, az eredmények aggasztóak. A 15 eszköz közül 9 balesetveszélyes, 8 akár fel is dobbanhat. Akad köztük olyan termék is, amelyet az almás logóval láttak el, de az olcsó hamisítvány sem ment át a próbán. Nem a Marsról származik, a Marsról származó meteorit. Kanadai kutatók vizsgálata olyan ásványi szemcséket talált a vörös bolygóról származó meteoritban, amikről úgy vélik, talán nem is a Marson keletkeztek. A gránát ugyanis egy olyan ásvány, amelyet korábban nem azonosítottak a mintában. A felfedezés új megvilágításba helyezi a bolygó geológiai történetét.
0: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn a hidegfront után változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű, az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Kedden több órás napsütésre kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. Reggel 10-16, napközben 25-30 fok valószínű. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
4: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk. Clap your

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Botond, Iványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Bármennyire is kényelmes az ember cipője, nyaranta jól esik kibújni a lábelikből. Már ahol lehet. Felfrissülést hozó, mezitlábas élmények következnek. Nem kell ahhoz ortopédusnak lenni, hogy sejtsük. Talpunk edzése fontos a tartásunk, a járásunk, a vérkeringésünk és még az idegrendszerünk szempontjából is. Tudta ezt Sebastian Kneipp is, 19. században élő pap is, aki saját magán tapasztalta a bőrön keresztüli gyógyítás sikerét. Tuberkulózisától úgy szabadult meg ugyanis, hogy a jeges Dunában vett fürdőket. Miután meggyógyult, sokat foglalkozott a különböző vízikúrákkal a fürdőktől a lemosásokon át a borogatásokig. Kneipp atya Alcsúton is többször megfordult, József Nádor fia, József Károly állítólag mindig hozzáfordult, ha egészségügyi problémái adódtak. Az Alcsúti Kastély Parkban Kneipp irányítása mellett

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Rekamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a skát. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
0: Trend Night.
1: Rekamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válasz.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Palop Stellár egy osztrák zenész, aki zenekarával, a Palop Stellár Banddel és mint DJ a világ számtalan pontján fellépett már. Miután a 90-es évek közepén és végén DJ-ként tapasztalatot szerzett nightclubokban való fellépéseivel, a 2000-es években Palop Stellár elkezdett zenéket írni és publikálni. Korai munkáit Plazma álnéven, illetve saját nevén adta ki, 2004-ben megalapította saját kiadóját. Alkotásai több mint 700 válogatásban szerepeltek, és számos tévéhirdetésben, showban, sorozatban és mozifilmben is elhangzottak. Legutóbbi albuma Voodoo Sonic címmel 2020-ban jelent meg.
1: Trend Night.
2: Köszönjük, hogy a különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban Palop Stellártól is meghallgatunk egy dalt.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Csak nem 9%-kal nőtt az átlagkereset áprilisban. Hétfőn és kedden is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Folytatódik a forró nyári strandidő. Köszöntöm a hallgatókat, German Márton vagyok. Áprilisban 8,9%-kal nőtt az átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2%-kal emelkedett. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 772.200 forint volt, a nettó átlag 541.200 forint. Hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel a korrupció ellenes csomag, a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a vizsgálóbizottságokról szóló javaslat is. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Csatlakozott Magyarország az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A közlemény szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A véleményeket június 27-ig lehet elküldeni. Az Adria olajvezetéken július 1-ig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába, miután az amerikai hatóság meghosszabbította a horvát társaság engedélyét, közölte a Janaf. A szerbiai kőolajipari vállalat kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására. Szerbia zavartalan kőolaj és olajtermék ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető Janaf is megkapja a megfelelő jóváhagyást.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz. Zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérsékletek 16 és 23 fok között várhatók, délután 30-35 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
0: Trend Night.
1: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban. Pa, pa.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagy bőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Night.
2: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul pop zenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát. Humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Vász!

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelet tervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítás nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó többnapos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn a hidegfront után változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős maradhat. Kedden több órás napsütésre, kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. Reggel 10-16, napközben 25-30 fok valószínű. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sok a kedvence az angol producer Simon Green különleges zenei projektje a Bonobo, 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a Downtempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adtak ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
1: Trend Night.
2: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: dance with me, and I'll dance with you. But some flowers remain from the last song you played.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Egészségügyi kockázatokkal jár a hőhullám. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a legmagasabb napi hőmérséklet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint ez a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegekre, a nehéz fizikai munkát szabadban végzőkre, az idősekre és a fiatalokra, a csecsemőkre, valamint a krónikus alapbetegséggel élőkre különösen nehéz időszakot jelent. Azt javasolja, hogy igyunk több vizet, ha valaki rosszul létet érzékel, akkor hívjunk orvost. Délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a napon, és senki ne hagyja a gyerekét, kisállatát az autóban, amely felmelegedhet. Nyári diákmunkát támogató programot indította a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezzel bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a területileg illetékes járási hivatalhoz. A korkedvezményes nyugdíjazástól, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója. A szövetség a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendrevételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. A szervezet bízik abban, hogy a kezdeményezett kérdésekben érdemi párbeszéd indulhat a kormány és a közlekedési ágazat munkavállalóinak képviselői között. A magyar fiatalok több mint harmada, míg az európai fiatalok csak nem fele túl sok időt tölt a képernyő előtt. Durva becsléssel a magyar gyermeket átlagosan 3,3 órát áldoznak erre, míg az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, hétvégén pedig több mint napi 6 órát. Új fordulatot vett a Same Day magyarországi helyzete a korábbi bejelentések után. A román EMAG csoporthoz tartozó futárcég egyelőre mégsem vonul ki a hazai piacról, mert a hatóságok végül kiadták a tervezett tranzakcióhoz szükséges külföldi tőkebefektetési engedélyt. A Same Day jövője néhány héttel ezelőtt még bizonytalannak tűnt Magyarországon, miután meghiúsult az Express One-nal az Osztrák Posta hazai leányvállalatával tervezett felvásárlási és összeolvadási ügylet. A Same Day 2007-ben kezdte meg működését Romániában, Magyarországon pedig 2020 óta van jelen.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz. Zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérsékletek 16 és 23 fok között várhatók, délután 30-35 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény terült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock and roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsen címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2, a folytatásban a Soulwave zenél.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Csemer Boglárka művész nevén Bugi Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. 1 évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Bugi művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Bugi címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
0: Trend Night.
1: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

Trend FM. Gazdaság és kultúra.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemez Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság, néha ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsolt című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
0: Trend Night.
1: Csak egy pillanat, és meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

lucky. Földvár, 24. század, hullámverés, kánikula, fesztivál, stroboszkóp,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az önmagát időről időre újra gondoló Csigó Tamás 7 nagy lemez nélküli évet követően 2021-ben nem csak friss anyaggal jelentkezett, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven, ez a nem kiárat zenekar. Az új zenekar érzékeny alter popot játszik, amit hol elektronikával, hol pedig indie zenei hatásokkal tesznek még izgalmasabbá. A különleges hangulatú szövegeket Kabai Lóránt írta, a zeneszerző, producer Csigó Tamás gitározik és énekel, a szintén éneklő Hódosi Enikő billentyűs hangszereken játszik, és őket egészíti majd ki élőben és a lemezen is két régi zenésztárs, Gergács Gábor billentyűs hangszereken, valamint Rozmán Zoltán a dobok mögött.
1: Trend Night.
2: Nem kiárat következik most a különleges zenei válogatásban, csak itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a Különleges zenei válogatásban.

Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás és egészség mindenevőknek. Gazdaságunkról és környezetünkről tudatos hallgatóknak. Szombaton és vasárnap reggel 7 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Andor Tóth Anna.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótak tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie-pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
0: Trend Night.
1: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus parti zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmaz